0: Traktör őrmesterről. Traktör őrmesterről. Sugall egyes dolgokat. Célozgat rájuk. Szörnyű gondolatokat ébreszt bennem Gyászról. Olyanokat, amik eddig meg sem fordultak a fejemben. Ó, gyűlölem, gyűlölem! Christopher meglepetésében fölhúzta a szemöldökét, amint elmerengett a hallottakon. Gyász! Gyász! Hát persze! Ő meg én nagyjából egyidősek vagyunk. Ugyan sokkal idősebbnek látszik nálam, mégsem hinném, hogy az is. Igen, Gyászra ugyanúgy illik a leírás, de ide figyeljen, Molly. Képtelenség ez az egész. Gyász itt volt magával azon a napon, amikor Londonban megölték azt az asszonyt. Molly nem válaszolt. Christopher élesen rápillantott. Nem volt itt? Molly izgatottan beszélt, a szavak zavaros összevisszaságban törtek elő belőle. Egész állónap úton volt. Autóval elment a megye másik végébe valami dróthálóért, amit ott árultak. Legalábbis ezt mondta. És én is ezt hittem, amíg micsoda? Molly odanyúlt az Evening Standardért, amely beterítette a konyhaasztal egy részét, és ujjával aláhúzta a dátumot. Christopher odanézett, és így szólt. 2 nappal ezelőtti londoni kiadás. Gyász zsebében volt, amikor visszajött. Biztos, hogy Londonban járt. Christopher nagy szemeket meresztett először az újságra, aztán Mollyra. Fütyre csücsörítette a száját, ám azon mód megfékezte magát. Nem volna ildomos éppen most ezt a dallamot fütyülnie. Nagyon óvatosan válogatta meg a szavait, és elkerülte Molly tekintetét, úgy mondta. Tulajdonképpen mennyit tud Gyászról? Ne! Könyörgött Molly. Ne! Pontosan ezt mondta az a szörnyetek Traktör is, vagy célozgatott rá, hogy a nők sokszor nem is tudnak semmit arról az emberről, akihez férjhez mennek. Különösképp a háborús időkben. Csak elfogadják azt, amit a férfi saját magáról állít. Ez szerintem nagyon is igaz. Ne mondja ezt maga is! Nem bírom elviselni. Pusztán azért, mert mindannyian ilyen földult állapotba kerültünk. Elhinnénk bármilyen elképesztő sugalmazást. Ez nem igazság. Én... Abba hagyta. Kinyílt a konyha ajtó. Gyász jött be. Meglehetősen mogorva volt a tekintete. Megzavartam valamit? Kérdezte. Christopher fölugrott az asztal mellől. Éppen leckét veszek főzésből, mondta. Valóban? Na, ide figyeljen, Wren. A 4 szem közti együttlét nem kifejezetten kívánatos mostanság. Maradjon kívül a konyhán, hallja? Ó, de biztosíthatom, tartsa távol magát a feleségemtől, Wren. Ő nem lesz a következő áldozat. Pontosan ez az, mondta Christopher, ami miatt aggódom. Bár szavai jelentőségteljesek voltak, Gyász ezt nyilvánvalóan nem vette észre. Egyedül az arcszíne vette föl a téglavörös, még sötétebb árnyalatát. Az aggódás az én dolgom, mondta. Tudok vigyázni a saját feleségemre. Takarodjon ki innen a pokolba! Molly jól érthetően azt mondta. Kérem, menjen el, Christopher. Menjen! Christopher elindult lassan az ajtó felé. Nem megyek messzire, mondta a szavait, melyek ezúttal roppant egyértelmű jelentéssel bírtak Mollyhoz intézve. Eltakarodna végre! Christopher magas, gyerekes hangon vihogott. Értettem, parancsnok, mondta. Becsukódott mögötte az ajtó. Gyász neki támadt Mollynak. Az Isten szerelmére, Molly! Elment az a maradék eszet is? Bezárkózol ide egy közveszélyes őrült gyilkossal? Nem ő a... Gyorsan helyesbített. Nem őrült. Egyébként is résem vagyok. Tudok vigyázni magamra. Gyász bántóan nevetett. Mrs. Boyle is tudott. Ó, Gyász, ne! Bocsáss meg, drágám. Úgy begurultam. Az a szánalmas gyerek. El sem tudom képzelni, mit látsz benne. Molly vontatottan így szólt. Megsajnáltam. Megsajnáltál egy féleszű gyilkost? Molly talányosan pillantott rá. Én egy féleszű gyilkost is meg tudok sajnálni. mondta.
1: S az is, hogy Christophernek hívod. Mióta szólítjátok keresztnéven egymást?
0: Ó, Giles, ne légy nevetséges. A mai világban mindenki keresztnéven szólítja a másikat. Tudod te is?
1: Akár pár nap elteltével. De talán többről van szó. Talán már azelőtt is ismerted Mr. Christopher Brent, az állépítészt, mielőtt idejött? Talán te tanácsoltad neki, hogy ide kellene jönnie? Talán ti főztétek ki ezt az egészet?
0: Molly rábámult. Giles! Elvesztetted a józan eszed? Mi a csodára célozgatsz?
1: Arra célozgatok, hogy Christopher Wren régi barátod, akihez annyira szoros szálak fűznek, hogy nem szeretnéd, ha tudnék róla.
0: Giles, te megőrültél?
1: Gondolom, kitartasz amellett, hogy nem láttad őt korábban. Elég furcsa, hogy pont egy ilyen istenháta mögötti helyre jön megszállni, nem?
0: Furcsább volna annál, hogy ez a Metcalf őrnagy és Mrs. Boyle ide vetődött?
1: Igen, szerintem feltétlenül. Mindig azt olvastam ezekről a dünnyögő dilinyósokról, hogy különleges vonzerőt gyakorolnak a nőkre.
0: Úgy fest, ez igaz.
1: Hogy ismerkedtél meg vele? Mióta tart?
0: Tisztára nevetséges vagy, Giles. Soha nem láttam Christopher Brent, amíg ide nem érkezett.
1: Ezek szerint nem mentél föl Londonba két nappal ezelőtt, hogy megállapodjatok abban, hogy mind idegenek fogtok itt találkozni?
0: Nagyon jól tudod, Giles, hogy hetek óta nem jártam Londonban.
1: Nem! Érdekes!
0: Kihalászott a zsebéből egy fél pár szörmebéréses kesztyűt, és oda nyújtotta neki.
1: Ez az a kesztyű, amit tegnap előtt viseltél, igaz? Aznap, amikor fönt voltam Salehamben, hogy megvegyem a dróthálót.
0: Aznap, amikor fönt voltál Salehamben, hogy megvedd a dróthálót, mondta Molly, és lesen vette a szemét Gilesról, igen, ezt a kesztyűt viseltem, amikor elmentem.
1: Azt állítottad, a faluba mentél. Ha kizárólag oda mentél, akkor mit keres ez ebben a kesztyűben?
0: És mint egy vádlólag oda tartott elé egy rózsaszínű buszjegyet. Egy másodpercre beállt a csönd.
1: Londonba mentél,
0: mondta Giles. Rendben, mondta Molly. Fölszegte az állát. Londonba mentem.
1: Hogy találkozz ezzel a Christopher Wren nevű fickóval?
0: Nem. Nem azért, hogy találkozzam Christopherrel.
1: Akkor miért mentél?
0: Most, mondta Molly, nem árulhatom el, Giles.
1: Ez azt jelenti, hogy hagysz időt magadnak, hogy kitalálj egy jó kis történetet.
0: Azt hiszem, mondta Molly, utállak.
1: Én nem utállak, mondta Giles megfontoltan. De majd, hogy nem azt kívánom, bár csak utálnálak. Egyszerűen úgy érzem, nem ismerlek többé. Semmit sem tudok rólad.
0: Ugyanezt érzem én is, mondta Molly. Nem vagy más, csak egy idegen. Egy férfi, aki hazudik nekem.
1: Mikor hazudtam én neked?
0: Molly nevetett.
2: Azt hiszed? Elhittem a dróthálóról szóló mesédet. Te is Londonban voltál azon a napon.
1: Megláttál, ha jól sejtem, mondta Giles. És nem bízol bennem eléggé.
0: Bízni benned?
1: Nem bízom senkiben. Soha többé.
0: Egyikőjük sem vette észre, amikor halkan kinyílt a konyha ajtó. Mr. Paravicini köhintett egyet.
1: Iszonyúan kínos, motyogta. Remélem, fiatalok, nem mondanak olyat, amit később megbánnának. Az ilyesfajta szerelmi cívódások során hajlamos rá az ember. Szerelmi cívódások,
0: ismételte gúnyosan Giles.
1: Ez jó.
0: Úgy is van, mondta Mr. Paravicini.
1: Pontosan tudom, mit érez. Magam is átmentem mindezen, amikor fiatalabb voltam. Azért jöttem azonban, hogy közöljem, ez a felügyelő féle feltétlenül ragaszkodik hozzá, hogy mindannyian menjünk a szalomba. Úgy látszik, van egy ötlete.
0: Mr. Paravicini óvatosan kacarászott.
1: A rendőrség nyomon van. Igen, ezt gyakran hallani. De hogy van egy ötlete? Ebben erősen kételkedem. Vitathatatlan, hogy buzgó és lelkiismeretes rendőr ez a mi trátörőrmesterünk, mégsem gondolnám, hogy túl sok ésszel áldotta volna meg az ég.
0: Menj, Giles, szólt Molly. Nekem a főzéssel kell törődnöm. Trátörőrmester nélkülem is boldogul. ha már a főzésnél tartunk, mondta Mr. Paravicini, és fürgén átszögdécselt a konyha másik végébe Molly mellé. Kóstolták már a csirkemájat libamáj pürével, vastagon megkent pirítóson, francia mustárral megbolondított, egészen vékonyka szelet angol szalonnával? Manapság nem igen látni túl sok libamájat, jegyezte meg Giles. Gyerünk, Paravicini! Itt maradhatok, hogy segítkezzem önnek, drága hölgy? Maga velem jön a szalomba, Paravicini, jelentette ki Giles. Mr. Paravicini halkan kuncogott. A férje félti magát? Teljesen természetes. Nem tetszik neki az ötlet, hogy egyedül hagyja önt velem. A szadista hajlamaim miatt félti, nem az alantas ösztöneim miatt. Engedek az erőszaknak. Elegánsan meghajolt, és csókot lehelt az új végeire. Molly kényelmetlenül érezte magát. Így szólt. Ó, oh, Mr. Paravicini, biztos vagyok benne... Mr. Paravicini megrázta a fejét. Szavai Giles-hoz intézte. Ön roppant bölcs fiatalember. Nem kockáztat. Be tudom-e bizonyítani önnek, vagy akár a felügyelőnek, hogy nem vagyok mániákus gyilkos? Nem. Nem tudom. Igen nehéz dolog valaminek a tagadását bizonyítani. Derűsen dudorászott. Molly összerezzent. Kérem, Mr. Paravicini, ne ezt a borzalmas dallamot! Három vakegér! Tényleg az volt. A dallama belemászott a fülembe. Most jövök rá, milyen hátborzongató versike is ez. Egyáltalában nem kedves versike. Talán már önöknek is föltűnt? Vérbeli angol rigmus, az idillis, brutális angol vidékről. Levágta késsel a farkukat ám. Persze, egy gyermeknek tetszene. Tudnék mesélni a gyermekekről. Kérem, ne! Mondta Molly erőtlenül. Szerintem maga épp olyan brutális. Hangja hisztérikussá vált. Nevetgél is, mosolyog, úgy játszik velem, mint macska az egérrel. Igen, pont úgy! Nevetésben tört ki. Nyugalom, Molly, mondta Giles. Gyere, bemegyünk mindannyian a szalomba. Trattor már egyre türelmetlenebb. Ne törődj a főzéssel, a gyilkosság fontosabb, mint az evés. Nem hiszem, hogy egyet tudok érteni önnel, mondta Mr. Paravicini, aki apró pipiskedő lépésekkel haladt mögöttük. A halálra ítélt, bőséges reggelit fogyasztott, ahogy mondani szokták. Giles haragosan nézett Christopher Brennre, aki a halban csatlakozott hozzájuk. Gyors, aggódó pillantást vetett Mollyra, ám az a fejét fölszegve egyenesen előre nézve lépdelt. Akár egy körmenet úgy vonultak be a szalomba. Parányi sasszéival Mr. Paravicini volt a sereghajtó. Trattor őrmester és Metcalf őrnagy a szalon ajtajában állva várakoztak. Az őrnagy rossz kedvűnek látszott. Trattor őrmester szinte kicsattant a tetvágytól. Helyes, mondta, amint beléptek. Azt akartam, hogy mindnyájan itt legyenek. Szeretnék elvégezni egy bizonyos kísérletet, és ebben valamennyiük együttműködésére számítok. Sokáig fog tartani? Kérdezte Molly. Elég sok dolgom van a konyhában. Elvégre lassan ennünk kellene. Igen, mondta Trattor. Tisztában vagyok vele, Mrs. Davis. De ha megbocsát, fontosabb dolgok is vannak az evésnél. Mrs. Boyle példának okáért nem tart igény több ennivalóra. De kérem, őrmester, fakadt ki Metcalf őrnagy. Rendkívül tapintatlanul fogalmaz. Sajnálom, Metcalf őrnagy, de azt akarom, hogy mindenki részt vegyen benne. Megtalálta a sílécét, Trattor őrmester, érdeklődött Molly. A fiatalember elvörösödött. Nem találtam meg, Mrs. Davis. Ám azt mondanám, nagyon alapos gyanúm van arra nézvést, hogy ki vitte el. És hogy miért? Jelen pillanatban nem mondhatok többet. Kérem, ne tegye, könyörgött Mr. Paravicini. Mindig is az volt a véleményem, hogy a megoldást a legeslegvégére kell tartogatni. Tudják, az izgalmas zárófejezetre. Ez nem játék, uram. Nem az? Ebben azt hiszem téved. Szerintem igenis játék valakinek. A gyilkos jól szórakozik, mormolta Molly maga elé. A többiek döbbenten néztek rá. Elpirult. Én csak azt idéztem, amit Trattor őrmester mondott nekem. Trattor őrmester láthatólag nem volt túl boldog. Ez mind nagyon szép, Mr. Paravicini, hogy zárófejezeteket említ, mintha csak egy detektív regényről lenne szó, mondta.
1: azonban ez a valóság. Itt és most történik.
2: Egészen addig, amíg ez,
0: mondta Christopher Brown, és közben a mutatóujját végighúzta lassan a torka előtt,
2: meg nem történik velem is.
1: No hát, mondta Metcalf őrnagy, elég ebből, ifjú barátom. Az őrmester most készül elmondani, mit kíván tőlünk, mit tegyünk.
0: Trattor őrmester megköszörülte a torkát. Hivatalos hangnemre váltott.
1: Röviddel ezelőtt bizonyos vallomásokat vettem föl valamennyiüktől, kezdte. Ezek az önök tartózkodási helyére vonatkoztak abban az időben, amikor Mrs. Boyle meggyilkolása bekövetkezett. Mr. Wren és Mr. Davis a hálószobáikban voltak. Mrs. Davis a konyhában. Metcalf őrnagy a pincében. Mr. Paravicini itt volt, ebben a szobában.
0: Megállt, aztán folytatta.
1: Íme az önök által tett vallomások. Nem áll módomban ellenőrizni ezeket. Lehet, hogy igazak, lehet, hogy nem. Hogy egészen világosan fejezzem ki magam, 4 ezek közül igaz, 1 hamis. De melyik?
0: Tekintete arcról arcra vándorolt. Senki sem szólalt meg.
1: Önök közül 4 igazat mond, 1 hazudik. Van egy tervem, amely talán segít abban, hogy rábukkanjak a hazudozóra. És ha rábukkantam arra az egyre, aki hazudott nekem, tudni fogom, ki a gyilkos.
0: Giles élesen megjegyezte.
1: Nem feltétlenül. Valaki hazudhatott egyéb okból kifolyólag is. Ebben erősen kételkedem, Mr. Davis. De mi az ötlete, ember? Hiszen épp az előbb mondta, hogy nem tudja ellenőrizni ezeket a vallomásokat.
2: Nem, de tegyük föl, hogy mindenki elvégzi ugyanazokat a tevékenységeket másodszor is.
1: Ah, szólt Metcalf őrnagy becsmérlően. A bűnügy rekonstruálása. Külföldi módszer.
2: Nem a bűnügy rekonstruálása, Metcalf őrnagy, hanem látszólag ártatlan személyek tetteinek rekonstruálása.
1: Mégis mit vár? Mit fog ebből megtudni?
2: Nyilván megbocsát, ha nem fejtem ki most mindjárt.
0: Azt akarja, kérdezte Molly, hogy ismételjük meg az előadást?
2: Többé-kevésbé, Mrs. Davis.
0: Csönd lett. Valahogy olyan zavart volt ez a csönd.
2: Csapda, gondolta Molly. Csapda, de nem látom hol.
0: Az ember azt hihette volna, hogy 5 bűnös tartózkodik a szobában, noha csak 1 volt az, a többi 4 ártatlan. Valamennyien gyanakvó oldalpillantásokkal méregették azt a magabiztos, mosolygó fiatalembert, aki feladta ezt az ártatlannak tűnő feladatot. Christopher rikácsolva kifakadt.
2: De nem tudom fölfogni! Egyszerűen nem tudom fölfogni! Mégis miben reménykedik? Mire jöhet rá? Kizárólag azáltal, hogy arra kényszeríti az embereket, tegyék meg ugyanazokat a dolgokat, mint korábban. Nekem ez egyszerűen abszurdnak tűnik.
1: Annak, Mr. Wren. Természetesen, válaszolta Giles vontatottan, úgy lesz, ahogy mondja őrmester. Együttműködünk. Mindannyiunknak pontosan azt kell csinálnia, mint akkor?
2: Igen. Ugyanazokat a tevékenységeket fogják újra végrehajtani.
0: Metcalf őrnagy szeme villant egyet a megfogalmazás enyhe kétértelműségének hallatán. Trattor őrmester folytatta.
2: Mr. Paravicini elmondta nekünk, hogy a zongoránál ült, és egy bizonyos dallamot játszott. Mr. Paravicini, esetleg volna szíves megmutatni, pontosan mit is csinált?
1: Hát hogyne, drága őrmester.
0: Mr. Paravicini fürgén odaszökelt a szoba másik végében álló hangverseny zongorához, és elhelyezkedett a zongoraszéken.
1: Most pedig a mester előadja a gyilkosság szignálját,
0: mondta, miközben karjával kacskaringós mozdulatot tett. Elvigyorodott, és szándékosan mesterkélt gesztusokkal egy ujjal elpötyögte a 3 vakegér dallamát.
3: Plim, plim, plim, plim, plim, plim.
0: Jól szórakozik, gondolta Molly. Jól szórakozik. A lágy, tompított hangok csaknem hátborzongatóan hatottak a tágas szobában.
2: Köszönjük, Mr. Paravicini, mondta Trattor őrmester. Feltételezem, előző alkalommal is pontosan így játszott el a dallamot.
1: Igen, őrmester, 3-szor ismételtem meg.
0: Trattor őrmester Mollyhoz fordult.
2: Tud zongorázni, Mrs. Davis?
0: Igen, Trattor őrmester. El tudná hallás után játszani a dallamot pontosan ugyanolyan módon, ahogy Mr. Paravicini tette? Természetesen el tudnám. Akkor legyen szíves, fáradjon oda, és üljön le a zongorához, és álljon készenlétben, hogy amikor jelt adok, elkezdhessen.

egy vallomást. Nos, hát kérem, kiosztom önöknek a különböző tartózkodási helyeiket. Mrs. Davis itt marad a zongoránál. Mr. Wren, lenne szíves kimenni a konyhába? Éppen csak, hogy rajta tartsa a szemét Mrs. Davis készülő ebédjén. Mr. Paravicini, átmenne Mr. Wren hálószobájába? Ott kamatoztathatja a zenei tehetségét azáltal, hogy elfütyüli a három vakegért ugyanúgy, ahogy a nő. Metcalfe nagy, fölmenne Mr. Davis hálószobájába, és megvizsgálná az ottani telefont? És ön, Mr. Davis, belenézne a hallban lévő szekrénybe, és utána lemenne a pincébe? Egy pillanatig csönd volt. Aztán négy ember tétován elindult az ajtó felé. Trattőr követte őket. Átnézett a válla fölött. Számoljon el 50-ig, majd kezdjen el játszani, Mrs. Davis, mondta. Kiment a többiek után. Mielőtt becsukódott az ajtó, Molly meghallotta Mr. Paravicini hangját, amint harsányan megjegyzi. Fogalmam sem volt róla, hogy a rendőrség ennyire oda van a társas játékokért. 48, 49, 50. Molly a számolás befejeztével szófogadóan elkezdett játszani. A brutális kis dallam ismét lágyan hömpölygött a nagy, visszhangos térben. Három vakegér, nézd csak, hogy szalad! Molly érezte, hogy a szíve egyre hevesebben és hevesebben ver. Ahogy Paravicini mondta, különösen kísérteties és hátborzongató versike volt ez. A gyerekek szánalomra való képtelenségét tükrözte, amely olyan ijesztő, amikor felnőttnél találkozik vele az ember. Föntről egészen halkan ugyanazt a dallamot hallotta fütyülni. Paravicini az emeleti hálószobában Christopher Wren szerepét alakította. A szomszédos könyvtárszobában váratlanul megszólalt a rádió. Bizonyára Trattőr őrmester kapcsolta be. Ezek szerint ő maga játszotta Mrs. Boyle szerepét. De vajon miért? Mi értelme ennek az egésznek? Hol van a csapda? Mert hogy valahol csapda van, afelől nem volt kétsége. Hideg levegő legyintette meg a tarkóját. Villám gyorsan hátrafordította a fejét. Az ajtó nyílt ki biztosan. Valaki bejött a szobába. Nem, a szoba üres volt. Mégis hirtelen ideges lett, félt. Ha mégis bejönne valaki. Tegyük föl, hogy Mr. Paravicini az ajtó körül ólálkodik. Oda settenkedik a zongorához, hosszú ujjaival görcsösen szorongatja és folytogatja. Lám, lám, a saját gyászindulóját játsza, drága hölgy, felemelő gondolat. Képtelenség, ne légy ostoba, ne képzelődj. Különben is hallod, amint a fejed fölött fügyülészik. Csak úgy, ahogy ő is hall téged. Kis hián abbahagyta a zongorázást, amikor belehasított a felismerés. Senki nem hallotta Mr. Paravicini játékát. Ez lenne a csapda? Netán az is elképzelhető, hogy Mr. Paravicini egyáltalán nem is játszott, s hogy nem is a szalomban, hanem a könyvtárszobában volt. A könyvtárszobában folytogatta Mrs. Boyle-t. Bosszús volt, igencsak bosszús, amikor Trattőr úgy rendelkezett, hogy Molly zongorázzon. Paravicini nagyon ügyelt arra, hogy halkan játssza a dallamot. Hát persze, hogy ügyelt rá, hiszen azt remélte, talán annyira halk lesz a játéka, hogy ki se hallatszik a szobából. Mert ha ez alkalommal bárki is meghallja, aki legutóbb nem hallotta, nos, akkor Trattőr megkapná, amit akar. Azt az embert, aki hazudott. Kinyílt a szalon ajtaja. Molly egész testében megfeszült, azt várva, hogy Paravicini az, és már-már fölsikoltott. De csak Trattőr őrmester lépett be, éppen akkor, amikor Molly harmadszor is eljátszotta a dallamot. Köszönöm, Mrs. Davis, mondta. Rendkívül elégedettnek látszott magával. A viselkedése is élénk volt és magabiztos. Molly levette a kezét a billentyűkről. Megkapta, amit akart? Kérdezte. Meg bizony! Diadalittas volt a hangja. Pontosan azt kaptam, amit akartam. Melyikőjüket? Kit? Nem tudja, Mrs. Davis? Akkor rajta! Nem olyan bonyolult. Egyébként, ha mondhatok ilyet, mérhetetlenül buta volt. Hagyta, hogy kutassak mindenfelé a harmadik áldozat után. Ennek eredményeként most komoly veszélybe került. Én? Nem értem, mire gondol. Arra, hogy nem volt őszinte hozzá, Mrs. Davis.

titkolódzott előttem, akárcsak Mrs. Boyle. Nem értem. Ó, dehogy nem. Hiszen amikor először említettem önnek a Longridge Farm ügyet, maga már mindent tudott róla. Hát persze, hogy tudott. Föl volt dúlva. És ön volt az, aki megerősítette, hogy ennek a környéknek Mrs. Boyle volt a szállásmestere. Mindketten innen származnak. Így, amikor elkezdtem töprengeni, ki lehet a harmadik áldozat, rögtön ön mellett döntöttem. Elárulta, hogy első kézből származó információkkal rendelkezik a Longridge Farmi dologgal kapcsolatban. Tudja, mi, rendőrök, nem vagyunk olyan tökkel ütöttek, mint amilyeneknek látszunk. Molly erőtlen hangon szólalt meg. Maga ezt nem érti? Nem akarok emlékezni rá. Ezt megértem. Egy kissé megváltozott a hangja. A lánykori neve Wainwright, ugye? Igen. És egy kicsivel öregebb annál, mint amilyennek mondja magát. 1940-ben, amikor ez az egész történt, ön az Abbeville-i iskola tanítónője volt. Nem! De, igen, az volt, Mrs. Davis. Nem voltam, mondom. Annak a fiúnak, aki meghalt, sikerült postára adnia a levelet, amit önnek írt. Lopta hozzá a bélyeget. A levelében segítségért könyörgött. Szeretett tanítónője segítségért. A tanárnak a dolga, ugyebár, hogy utána járjon, miért nem ment a gyerek iskolába? Ön nem járt utána. Tudomást sem vett a szegény kis ördög leveléről. Háj! Molly arca lángolt. A nővérem az, akiről beszél. Ő volt a tanítónő. És nem arról van szó, hogy nem vett tudomást a leveléről. Beteg volt. Tüdőgyulladást kapott. Nem is látta a levelet mindaddig, amíg a gyerek meg nem halt. Irtózatosan kiborult tőle. Irtózatosan. Ugyanis szörnyen érzékeny. De nem az ő hibája volt. Azért nem bírtam soha elviselni, ha emlékeztetnek rá, mert hogy ilyen borzasztó módon a szívére vette. Örökös lidérsz nyomás ez nekem. Molly fölemelte a kezét, hogy a szemét eltakarja vele. Amikor elvette, Trattőr őrmester őt vizslatta. A férfi csöndesen így szólt. Szóval a nővére volt az. Na de mindegy is. Hirtelen furcsa mosolyra húzódott a szája. Már nem sokat számít, igaz? Az ön nővére, az én öcsém. Kivett valamit a zsebéből. Most már boldogan mosolygott. Molly rámerett a férfi kezében lévő tárgyra. Mindig is úgy tudtam, hogy a rendőrök nem hordanak pisztolyt maguknál, jegyezte meg. A rendőrök nem, mondta a fiatalember. De tudja, Mrs. Davis, nem vagyok rendőr. Jim vagyok. Georgie bátyja. Azért gondolta, hogy rendőr vagyok, mert fölhívtam önöket a falu telefonfülkéjéből, és azt mondtam, Trattőr őrmester úton van. Aztán elvágtam a ház külső telefonvezetékeit, amikor ideértem, hogy ne tudjanak visszaszólni a rendőrkapitányságra. Molly mereven nézte őt. A revolver most rászegeződött. Ne mozduljon, Mrs. Davis, és ne sikítson, mert rögtön meghúzom a ravaszt. Még mindig mosolygott, egy gyermek mosolyával, amint Molly elborzadva döbbent rá az igazságra. Még a hangja is gyerekessé változott beszéd közben. Igen, mondta, Georgie bátyja vagyok. Georgie a Longridge farmon halt meg. Az a gonosz nő oda küldött minket, és a gazda felesége rossz volt hozzánk, és maga sem segített rajtunk, három vakegéren. Megfogadtam, megölöm mindegyiküket, ha fölnövök. Komolyan gondoltam. Azóta egyfolytában ezen jár az eszem. Hirtelen összevonta a szemöldökét. A seregben sokat nyaggattak. Az orvos egyfolytában kérdezősködött. Meg kellett szöknem. Attól féltem, hogy megakadályoznak abban, amit tenni akarok. De most arra fölnőttem. És a felnőttek azt csinálják, amihez kedvük van. Molly összeszedte magát. Beszélj hozzá, mondta magának. Tereld el a figyelmét. Hanem Jim, ide hallgasson. Soha nem fog innen biztonságban kijutni. A férfi arca elkomorult. Valaki eldugta a sílécemet. Nem találom, nevetett. De majdnem biztos, hogy ezzel se lesz gond. Ez a férje pisztolya. A fiókjából vettem ki. Állítom, azt hiszik majd, hogy ő lőtte le magát.
Különben is, mit érdekel engem? Akkora múka ez az egész. Szerepet játszani. Az a nő Londonban, az arca, amikor fölismert, és ma reggel az az ostoba tyúk. Bólogatott. Jól kivehető, de nem kevésbé kísérteties fügyszó hallatszott. Valaki a három vakegér dallamát fütyülte. Tratter összerezzent, a revolver megremegett a kezében. Egy hang azt kiáltotta. A földre, Mrs. Davis! Molly lehuppant a padlóra, miközben a rejtek helyéről az ajtó melletti kanapé mögül előlépő Metcalf őrnagy rávetette magát Tratterre. A revolver elsült, a golyó pedig a néhai Miss Emory egyik meglehetősen silány, bár a szívének oly kedves olajfestményébe fúródott. Egy pillanattal később óriási zűrzavar támadt. Giles berohant, utána Christopher és Mr. Paravicini. Metcalf őrnagy, aki továbbra is keményen fogta Tratört, rövid, pattogós mondatokban beszélt. Az alatt jöttem be, amíg zongorázott. Bebújtam a dívány mögé. Kezdettől fogva figyelem. Tudtam, hogy nem rendőrtiszt. Én vagyok az. Tanner felügyelő. Megegyeztünk Metcalffal, hogy én veszem át a helyét. A Scotland Yardon célszerűnek tartották, hogy ott legyen egy emberük a helyszínen. No, fiacskám! Egészen finoman beszélt az ekkor már engedelmes Tratörhöz. Most velem jössz. Senki nem fog bántani. Nem lesz bajod. Majd vigyázunk rád. A lesült arcú férfi hangja olyan volt, akár az ijedt gyermeké. Georgie nem fog haragudni rám? Kérdezte. Nem. Georgie nem fog haragudni, felelte Metcalf. Amikor elhaladt Giles mellett, odasúgta neki. Teljesen bolond a szegény pára. Együtt mentek ki. Mr. Paravicini megfogta Christopher Oren karját. Ön is, barátom? Mondta. Jöjjön velem! Giles és Molly egyedül maradt, és csak néztek egymásra. A következő pillanatban már ölelkeztek. Drágám, szólalt meg Giles. Biztos vagy benne, hogy nem sérültél meg? Nem, nem, egészen jól vagyok. Giles, én irtózatosan összezavarodtam. Már-már azt hittem, te... Miért mentél aznap Londonba? Drágám, ajándékot szerettem volna venni neked a holnapi házassági évfordulónkra. Nem akartam, hogy megtudd. Hát ez nagyon különös. Én mentem Londonba, hogy ajándékot vegyek neked, és nem akartam, hogy megtudd. Eszelősen féltékeny voltam arra az idegbajos tökfejre. Biztosan meghibbantam. Bocsáss meg, drágám. Kinyílt az ajtó, és Mr. Paravicini ugrándozott be a maga kecskeszerű módján. Szinte sugárzott. Megzavarom a kibékülésüket, minő szívmelengető jelenet, de ó, jaj, Isten hozzádot kell mondanom önöknek. Egy rendőrségi terepjárónak sikerült átjutnia. Meg fogom győzni őket, hogy vigyenek magukkal. Odahajolt Mollyhoz, és titokzatosan a fülébe súgta. Elképzelhető, hogy a közeljövőben egy kissé meg leszek szorulva, de bízom benne, hogy el tudom rendezni a dolgokat. Mégis, ha jönne egy csomag, benne egy libával, egy pulykával, néhány libamáj konzervvel, egy sonkával, több pár nejlon harisnyával, nos, értülje, hódulatom jeléül egy roppant bájos hölgynek. Mr. Davis, a csekkem ott van a hall asztalán. Kezet csókolt Mollynak, és kiszökkelt az ajtó. Nejlon harisnyák, dünnyögte Molly. Libamáj, ki ez a Mr. Paravicini? A Mikulás? Gyanítom, a feketéző fajtából, tette hozzá Giles. Christopher Wren szégyellősen bedugta a fejét. Édeseim, mondta, remélem nem veszik tolakodásnak, de borzasztó éget szag terjeng a konyha felől. Kellene tennem valamit az ügy érdekében? Molly elgyötört kiáltást hallatott. A pástétom! Majd kiviharzott a szobából.

Tilos Rádió. Agatha Christie, a három vak egér című művének feldolgozását hallhattátok. Az előző kezdő rész múlt héten ment le, aki lemaradt volna róla, az archívumból lepótolhatja. További jót!

0: Hallja az Oti, felhívás következik! Tilos sci-fi pályázat. Novella. Vers.
1: Zene. Ide vele. sci-fi.tilos.hu.
0: Pályázati
2: felhívást hallottatok?
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kert akaró.
5: Jó.
4: Kert akaró.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
4: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
4: Jó.
6: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

a taxi. A sofőr, akire ezen az éjszakán rányítottam a taxi ajtót, nem volt már túlságosan fiatal. Aszott proletár arcát mély, inkább függőleges ráncok barázdálják. Proletár ráncok. Mintha a parányi árkok mélyére kimoshatatlan olajüledék rakódott volna. A szeme pillátlannak tűnik, az orr keskeny nyergén alig látható horpadás. A haja gyér, gondozatlan, látszik benne nyilván koszos, törött fogú fésű nyoma, zsíros szálak 4-es-5-ös csoportokba rendeződve, hamuszürke sinekként húzódnak feje búbja felé. Arcán viseli életrajzát. A nyomorult, függő folyósós, húgyszagú, száradó ingekkel, gatyákkal föllobogózott gyártövi bérházat, ahol született. A szutykos műhelyt, ahol gyerekkorában a rozsdás drótok, olajtól csöpögő anyacsavarok, nyitszegek és plédarabok között matatott. Az arc megőrzött még valamit a mester ütésre lendülő keze láttáni félelemből, s a sunyi örömből is, amit az első kuncsav becsapása okozott. Tágpórusú bőre savanyú, sárgás fénnyel homályló kültelki kocsmák párájából is őriz egy lehelletnyit. Egykedvűen várja, hogy megmondjam a címet. Elnyújtózom mellett az ülésen, csendes káröröm bizsereg bennem. Most majd morcan, ellenségesen néz rám, ha visszafelé útra gondol, amit üres járatban kell megtennie. 20 kilométer. A katonai reptérről visszafelé nem igen akad utas. Persze mondhatná azt is, nem visz ki, neki nem éri meg. De nem meri. A káröröm a fejbőrömet bizergálja. Ki tudja, ki ez a pasi, aki éjszaka a katonai repülőtérre hajtat, erre gondol majd. Azért, amikor a szavak katonai repülőtér kihullanak a számon, várok tőle egy kutató pillantást semmit mondó kockás ingemre, szürke gyűrött nadrágomra. De rám se néz. Indít. Elmaradnak a belváros neon utcái, egy híd karcsú íve, gyárak, külvárosok, már az erdőben járunk, a fák törzse, a reflektorfényben meg annyi fehér villanás. Visszafelé nem lesz utasa, mondom. Csak egy pillanatra néz rám, most látom először egyszerre mind a két szemét. Egykedvű, majd hogy nem gúnyos. Most látom csak, mintha az egyszerre látott két szem anód és katód sugara lámpát villantott volna bennem, hogy első látásra mennyire félreismertem, mennyire nem hatoltam arca belső rétegeibe. Valami különös finomság bukik ki a ráncok közül, valami szóval ki nem fejezhető. Ha most előadásba kezdett volna a görög művészet arányosságáról, a kvantummechanikáról vagy a zen buddhizmus lényegéről, egy pillanatig sem csodálkoztam volna. Lopva a profiljára pillantottam. Most nem volt rajta semmi fény, semmi ellengő. Dűfogott el, magam sem tudom miért. Valamivel meg kellene bántanom, dobolt bennem, meg kellene aláznom. Fensőbségesen ült mellettem, mint egy lenyűgöző arányú görög szobor, mint maga a görnyesztő súlyú kvantummechanika, mint a mindent lecsupaszító zen buddhizmus. És hazudni kezdtem. Micsoda ostobaság ez! Mondtam, hogy csak rohan alattunk az aszfalt. Hiába pörögnek a kerekek, hiába nyomja a gázt. Ide vagyunk ragasztva a földhöz. Értelmetlen rohanás. Itt hatásvadász szünetet tartottam. Bezzeg, amikor mi elemeljük a gépet a kifutópályáról. Az orr az ég felé fúródik. Semmi közöm a repüléshez. A katonai repteret azért mondtam, mert oda pár száz méterre lakik a szeretőm. Véletlen. Ugyanúgy lakhatna a vágóhíd mellett is. A sofőr megserezzent. Akkor, amikor már a gép felemelkedett, értelmet nyer néhány száz méteres földrohanás, folytattam dühösen. De így, mint egy rossz vers. Aszfalt. Megint rám nézett. Mintha mosoly villant volna az arcán. Ebben nem vagyok biztos, inkább kopott, ínyből kisárgáló fogak rémlenek. De lehet, hogy az is régebbi emlék. Előrehajolt. Rátaposott a gázra. Az öreg varszava nekilendült, a sok vihart látott karosszéria berezgett, a sofőr egy aprót nyögött, hátradőlt, és szép óvatosan elemelte a kocsit az útról.
A kerekek surrogása megszűnt, sóhajtó ellebegtek mellettünk az útmenti fák koronái. Görcsösen kapaszkodtam az ülésbe, és ámulva néztem a város felszikrázó elektromos csillagait. Azóta itt keringünk a kivénhett taxival a város fölött. A sofőr nem néz rám. Szólni se szól, semmit.

0: utazás. Arra gondoltam először, hogy csak Győrig. Igaz, a határig félárúval megyek, 4 konyak. A féllábú szerencsére fröccsöt iszik. Fröccs, azt mondja, Győrig fröccs. Lehet, hogy a Wiener Walzer megáll Győrbe, de hogyan? Fiúk, most már hegyes halomig még 4 konyak. Ja, és egy fröccs a féllábúna. Ezek még magyar bakterházak, mondja a baloldali szomszédom, és kimutat az ablakon. Az ablak előtt egy rodgyant szemétvödör és egy olajos rongy hever, a járda mellé állítva egy kis uvickolt Skoda, szemben máladozó falu bérház. Szürke. Talán ködbe szaladt a vonat. Kalauzó, vagy pincér, lesz szíves most már Bécsig. Zürichnél nagyot változott a táj, a Skoda elment, ráláthattunk a bérház ablakaira. Milánónál egy kutya ágaskodott a szemétvödörhöz. A féllábú elaludt, a pincér keltegette. Ne bántsa, kusettye van. Beszállta, kiszállta. Volt, aki ugyanazon a vonaton ellenkező irányba utazott. Volt, aki bennült és mégis lemaradt. Az ülések egyre távolodtak. Elfelejtette, hogy 8 év múlva újra találkozunk. Éppen 5 perc alatt eltelt a 8 év. Talán a feledékenysége is ilyen gyors, mint a szélvész. Eszébe se jut valami, már is elfelejti. A kerekek kattognak, egyik szerint konyak, konyak, a másik szerint röncs, röncs, röncs, röncs. Ez a francia-olasz határ, mondtam. Ventimiglia. Hiányzik egy G. Ki ad egy hiányzó G-re? Uraim, nem helyes írási gyakorlat ez. Ez egy utazás. Suhan mellettünk a táj, rongyalpesek, szemétládavárosok, bérházék volt. Bolyőszürmer. Most már úgyis mindegy. Konya, sör, bor, pálinka, nizakán. Martin Luther King. Honyisenko. Nem ez se ilyen állomás. Egyáltalán nincs. Ez az állomás elutazott. Keresse Dél-Amerikában, ott van most a városgyűlés. New York rázza az elnöki csengőt, Tokió és Párizs lognak, isznak egy kocsmában, Moszkva énekel, város-város hátán az emberek meglátod, mint a hangyák futkosnak a feltépet földű üres telkeken. Minden város helyén egy sivatag, a hidak is elment, majd visszajönne. Ne félj! Egyszer csak fémes suhogás tölti be a föld légterét, és láthatod, hogy elrepül fölötted Osaka, Baltimore és Ciudad Bolivar. Helsinki eltévedt, valahol a Fekete-tenger partján akar leszállni. Hé, Helsinki, északabbra, északabbra! Na jön már Budapest is, csak hogy megjöttél. A szakadt szájú csatornacsövek keresik az illeszkedési pontokat, kis mocorgás, és megint itt áll a város. Szuszok, úgy látszik sietett. Nem megyek sehova. Isztambul, ha látni akarsz, kerekedj fel. A vérmezőn várlak, sippal, dobbal, csimpolyával, meg hagymabördővel, ha tudnám mi az. Pincér mindig kicseréli a hamutartót üresre. Én nem tudom, hány cigarettát szívtam el. Lehet, hogy egyet sem. 100-a. Tinta. Tollal törődni kell. Tintát kell adni neki. Általában mindennel törődni kellene, hogy ne hagyjanak cserben a dolgok. De amikor azok hagynak legkevésbé cserben, akikkel nem törődsz. Tudod is, te kivel törődsz, az emberi természet azért ilyen, hogy legyen mit, ne ilyenne hagyni. Természetes? Micsoda szó. Képzeld, ha mindig természeted szerint élnél. Nem lehet rögeszme nélkül, csak a rögeszme természetes. A betegség, a halál, a gyilkosság, a paráznaság, a csalás, az önzés, az irítség. De ha valaki prédikál a madaraknak,
1: Mária az Óhegy utcában mindig fölényesen néz rá. Lekicsinlő. Mintha színészkednék neki. Talán nem hiszi, hogy igazán szeretnék vele beszélgetni. Uram!
0: Hiszen csak egy szobor.
1: Mit beszélget egy szobor? Békén hagynátok? Annak beszélgetek, akinek akarok. Joga van válaszolni, és joga van nem válaszolni. Mária nem válaszol. Nem bízik benne. De legalább meghallgat. Ez a gyanakvás az arcán nem az ő bűne. A szobrászé. Annyira szerettem volna, Mária, ha faszobor vagy, de biztos gipsz vagy. Az arcodról már pattogzik a festék. A feleségem látta a Taj Mahalt.
0: Azt mondja, gyönyörű. Én téged láttalak, gyönyörű vagy.
1: Nem ér fel veled semmiféle Taj Mahal. Vagyis, hogy a sugaraid gyönyörűek. Ahogy kibújnak hozzám a kerítés rácsai. Na akarod, nem akarod, jönne, de biztos akarod. Mária, én is szeretnék ragyogni rád. Majd lesznek napok, amikor jó leszek.
2: Marseille!
1: Megérkeztünk! Már csak egyedül szállok ki a vonatból, a kalauz lehúzza mögöttem a rólót.
2: Úristen! Elfelejtettem visszafelé jegyet venni. Úristen!
1: Szemétládaházak, rongyházak, bérházak. Szeretnék visszamenni. Lehet valahonnét visszamenni? Soha.

0: társas játék. A férfi krétaszín arca görbed a heverő szélén, kezét a gyomrára szorítja. Nyöszörög, szeme alá sötét, árkot mélyít, a fájdalom ajkát összepréseli. Fáj a gyomra. Az előszobából berreg és hallatszik. Utasszállító repülőgép, traktor vagy tűzoltóautó, gondolja a férfi, de aztán rájön, hogy tűzoltóautó nem lehet, mert akkor szirénázna. A kilincs vadul megnyikkan, csattog. Az az egyén, akarom mondani, géperejű jármű, aki rángatja, nyilván alig éri fel. Végre kitárul az ajtó, és egy megejtően kopasz gyerek berreg be a kilincs alatt.
1: Szervusz, Kipi Kopinger, nyögi a férfi, minek ennyi gáz? Követ szállítok, mondja a kopasz, ezek szerint dömper. Egyben abba is hagyja a berregést, és úgy tetszik a dömperséget is. Közelebb lép, mutató ujjával a férfi gyomrára bök.
2: Megint itt van?
0: Gyűrött arccal bólint.
2: Mit csinál?
0: Terpeszkedik.
2: Rá is gyújtott?
0: Rá. Mindketten elképzelik a fájdalmat, hogy pöffeszkedik oda be. Nagy lancmók pasas a fájdalom, fekete, szétálló sörényű, és két hegyes szem fog lóg ki a szájából. Elégedetten fújja a füstöt.
2: És Tropkó úr? Kérdezi a gyerek. Már beküldted?
0: Tropkó urat, akinek egyébként Troparin a becsületes neve, nem igen szereti beküldeni a férfi. Azt szeretné, ha a fájdalom magától eltakarodna.
1: Még nem, mondja, de most már itt az ideje.
0: Egy üvegcséből kiráz egy szemet, lenyeli.
2: Bent van? Kérdezi suttogva a gyerek.
1: Bent.
2: Mit csinál?
1: Még csak nézelődik.
2: A fájdalom észrevette már?
1: Észre.
2: Mérgelődik?
1: De még mennyire, mondja a férfi, és a tenyerét jó erősen a gyomrára szorítja.
0: A nyalparokon szenves Tropkó úr bent áll hát a helyszínen, a böhöm fájdalom gyanakodva föltápászkodik.
2: Már kergeti? Kérdezi a gyerek.
1: Nem, mondja a férfi, még csak beszélgetnek.
2: Azt kérdezi a fájdalom, hogy mit akar már megint a Tropkó úr, igaz?
0: Így a gyerek.
2: Azt. És Tropkó úr mit válaszol?
1: Hogy lesz szíves fájdalom úr elkotródni.
2: Kotródik?
1: Nem. Azt mondja, nem jó kedvéből jár ide, hanem az én érdekemben.
2: Te érdekedben?
1: Igen, mert itt egy fekély.
0: Hol. És ez egyre csak nőni fog, ha zsírosat eszem és vedelek.
2: Mit, ha vedelsz?
1: Pálinkát.
2: És Tropkó úr?
1: Nem vitatkozik, felgyűrte az inge ujját.
0: A gyerek szeme felcsillan.
2: Leken neki egyet?
1: Remélem,
0: nyögi a férfi.
2: Jobb kézzel is, meg bal kézzel is?
1: Jaj!
2: Mi az?
1: Merekszemek.
2: Gyerünk, Tropkó úr, húzz be neki, lelkesedik a gyerek.
0: A férfi arcán simulnak a ráncok, hanyat fekszik.
2: Már fogja a nyakát?
1: Fogja.
2: Tropkó úr jó erős, igaz? Még nem kergette ki egészen?
1: Egészen még nem, de mindjárt kin lesz.
2: Állj az ablakhoz, súgja a gyerek.
1: Minek?
2: Hogy ha kijön a fájdalom, essen le az emeletről, majd jól összetöri magát.
0: A férfi az ablakhoz áll, arcába kezd visszatérni a szín.
1: Most, mondja,
2: most kim van. Hes ronda fájdalom, kiabál a gyerek, és kezével az ablak felé legyez. Sose gyere vissza! Puff!
0: A fájdalom nagyot nyekken a jár.

0: Lázár Ervin, a retemetesz. Újabb mesék felnőtteknek. Tűz.
1: Na végre, mondta a keselyű, és elengedte Prométheus máját.
0: A hős felsóhajtott, ez volt évezredek óta az első kín nélküli perce, megmozgatta elgémberedett tagjait, láncai csörögtek.
2: Lejárt a büntetésem? Kérdezte.
0: A keselyű megrántotta a vállát.
2: Ugyan?
0: De minek stapáljam magam? Nincs már tűz a földön. A leláncolt férfi haragosan előreugrott, s bár láncai visszarántották, öklét rázva kiáltotta: hazudsz, kutya!
2: Nem kutya, keselyű,
0: mondta egykedvűen a robusztus madár, s szárnyait próbálgatta, működnek-e a több évezredes kényszerszünet után. Prométheus haragja nem csillapodott. Végezd a kötelességedet, rivalt a keselyűre, tépd a májam!
2: Majd megőrültem, mérgelődött a keselyű.
0: Nem érted, hogy nincs már tűz a földön?
2: Azt akarod mondani, hogy az istenek elpusztították az utolsó embert is? Ördögöt, legyintett a keselyű. Többen vannak, mint valaha is.
0: Prométheus megnyugodott. Tűz nélkül nincs élet, mondta maga biztosan. Gyerünk, láss munkához!
2: Értsd meg, hogy nincs tűz. Az emberek már nem ismerik a tüzet. Nincs szükségük rá.
0: Nem igaz, kiáltott a hős. Tűz nélkül nem tudják elkészíteni az ételeket. Télen megfagynak, vakon tapogatóznak az éjszakában.
2: Lárifáj, mondta a keselyű, főzőlapokon főznek, központi fűtéssel fűtenek, és mesterséges fénnyel világítanak.
0: Igen, de mitől kapja melegét a főzőlap? Mi táplálja a fűtőtesteket? Mi szüli a mesterséges fényt? A tűz!
2: Nem a tűz, az atom, ha annyira tudni akarod. Megnyomnak egy gombot, s már is árad a fény, a meleg, semmi füst, semmi lángnyelv, semmi faropogás, sokkal tisztább, veszélytelenebb.
0: Prométheus egy ideig komoran hallgatott, aztán felcsillant az arca, és a háborúk, meg a gyújtogatók
2: sugarakkal háborúznak, mondta a keselyű. Egy szép, láthatatlan sugár, és porrá omlik egy ház, egy város, egy ország, semmi durrogtatás, semmi füst, csak steril por. A gyújtogatás elfelejtett, elavult módszer. Még a tűzoltóság is megszűnt, meg az önkéntes csapatok is, nincs tűzoltóbál. Önkéntes sugárvédők bálja, az van.
0: Prométheusban még egyszer fölcsillant a remény. A tábortüzek, mondta. Bujdosók, vándorok, kirándulók tüzei.
2: A keselyű legyintett. Rég nincs. Bármely üzletben 1,50-ért kapni műtábortüzet. Fény, meleg, elsőrangúan garantált, nem kell gajat szedni, fújni, összeégetni az ujjad. Egy gombnyomás is kész.
0: Ráadásul többször is felhasználható. Nem igaz, üvöltött Prométheus. A sziklák visszhangozták. Nem igaz, nem igaz.
2: Ugyan mit idegeskedsz, zsörtölődött a keselyű. Gyere, nézd meg magad.
0: Átballagtak ázsiai falvakon, afrikai dzsungeleken, véget nem érő nagyvárosokon. Az emberek megbámulták őket. Egy keselyű, meg egy láncai csörgető mesztelen ember. Dél-Amerikában kitűnő ajánlatokat kaptak egy cirkusztól, Ausztráliában büntetést fizettek, közerkölcs elleni vétség, Európában csendháborítás miatt. Mert Prométheusnak nagyon csörögtek a láncai, és nagyon mesztelen volt. A tüzet az emberek nem ismerték.
2: Micsoda? Kérdezte valamennyi, és bambán rázta a fejét.
1: Tűz, fire, a gony, faja.
0: Nem, ilyen szó nincs is. Öhögött a keselyű. Prométheus meg vadul csörgette láncait. Egy tengerparti ódon városkában találtak egy öregembert. Még ezt az egyet kérdezzük meg, kérte a keselyűt Prométheus. A keselyű bólintott.
1: Tűz, ismételte szót az öreg, és értelmes fény villant a szemében. Ott, mondta, az a nagy ház.
0: A keselyű alig tudott lépést tartani Prométheusszal. A hatalmas, düledező épület homlokzatát vasbeton oszlopok tartották. A homlokzaton kissé megkopott, málladozó festékű felirat fehér lett. Tűzmúzeum.
1: Ez az, kiáltott Prométheusz, oda néz! No-no,
2: mondta a keselyű. Mesztelenül nyíltak ki előttük a fotocellás ajtók, hosszú rideg folyosón baktattak végig petróleumlámpák, gyertyavégek, rozzant kandallók halmai között.
1: Nagy vitrinekkel teli terembe értek, Prométheusz boldogan rohant az elsőhöz, arcát az üveghez szorította. Pásztortűz, ezt írták a vitrin alá. Bent egy nagyszarvú bika és egy botjára támaszkodó kalapos, csizmás ember lobogó pásztortűzet bámult.
2: Tűz, kiáltotta boldogan Prométheusz. Föstött, mondta a keselyű. Prométheusz a pásztortűzre merett, arca elé kapta a kezét.
1: A tűz nem élt, mint ahogy viaszból volt az ember és a bika is. Sorra rohant a vidrinekhez. Kazántűz, kandallótűz, tábortűz, tűzvész, kovácstűz, futótűz.
2: Festve, villanykörte, cinóber, optikai csalódás, kommentálta valamennyit szakszerűen a keselyű. Mire a terem végére értek, Prométheusz haja megfehéredett.
1: Még ott, kiáltott aztán. Az egyik sarokban kicsi üvegbúra állt, amilyennel a fűszeresek takarják le az élesztőt, alatt a cédula, belső tűz. A búra alatt nem volt semmi. A keselyű rekedten felnevetett.
2: Prométheusz ekkor fölkapta a fejét, a fogát összeszorította, az álla kemény lett. Elhatározta, hogy újra fölmegy az istenek birodalmába, és ellopja a tüzet. Az épület előtt búcsúzáskor a keselyű így szólt. Tudom, hogy megint el akarod lopni, gonyorosan nevetett. Csak azt mondd meg, hogy minek? A májad úgyis olyan már, mint a darált mák.
1: Prométheusz aznap éjszaka mégis ellopta újból a tüzet. Égő fáklyával rohant végig a földön, olyan volt, mint egy látomás. Az emberek boldog ámulattal nézték, és felkiáltottak. Tűz!

0: Az embert, aki becsöngetett, enyhe naftalin szag lekte körül. Sinf bárgyún állt vele szemben a félnyitott ajtóban. Zavarban volt, mert tévénézés közben vajas kenyeret rágcsált, és még nem tudta lenyelni az utolsó falatot. Rágogatott hát, sebegve kérdezte. Mi tetszik? A zongora miatt jöttem, mondta az ember, és Sinf azon tűnődött, vajon a lehellete, vagy a ruhája naftalin szagú-e. Valószínűleg mind a kettő, gondolta, és szolgálatkészen szélesebbre tárta az ajtót. A férfi könnyed, túlságosan is könnyed léptekkel átlibegett az előszobán, és benyitott a szalomba, ahol Sinfék büszkesége, a páncéltők és fekete hangverseny zongora állt. Bő fekete talárban volt ez az ember, aki a zongora miatt jött, és amikor Sinf a nyakára nézett, olyan érzése támadt, hogy száraz, tágpórusú bőre is naftalinnal van átítatva. A felesége kikukkantott az előszobába, kérdően nézett az ajtóban tétovázó Sinfre.
1: Az ember, mondta Sinf, a zongora miatt.
0: Végre sikerült lenyelni a falatot. Miféle ember?
1: Talán te hívtad, nem?
0: Megőrültél? Kérdezte az asszony. Erre Sinf is megélénkült, egyszerre léptek be a szalomba. A fekete taláros a felnyitott zongora mellett állt, valami szerszámmal a húrok közt matatott, majd abba hagyta, a klaviatúrához lépett, leütött egy billentyűt. A hang rekedten kotkodácsolt elő a hangszerből, a taláros feléjük fordult, és elégedett mosolyjal mondta.
1: Menni fog!
0: Újra visszalépett a húrokhoz és a szerszámához. Sinfné kiáltani akart, hogy hiszen most hangoltatták a zongorát, de bennakadt a szó. Észrevette, amit Sinf már korábban is sejtett, hogy a taláros lába járás közben nem érinti a padlót. Súlytalanul lebeg, akár a füst.
1: Menni fog,
0: ismételte meg az ember, feje bent a zongorában, mintha el akarná harapni a húrokat, hallatszott az elernyedő drótok mélyülő nyöszörgése. Csinálj hát valamit, mondta kétségbe esetten Sinfné, és kirohant a szobából. Sinf könnyed léptekkel a zongorához ment, majdnem olyan könnyeden, ahogy a taláros járt, bár a padlótól azért nem tudott elszakadni. Végigfuttatta ujjait a billentyű soron, a zongora őrült, reszelős hangokat hallatott, a leeresztett húrok jóval az ütés után is pöngtek, reményteljes hangzavar töltötte be a szobát. Ó, mondta Sinf, de hiszen ön... Az ember egy pillanatra abba hagyta a munkát, Sinfre pillantott, Sinf, mintha most jutott volna tudomására, hogy megnyerte a főnyereményt, megtántorodott, kivörösödött, szeme is, szája is ó betűt formázott. De hiszen ön... nyögte boldogan.
1: Igen, mondta az ember, a zongora lehangoló vagyok.
0: A zongora lehangoló elég sokat kért a munkáért, de Sinf alkú nélkül rohant át a gardróbba, az asszony ott tartotta a pénzt a fehér nemű között, földre szórta az ingeket, törülközőket, lepedők fehér pillangói röpködtek körötte. Ó, mit csinálsz, mit csinálsz? Sikoltozott az asszony, de Sinf rá se hederített. Az abszolút hallást is meg kell fizetni, mondta, neki abszolút hallása van, egyetlen jó hangot sem hagyott. Az örömtől meg-megtört a hangja, a bankjegyköteggel átrohant a zongora lehangolóhoz. A taláros markában a pénzzel körülnézett.
1: Nagyon jó belső szerelőket tudok, szólt, elektromos, asztalos munka, parkett, festés,
0: megmondta a telefonszámot. Kitűnő, rivalta Sinf, és már tárcsázott is.
1: Meg kell mondanom, recsegte a kagylóba egy hang, nem olcsón dolgozunk.
0: Nem baj, vágott közbe Sinf, csak jöjjenek. Először a festők láttak munkához, fakalapácsokkal és vakarókkal.
1: Jézus Mária, jaj, veszékelt Sinfné, 10 évig gürcöltünk, koplaltunk, fogunkhoz vertük a garast.
0: Sinf rámosolygott, csak hadd dolgozzanak a fiúk. A festés eltűnt a falról. A mesztelen vakolatot vésték már a villanyszerelők, széles mozdulatokkal tépkedték az ablaküvegeket, az asztalosok kitépték a helyükből a nyílászáró tokokat, átfütyült a házon a novemberi szél.
1: Jaj, Istenem, kiáltozott Sinfné,
0: Sinf szánakozva ránézett, megsimogatta, kifizette a szakembereket, és gyengéden megfogta a felesége karját. Gyere,
2: Rohamva keltek át utcákon, tereken. Itt csókoltál meg először, motyogta Simfné egy parkban, vagy legalábbis valami ilyesmit mondhatott, meg talán azt, hogy erre sétáltunk valamikor, emlékszel, daloltak a hársak, októberban, mormolta Simf. Átszáguldottak egy aluljárón, a nyári meleg esők elől, mondta Simfné, és megszorította férje kezét, az meg biztatóan rámosolygott. Szeretlek, drága, suttogta, és átvonszolta a feleségét a kapun, ahol annyi hosszú órát töltött el ifjúkorában a mennyasszonyától való véget nem érő búcsúzások közben.

fizetésért, a kolóniál dolgozó szobáért különösen magas árat számított, de Sin fizetett, csak vigyék minél hamarabb. Munkához láttak az ácsok, ledobálták a cserepektől megfosztott faszerkezetet, a szarufákat és mestergerendákat, és már jöttek is a kőművesek, röpködtek a téglák, az inasok nyakatekert, dallamokat fütyüréztek, a fal fogyott, fogyatkozott. Sinf pálinkát hozatott az embereknek, hogy jobban menjen a munka. Aztán eszébe jutott a diplomája, átrohant a főiskolára. Hosszú, izzasztó vizsgába került, míg végre megfosztották mérlegképes könyvelői képzettségétől. Az érettségi bizonyítványát már viszonylag könnyedebben minősítették semmisnek. Az általános iskolai végzettség, az írás és olvasás tudományának visszavonása már szinte gyerekjáték volt. Mire hazaért, már eltűnt a háza. Az építőanyagokat elhordták, egy kertészbrigád tevékenykedett csak az udvaron, tépték a málnabokrokat, fűrészelték a gyümölcsfákat. A fű kiírtásáért különösen sokat kértek, de szerencsére Sinfnek még a borsos vizsgadíja kifizetése ellenére is maradt némi pénze. Fújt a szél, ott állt egy szál magában a telek közepén, és rikoltozott örömében. Egy embert látott közeledni, fekete talárban volt, a kezében szabó centit és ollót tartott. Meghajolt Sinf előtt. Ó, persze, mondta Sinf, az úri szabó. A taláros udvariasan megmondta, mennyiért csinál egy fazont. Sinf végigkutatta a zsebeit, kiguberálta az összeget. A szabó hosszan méricskélte őt a centivel, minden méretet gondosan följegyzett egy pepit a notezba, aztán ollójával elegánsan belehasított Sinf ruhájába, és letépte róla előbb a zakót, aztán a nadrágot és az alsóneműt. Sinf mesztelenül állt egykori telke közepén. Mitagadás, fázott. Boldogtalanság és valami meghatározhatatlan utáni vágyakozást töltötte el, de olyan erővel, hogy szinte fizikai gyötrelmet érzett. Tanulnom kell, gondolta. Megnősülni és telket venni. A telekre ház kell, a házba bútorok, zongora. Az ég felé emelte arcát, nyűszített. Tenyerével elfedte szemérmét, és futni kezdett a mozdulatlan levegő átforrósodva sűrített mellette. Futott. Könnyedén. A lába már nem is érintette a földet. Mint a füst.

általános leszerelés. A sereg fölsorakozott az alakuló téren. Zömök paripák táncolnak a fénylő arcú katonák alatt, a napsütésben csillognak a zöld, sárga és piros csákók. Mert szerencsére besüt a függő folyósóra néző konyha ablakon a nap. A sorok ugyan elég keszekuszák, egy jobb tábornok bizonyára rájuk dörrenne, hogy balra néz, igazodj, mik maguk, szabadnapos kereskedő segédek vagy katonák. De az itteni tábornok nem ennyire rigolyás. És szerencsére a tábornok fölöttesei sem rigolyásak, aminek külön örvendek, mert a fölöttesek mi vagyunk. A gyerek, meg én. Ez ki? Dök a gyerek az egyik vitézre. Ez egy tizedes, mondom, mert valóban olyan tizedes formája van. Úgy látszik, a tizedes ellen semmi kifogása, mert nagyra tátja a száját, és hogy félelmetesebb legyen a dolog, zord pofát vág, s hozzá egy rettenetes csatakiáltás, egy hosszan elnyújtott áááá. A tizedes tudja, mi a kötelessége. Már is ugratja péceli kenyérből készült lovát, szalonna arcán példamutató elszántság, zöld paprika csákója meg se rezdül, vágtat be a tettek mezejére. A hős tizedes eltűnik. Most egy századost kérek,

Á, a százados nem tétovázik, micsoda bátor hadsereg ez. A következő legyen egy ezredes, mondom a rangoktól megrészegülten, és az ezredes csörömpölő kitüntetésekkel méltóság teljesen bevégzi küldetését. Most egy huszadost kérek, kiáltja a gyerek. Huszadost, olyan rang nincs. Miért nincs? Tényleg, miért nincs? Kicsit bambán nézek magam elé, azt fontolgatom, hogy magyarázat helyett itt, ebben a mi hadseregünkben se szó, se beszéd, kinevezhetnék valakit huszadosnak. 20 katonának nem kell parancsolni? Szakítja félbe a ranglétrát forradalmasító gondolataimat a gyerek. De, azt hiszem kell, bizonytalankodom. Hát akkor, mert az ugye úgy van, hogy a tizedes 10-nek, a százados 100-nak, az ezredes meg 1000-nek parancsol. Nagyjából úgy mondom, és hogy ne látszam katonai dolgokban járatlannak, hozzáteszem, az alezredes meg 999-nek. Az mennyi? Egyel kevesebb, mint az 1000. Aha. Akkor egy olyat kérek. Az alezredes teljes díszben pompázó paradicsom sisakban elvágtázik. És hogy a világ tökéletlenségein javítsunk valamit, követi őt a huszados. Semmivel sem gyávább, mint a többiek, az új ranghoz méltóan viselkedik. Te, amikor katona voltál, hánynak parancsoltál? Egynek se, vallom be férfiasan. Ezen kicsit elmélázik, hosszasan nézi az arcomat. Szóval nullados voltál. Ez szíven üt. Ez a nagy nulla. Tudod, azért egy titkos alattvalóm nekem is volt, mentegetőzöm. Annak parancsoltál? Annak igen. Ki volt az? Én magam. Igen. Megpróbáltam eldönteni, mi jó, mi rossz, mit kell megtennem akkor is, ha nincs kedvem hozzá, és mit nem kell megtennem, ha szeretném is. Azt persze már nem vallom be, hogy mindez hányszor, de hányszor nem sikerült. Olyankor nullados voltam, ez kétségtelen. Most aztán pironkodhatok. Akkor te egyedes voltál? Körülbelül, mondom zavartan. Közben őrmesterek, hadnagyok, közlegények tűnnek el a színről. Ha katona leszek, én is egyedes akarok lenni. Ez nagyszerű, örvendek. De tudod, ahhoz nem is kell katonának lenned. Ha akarod, már is egyedes lehetsz. Hogyan? Például nem rohangálsz a nagykéssel föl le a lakásban, mint egyedes, gondolkozol előtte, és eszedbe jut, hogy eleshetsz és megsérted magad. Nem verekszel szíre szóra a testvéreddel, ha a mama kér tőled valamit, nem morogsz, mert jobb volna játszani, hanem megcsinálod. Látom az arcán, hogy az egyedesség sokat vesztett vonzerejéből. Nem szól. Közben a büszke tábornok egyedül maradt az alakuló téren, eljött az ő ideje is. Elvágtat hadserege után. Most ugye csatáznak oda bent. Elszük ágába se jut, mondom ilyetten. Mind letette a fegyverét, valamennyiükből egyedes lett, és építkeznek. Mit építkeznek? Hát, hogy fényesebb legyen a szemed, keményebb legyen az izmod, nagyobbat tudjál rúgni a labdába, ne fáradj el hamar, és könnyebben tanuld meg a betűket, meg a számokat. Mert ha harcolnának, akkor fájna a hasam. Te még mennyire? Akkor inkább legyenek egyedesek. Én is úgy gondolom. Lecsúszik a székről, kiterjeszti a karját, és elberreg. Semmi kétség, itt egy repülőgép emelkedik a levegőbe. Nagy elégedettség száll meg. Mi most ennek az öreg bérháznak a harmadik emeletén, a függő folyósóra néző konyhában megvalósítottuk az általános leszerelést. Most már csak az hiányzik, hogy nagy országok, kicsik és közepesek kövessenek bennünket. Példát mutattunk. A repülő közben a stratoszférába emelkedett, ott köröz, könnyedén és boldogan, bennem meg egy parányi félelem fészkelődik. Harci gép ez, vagy utasszállító? Egy egyedes repül odafönt, vagy egy huszados? Na, majd ha leszáll, megkérdezem.

csapda. Belépett egy kiskölyök, nevetségesen pici farmer nadrágban, fehér rövidújú trikója elején egy háromárbócos kalózhajó pompázott, kékkel volt ugyan kivarva, de nem lehetett más, csak kalózhajó. A kocsmában levők tekintete elsurrant a srác feje fölött, szakadatlan folyt tovább az elszúrt rikkantásokkal, röhelyekkel el egy zsongás. Pedig a fehér trikós kölyök vonzotta a szemet, a füst megritkult körülötte, szégyellősen a menyezet felé sompolygott, meg be a kocsma sötét zugaiba. A füst észrevette a gyereket. Körülnézett. Arcán a hadvezérek harciassága és a titkos küldetésben járók óvatoskodó ravassága. Valamit forralt. Az asztalok fehér kővel lerakott utat hagytak a söntéspultig. Egyetlen fekete kő árválkodott közöttük, közelebb a bejárathoz, az út tengelyétől kicsit jobbra. Nagyon szerény, nem hivalkodó, fekete kő. Kitörődött a létezésével. Ki vette addig észre? Nyilván senki. A gyerek azonban alaposan megnézte, előredőlt, olyan fél guggolás félébe ereszkedett, ennek nagymesterei a gyerekek, a kezét a térdére támasztotta. Szemvillanásig tartott az egész, mert a kölyök észrevett valakit a bejárat felől közeledni, és villám gyorsan az egyik oszlop mögé ugrott. A férfi láthatta a kalózhajóval ékes gyereket, nem csak a mozdulatot, ahogy az oszlop mögé ugrott, de a kukucskáló fejet is. De úgy látszik, tudta a szabályokat, mert kitartóan az ellenkező irányba nézett, erőlködött, hogy szemmerezgetése tökéletesnek tűnjék, és amikor riadságot mímelve újra meg újra végigpásztázta a kocsmát, az oszlop mögül diadalmas vigyorral kandikáló fejet levegőnek tekintette. Alacsony, 30 körüli hízásra hajlamos, de még korán sem kövér, mosolyra kész arcú férfi volt. Hol ez az Al Capone? Tanácstalankodott az ajtóban, mint egy magának téve föl a kérdést, de ahhoz megfelelő hangerővel, hogy maga a diadalmas Al Capone is tudomást szerezzen rejtőzködése tökéletességéről. A kérdés után kettőt lépett. Mindez ideig csak kettejük magánügye volt a kisded intermezzo, a kocsma rájuk se hederített, de a második lépésnél minden merőben megváltozott. A kölyök ugyanis előreugrott rejtekéből, és lenyűgöző diadallal elrikkantotta magát. – Benne vagy! Föl a kezekkel! A férfi szerencsétlen arccal lendítette magasba a kezét, és nem lehetett tudni, ábrázata bizonytalansága fogságba esésének, vagy annak az egyszerű ténynek tudható-e be, hogy nem tudta, miben van benne. Föltartott kézzel végignézett magán, rendellenességek után kutatott, először a bal, aztán a jobb lábán siklott végig a tekintete, és akkor már fészket vert benne a gyanú. Jobb lába ugyanis a fekete kövön állt. A csapda! Kiáltotta Al Capone, miközben arcára egy csapdával vadászó indián törzs összesített ravassága sűrűsödött. A férfi sziszegett, fájdalmasan mozgatta a jobb lábát, fel is emelte volna, de a csapda szemmel láthatóan nem engedte. A kocsma már figyelt. A kissé bizonytalan tekintetek gyújtópontjában állt a felemelt karú férfi és a harcias Al Capone. A hátrább ülőknek kissé fel kellett emelkedniük, hogy Al Capone-t is láthassák. A férfi fájdalmas ábrázata láttan Al Capone arcára némi szánalom költözött. Lehajolt, megtapogatta a csapdát, és guggoltából felnézett a felemelt karú áldozatra. Fáj? Kérdezte. Nagyon, mondta az áldozat, ripityára zúzta a bokámat. Elengedhetnél? Fizetsz hadisarcot? Egy málna hadisarcot kapsz. Helyes, mondta Al Capone, még mindig guggolva, leengedheted a kezed. Szakszerű mozdulatokkal kiszabadította a csapdába szorult lábat. A férfi sántikálva odébb állt, a gyerek még mindig a csapdát fogta. Vigyem? Kérdezte, vagy húzzam fel újra? Nem bánom, mondta a férfi, legalább más is megtudja, mi a magyarok istene. Nem volt idejük leülni, mert egy malaclopós úr jelent meg a bejáratnál. Figyeld, suttogta Al Capone.
A férfi figyelt, és figyelt az egész kocsma. A malaclopós észrevette a ráirányuló tekinteteket, zavarodottan megállt, végig simított borostás agár arcán. Netán azt hihette volna, régies malaclopója váltotta ki ezt a közfigyelmet, ha nem törzsvendégként érkezik, aki napjában többször is megfordul itt a legkisebb feltűnés nélkül. Segélykérően nézett a söntéspultnak támaszkodó pincérre, aki olyasforma ember volt, mint ő. Szikár, borostás arcú, csak kissé idősebb. A pincér jóságosan, biztatóan ránevetett, de a malaclopós figyelmét nem került el a mosolyában bujkáló ravasz cinkosság. Azért megindult befelé. A második lépésénél felrivalt a kocsma. Benne van! A malaclopós megmerevedett, most már végleg nem tudta mire vélni, mi történik. Csapdában vagy! Mondta az apró, fellüktető csendszigetben Al Capone, és a malaclopós jobb lábára mutatott. Az lenézett a lába alá, meglátta a fekete követ. Milyen csapda? A gyerek, tudja, hogy van, mondta mentegetőzve a férfi Al Capone asztalától. Az akárképpen ekkor 1 millió ránc gyűrődött, szép, ívelt, harmonikus rovátkák. A vadidegen is láthatta. Mosolyog. Ojé, mondta, kiszabadítanál? Al Capone szolgálatkészen felugrott, kibogozta a csapdába szorult lábat, és most a malaclopóstól kérdezte meg, visszategyem? Világos, mondta ő, tedd csak vissza. Sokáig nem jött senki. Csak a pincér járt fel s alá a rendelésekkel, de a veszélyes helyet valamennyiszer nagy ívben elkerülte. Aztán mégis elérte a végzet, mert egy figyelmetlen hátralépésnél, a szomszédos asztalt rendezgette, belecsúszott a sarka a csapdába, a kocsma megint felrivalt, a malaclopós arcán, ha lehet, most még több ránc gyűrődött, s a tűzkeresztségen átesettek jogán oda kiáltott a kisfiúnak. Ne engedd ki, csak ha fizet egy fél pálinkát! A gyerek a málnája fölül az apjára nézett. Mit bámulsz, tiéd a csapda? Most lépjen le, aki nem akar fizetni! Csapdában van a pincér! Rikkantott valaki. Hű, engedj el, de gyorsan! Mondta már szinte nem is tettetett rémülettel a pincér. Meglógnak a pénzemmel. Fizetsz neki egy fél pálinkát? Kérdezte hivatalos hangon Al Capone. Fizetek! Mondta sietve a pincér, mire Al Capone kiszabadította. A pincér jobb lábát szemmel láthatóan húzva oda sántikált a pulthoz, és azt mondta a csaposnak. Egy felett az úrnak. Az ezer ráncú boldogan a fiú felé emelte a poharat, és azt mondta. Egészségedre, Hüvelyk Matyi! De már jött is a következő áldozat, egy daliás úr. Látszott, most lépett ki az autójából, nem csak abból, hogy lóbálta a slusszkulcsot. Lélegzett visszafolytva figyelték, és amikor a slusszkulcsos könnyedén átlépett a csapdán, csalódottan felmorajlott a nép. Aztán egy vállig érő hajú huligán jött. Beletrafált, a hangorkántól megmerevedett, kicsit meg is ijedt, de aztán nagyon könnyedén rájött, hogy csapdában van, majdnem olyan könnyedén, mint a malaclopós. Aztán egy szenes ember, egy katona, egy rézóraláncos, meg egy füles sipkás léptek a csapdába. A katonát Al Capone kénytelen volt első segélyben részesíteni, mert valószínű eltörte a bokáját a csapda. Az injekció azonban használt, a katona viszonylag peckes léptekkel jutott el a pultig, aztán egy kövér, duplatokás, kopasz úr jött, ő volt az első, aki bal lábban lépett bele. Amikor a tömeg felvisított az örömtől, ő is megállt. Csapdában van, mondták neki. De a kövér úr lebigyeztette a száját, azt mondta, marhák, és tovább ment. A pincér arcán méla undor vibrált, amikor az asztalához ment, és oda se nézett, amikor megkérdezte, mi tetszik? A duplatokájú úr kétségtelenül rontott a mulatságon, de mikor újabb gyanútlanok estek áldozatul, látszott az arcán, szégyelli magát. Bánja már, hogy nem hagyta magát megfogatni a csapdával. Aztán felállt a férfi meg a gyerek. Al Capone az ajtóban megfordult, és a csapdára nézett. Itt hagyjuk, kérdezte az apját. Mi? Arany? Az, suttogta titokzatosan a gyerek. Meg ezüst. Akkor hozd. Al Capone visszament, fölmarkolta a csapdát, mikor az apjához ért jobb kezéből a baljába tette, hogy megfoghassa az apja kezét. Így mentek el, kézen fogva. Al Capone kissé görnyetten lépkedett.
Nicsak, mondta valaki. Úgy megy ez a gyerek, mintha cipelne valamit. Hát persze, hogy cipel. Nem látja, hogy egy csapda van nála, mondta szomorúan a malaclopós.

0: A retemetesz. Erikán már az ajtóban látszott, hogy szomorú. Mi baj? Kérdezte megrettenve Sinf. A kislány előbb megkerült az asztalt, fölkapaszkodott a szemben lévő székre, állát az asztal peremére támasztotta, a tekintetével szép szomorúság hurkokat gubancolt a férfi köré. Sírnak, mondta. Sinf előtt egy pillanatig sem volt kétséges, hogy kicsodák. Nyilvánvalóan a felülnézetből ábrázolt, szépen kipikkelyezett bandzsa krokodil, a bombaforma hal, az úthengerrel szétlapított farkas, a csánk nélküli szögletes ló, és persze ő, a retemetesz. Sírnak. Bizonyára valamit elhibáztam, gondolta Sinf, megfeledkeztem valami lényegesről. Most már az ő szeméből is áradt a szomorúság, rézsút lefelé, éppen a kislány tágra nyitott szép virág szemébe. Jó szomorúság volt, lilás-vörös, fény lett tőle az asztal.
1: Mit is ronthatott el?
0: Amikor a kislány először belibegett, tavaszforma idő volt, csak Sinf szívében volt ősz, legalábbis ő azt gondolta, ősz van benne, egészen Erika megérkeztéig. Egy szétbontott cigarettás doboz belsejére rajzolgatott, azaz inkább csak firkált, mert hiszen oda se figyelt, csak húzta, kanyargatta a vonalakat, satírozgatott. Ekkor állt meg mellette a kislány, figyelmesen nézte a rajzot, Sinf még észre se vette, de már érezte, hogy ez az ősz a szívében, ez csak mese, de hogy is van ősz a szívében. Erika rábökött a rajzra. Mi ez? Sinf tétován ránézett, elnevette magát. Honnan kerül ide ez a tökmagvirág, virág, tökmag, virág, virág, gyerek? Ez egy retemetesz, mondta. Erika szája kerekre nyílt. Ó, suhajtotta, gyönyörű, hadd üljek az öletbe. Sinf ölébe telepedett, még hogy ősz, nevetséges, és a papírra mutatott. Add nekem. A tied, mondta Sinf, neked rajzoltam. És már hitte is, hogy tényleg Erikának rajzolta, és hogy a kusza egyenesek és kacskaringók valóban egy retemeteszt ábrázolnak. Sőt, ez maga a retemetesz. A szeme nagyon szép, mondta Erika. Ó, de még mennyire, és már látta is Sinf a szemét. Na nézd, van egy vidám szeme, egy szomorú szeme, egy szeme, amit csak alvásra használ, ezt a másikat meg négy kacsintásra, és nézd csak, itt a mosolygó szája, a fütyörésző szája, a lebiggyeztésre alkalmatos szája és a rengeteg keze, 72 lába, hisz csoda lény ez a retemetesz. Örültek Erikával a retemetesznek. A retemetesz is örült nekik. A szívében tavasz van, mondta maga biztosan Sinf. Rajzolt bele, kérte őt Erika. És Sinf belerajzolta a retemetes szívébe a tavaszt. Hát így kezdődött. Ez volt az első találkozásuk. A retemetes beköltözött Erika fiókjába, és bizonyára alig-alig volt oka rá, hogy a lebiggyeztős száját meg a szomorú szemét használja. Legalábbis Sinf úgy gondolta. És most megint rajzolj nekem, kérte egyszer a kislány. Micsodát? Amit akarsz? Sinf akarta a feje búbját, hisz egyáltalán nem tudott rajzolni. Na jó, mondta, mert eszébe jutott, hogy valamikor gyerekkorában rajzolt egy krokodilt felülnézetből. Egy krokodilt rajzolok neked. Krokodilt? Kérdezte neheztelően Erika. Ez egy nagyon kedves krokodil lesz, mentegetőzött Sinf, és munkához látott. Valóban egy nagyon kedves krokodil született a papíron. Bandzsa! Mondta boldogan Erika. No igen, emelte távolabbra magától a rajzolt Sinf, és oldalra döntött fejjel kacsintott rá. Mindketten büszkék voltak a rajzra. Azaz mindhárman, mert a krokodil is büszke volt maga magára, és arra kérte Sinfet, a bal első mancsába rajzoljon egy virágcsokrot, mert időnként szeretné fölköszönteni magát. Ilyenkor, mondta, majd átteszi a csokrot a jobb mancsába, és talán meg is hajol önmaga előtt, bár még a művelet végrehajtásáról nincsenek pontos elképzelései. kapott hát egy virágcsokrot. Tulipántkát is rajzolj bele, mondta Erika, és Simf belerajzolt hármat is. Később Erika egy halat kért. Delfint, cápát vagy pontyot, nagyképüsködött Simf, mert azt gondolta, halat rajzolni pofon egyszerű. Halat, mondta Erika. Simf hát a feszülő ív a papír fölött, Erikája is, pedig ő csak nézi, hogyan születik a hal. Hal! Ez egy bomba, mondja Erika. No-no, tiltakozik Simf, ide néz. A bomba csúcsára szemet rajzol, szájat, kopoltyút. Jaj, pislog, tapsol Erika. Valóban a bomba forma hal pislog, kacsingat, biztatja Simfet. Ő meg, mint egy fenomén, uszonyokat rajzol a halnak, hátuszonyt, hasuszonyt, oldaluszonyt, pótuszonyt, pikkelyeket, és megkérdezi a haltól, kezet akarsz? A hal rázza a fejét. Akkor mivel fogsz kezet? Kérdezi Erika. Az uszonyommal, mondja mély hangon a hal, és nyújtja az uszonyát. A bomba forma hal is beköltözött Erika fiókjába, a retemetesz, meg a kancsal krokodil mellé, és nem sokára oda költözött az úthengerrel szétlapított farkas is. Igen, a farkas. Hát ő kell, mert nem a legszebbre sikerült. A fogsora az gyönyörű volt, mint a fűrész, de a teste bizony egy kicsit ellapult. Erre ráment az úthenger, mondta Erika. Jaj, sziszent föl a farkas, gyorsan bekötözték, injekciót kapott, meg aspirint. Meg is gyógyult azon nyomban, csattogtatta a fogát, és azt mondta. Én vagyok a világ legszebb, legegészségesebb farkasa. És hát persze, hogy ő volt. Te olyan gyönyörűen rajzolsz, mondta Simfnek elérzékenyülve Erika. Utolsónak a csánk nélküli szögletes ló költözött be a kislány fiókjába. Milyen állatot a legnehezebb rajzolni? Kérdezte Simfet Erika. Lovat. Akkor rajzolj nekem egy lovat. Jó, fészkelődött Simf még, hogy lovat, de mit tehetett, neki látott. A fülén kezdte. A fül szép is lett, de ami az egész lovat illeti, meglehetősen szögletesre sikerült. Ejhaj, mondta Simf, nincs csánkja. Ennek, méltatlankodott Erika, öt csánkja is van, gyönyörű öt csánkja, és nézd, milyen szépen fut! A ló hátra csapta a fejét, és körül száguldotta a papírt. Csak úgy porzott a lába nyoma. Aztán Simf nagyon sokáig nem találkozott Erikával. Utazni kezdett, végig száguldozta a világot. Jött és ment, ment és jött, futott és szaladt, járt és kelt. Egy helyet keresett, ahol majd tüzet rak, melengeti a kezét és azt kiáltja, boldog vagyok. Rakott is tüzet, melengette is a kezét, de kiáltani csak azt tudta, jaj, de boldogtalan vagyok. Jaj, de keveset tudott Simf arról, mit kell tennie az embernek, hogy egyszer csak szétkiálthassa a boldog vagyokot. Így hát utazott. Kelő napjait mindig más hegyek dajkálták, nyugvó napjait mindig más hegyek temették. Jött és ment, ment és jött, futott és szaladt, járt és kelt. És ahogy így bolyongott, kujtorgott, csavargott, lerajzolt magának mindent, amit látott, hegyeket, házakat, templomokat, madarakat, kengurúkat és sörényes hangyászokat. Eleinte nem nagyon ismert volna rá senki, hogy mit ábrázolnak a rajzok, de aztán Simf megtanult rajzolni. Pompás krokodilokat rajzolt, és pompás halakat, meg pompás farkasokat, és igen-igen, pompás lovakat. Pompás. Pompás, pompás, mondogatta Simf, és egyszerre csak úgy érezte, hogy nem jelent ez a szó semmit. Semmit, semmit, semmit. És ekkor keveredett vissza a régi asztalhoz, a régi szobába, ott találta a régi ceruzákat, a régi papírokat, és benyitott hozzá Erika azzal, hogy sírnak. És mondom, Simf rögtön tudta, kikről van szó. Mert egy társ kell nekik, mondta Erika. A krokodilnak egy krokodil, a halnak egy hal, a farkasnak. Értem, rikkantott közbe Simf, pedig dehogy értette, és megragadta a ceruzát. Erika gyanakodva nézett a krokodilra. Ez nem banja, mondta. Sim fölpillantott. Nem, mondta, és érezte, hogy a mellkasát nyomja belülről valami. Tulipántkája sincs? Nem kérte, suttogta Simf. Egy szót se szólt, talán nem is tud beszélni. A nyomás oda ment. És a halnak nem volt se pótuszonya, se mély, se magas hangja. Árván karcsúskodott és izmoskodott a farkas, a ló. A ló meg nézd csánkokkal, kényes hajlatokkal ékes befont sörénnyel lobogó. Szépek, mondta Erika szomorúan. Simfnek csak úgy döngött a szíve. Legalább egy szólalt volna meg, legalább egyetlen egy, de a pompás rajzok meg se pisszentek. Retemet ezt is, kérte Erika. És Simf izzadt, és reszketett, vonalazott, és satírozott, de semmi, ez nem retemet ez. De hiszen te rajzoltad, nem emlékszel rá? Dehogy nem, mondta Simf. Szíve. De most már nem tudok. Láthatod, nem tudok rettemet ezt rajzolni. Erika szeliden kivette a kezéből a ceruzát, kacskaringókat húzott, egyeneseket, görbéket, és nicsak egyszerre ott volt a másik rettemetes, a vidám szemével, a szomorú szemével, az alvásra használatos szemével, a kacsintós szemével, a mosolygó szájával, a fütyörésző szájával, a lebiggyeztésre alkalmatos szájával, a rengeteg kezével és a 72 lábával. Oda néz, kiáltott Erika. Rettemetes! Döm, döm, dobogott Sim szíve, döm, döm, dörömbölt szomorúan. Most már tudta, hol kellett volna tüzet raknia. Illés mese. Martincsák Illés a barátom. Ez már biztos. Miért ne lenne az embernek egy 5 éves barátja? Tilos téma, hát nincs közöttünk. Két jó barát arról beszél, ami az eszébe ötlik. Ami a szívébe ötlik. Te meséket írsz? Kérdezte Illés. Igen, mondtam. Hát az jó. Nagyon jó, örült Illés. Ugye írsz nekem is egy mesét? Kettőt is, mondtam nagyképűen. Csak egy kell, egyetlen egy, mondta Illés. Mert megkérdezte a nagymamáját. Mondd, nagymama, te meghalsz? Meg. Egyszer meghalok, mondta a nagymama. És én? Kérdezte Illés. Én is? Te is, mondta a nagymama. Egyszer mindenki meghal. A nagypapa is? Az is. Anyu is? Igen. És a nyuszi? Milyen nyuszi? Aki a piros tojásokat hozza. Az nem hal meg, mondta a nagymama. És a télapó? A télapó se. És miért? Ha te is, meg én is, anyu is, meg nagypapa is, akkor ők miért nem? Mert azért, mert ők a mesében vannak, mondta a nagymama. Nagyszerű, hogy te meséket írsz, mondta nekem Illés. Miért nagyszerű? Mert most beleírsz engem egy mesébe, jó? Jó. És a nagypapát, anyut, aput, a sumikutyát is bele tudod írni a mesébe? Bele. Meg a nánit is? A nánit is. És ezt a söprűt, meg ezt a széket, a kéményt, a házat, a füstöt is írd bele, azt se halljon meg, és a felhőket, meg Budapestet, meg a Tamásit, meg ezt a hangyát, jó, bele tudod írni ezt a hangyát? Bele. És magadat is írd bele. Persze. Magamat is beleírom. És beleírtam mindenkit. Az apját, az anyját, a nagymamát, a nagyapját, nánit és a sumikutyát, a széket, a füstöt, a felhőket és magamat is. Meg mindenkit, aki belefér egy mesébe. Bár az a gyanúm Illés.
2: Na de minek mondjam? Két jó barát szavak nélkül is megérti egymást.

0: macska meg az egér. Bezzeg jó dolga volna az egérnek, ha macska nem volna a világon. De van ám macska, van bizony, a szegény egerecskéknek éjjel-nappal nincsen nyugta, nincs bizony. Hely, ha láttátok volna, hogy megijedt az a kicsi egerecske, akiről most mesélek, mikor egyszer, amint futifutkározott a szobában, topp, egyszerre csak valahonnét, valamelyik szögletből elé toppant egy nagy, círmos cica. Ja, Istenem, hová, merre szaladjon szegény egerecske? Nézett erre, nézett arra, hová bújjon, melyik likba? Azám, sehol se látott likat, de még csak akkorát sem, amelyiken egy hangya befért volna. Mit mondok, hogy nem volt lik, dehogy nem volt. Ott állt a szoba egyik sarkában egy vizes korsó, azaz dehogy állott. Feküdt az a fél oldalán. Nosza utcu neki, hopp, a kis egerecske nagy hirtelen beugrott a korsó száján. Bezzeg, hogy a cica asszonyság is neki szaladt a korsónak, de mindjárt meg is állott, s igen-igen savanyú pofát vágott. Szűk volt ám a korsó szája, cica nagycsá maszógája. Hiszen megállj, mormogott dorombolt haragosan cica nagycsán. Majd megunott te magad az üres korsóban, kihajt az éjség, s akkor hambekaplak, tudom azt az egyet, hogy el nem szalasztlak. Hát a szegény egerecske mit csinált? Ugyan bizony mit csinált volna egyebet? Reszketett, mint a nyárfa levél, s várta, hát ha megunja cica nagycsám a leskelődést. Hiszen várhatta. Telt múlt az idő, de cica nagycsám nem mozdult a helyéből. Bebenézett a korsó száján, aztán a száját kitátotta, hegyes fogát csattogtatta, s mindaz dorombolta.
1: Gyere ki csak, gyere! Lesz akkor, ha delhat!
0: Szegény egerecskét, mikor látta cica nagycsám száját, még a hideg is kirázta, aztán mikor egy kicsit magához tért, két kicsi lábát összetette, s úgy könyörgött.
1: Ó, drága szép cica nagysága, a szegény kis egerecskét ne bántsa, hiszen annyi egér van a világon rajtam kívül, miért éppen engem akar megvacsorázni?
0: Hallottam nagyságodról, hogy nagyságod jóságos, kegyelmes, a szíve színarany, ugye igaza van, aki ezt mondta magáról. Mit gondoltok, mit felelt erre cica nagysága? Ő bizony ezt felelte. Tiszta csupa igazság, amit mondasz, szép öcsém. Nincs kerek a világon több olyan jóságos, több olyan kegyelmes, több olyan aranyszívű macska, mint csekélységem. Haj, de jóságból, kegyelmességből, aranyszívűségből nem tölthetem meg a hasacskámat. Ezt mondotta. Igen, szóra ezt mondotta cica nagysága. Hogy azután mi történt, már azt én nem tudom. Itt a mese vége, fiam, fuss el vélet!

kerekkő. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon innen, az óperenciás tengeren túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény halász ember. Ennek a szegény embernek nagyon sok gyermeke volt. Bizony, mikor volt kenyér az asztal fiába, mikor nem. Hiába kelt a szegény halász kakasszóval, hiába feküdt le késő éjjel, hiába hordozta a hálóját reggeltől esti folyóvízről folyóvízre, betelt rajta a mondás, hogy halász, vadász, madarász, üres tarisznyába kotorász. Kevés Isten áldása volt a munkáján. Hanem amilyen ágrószakadt szegény volt a halász, éppen olyan gazdag ember volt a bátyja. Ennek meg egy gyermeke sem volt. Mikor aztán a szegény halász házánál egy falat nem sok annyi sem volt, mindig csak a bátyjához küldött. Adjon egy vacsorára való puliszka lisztet. De ahhoz ugyan küldhetett, azt üzente vissza mindig. Át szívesen egy vékát is, ha cserébe neki adja valamelyik fiát. Azt már nem teszem, mondotta a szegény halász. Ahány gyermekem van, mindegy formán kedves én nékem. Ettől sem tudnék megválni. Egyszer, amikor már vagy egy hétig alig volt egy betevő falattyúk, elment a halász, s azt mondta a feleségének, hogy addig vissza sem jön, amíg egy jó tarisznya halat nem fog. Leült jókor reggel a víz partjára, hol betette, hol kivette a hálóját, de csak akkora hal sem akad belé, mint a kis ujjam. Már be is esteledett, s került a szerencse, mintha csak félt volna tőle. Látom, mondotta magába halász, hogy mégis hal nélkül kell hazamennem. Istenem, mit vacsoráznak ártatlan gyermekeim? Megemelintette nagy búsan a hálót, s hát olyan nehéz, mintha csak egy nagy kő akadt volna belé. Hiszen nem is volt egyéb. Kő volt az, egy kerek kő. Visszafordította nagy haraggal a követ, belenyomta ismét a vízbe a hálót, s hát, amikor kiemelinteni, megint csak az a kerek kő van benne. Most már kivette a követ a hálóból, s jó messzire bédobta a vízbe, hogy többet a hálóba ne kerülhessen. De hiába dobta messzire, a kő harmadszor is a hálóba került. Mérgelődött a szegény halász, de nem dobta vissza a követ a vízbe, hanem ledobta a vízpartjára, és aztán csak nagy búsan elindult hazafelé. Hanem alig lépett egyet-kettőt, meggondolta magát. Ha már halat nem vihet, hazaviszi azt a kerekkövet, hadd karikázzanak vele a gyermekek. Fölvette a követ, betette a tarisznyájába, s hazaballagott. Elébe szaladtak a gyermekek, közrefogták, s kérdezték. Mit hozott édesapám? Egy kerek követ, fiaim, semmi egyebet. Nesztek, játszatok vele, s felejtsétek el a vacsorát. A szegény halász már lefeküdt, le a felesége is, de a gyermekek nem tudtak lefeküdni, úgy belimelegedtek a karikázásba. Gurították a kerek követ föl, s le a szobába, s nagyokat csikoltottak örömükbe, mert a kő mind fényesebb-fényesebb lett. De ezt a halász nem látta, mert a falnak volt fordulva, s úgy sóhajtozott. Egyszer mégiscsak megfordult, s rászólt a gyermekekre. Feküdjenek le, már elég volt a játékból. Hanem amint kifordult a szoba földje felé, hirtelen be is hunyt a szemét, mert olyan erősen fény lett ragyogott a kerekkő, hogy majd megvakult a nagy ragyogástól. Aztán megint felnyitotta a szemét, nézte, nézd a követ, szólítja a feleségét is. Nézd, asszony, valami csodakő, úgy ragyog, mint a gyémánt. Jaj, lelkem, uram, csapta össze a kezét az asszony, ez igazán gyémánt. Mindjárt megegyezte, hogy másnap az asszony elviszi a királyhoz a követ, hát ha megvenné jó pénzen. Felkelt pitymalatkor az asszony, kendőbe takargatta a kerekkövet, s ment a király színe elé. Ott mindjárt, ahogy a palotába ért, vitték a király elé. Köszön a szegény asszony illendőképpen. Adjon Isten jó napot, felséges királyom! Adjon Isten, szegény asszony, mi szél vetett hozzám? Előveszi az asszony a kerekkövet, s mutatja a királynak. Hát ezt te hol találtad, szegény asszony? Kérdezi a király nagy álmélkodással. Mondja az asszony, hogy az ura találta a vízben. No, te szegény asszony, add nekem ezt a követ,
adok érte 1000 pengőforintot, mert úgy tud meg, hogy igazi gyémántkő ez. Szegény asszony nem szólt semmit, csak őintett. Azt hitte a király, hogy nem elég neki ez az 1000 pengőforint. Szavát sem várta, mondta a király. Ha nem elég 1000 pengő, adok 2000-et. A szegény asszony megint csak könyintett, úgy meg volt zavarodva, hogy egy szót sem tudott szólni. Dehogy keveselte ő a 2000 pengőt. Hanem a király megint azt hitte, hogy kevesli, és azt mondta hát a szegény asszonynak. Hallod-e te szegény asszony? Nem sokallok én ezért a kőért 3 zsák aranyat sem. Adod-e ennyiért? Akkor már az asszony sem köhintett, hanem csak biccentett a fejével. A király egyszeribe töltetett 3 zsák aranyat, meg szekeret, lovat is adott az asszonynak, hogy hazavigye az aranyat. Hazamegy az asszony nagy örömmel, de bezzeg volt öröm a háznál is. Most már gazdagok voltak, nem éheztek többet. Hanem, hallod-e feleség, mondja a halász, meg kéne mérnünk az aranyat, hány véka lehet. Igaza van Kennek, meg kellene mérnünk. Az ám, de nem volt véka a háznál. Nosza átszalasztottak egy fiút a gazdag bácsihoz vékáért. Hát nektek ugyan mire kell a véka? Kérdezi a gazdag ember csúfondárosan. Az édesapám pénzt akar mérni, mondja a fiú. Hely, de nagyot kacagott a gazdag ember. Nesze, fiam, itt a véka, majd utánad megyek én is, hadd látom azt a pénzmérést. Megy a gazdag ember az öccséhez, s hát csak szeme szája tátva marad a nagy álmélkodástól. Ennyi pénzt még ő sem látott egy csomóba. Kérdi az öccsét. Hol kaptad ezt a rengeteg aranyat, édesöcsém? Bezzeg most édesöcsémnek szólította. Megállj, gondolta magába a halász, most megtréfállak. Mondja a halász, ezt nekem a király adta 3 macskáért. Az úgy lehet, édesöcsém? Bizony úgy, édes bátyám, hogy a király palotájába temérdek sok egér van, de annyi, hogy a király s felséges családja nem tudott tőlük sem ebédelni, sem vacsorázni. Meghallottam, ezt én jártam a kertembe, s 3 macskát elvittem a királynak ajándékba. Hely, ha látta volna kigyelmed, de megörült a király a 3 macskának. Mindjárt szólította a hopmestert, s megparancsolta, hogy ennek a derék embernek 3 zsák aranyat adjon a 3 macskáért. Ahogy ezt hallotta a gazdag ember, nem volt maradása, ment haza, s mondta a feleségének, amit hallott. No, bizony, mondta az asszony, ha az az ágról szakadt 3 macskát vitt a királynak, viszünk mi 3 zsákkal. Én is a mondó vagyok, feleség. Azzal ucunegi, végig járták a falut, de még a szomszéd falukat is, s amint macskát találtak, mind megvették jó drága pénzen. Amikor 3 zsákra valót összeszedtek, befogatott a gazdag ember 4 lovat, a 3 zsák macskát feltette a szekérre, s nagy ostorpattogtatással elindult a király városába. Megérkezik a városba, ottan is a király palotája elé, megállítja a lovakat, a kocsist ott hagyja, maga pedig felmegy a királyhoz. Bevezetik a király színe elé, s köszön illendőséggel. Adjon Isten jó napot, felséges királyunk! Adjon Isten, gazdag ember! Hát téged mi szél vetett ide? Mondja a gazdag ember. Egy kevés ajándékot hoztam, felséges királyom. Hallottam, hogy az öcsémnek, a halásznak a felesége is hozott, s jó szívvel fogadta felséget. Hol van te, gazdag ember, de hol valamit hoztál? Mindjárt felhozom, felséges királyom. Ott áll a szekéren a kapu előtt. Lemegy a gazdag ember, hátára veszi a 3 zsák macskát, s viszi fel a palotába. Eközben a király összegyűjtötte egész háza népét, hadd lássanak csodát. No, jött is a gazdag ember, ahogy belépett az ajtón, abban a szempillantásban kioldotta a 3 zsákot. Hely, Uramisten, mi lesz most? Az a tenger sok macska, ahány, annyi felé szaladt. Nekiugrottak a földig érő tükröknek, ablakoknak, fel az almáriumokba, onnan leverték a drága aranyos poharakat, tányérokat, összetörtek azok minden. Kiabált a király, sikoltozott a királynő, de még jobban a király kisasszonykák, és egy szempillantásra becsődültek a katonák, hogy lássák, mi történt.
Fogjátok meg! Kiáltotta a király. A katonák azt hitték, hogy a macskákat kell megfogni, pedig a király a gazdag embert értette. Hanem a gazdag ember se tátotta el a száját. Kapott a jó alkalmon, futott le a palotából, s szaladt világba. Ha meg nem állt, talán még most is szaladt.

0: A 12 varjú. Egyszer volt, hol nem volt, heted hét országon is túl, túl onnan túl, innenen innen, volt egy szegény özvegyasszony, s annak 12 fia, s egy leánykája. Búsult is szegény feje eleget, hogy mivel tudja eltartani ezt a tenger sok gyermeket, mert száraz kenyér is mikor volt, mikor nem az asztal fiában. Jött haza egyszer a 12 fiú, körülfogták az anyjukat, hogy lépni sem tudott a szobájában, s ahányan voltak, egyszerre mind kenyeret kértek, s csak az volt a híja, hogy kihúzzák a házból. Hát azt ugyan senki ne csodálja, hogy a szegény asszony elvesztette a béketűrését, hiszen adott volna ám, ha lett volna, de nem volt. Nagy elkeseredésében azt találta mondani. Ó, Istenem, bocsásd meg a bűnömet, bár csak valami állattá változtatnád ezeket a fiúkat, nem bánom én, ha varjúvá is. No, halljatok csodát, mi történt. Az történt, hogy abban a szempillantásban a 12 fiú mind varjúvá változott, s mert hogy éppen nyitva volt az ablak, hús, kirepültek, s mire csak egy jaj szót is mondhatott volna az anyjuk, úgy eltűntek, mintha a föld nyelte volna el. Ej, nagy erős búbánat nehezedett a szegény özvegyasszony szívére. Éjjel-nappal folyt a könnye, mint a patak, s kesergett mindig, hogy az Isten úgy elvette volt az eszét, hogy olyan bolond beszédre nyíljék az ő szája. Kicsi kis leány volt még a szegény özvegyasszony leánykája, de tudta, hogy miért sír, miért kesereg az édesanyja, s azt mondta egyszer. Lelkem édesanyám, én többet nem nézhetem a sírását, elmegyek világgá, s addig vissza sem fordulok, amíg a bátyáimat meg nem találom. Hiába beszélt a szegény asszony, hogy ne menjen, ha már kifogyott a 12 fiából, legalább ő belőle ne fogjon ki. A kisleány elbúcsúzott az édesanyjától keserves könyhullatások közt, s elment világgá. Ment mendegélt a kislány hetet hét ország ellen, s egyszer egy nagy rengeteg erdőbe ért. A rengeteg erdőben talált egy kis házat, s bement oda nagy bátran. Egy öreg asszony ült a kemence alatt, de olyan öreg, hogy az orra a térdét verte. Köszön a kisleány illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg anyám! Fogadja az öreg asszony.
1: Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kis leány. Ó, lelkem öreg anyám, én 12 bátyámat keresem, akik varjú képében elrepültek hazúrról, s azóta hírüket sem hallottuk.
1: No bizony, én magam sem hallottam hírüket, te leányka, hanem ezen a rengeteg erdőn túl van egy kicsi kerekerdő, kerekerdőnek az aljában egy ilyenszerű házacska, amilyen az enyém. Abban lakik az én néném, az talán útba igazít.
0: Mert hogy éppen este volt, az öreg asszony jó vacsorát adott a kis leánynak, aztán vetett neki puha ágyat, s lefektette, reggel pedig, amikor fölkelt a kis leány, adott neki egy pár aranykörtét. Megköszönte szépen a kisleány az öreg asszony nagy jóságát, elbúcsúzott illendően, s azzal elindult a kerekerdő felé, azon az úton, amelyikbe az öreg asszony beállította. Estére kelve a kisleány a kerekerdő aljába ért, s kerekerdő aljában bement a kis házacskába. Hát ott csak ugyan még öregebb asszony üldögélt a kemence alatt, s fonta a kendert nagy szorgosan. Köszön a kisleány.
2: Adjon Isten jó estét, öreg anyám!
1: Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben bekaptalak volna. Ugyan bizony, hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kisleány, hogy mi járatban van.
1: Jaj, édes lányom,
0: mondja az öreg asszony.
1: Hírét sem hallottam annak a 12 varjúnak, hanem innét 7 hegyen s 7 völgyön túl, kerekerdő aljában lakik az én néném. Azt talán útba igazít.
0: Ez az öreg asszony is főzött neki jó vacsorát, vetett neki jó puha ágyat, s amikor reggel fölkelt a kis leány, adott neki egy pár aranyalmát, hadd menjen aztán Isten hírével. Szépen beállította egy ösvénybe, s úgyan lelkére kötötte, hogy abból ki ne térjen. Megköszönte a kis leány az öreg asszony szíves jó indulatját, elindult az ösvényen, s meg sem állott, amíg ahhoz a kis házacskához nem ért, ahol a harmadik öreg asszony lakott. De vagy volt öreg, vagy nem a másik két asszony, a nénjük olyan öreg volt, hogy az orra a földet verte, s azon pergette az orsaját. Köszön a kis leány nagybátran.
2: Adjon Isten jó estét, öreg anyám!
1: No, áldott szerencsét, hogy öreg anyátnak szólítottál, mert különben bizony bekaptalak volna. De hol jársz itt, ahol a madár sem jár?
0: Mondja a kisleány, hogy a bátyjait keresi, akik elrepültek 12 varjú képében.
1: Hát bizony, ha azokat keresed, éppen jó helyen jársz,
0: mondta az öreg asszony.
1: Mert én minden nap látom őket. Itt repülnek el minden áldott nap az én házam felett szörnyű károgással. Hanem így, ahogy vagy, el nem mehetsz hozzájuk, mert olyan magas sziklán laknak, hogy annak a teteje az eget veri. De ne búsulj, kis leányom! Van nekem olyan csuda írem, hogy ha azzal megkened a gyenge válladat, szárnyad nő, s bátyáidhoz repülhetsz.
0: No, megvigasztalódott a kis leány erre a beszédre. Mindjárt levette az ingecskéjét, az öreg asszony pedig jól megkente a csuda írrel mind a két vállát.
1: Na most, kis leányom, vacsorálj, s feküdjél le! Reggelre olyan szárnyad lesz, hogy az óperenciás tengeren is túlrepülhetsz.
0: Hát csak ugyan reggel, amikor fölkelt a kisleány, olyan szép két szárnya volt két gyenge vállán, egy csupa csuda. Az öregasszony adott még neki két aranydiót, és aztán Isten hírével útra keresztelt.

0: Tilos Rádió FM 90.3 és benne a Kult, a Tilos Rádió művészeti portré műsora. Jó napot kívánok! Vajna Balázs vagyok, a Kult színházi profiljának szerkesztője. A mai műsorban a két héttel ezelőtti mulasztásunkat kívánjuk bepótolni, amikor is a Tilos Duna hetének keretén belül készítettünk interjúkat, majd egy szerencsétlen véletlen folytán, egy pillanatnyi elmezavaromban összecseréltem a Tilos két darabból álló minidisk flottáját, ebből kifolyólag rossz berendezést vittem haza, amiben a felvett hanganyag helyett nem volt semmi. De leküzdvén ezen bosszantó körülményeket végre elkészültünk az anyaggal, amit perceken belül elétek is tárunk. A történeti hűség kedvéért egy rövid bevezető kívánkozik az események elé. Történt ugyanis, hogy egy meleg vasárnap délután a Kult műsor szerkesztőinek Quint eszenciája, név szerint Márkos Albert, Kemény Vagyim, Bakos Maxim és Jómagam felkerekedtünk, különösebb konkrét alkotói gondolat nélkül, hogy eleget tegyünk abbéli vállalásunknak, hogy interjúkat készítsünk a Kult Duna heti műsorához. Akkor még nem sejthettük, mi vár majd ránk. Rögtön a Margit-szigettel kezdtük, gondoltuk, ha valahol, akkor ott nem lőhetünk nagyon mellé a témának. Leballagtunk a rekordtánra, hogy mikrofon végre kapjunk, egy kocogót, illetve korábban még egy szerelmesnek tűnő párt, csak a velük felvett hanganyagot még azon melegében sikerült letörölnöm. De végre van egy kocogónk, Schuster Péter és barátja, aki viszont 15 másodpercen belül elfut, de Péter vállalja az első interjút.
1: Hol állunk most pontosan?
2: Most a Margit-szigeten állunk, egész pontosan, és mivel ezt így két oldalról körbe folyja, veszi a Duna, ezért állunk itt a Duna parton.
1: Ez nagyon jól hangzik. Ha jól látom a szerkodat, akkor te futni fogsz most éppen.
2: Ez így van.
1: Itt a sziget kör futásnál mennyi a legjobb időd?
2: Ez már nem szorosan a Dunához tartozik. Én iszonyú lassú vagyok, nekem olyan 24-25 az már jó időnek szokott számítani. De az már jó. De most szerintem lesz 26 is, ahogy magamat most elnézem. De ez nem egy jó idő, mert aki futó, az szerintem ennek egy olyan 20-21 körül van itt egy normális ideje, úgyhogy.
1: És máshol is szoktál futni, vagy csak a szigeten?
2: Nem, itt lakom itt szembe, a Duna másik oldalán. Úgyhogy csak ideig szoktam kijön.
1: Te egy igazi dunai lakos vagy akkor.
2: Ezt mondhatjuk így is, bár ez elég sok emberről elmondható végül is így, Pesten laknak, hogy így eléggé dunai lakosok, de végülis ebben az értelemben rólam is végülis.
1: És van valamilyen kötődésed a Dunához? Le szoktál járni a partra, csak úgy nézegetni, vagy azért ennyire nem izgat a téma?
2: Nem, egyáltalán nem. Nincs ilyen kötődésem. Örülök, hogy közel van, de így tisztes távolból tiszteljük egymást.
1: Voltál már annyira berúgva, hogy beugrottál a vízbe?
2: Nem.
1: És úsztál valaha a Dunában?
2: Dunában? Hát szerintem még így gyerekkoromban talán előfordult egyszer-kétszer, de nem sokszor, az biztos. A Duna ez nem egy ilyen nagy barátság vagy nagy szerelem, tehát ide a szigethez szívesen járok, de sajnos interjútok szempontjából különösebb érdekességet emiatt nem tudok mondani róla.
1: Még egy nagyon fontos kérdésünk van. Képzeljük el, hogy filmet kell forgatnod, és a Dunán

0: bele kéne venned valahogyan. Milyennek képzelnéd el? Milyen, mondjál egy-két szereplőt, magyar szereplőt, aki szerinted mindenképpen ilyen benne lenne egy ilyen filmbe.
1: Ez egy nagyon erős váltás, vagy hogy is mondjam, ilyen.
0: Majd úgy vágjuk meg, hogy összesimuljon.
2: Hát nem vágjuk meg úgy.
1: Ja, mint hogyha ilyen iszonyatosan összeszedettek lennék a gondolataim, és így kapcsolból nagyon jól tudnék passzintani három.
0: De egy sztorit mondasz,
1: hogy... Ja, hogy egy sztori, tehát egy jó sztorit. Ezt a egy perces gondolkodási időt most vágjátok ki, ami most következik kb.
2: Ezt sem vágjuk ki.
1: Annyira semmi extra kötődésem nincsen.
0: Fél életed a Duna mentén zajlott, és ehhez képest semmi viszonyod nincsen. Igen. Ez elég fura, nem? Tehát egy városlakóként van egy... Lehetne is akár viszonyod, és még sincsen.
2: Vagyim keményít. Kicsit, mintha megorrolt volna az alanyra.
1: Én mondjuk annyira ezt nem tartom furcsának. Mármint, hogy így persze így is lehet gondolkodni, hogy furcsa, de nem hiszem, hogy mondjuk így akár a párizsieknek a Szajnáról, akár a berlinieknek a Spreeről kifejezetten ilyen nagyon közeli, belső, intim viszonyuk lenne így a saját folyójukhoz. Azon kívül, hogy mondjuk így szeretnek itt a parton lenni, vagy mondjuk én itt lejövök futni, de lehet, hogy igazad van, hogy kéne valami belsőségesebb, mint a tiszai embereknek a Tiszával, hogy nem tudom. De nincsen, az igaz. Ebben igazad van.
2: Nem tudjuk, hogy igazunk volt-e, de a kudarcra a legjobb gyógyírként a sarkkertben elfogyasztható sörök ígérete bizonyult. Felkerekedtünk tehát a sarkkertbe, amit innentől kezdve konzekvensen szimpla kertként fog említeni Vagyim kollégánk, amiért ezúton is elnézést kérünk.
0: Margit-szigeti szimpla kertben kérdezünk meg két begemenozó játékost.
2: Sebestyén Ákos, ő beszél majd többet, sőt szinte végig, és Vajda Kristóf.
0: Miért pont itt vagytok a Dunaparton?
3: Hát, mert közel van a lakhelyünkhöz. Szép zöld, minden jó a levegő. Számít az, hogy itt a folyó. Hűtő levegő.
0: Mi gondoltok általában arról, hogy mennyire használja ki a város ezt a Duna nevű dolgot itt?
3: 1-től 10-esig terjedő skálán?
0: Mondjuk.
3: 3?
0: Ez eléggé gyatrára sikerült az osztályzat szegénynek.
3: Jó, hát még ott van a római part. Én nem tudok így igazán olyan helyről a Duna parton, ami úgy ki lenne igazán használva.
4: Sehát nem lehet kihasználni.
0: Nem lehet? Miért nem lehet?
5: Nincs M0-ás, amíg nincs M0-ás, addig rakportot terhelünk, addig nem lehet nekiállni sem egy átalakításnak. De most az van, hogy Európában van egy város, Budapest, amin átmegy a Duna, itt már elég széles, és mindenhol le lehet menni a városok folyópartjára, Magyarországon, Budapesten nem. Tehát csak az életet kockáztatásával, meg szalagkorlát átugrásával, nem?
6: De ez így van. Szoktam néha látni a turistákat ott a parlamentnél, ahol bénáznak,
5: és akkor ezen átmész, mert onnan jön, ahol oda lehet menni folyópartra.
6: Hát ott van,
5: és nem hiszi el, hogy itt nem lehet. És átugrálnak, és akkor odaér a kőlépcsőhöz, ami ott van az összetört sörös üveg. Amikor volt, tavaly, hát az elmúlt pár évben volt ez a plázs dolog, ami hát olyan, amilyen, most az... Olyan, amilyenek vagyunk, na. Tehát amilyen emberek ott voltak, olyan emberek vannak. De nem is ez a kérdés, hanem jó ki volt használva, és nekem tetszett. Tehát az lenne a normális, nem az, hogy a Margit hídon lezárunk egy kerékpársávot, meg lezárjuk a Lánchidat, meg megbénítjuk a közlekedést, hanem mondjuk a Dunapartot oda lehetne adni ezeknek az embereknek. Nem egy hídon kell föl alá sétálgatni, majálisozni, nem? Hanem itt van egy 15 kilométeres de Duna szakasz, ahol végig mind budai-pesti oldalon lehetne játszani, és nem a hidakat lezárni. Nekem ez a véleményem.
0: Hajózás, vagy hajóforgalom, nem tudom, titeket érdekelne az, hogyha mondjuk hajóval is lehetne közlekedni.
5: Na most én mennék. Én nemrég csináltam meg a kisgéphajó vezetői jogosítványomat. És sikerült.
6: Gratulálunk azóta is.
5: És azóta mentem már többször a Dunán, de hát pesti szakaszon nem, és hogyha ez rendesen ki lenne építve, meg lenne erre lehetőség, tehát tényleg itt van a Duna, egy Margit szigettel, meg több szigettel, és egyszerűen nincs is az embernek kedve. Én amikor elmegyek motorcsónakázni, akkor el kell mennem vagy Esztergomba, vagy a Soroksári Dunához, vagy valahova.
0: És ember van tiltva, vagy hogy?
5: Nem, nincsen, csak egyszerűen, hát nincs kedvem két kőfal között menni, érted, a a motorcsónak, nem is volt riding lehetőségek, nekem nincs saját hajóm egyelőre, majd az egy álom, hogy majd lesz, de hát annyival szebb szakaszok vannak ott a visegrádi részen is például. Hogyha ez jó, ki lenne építve, most ha jól tudom, akkor beszélgetem egy ilyen hajós fószerrel, aki ilyen 1-2 óránsén kis budapesti hajókázásokat csinál a magánhajójával, ilyen 4-5 személyes hajóval, és 40 ezer forintot elkér egy órára. Tehát ennek semmi értelme szerintem.
6: 40 ezer forintot?
5: Hát egy csapattól, vagy csapat egy alkalomra, igen. Ez így neki megéri, de így egy hajó elmegy hetente, 4 emberről, akinek van 40 ezer forintja, de szerintem ez így nem jó. Ez erre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Sokkal olcsóbbá tenni, több embernek megengedni, kikötőket, pontonokat építeni. Most nem mondom, hogy kutakat kellene kirakni, de hát azért azt is lehetne a város két szélére mondjuk töltőállomás.
0: Na, emlékszem, hogy gyerekkoromban egy rendes volt ilyen hajóforgalom, tehát ilyen kvázi tömegközlekedés volt.
3: Ilyen hálandó járatok lennének.
5: Mi a Margit szigeten jártunk ki anyámékkal, anyámmal meg a hugommal, felszálltunk itt a... Milyen park van itt? A Szent István parkban, és átjöttünk ide hajóval. És délután meg vissza. És volt, mit tudom, 10 forint a jegy. Mert az alapvető probléma, hogy van 3 zebra pesti oldalon, ahol át tudsz menni a Dunapartra, nem? Igen. Hát van egy itt, akkor van ugye a Lánchídnál, meg aztán az Erzsébet-hídnál. Ez a 3 gyalog átkelő hely van. Mindegyik között van 3,5 kilométer, nem? És akkor 3 ponton tudsz kimenni oda, ahol meg várnak, hogy tudom én, 150 euros. Nem, ez nem a városi emberekről szól, itt a budapesti embereknek nincs semmi kialakítva, szerintem Dunával kapcsolatban nincs kihasználva. Aki meg ki akarja, az meg az élete kockáztatásával tud odajutni. Hajókázás baromi drága, eszébe se jut az embernek, tehát nem természetes. De ha nem is ismeri, meg nem tud oda menni, tehát nem szokja meg azt a helyzetet, hogy ő oda tud jutni valahova könnyen, egyszerűen, mondjuk a Margit szigetre kisétál, ha nem tud így lemenni a Dunapartra, akkor ebből soha nem lesz semmi. Akkor igény sincs. Tehát, hogyha ő nem látja, vagy nem tud oda menni, nem tud egyáltalán... Ez igényesen alakul ki arra, hogy ő átjönjön mondjuk ide hajóval. Lenne 3 perc, így meg mondjuk 40 perc, és nem tudja.
2: Szerénytelenül úgy gondoljuk, hogy ez már egy markánsabb, civil öntudatosabb vélemény volt. Kicsit ettől megnyugszunk, és addig hallgassunk meg egy rövid tételt Dresdudás Mihály Folyondár című lemezéről.

0: Közben a Margit-szigeti sarkkertben leszállt az est. Oldódott a hangulat, Bakos Maxim magához ragadta a kezdeményezést és a mikrofont, és vallatóra fogta a Sárkány Bence igazán környezettudatos evezőst.
1: Szerbusztok!
2: Szerbusz!
0: Illetve társaságát, de csak ő fog beszélni a továbbiakban.
1: Tilos Rádiónak készítünk egy Dunáról szóló műsort, meginterjúolhatlak-e titeket?
2: Persze.
1: Az a kérdésem, hogy szoktatok-e Dunához járni?
2: Éppen onnan jöttünk most is.
1: Tényleg? Honnan?
2: Mi voltunk Budakalásznál levezni. Csodálatos volt, mint mindig.
1: És hogy béreltek csónakot? Ott?
2: Saját csónakkal dolgozunk. Kis családi flotta van, egy kenu, 4 személyre meg 2 kajak. Rendszeresen kijárok. Igyekszem a barátokkal megismertetni a dunai örömöket, amik már lehanyatlóba vannak, már vége annak a kornak, amikor családok magától értetődően kimentek hétvégén a Rómaira, és ott killbótot béreltek, és vidáman neveztek föl. Manapság a új gazdagok motorcsónakokkal rodeoznak e helyett. Ennek ellenére próbálunk a felszínen maradva fölevezni a törzsátonyunkhoz. Régen nagyon sok kölcsönző volt, mindegyik helyén ilyen új gazdag lakóparkok és mindenféle rongyrázó mulatok létesültek. Egyetlen hely maradt meg, a Kócsag, azt hiszem úgy hívják, Kócsag nevű csónakház, ami romos állapotban áll, és előtte egy tábla hirdeti, hogy az Európai Unió pénzéből újul meg, de hát ennek semmi nyoma, viszont ez egy ilyen fa épület, ami még egy-két hónapot vagy évet, ha kibír, és utána molekulákra széthullik, úgyhogy semmi jó nem várható ez ügyben szerintem. Viszont a motorcsónakok azok napról napra többen vannak, és napról napra pofátlanabbul száguldoznak fel alá, óránként 80 liter benzint elégetve. Benzingőz meg a hullámok az még hagyján, de az a mentalitás, ami régen volt a Dunán, a evezősök a Dunaparton ejtőzők között, vagy akár a Lupa-sziget, ami így egy ilyen emblematikus dunai hely, ahol közösségé formálódnak az emberek, ez mind tönkrement amiatt, mert kultúra nélküli, vagy megfelelő neveltetés, vagy nem is tudom, mi hiányzik ezeknél az embereknél. A Lupa-szigetről tudok mesélni érdekes történetet, ahol tényleg nem voltak kerítések, az egész egy nagy kommuna volt, vagy nem is tudom, mindenki ismert mindenkit, és mindenki örömmel járt ki, és hát egy 10 évvel ezelőtt beköltözött az első új lakó, egy Németországból menekülő, vagy nem tudom pontosabban milyen gangster, aki ott pillanatok alatt a vad kutyáival tönkre vágta az egészet, betörte a szomszédai ablakait, és mindenkit meg akart nevelni, úgyhogy ott a eredeti társaságnak a 90% az megszabadult a telkeitől, a maradék az meg most adja el a hídépítés miatt. Ugye egy autópálya híd épül, bár autópálya nincs egyik oldalon se. Tehát a Lupa-szigeten megtörtént az kicsiben, ami az egész Dunán látható, ahogy a valaha volt értékek pusztulnak, és egyre inkább átveszi helyüket ez a manapság jellemző kaotikus pénz, kultúra és a minden értéket és elvet nélkülöző rombolás. Úgyhogy tulajdonképpen, ha nem lenne egy ilyen fantasztikus hangulata a helynek, akkor nehezemre esne örömmel távozni az ilyen evezésekről, de szerencsére olyan lebilincselő és olyan csodálatos ez a hangulat, hogy még ezek a huligánok se tudják elrontani. Fél órára innen egy olyan érintetlen természet van, hogy aztán el se hinnék, akik itt ebbe a beton dzsungelbe robotolnak minden nap. Ma is egy jégmadarat láttunk, láttam már leveses tányér méretű teknőst becsobbanni a folyóba. A magas víz idején a fák között az ártéri erdőben úgy lehet evezni, mint az Amazonas vidéken járna az ember, és hát csodálatos érintetlen táj. Egyrészt annak köszönhető, hogy a Szentendrei szigetre nem lehet belépni, illetve most már külön engedéllyel szabad, de mégse jönnek be, úgyhogy csak a csónakosok tudnak arra menni és kikötni, úgyhogy igen, ez egy fantasztikus adottság. Hát most ez az északi autópályahíd, ez belerondít a közepébe, aminek nyilván vannak magasabb igények vagy okok, ami miatt ez indokolható, bár én igazából nem látom, hogy mi ez, mert a két végén az autópályahídnak nincs autópálya, úgyhogy az egyik bevásárlóközpontból a másikig lehet átkelni, vagy lehet majd átkelni.
3: De reméljük, hogy azért összekötik.
2: Hát előbb-utóbb, mondjuk azt megnézem, hogy mikor fúrják végig a Budai hegységet alagutakkal, hogy ott át tudják vezetni az autópályát, az szerintem nem holnap, meg nem holnap után lesz, de addig is oda egy jó nagy otromba műtárgyat betettek, aminek igazából nincsen funkciója. A rakpartokat egyértelmű, hogy meg kéne szüntetni az autóforgalmat. Aki már járt Frankfurtba, vagy ilyen boldogabb városokba, amiken folyó megy át, és látta, hogy ott ilyen zöld parti sétányokon esténként az emberek jól érzik magukat, és a folyót használják arra, hogy emberibb környezetben éljenek, annak nem lehet kétsége afelől, hogy az, hogy egy kétsávos út visz mind a két oldalon, az a legnagyobb tévedés, amit a várossal lehet csinálni. Úgyhogy nekem nagyon tetszik, amit Bécsben csináltak ezekkel az úszómedencékkel, amik a Dunavízbe vannak belógatva, ilyen nagy tartályok. 100 évvel ezelőtt még itt is voltak ilyen közfürdők, amit tulajdonképpen egy ilyen U-alakú stégként kell elképzelni, és az U-alak belső részében ott védett körülmények között lehet úszni, és nem sodorja el az embert a víz.
3: Akkor még nem volt ennyire koszos?
2: Nem volt ennyire koszos. Hát most se koszos igazából, mert a nehéz ipar tönkrement, úgyhogy vegyi hulladékok már nem nagyon vannak benne, a kommunális hulladék, tehát a fekália az benne van, de hát azt végül is egy zuhanyzással az ember megoldja a végén, ha nem annyira finnyes, de ezen kívül a vízi közlekedést, a vízen lakást, akár én a motorcsónakoknak se vagyok ellensége, hogyha észszerűen használja az ember, de hát azt nem nagyon lehet, mert nincsenek a vízen benzinkutak, nem lehet motorcsónakkal utazni. Hát rengeteg ember meg tudná oldani úgy a munkába járást, én is meg tudnám oldani, hogyha lenne erre lehetőség, ki tudnék kötni, akkor nem a dugóba állnék én sem. Lehetne a vízen közlekedni, a BKV-nak vannak ilyen vízi járatai, de senki nem tud róla. Nem, úgy működik, hogy a kapitány szeszélye szerint vagy kikötnek, vagy nem kötnek ki, aztán lehet integetni a partról, ha éppen az ember ott várja a hajót, de a kapitány úgy gondolja, hogy most ezt kihagyja, akkor... Szóval lehetne lakásokat a vízre tenni, de hát ebbe a városba csak a önkormányzat által barátilag kezelt vendéglátósok kapnak ilyen kikötési jogot az étteremhajóikkal, ahol aztán számla nélkül fogyaszthatnak a pártkorifeusok. Úgyhogy itt a mindent elöntő korrupció az még a Dunánál is nagyobb fekália folyamként borítja el a közéletet. És ennek az eredménye a kis folyami életünkben is meglátszik. Lehetne regattákat szervezni, hát ilyen hajós felvonulásokat mindenki kivonulna, versenyeket 8 merevezősökkel, vagy bármilyen hajókkal. Tulajdonképpen úgy élünk ebbe a városba, mintha nem is lenne folyó, nem is vesszük észre. Úgyhogy mindent meg lehetne csinálni, csak meg kell nézni, hogy akár Bécsben, akár Frankfurtban, Párizsban, folyóparti városokat végignézve az összes ötletet meg lehet itt valósítani, minden adottság megvan hozzá. De úgy láttam, egyébként elindult valami ebbe az irányba az utóbbi években, bár nagyon lassan, és a politika ellen küzdve mindig, mert itt a politika az nem azért van, hogy a közös ötletek megvalósuljanak, hanem hogy a kiváltságosok szűk köre az mindenről lehúzza a sápot. Van egy-két lakóhajó, ezek a vízen úszó éttermek is valamennyire azt jelentik, hogy az emberek felfedezték, hogy itt van valami, amit látni lehet, meg használni lehet. De van ezek a szupergrúpos szakemberek, nevezzük így, akik próbálják erre fölhívni a figyelmet, de hát nekik szerencsétleneknek csak egy ötletük van mindenre, úgyhogy már kicsit kezd el laposodni ez a híd így, híd úgy, ponton híd, hídfestés. Hát vannak emberek minden esetre, akiknek föltűnik ez, és egy idő után ez nagy, nagy erőt jelent, és ha valami összefogás alakulna itt, mint a biciklisek között alakult ki, akkor rá lehet erre irányítani a figyelmet, és néhány évtized, és talán a gyermekeink már egy olyan városba élnek, ahol nem csak egy szennyvíz csatorna folyik keresztül, hanem tényleg használják sportolásra, meg boldog életre.

0: A kibontakozó Dunakép egyre sötétebb. Az események viszont innentől maguk szerkesztik a műsort, és egyre mélyebbre csavarodunk a spontán Dunasztoriba. Pontosabban a sarkert egyik asztalánál előkerül Szántó Károly, fiatal magyar filmrendezést végzett dunai albérlő, aki előjáróban a következőket szögezi le.
1: Vízközeli ember vagyok, az apám az tengerész, én meg gyerekkoromtól vitorláztam, és nekem nagyon fontos a víz közelsége, és végül is mindig kerestem egy ilyen lehetőséget, csak nem gondoltam, hogy van ilyen Budapesten. Aztán találtam, irodát kerestem, és találtam ezt a hajót, és megtudtam, hogy van rajta két apartman. Pár hónappal később lehetőségem nyílt, hogy az egyiket kibéreljem. Úgyhogy a víz közelsége az, ami vonzott. Fejembe vettem, hogy majd jövőre vagy jövő utánra veszek egy hajót, és átalakítom lakóhajóvá, és akkor az lesz az otthonom. De hát mondjuk itt, ahol most vagyok, a Szent István parkolatában, az a klassz, hogy tulajdonképpen a városközpontban vagy ahhoz nagyon közel vagyok, mégsem vagyok a városban. Biciklivel beérek 10 perc alatt, 8 perc a rekordom.
2: És vettél egy kajakot is, azzal mit csinálsz?
1: És vettem egy használt kajakot, mindig lenéztem a kajakosokat, mint vitorlázom, de itt a Dunán nem nagyon lehet vitorlázni, úgyhogy ezzel evezgetek így esténként, vagy kora este, sötétedés után már nem szabad elvileg a vízen lenni, úgyhogy ilyen 5-től 7-ig, 8-ig.
2: Szóval a sarkert nem tudsz átjönni.
1: Átjönni még át tudok világosba, de részegen haza már egy kicsit veszélyes lenne. Bár lehet, hogy egyszer megkockáztatom, mert annyira közel van, hogy csábít a lehetőség.
0: Ezen felbuzdulva Károly azon melegében meginvitálja kis csapatunkat a Szent István Park magasságában állomásozó állóhajóra, ahol is lakik. Innentől kemény vagyin vállalja a riporter szerepét.
3: Mesélj kérlek akkor a hajódról. Hogy kerültél ide? Mióta laksz itt?
1: 4 hónapja lakom itt, és úgy kerültem ide, hogy egy irodát kerestem, mert hogy ez egy irodahajó, és akkor tudtam meg, hogy itt van 2 apartman, és amikor költözni készültem, akkor felhívtam őket, hogy kivenném az egyiket, és szerencsém volt.
3: De akkor az irodát is itt van, meg itt is laksz? Hogy ez?
1: Nekem így egyben van a kettő, mert én otthonról dolgozom, tehát nincs külön irodahelység, hanem...
3: Mi dolgozol, ha szabad kérdezni?
1: Hát itt több mindennel foglalkozom, egyrészt egy szoftveres cégnek dolgozom, mint kereskedő, másrészt filmötletemmel foglalkozom, filmrendezőnek tanultam, meg mindenféle mást is. Egy alapítványt szeretném most indítani, ami pályaorientációval foglalkozna.
3: Mutasd be egy kicsit jó. Nekünk a hajót.
1: Hogy ez itt a nappali, meg a konyha. Ott az a kis helység, a konyha, akármilyen hihetetlen.
3: Ez elég is ide.
1: És hát igaziból minden itt volt, leszámítva ezt a komódot, ez az enyém, meg az ilyen apró tárgyakat.
3: Szép mazeres lehet ide hozni.
1: Igen, jó.
3: Mondom,
1: jó
3: költöztetők, vagy magad hoztad itt?
1: Hát a barátokkal persze. Ja. Igen.
3: Meglepődtem volna ilyen hivatalos költöztetők.
1: Nem. Itt van egy kis WC.
3: Nagyon felhozzak.
1: Itt van egy, nem tudom.
3: Igazán vízöblítéses.
1: Igen, és itt van egy kis fürdőszoba, ilyen
3: no, ez vonzóval. Ezt én magyarázd el, tehát a fürdőszobából milyen víz jön? Tehát gondolom Duna víz, ez oké, na de hogy...
1: Tehát, hogy rendesen vezetékes víz. Aha, be van vezetve. Tulajdonképpen teljes infrastruktúra van, tehát áram, internet, amit akarsz, minden.
3: Wifi?
1: Az is van. Ez a hálószobám. És a szobának a másik oldala meg az irodám. Tehát így vagyok én. És akkor itt van egy kis erkélyem, ami az északi oldalra néz, tehát az Árpád híd felé. Ez itt mi? Ez így nyáron nagyon jó, mert árnyékos majdnem egész nap, úgyhogy ide ki lehet ülni, olvasgatni, vagy dolgozni.
3: És folyamatosan tudod számolgatni a Margit-szigeten futókat.
1: Igen, az egy kicsit frusztráló egyébként, így, tehát azt látom, hogy egész nap futnak emberek.
3: De meg egyszer sem.
1: De, én szoktam majdnem minden nap, de akkor is frusztráló, mert egy idő kellett, mire rájöttem, hogy ez nem mindig ugyanaz az ember, aki elfut, nem mindig ugyanazok, mindig mások. És itt lent alattunk, itt van a gépház, itt szoktam lemenni mosni, ezen a létrán.
3: A gépházban?
1: Igen, mert itt van bent a mosógépem a gépházban.
3: Amúgy ezt tudna menni ez a hajó, hogyha akarna?
1: Nem, mert kibelezték, amúgy ez egy ilyen kotróhajó volt, amit 9 éve alakítottak át irodahajóvá.
3: Több ilyen irodahajó is van itt a parton?
1: Én nem tudok többről. Azt olyanokról tudok, hogy mondjuk étteremhajó, és akkor van rajta egy-két iroda, illetve itt a szomszédos hajón, a Vókhajón van kiadó apartman, de hát ez egy más műfaj. Tehát úgy tudom, hogy ez valami 300 ezer forintért adják ki. Én még nem láttam benne lakót.
3: Nem tudtam, más... a szomszédokkal dumcsizni.
1: De így szoktam velük beszélgetni, de hát mondjuk én nem laknék egy étterem és egy diszkó felett.
0: Leszögezhetjük, mi sem.
3: Tényleg kicsit gusztustalan ilyenkor a Duna.
1: Most csak kicsit gusztustalan, tehát jól mondtad. Amikor nagyon gusztustalan, amikor felgyűlik ez a több száz kiló, vagy körülbelül 50 négyzetméternyi ilyen hulladékfa, huszadékfa, és a legkülönbözőbb ilyen szemetek, ilyen furcsa tárgyak, és akkor az úgy elkezd rohadni.
3: És annak szaga is van.
1: És annak van egy jó szaga, igen.
3: Amúgy is folyamatosan ilyen dunaszag van, igen, de az igen. Akkor még
1: az más,
3: csatlakozik ez más is igen. Hozzá, ez nagyszerű illatanyaghoz.
1: Egyébként ehhez kapcsolódik majd sajátosan magyar dolog, hogy ugye összegyűlik a legfelső hajónál az úszadékfa meg a szemét, és akkor vannak ilyen kis egyéni vállalkozók, önjelölt vállalkozók, akik csákjákkal, meg ilyen rudakkal megjelennek, és felajánlják a szolgáltatásukat, hogy így arrébb tuszkolják ezt a kis szigetet. És amikor ez megtörténik, akkor hát ezért fizet a hajó tulajdonos, és akkor tovább...
3: Egyen lejjebb megy,
1: igen, és akkor várnak 2-3 napot, majd becsöngetnek, és
3: ugyanazok
1: felajánlják.
3: Ugyanazok a vállalkozók, hogy még egy hajóval lejjebb.
1: Így van, és ez így megy, és állítólag egész szezonban így megy, tehát ez egy bevett szokás tulajdonképpen.
3: Szép vállalkozás.
4: Igen. Mennyit kérnek egy ilyen csákjázás?
1: Nem tudom, hogy mennyit kérnek, de...
3: Hozzád még nem jutottak el?
1: De igen, csak nem én fizetek, nem vagyok a tulajdonos. Viszont a múltkor, amikor a szomszédos hajóról tolták át, akkor átmentem és megkérdeztem, hogy nem lenne jobb, ha mondjuk rögtön kivennék azt a szemetet. És mondták, hogy ez nem az ő dolguk, mert ők arra vállalkoznak, hogy így ellökik onnan. És végül is jogos, tehát ez egy tiszta helyzet, ők ellökik, aztán ideér, és akkor innen lehet megint tovább lökni, és ez egy ilyen össznépi játék itt a Dunaparton.
3: Jogis vállalkozás. Uh-huh. Én próbálom végiggondolni ennek a politikai metaforáját ennek a sztorinak, de ez most...
1: Ez messzire vezetne. Igen, végül is az is lehet, hogy ennek a csákjás vállalkozói rétegnek van egy mondjuk egy partner cége, akik mondjuk összegyűjtik az úszadékfákat és a szemeteket.
3: Leeresztik a Dunára.
1: És kínosan ügyelnek arra, hogy ne a Duna közepén ússzanak ezek, hanem mondjuk így a szélén, és felnakadjon. De amúgy nagyon érdekes tárgyak úsznak itt a hajó másik oldalán.
3: Volt
1: is.
3: Már, amit kihorgáztál?
1: Hát nem volt. A kedvencem az egy pár hete jött egy női hótaposó, de teljesen jól úszott a vizen, tehát száraz volt, és így a talpán így jött. Egy ilyen prémes hótaposó csizma.
3: De akkor hullával még nem találkoztál?
1: Hullával nem, csak traktorgumival, meg még egy kedvencem van, ez egy konyhai kredenc úszott a vizen. Az egyik fiókja ki volt húzva.
3: Ez egy dali álom volt, ami
1: így ment le, igen.
3: Azt meséld el, hogy tudsz itt éjszaka meglenni, amikor így hullámzik a víz. Ez amit nehezen tudok elképzelni, hogy az ember a saját ágyikójába otthon van, akkor azt gondolja, hogy ez a stabilitás az így jót tesz neki.
1: Vízzel.
3: Igen.
1: Hát engem nem zavar egyáltalán, nem zavar. Tehát
3: nem is kellett megszokni, nem kellett átszokni a szervezetnek
1: arra? Nem kellett, hogy... mert én gyerekkorom óta hajózok, tehát vitorláztam, és nekem ez egy ilyen természetes közeg, tehát részben ezért is költöztem ide, kerestem ezt a hajós létet. De van olyan barátom, aki ha ide jön és kicsit beszélgetünk, akkor fél óra múlva mondja, hogy inkább akkor üljünk be valahol, mert ő ezt nem bírja. A legnagyobb hullámja, vagy a legkellemetlenebb hullámja a szárnyas hajónak van, főleg a 9-15-ösnek reggel. Ez mindig pontosan jön, lehet tudni, és az úgy löki a hajó, tehát nem hullámzik, hanem így meglöki hirtelen. És akkor mondjuk, ha épp akkor zuhanyzok, és nem láttuk ki, akkor ez úgy...
3: Akkor is tudod, hogy mi történt? Akkor,
1: hát igen, igen. De így el lehet dőlni tőle, tehát ez olyan... Tehát az alvás tekintetében mondjuk, ami inkább az épített természet, az a természetnek az épített része az, ami bezavar, mondjuk a vógáló hajónak a szerb diszkója az fenn szokott tartani, meg néha fel is szokott idegesíteni, amikor mondjuk egy éjszakán belül 4-szer csavarják föl a szőnyeget, és 5-ször lökik ide a sört, és nem tudom, akkor ez tud frusztráló lenni. Viszont mondjuk mindig képben vagyok, hogy a sarkban éppen milyen zenekar játszik, és mondjuk a kedvem szotjon, akkor a második, harmadik számra oda is érek bringával. Az meg jó.
3: Láttam, kajak is van a hajóhoz, de azt is meg szoktad csinálni, hogy kajakkal átmész a szigetre, vagy akárhova? Lehet hajókával közlekedni?
1: Szoktam kajakozni, amikor ide költöztem, akkor vettem egy ilyen használt kajakot, és így szoktam, mondjuk így hetente 3-4-szer kajakozok.
3: De mondjuk tárgyalásra nem kajakkal mész.
1: Tárgyalásra nem megyek kajakkal, igen. Bár én szívesen mennék végülis, csak annyira még jól nem tudok, hogy ne vizezzem össze magam.
3: Filmes is vagy. Legalábbis egy film ötleteden dolgozol. Ez kapcsolódik egyébként a vízhez? Vagy ez a létformához?
1: Valamilyen szinten kapcsolódik, de nem ez a kiinduló alapja.
3: Elmesélted, vagy az még csíra?
1: Hát... Mondjuk ilyen hívó szavakat tudok mondani, de elmesélni még nem akarom. Ez reményeim szerint az első nagyjátékfilmem lesz, és egy ilyen budapesti közegben játszódó zenés szagos film lesz. Tehát főleg a zene és a különböző hangulatok viszik el a filmet. És mondjuk a fő témája az egy geometriai forma, a kör, és ennek az analógiájára különböző történetek és helyszínek alakulnak Budapesten. Egyelőre ennyi, most így többet nem szeretnék.
3: Felcsigáztál. És persze kérdezgetnék erről többet is, hogy színészek is játszanak benne, vagy csak geometriai formák?
1: Játszanak, igen, persze játszanak, de mondjuk nem egy párbeszéd alapú film lesz, tehát kevés lesz benne a szöveg.
3: De azt nem mondta, hogy énekelnek.
1: Nem, hála Istennek, nem. Legalábbis remélem.
3: Szoktál horgászni?
1: Nem.
3: Nem is tervezted még?
1: Nem szeretek horgászni, nem érdekel. De a horgászokat szeretem. Itt például van egy, most nincsenek itt, de van Manci és Tibi. Ők szerintem olyan 70 évesek lehetnek, és egy kis piros fotelt szoktak idehozni, és azon ülnek felváltva. A lépcső mellé, a rakpartra, igen. És hát tulajdonképpen nem tudom, hogy miért jönnek ide, mert nem szoktak fogni semmit, mert mindig beakad a kötelekbe az úszó. És tulajdonképpen azzal telik el az egész nap, hogy kiabálnak be, hogy hadd jöjjenek be, és vegyük le együtt a kötélről, és akkor levesszük. Visszamennek, és folytatják tovább. Manci nem jön be soha, csak Tibi. Manci kintről irányítja ezt a ténykedést. Pont jókor ötletek, most indulnak el a vacsora járatok. Ez, tehát ilyen nagy tételben viszik így a turistákat, és egy-két órás kör. Van egy kedvencem, az innen a közelből szokott indulni, már kívülről tudom az idegenvezetőnek a szövegét.
3: Azt a szakaszt, ami itt van.
1: Azt a szakaszt, ami itt van, igen, csak az elejét, de az nagyon izgalmas. És úgy szokott kezdődni, hogy a Hello ladies and gentlemen, welcome you on board. The boat name is Táncsics, which means freedom. Ezt már itt többször hallottam. First let me teach you the most useful Hungarian word, egészségedre. Egészségedre. 2, 3, 4, all together now, égészségedre. És ez így, ez minden nap megismétlődik, tehát ezt már így lehet tudni. Ez is egy fajta viszonyítási pont, egy referencia pont, hogy tudom, hogy mennyi az idő, milyen napszak van.
3: Nekem az is egy sokkoló élmény, hogy egy helyen, ahol elvileg laksz, folyamatosan mozog a háttér. Én rendes lakótelepi srác vagyok, nekem semmi nem mozog.
1: Minden stabil vagy.
3: Egyáltalán semmi nem mozog. Emberek is csak ritkán. Van valami a fejedben arról, hogy kb. Meddig akarsz itt élni? Vagy neked ez most már végleg is jó?
1: Nem, végleg nem jó. Én arról álmodozom, meg azt tervezem, meg
3: nagyobb hajóra költözöm.
1: Abba az irányba igen dolgozok, hogy vegyek egy hajót, és akkor azt átalakítsam is, és akkor a saját hajómon szeretnék lakni. És hát ezt én jövőre tervezem, úgyhogy gondolom addig laknék itt.
3: De az is a Dunán lenne?
1: Igen, a Dunán szeretném kikötni. Mindenképpen. Hát mondjuk ez egy nagyon nehéz dolog, mert az engedélyeztetés része az egy rémálom. Tehát most körülbelül 60 engedélyt kell beszereznie annak, aki itt egy hajón szeretné élni, 60 engedélyt. Tehát azért ez több, mint sok. Egyrészt, másrészt pedig akárkivel beszéltem eddig, aki hajót üzemelte, mindenki azt mondta, hogy az önkormányzatokkal borzalmasan nehéz megegyezni. Tehát az önkormányzatok úgy kezelik ezt a dolgot, hogy ez egy úri luxus, és nyilván aki ezt megteheti magának, vagy bármilyen hajót akar üzemeltetni, az fizessen érte és szívjon érte minél többen. Ráadásul minden önkormányzat másképp értelmezi a rendeleteket, úgyhogy ebből is. Tehát igaziból nincs egységes jogi szabályozás, ez egy probléma. Másrésztről meg ennek a procedúrának nincs egy ilyen szabályozott, nem tudom, kialakult folyamata. Például van egy ilyen passzus az egyik rendeletnek, hogy csak menetrend szerint járó hajó köthet ki itt a 13. kerületi partszakaszon, ami nyilván egy hülyeség, mert mondjuk itt áll egy csomó hajó évek óta, és nyilván nem menetrend szerinti járat. Ezt is ki lehet mondjuk kerülni azzal, hogyha azt mondod, hogy a te hajód mondjuk 3 évenként július 13-án éjjel 1-kor megy egy kört a Margit-sziget körül, belépő díj 60 000 forint per fő, és nyilván érdeklődés hiányában elmaradt a menetrend szerinti járatot.
3: Meg gondolom, hát, hogyha egy új hajót akarsz oda telepíteni, akkor az összes ilyen víz, meg áram, meg ilyesmit be kell vezetni.
1: Az a legkisebb probléma inkább az van, hogy az önkormányzat nem szólhat bele abba, hogy milyen hajó köt ki, és hogy azt milyen célra használják. Ő csak abba szólhat bele, hogy a parthasználati engedélyt megkapd, és azt a díjat fizesd. Tehát ő ezeket a bekötőhidakat engedélyezteti, hogy ezt a kis partszakaszt használd. A hajózási felügyelet meg azért felel, tehát az összes többért, hogy mondjuk milyen hajót üzemeltetsz, milyen célból, stb. Nyilván, hogyha mondjuk egy étteremhajó, akkor még erre rájön a kölyel, meg a szokásos engedélye. Például azt senki nem szabályozza, pedig azt is kéne, hogy mondjuk tehát építészeti szempontból mennyire illik bele a városképbe egy hajó. Elvileg mindenki beleszólhat, tehát az önkormányzat és a főépítész is mindenki, de erre sincs kialakult rend, igen.
3: Arra van valami szabályozás, hogy hol lehet hajó és hol nem? Gondolom a parlament előtt például nem igen. Parkolsz le, hogy na most akkor innentől kezdete itt laksz.
1: Igen, erre van szabályozás, de hát ezt sem tartják be, tehát vannak kivételezések. Van, inkább szokásjog van, tehát hogy ja, az már ott van régen, akkor azt ne bántsuk, de mondjuk egy újabb hajót nem tudnám mondjuk a Lánchíd mellé telepíteni, miközben nonsens, hogy ott teli van hajókkal, tehát ez is furcsa. Mert én azt gondolom, hogy ezek miatt valószínűleg északabbra fogok települni, tehát az újpesti partszakaszra, vagy a római környékére. Ott még van hely, és talán könnyebb megegyezni velük, meg olcsóbb is. Eleinte mondjuk az édesapám fog is segíteni ez ügyben.
3: Aki hajós kapitány.
1: Aki hajós. Ja. Nem kapitány, de
3: Azt hittem viccelek.
1: Nem, tényleg.
3: Tengerész?
1: Tengerész, igen.
3: Ez mindig olyan viccesen hangzik Magyarországon, de ez mit jelent? Komoly tenger, tengerhajókon?
1: Tenger, igen, tehát tengeren, nem folyami.
3: Az összes ilyen nagyon vicces, poénos szöveg el szokott hangozni a fejem. Az én fejemben biztosan, mondom másokban is, hogy ha valakinek az apukája hajós kapitány, akkor az biztos ritkán látta, hogy vannak neki testvérei más partokon.
1: Hát ez apám titka, tehát hogy mindenféle női voltak, azt tudom, de hogy gyerekei vannak, azt nem tudom. De azért, hát főleg fiatalabb, meg idősebb korában volt.
3: Más nyugat városokban is lennének ilyen kis hajók, ahol a testvéreik lakának.
1: Igen.
3: Nagyon,
1: nem biztos. Semmi gond.
2: Önellátó akar lenni ez a hajó. Mondd el ezt is. Megint. Energiai ellátása.
3: Ja.
1: Igen, az a terve ennek a hajónak a tulajdonosának,
3: aki
1: hogy
3: kicsoda, egyébként mesél róla.
1: Úgy hívják, hogy Lendvai Miklós, és van neki egy könyvkiadója, egy művészeti kiadója, úgy hívják, hogy Kláris, filmmel is foglalkozik, filmes könyvekkel, és hát ő vette meg egy... Egyébként ez is egy jó sztori, tehát hogy volt egy tengerész tiszt, aki valamiért kitalálta, hogy ő Ausztráliába költözik, és felszámolja az ingóságait, eladja. És ez a hajó is az ő tulajdona volt, és eladta mindenét, aztán csak ért külsőig jutott. Úgyhogy azóta is ott él, és most nincs tulajdonképpen semmije. Na én egyszer így jutott hozzá Miklós ez a hajó, azt tudtam már. És az a terve, hogy csinál egy... Tehát pályázni akar, és meg akarja valósítani azt, hogy megújuló energiaforrásokból lássák el a hajónak az energia szükségletét. Lenne egy külön kis úszómű, így a hajó mögött, amin, hát egyrészt a hajó tetejére napelemeket akarnak, másrészt, hogy hívják, nem vízimalom, csak annak az elvén működő.
2: Túlapilag.
1: Van ennek egy, nem, vízi erőm, hát mondjuk vízi
5: erőm.
1: Igen, igen. Meg egy hőszivattyút is akarnak, ezt nagyon megkérdeztem, hogy mi az, már nem tudom.
3: Ezek elég jó tervek. És nektek ebbe bele kell fizetni majd, mint bérlőknek, vagy
1: nem.
3: Élvezitek majd a...
1: Nem, csak élvezzük, hogy kevesebb lesz a rezsi, és...
3: És milyen szimpatikusak és jók vagytok a
1: igen,
3: világban.
1: Igen. Egyébként szerintem a legtöbb hajón még a szennyvizet is simán belenyomják a Dunába. Konkrétan tudok ilyen hajókról, most nem fogom ezeket megnevezni.
3: Na, hogy pottyantós vécé van, vagy mire gondolsz?
1: Hát akár, vagy a mosógépnek a cuccát beleengedik. Nem, elvileg az van, hogy az önkormányzat kötelezi a hajókat, hogy szerződést kössenek a szippantós cégekkel. És akkor ez a szerződés bizonyítja, és a teljesítési igazolások, hogy megtörténik, és hogy tényleg szippantják a cuccot. Tehát...
3: Érzem a magyar viszonyok
1: én is érzem
3: lehetőségeit ebben a dologban.
1: Igen, igen.
3: Mi van télen, amit még nem tapasztaltál meg?
1: Nem, ezt csak hallomásból tudom.
3: Hát, például befagy a Duna, és akkor itt mi van?
1: Ha befagy a Duna, akkor az egész hajót elviszik száraz dokba, tehát akkor lakcímváltozássába egy rövid időre az itt lakóknak. Egyszer csak arra ébresz, hogy egy száraz dokban vagy. Még annyi van, hogy 10 évente ki kell venni egy ilyen hajót, ez kötelező, és akkor egy, nem tudom, van egy ilyen műszaki átvizsgálás, hát egy vizsgáztatás, mint egy bármilyen járműnél.
5: Te mondtad, hogy lakcímváltozás, itt mi a lakcíme? Dunapart 3?
1: Nem, Újpesti Alsórakpart 29. De egyébként ez egy probléma, mert...
3: És postások megtalálják?
1: Megtalálják, viszont pont nemrég olvastam, hogyha mondjuk új, tehát most létesítenék egy kis kikötőt, akkor erre nem adhat az önkormányzat címet, legalábbis ez nem megoldott, hogy ez mint állandó lakcím üzemeljen. Tehát én állandó jelleggel nem itt lakom. Viszont ami érdekes, hogy a BT-met ezt be tudtam ide jelenteni. Tehát annak meg itt a székhelye, tehát én... Fasz.
3: Valószínűleg nem nézték meg, amikor beírattad, hogy ez egy hajó. Látták, hogy...
1: Cégbíróság felületesebb. Igen. Én azt látom, hogy van két típusú lakóhajó, az egyik az, amikor egy
6: stégre vagy úszájra ráépítenek egy házat, tehát egy, mondjuk egy könnyű szerkezetes házat. A másik, amikor meghagyják a hajó jellegét, és azt próbálják átalakítani, nyilván ez utóbbi hangulatosabb, de...
3: Ez ilyen, nem?
6: Hát ez szerintem a kettő ötvözete valahol.
3: Ahol laksz, az egy ilyen ráépítés?
6: Hát ez az egész tulajdonképpen ráépítés, igen. Mármint ezek a falak, tehát itt egy sokkal kisebb kabin volt középen. De hát mondjuk a szomszédos hajó az meg olyan, hogy a hajó jellegét alul megtartották, és ráraktak egy nagy családi házat. Hát mondjuk úgy is néz ki itt. Ami meg hajó jellegű, az szerintem sokkal szebb, csak nagyon nehéz a szigetelését megoldani, meg egyáltalán az, hogy ezt élhetővé tegyed, ez egy komoly munka.
3: Itt nálad meg van oldva mindent, tehát nem fogsz fázni?
6: Én nem fogok fázni, itt van fűtés, van kazán. Mikor ide költöztem, akkor még fűtöttek.
5: Saját tudod, milyenre tervezed?
6: Ezt hajó jellegűre mindenképpen.
5: És hol lehet ilyet kapni? Melyik barkácsáróhoz vállalnak?
6: Én a Duna-deltában tervezek vásárolni.
3: Fekete tengerre, a jachtboltba?
6: Igen, igen, a kikötőbe.
3: És ez a felhajózó, vagy hogy lesz?
6: Igen.
3: Ez már maga megérje.
6: Igen, ez a terv, hogy édesapám kivehet egy hét szabadságot, és akkor feljut.
3: Egy hét alatt feljut?
6: Azt remélem, hogy igen. De hát ha két hét, az annál jó. El lehet ezt húzni végül is.
7: Kedves hallgatóink, a hajó csücskébe meggyulladt egy lámpa. Erre lett figyelmes Márkos Bertalan.
6: Ez a helyzetjelző.
3: Ami jobban izgat, meg ami jobban esélyes, az árvíz. Mi van akkor, amikor itt tök víz van? Mert nyilván a hajó az feljebb csúszik egyel.
6: Jön, igen.
3: De nem lehet akkor kijönni?
6: Nem lehet kimenni. Akkor tavaly azt csinálták, hogy tavaly előtt, hogy beüzemeltek egy ilyen kis révész csónakot. És hát itt cégek vannak a hajón, és jönnek tárgyalásra emberek. És vannak ilyen fotók, hogy öltönyös, kosztümös emberek ülnek a kis csónakban, és akkor jönnek át a hajóra.
3: Szoktál te is tárgyalásokat idehozni?
6: Nem.
3: Pedig biztos lenne a hangulata.
6: Lenne a hangulata, de én próbálom eltolni a munkát ettől a közektől. Tehát nekem már az is sok, hogy itthon dolgozom. Bizonyos szempontból is nem szeretném, hogyha túlságosan ide kötődne a munkám, tehát inkább én járok el. Egyrésztről olyan cégek, főleg olyan cégekkel van megbeszélésem, akiknél nem biztos, hogy ez egy jó image lenne, hogy én itt nyomulok a hajón.
3: Hát, ha a cégeknél nem is jó image, de a lányoknál...
6: Szép átvezetés.
3: Márgó Istántól tanultam, hogy így kell átvezetni. Hogy megy itt a csajozás? Hajóra hogy lehet csajt hívni?
6: Hajóra könnyen lehet csajt hívni. Itt szeretném elmondani, hogy még
3: komoly
6: mielőtt...
3: Komoly feleséged van. Bocsánat, akkor nem.
6: Komolytalan sincs, bár már volt egy... Az inkább komolytalan volt, de... Olvastam az Indexen, azt hiszem Index fórumon, vagy lehet, hogy egy külön cikk is megjelent pont erről az apartmanról, tehát voltak fényképek is, és azt írta a szerző, hogy ez azon töprengett, hogy vajon milyen embernek felel meg ez a kis kabin, és két típus nevezett meg, az egyik a horgász, aki mennyhal specialista, a másik a pinabubus. És aztán kérdezték a barátaim, hogy én melyik kategóriába sorolom be magam. Én nem szeretném egyikbe sem.
3: De nem szeretsz horgászni, ez már kiderült.
6: Ez kiderült, igen. Hát, ez valamennyire predesztinál, igen.
3: Azt akartam kérdezni, hogy meséltél arról, hogy az előző lakó, az mintha nagyobb kanállal lette volna az életet?
6: Nem, egyébként nem. Tehát...
3: Jó, nem akarok ilyen összehasonlítás versenyt.
6: Ja, hát mégis igen, tehát én titkolózom, mert az előző lakó azért költözött el innen, amiért én ide költöztem. Szakított a barátnőjével. Úgyhogy neki volt egy fix barátnője, amit az is bizonyít, hogy Nagyon sok hajcsatot találtam, viszont ezek mind egyformák voltak. Egyébként ő azzal reklámozta nekem ezt a kis apartmant, hogy kevés olyan hely van a városban, kevés olyan lakás, ahol elmondhatod azt, hogy szarás közben Margit-szigeti kilátásod van. És ez itt megvalósult.
5: Ez a rapport nem zavaró? Autó zajszempontjából?
6: Hát engem nem zavar. Már itt a teraszon napközben is zajos, de mondjuk tehát az én lakrészemen ott nincs zaj. Itt a másik lakrészen, a Biancánál itt nagyon zajos. Hát ő megszokta, gondolom, mert halláskárosult is valamennyire.
5: És tényleg tökéletesen hallod a sarkertnek a történéseit.
6: Igen, főleg hétvégén, amikor nincs olyan nagy autóforgalom, akkor tök jól lehet hallani. Tehát, hogyha valaki hangosabban nevet, vagy egy hangos kiszólás van, azt simán hallom. Meg ezekben a Szent István park mögött lévő házakban is, hogyha erkére kiállnak beszélgetni, vagy dohányozni, azt is tök jól lehet érteni.
3: Hát meg gondolom, hogy a sziget is ide fog hallatszani.
6: Igen, biztos, biztos. Meg hát egyébként itt nagy élet van, tehát majdnem minden este itt ülnek emberek, tegnap este is itt ilyen kis buli volt a lépcsőn. Nem tudom miért, napozni is szoktak, sőt nem napozni, strandolni szoktak emberek. Tehát
3: itt a lépcsőn?
6: Itt a lépcsőn, igen. Hoznak polifómot, meg hűtőládát. Tehát olyan igazi strandhangulat, és locsolják magukat ezzel a finom Dunavízzel. De hétköznap is van 2-3 nő, akik mindig ide járnak strandolni.
3: Nem merem megkérdezni,
6: nem.
3: Milyen lányok.
6: Nem. Tehát nem. Sajnos nem. Nem olyanok. Sajnos nem, viszont a Bianca az már feldobta azt a lehetőséget, hogy a szép barátnőit ide hívja napozni, amit én támogatok. Tehát szerintem itt lehetne napoztatni nőket. Nagy tételben.
3: Szóljál olyankor, jó?
6: Hát nem tudom, hogy lesz-e még hely, de... Szerintem még aki ezt a legjobban élvezi, az a fiam. Van egy 7 éves fiam, aki nem együtt élünk, de ő nagyon szereti ezt a helyet.
3: Ezt el is tudom képzelni.
6: Úgyhogy hát így órákig szoktunk ilyen hajós kapitányost játszani.
3: Sziasztok, hello!
6: Hello!
0: Kis intermezzo, az élet továbbírja a műsort, vendégek érkeztek.
3: Hello!
6: Hello!
3: Na, sikerült leúsztatni az összes szemetet, ami létezett, de ne tudjátok meg, hogy mekkora fa volt alattunk. Körülbelül akkora volt, mint az, csak gyökerek nélkül.
6: Én azt hallottam, hogy kocog.
3: És így néha kocogott. Igen. És azt fogta fel az összes rohadt geci szemetet.
6: Aha.
3: Egyébként bocsássatok meg, mert még nem nagyon találkoztunk.
6: Szia, Szent Lukáról.
3: Ulanottól vagyok.
8: Szervusz, Kemi vagyok.
3: Szia, Ulanottól vagyok.
6: Köszönöm,
3: barátaim, kollégáim, tehát mi leszünk? Nem tudom, hogy meddig lesztek itt este, és sokáig nem tudom, ez mekkora fél.
9: Mert mi lesz ezután?
10: Kell takaró.
11: Jó.
10: Kell takaró.
12: Sanyi, Atesz és Varek.
10: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
13: Kettős vállalkozás.
10: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár, és aki erre jár.
14: Ott a hírlapok kifüggesztek.

les jours s'en vont, je demain. Le voyage.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre!

fajod, havazod, szél fújt, de az ó divatú tömzsi mély kaptár a kertben, hogy kamasz kezemmel zsupjára vertem, működött, mint egy modern dinamó. Ujjam emlékszik rá, most, hogy hófehér haj szeles telében küzdő szívemet tapintja, mert fáj, milyen üzenet zsibong abban is, milyen konok mély raj. Nehéz meghalni, így egy télre is bár, hány zsong bennünk rég tetszhalod gyönyör, hány kín, mely elfeledten is gyötör. Oda a nyár, de lám, holtában is jár. Oda az élet, s mi lettem, ami voltam? Munkám, mit sóváron egy életen behortam, az bár nélkülem tovább él, s élted fagyban, szélben, hóban. Non omnis moriar. Akad majd ifjú kéz, mely megütögeti letolván havát, szavaim mély álomra gyűjt hadát, s füleli, felel neki bár zűnögéssel. Ó, ha tudhatnám bár magam, mit válaszolnak, mi bennem, mint benned is, több, nagyobb annál, mi múló létemmel vagyok. Fogadj be, kas, örök melegi hold.

majd ha kifárad az éj, hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent békekorát nem cugarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha a világosság terjed ki keletre, nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság! S a rég várt követét végre leküldi az ég, az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjel a koronád a világ. Thank you.

a Gutenberg albumba. Majd ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha világosság terjed ki keletre nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az ész. Majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság, s e rég várt követét végre leküldi az ég. Az lesz csak méltó diadalszám. Nevedhez méltó emlékjel, akkoron áld a világ.

gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért, Elon, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott, az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosott könyvnek lapjain. Emitt a gépek s számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcsfej álmodik. A csillagászat egy vakkoldus asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazudság mindenütt. Az írt betüket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjuk annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnap világa mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők mind e többi ronykereskedővel, ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, ne! Ne! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken, a nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszem, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Hová lépsz most? Gondold meg, ó pirulók! Az emberiségnek elhányt rongyain, komor betűkkel, mint a téli fény, leírva áll a rettentő tanúság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen, legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember mindenki. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyolája. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák, és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén örvény nyomorban vég nélkül kerengött. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony condráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mind. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya. Könyvtára nevet. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúf háládattal, kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők, minde többi rongykereskedővel ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem! Nem! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem mentheték. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enévhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét szíjjal mostan. És mégis
fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb korbábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs. És nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világ? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia, lelkünk a szárny, amely ég felé vizen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozunk, s hitvány madárgyanán posvány iszapját szopva élnek. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll, ha azt kivívtuk a mély csüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka volt.

gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós? Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért te lomb, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért el lomb? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának bongyoláján. És itt a törvény véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkait, de akik a ruhát elszaggatták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengő. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vak koldús asszony candráj méri a világot. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép gyávák döntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya, könyvtár a neve. Tehát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál barzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszül kebele, dögvét sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának. A bölcsek és a költők műveit, mint a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téve, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád virág. Népboldogító eszmét vértanúi, őt minden többi rongykereskedővel, ez unt fejek sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, őt mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágya üszkén elhamvadjanak. Nem. Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiait a süllyedéstől meg nem menthetik.

Átkarolják, s uralkodjék igazság, szerete, hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos millió, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled sors, bármit akarsz, ez miért függetni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az islet órákban teremt. Ha összehordtunk minden kiskövet, építjük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. Ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevít. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sor, és nincs vég semmiben. Nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld és az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság! Férfi munka volt!

hová lépsz most? Gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanúság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudná élt napja. Miért lom, hogy mint lyuk a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért lom, szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva a lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépett szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának tangyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. De itt a gépek, számít titkai, de akik a ruhát elszabdak, hogy majd belőle csínos könyv legyen, számon kívül maradt. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvénynyomorban, vég nélkül kerengő, az őrült ágyán bölcsfej álmodik, a csillagászat egy vakkoldús asszony condráin méri a világokat. Világ. Könyv lett a rabnő gyávák köntösébe.

most a szabadság és a hősikor beszél bennem nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő bűnyáiból készült lapok regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képek kárhoztak el. Országok rondja, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvész sohajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téved sújtott embertársinak irányt adjon, erő, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék véltan. Ők mindet többi rongykereskedővel, ez unt fejek, sem megkorhat szívekkel, a rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók, a rossz miatt, egy mágja üszkén elhamvadjanak. Ó, nem. Amit mondtam fájdalom, hogy annyi elszánt lelk fáradalom, oly fényes elmék, a sár fiait, a süllyedést, hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyersfajokba tisztább érzeményt, gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymás szívben átkarolják, uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak, számos millió. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangya szorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban terem. Ha összehortunk minden kisköret, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a mennyajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem körülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk.
a fölcs az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszel, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madár gyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet. Mondhatjuk, térvén őseink porához. Köszönjük élet áldomásira. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És a műsor elejében Gutenberg születésnapja kapcsán szimbolikusan Vörös Marti verziókat játszottunk a Gutenberg albumba, és a gondolatok a könyvtárban volt, most pedig utazunk tovább.

Írónak lenni nem foglalkozás, még csak nem is hivatás, hanem életmód. Semmi egyébben nem törődik, mint abban, hogy tud-e valamit csinálni, vagy nem. Nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom. Csak annak értem a tébolyomnak, hogy mit felejtettem el fölírni. És aztán egy dolgon esetleg 2-3 napig gyötre jöttem pokolian, úgyhogy egész belebetegedtem. Folyton ezen törtem a fejem, hogy mi az. Egyébként is ezekből a jegyzetekből lettek életem legszebbjei a versek. Vannak művészek, akik a valóságot figyelik, és vannak, akik a belső tükröt figyelik. Hogy vetül vissza belül a külvilág. Én a belső szemlélők közé tartozom. Móri Zsigmond az ember elment, megnézte a lovat és leírta. Mert nem rosszul, hanem remekül. Tehetség dolga. Ha nagyon tehetséges, hogy csinált, amit akar, abból is kijöhet valami. Az összes iskolák alkalmasak arra, hogy belőle lehessen valami, mint író. Nagyon kevés a tehetsége világon. Vagyis nem úgy van az, hogy kérem, most volt egy óriási tehetség, és 5 perc múlva megint lesz. Nagyon ökonomikus a természetben. Évszázadonként csak nagyon kevés zsenit és tehetséget hoz létre. És protuberanciában teremt, vagyis lángözönök útján. Kivetít 5-6 nagy tehetséget, aztán utánuk 30-40-50 év szünet következik. Arany János és Petri után ugye az epigonok szünetje következett, csupa gyenge fickó. Szóval nem úgy van az, hogy aztán az irodalom permanens, vagyis csupa zseni állandóan rendelkezésre áll. És azoknak csak tanácskő, és akkor zsenik lesznek, szó sincs róla. Nem lesznek zsenik, mert zseniket vagy nagy tehetségeket ritkán termel a természet. Én most már nem igen tudok olvasni a szemeim miatt sem. Azelőtt, ha jó sort olvastam valakitől, fiatal embertől, akkor írtam neki. Azért, hogy ne érezze magát olyan elhagyatottnak, mint mi voltunk annak idején, mert kutya se törődött velünk, a már hírneves írók figyelemre sem éltettek. Hát gondoltam, ne legyen ez. Ezért, ha fiatal ember valami szépet csinált, akkor én írtam neki. Ma már ezt nem tudom tenni, mert nem látok, túl el is vagyok foglalva, hiszen nagyon, soha ennyit még nem dolgoztam életemben, mint most. A regényemet 10 óra napi munkával, 7 éven keresztül, a vasárnapokat is beleértve, 40 ezer oldal vázlatkézirattal, amiből 6 hétig fűtöttem a 60 literes fürdőkájámat, abból fürödtem 6 hétig a 40 ezer oldal kéziratból. Most a világ legszebb siratódalát, Némia átveszük vizsgálatban.

0: nem könnyű és nem is hálás feladat, mert egyhamar önhitnek tarthatna a hallgató. Ezen azonban nem tudok segíteni, mert 70 éves koromban nem kívánok ebben a legfontosabb ügyemben szerénykedni. Ma már ugyanis tudom, hogy mik ezek a versek. Sokáig nem tudtam, mint hogy igazi értékük felől a külvilágból nem érkezett sok bíztatás hozzám ifjú koromban. Ezen felül mindenféle gyenge legényeket tettek elém, és az ilyesmi elsorvasztja az önérzetet. De ma már oly gyakori tehetségtelen állapotomban csodálkozva tekintem ezt a fiatalembert, aki 21-22 éves korában ezeket a verseket írta. Nem tudom, hogy írta, hogyan írhatta. Az én életem ugyanis a líra dolgában feloszlik tehetséges és tehetségtelen periódusokra. A fiatalkor után volt ugyan még egy-két termékeny periódusom is, de képtelen időszakom annál több. Épp ezért, mikor felszólítottak, hogy ezt vagy azt a nagyságot versben ünnepeljen, kénytelen voltam a következőket felelni. Én nem vagyok versíró, én költő voltam, de az sem mindig. Csak is akkor, amikor voltam. Sok mindent tudnék erről mondani, de helyszűke miatt nem tehetem. Itt áll csak ennyit erről, hogy Mekali szavai úgy látszik testet öltöttek bennem, ő a líráról így nyilatkozott. Szép verset, már sokat írtak ezen a világon, de olyat, amelyet alkotásnak lehet nevezni, csak keveset. És az én szervezetem, lelkem úgy látszik, azt követelte tőlem, hogy amit csinálok, alkotást legyen. És ez csak akkor következett be nálam, ha nem az akaratom vezérelt ebben, hanem egész szervezet.
1: Vagy 45 év előtt ez az apró hirdetés jelent meg a Pesti Hírlap házasság rovatában. Szenvedélymentes fiatalember nősülni óhaj. Ez a pár szó nagy derültséget keltett nem csak bennem, hanem összes nőismerőseim körében is. Még a fiatal lányok is harsányan kacagtak, annyira nyilvánvaló volt ez szöveg nevetségessége. Meg is kérdeztem az egyik kislánytól, vajon tudja-e, hogy mind nevet? Egész okosan és nyitkívülen felelt. És ha nem szerelemről van is szó, hanem közönséges lapos házasságról, akkor is milyen együttélés az, amelyben egy csipetnyi szenvedés is. És igaza volt, hát mikor szerelemről van szó. Magam is így gondoltam együtt, hogy minél nagyobb szenvedés fűt ki, annál nagyszerű. Ennél fogva a szenvedély olyan dolog, amelyre még szükség is lehet az ember életben. De várjunk csak, előbb talán tisztáznunk kellene, hogy mi is az a szenvedély, hogy mit is nevezzünk annak. Sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mi nem tudjuk pontosan, mit nevezzünk annak. De baj is az. Azért mégis mindenki tisztában van vele, hogy mit értek ezen a szón, és senki se fogja összetéveszteni a szenvedélyt mondjuk egy almafával. Addig a megállapodásig tehát eljutottunk, hogy szenvedélyeire néha nagy szüksége van az emberi lénynek. De ugyanakkor itt, mondom, felmerül a másik nagy kérdés is, hogy miért is üldözték akkor, hogy nagyon a világ legkülönbözőbb népeinek filozófusai a szenvedélyt. A görög és főként római sztoikusok például megvetették, az emberi méltósághoz méltatlannak találták, alacsony rendűnek, sőt megalázónak. Úgy beszéltek róla, mint ami az értelem mérge, de nem csak a szenvedély, hanem még az érzelem is. Még a szánalmat sem engedélyezték embertársainak, mert mindez megalázza a fenséges és büszke értelmet. Igaz ez? Meg kell vallanunk, hogy bizony mindez így igaz. És ami még csodálatosabb, egymástól végtelen távolságban élő kultúráknak bölcselői, mintha csak megegyeztek volna az efféle görög bölcselettel, merőben ugyanilyen tanokat hirdettek. Például Buddha és a buddhisták ugyan más indokolása, de szintén nagyon lebeszélték híveiket, hogy érzelemmel vagy indulattal ne kapcsolódjanak emberekhez és dolgokhoz. De a kínai bölcselkedők szintén, de a katolikus egyházatjákról nem is szólva, vagy a Calvin követőiről. Csodálatos ez az összhang, ismétlen, mintha összebeszéltek, vagy előre megegyeztek volna valamiben. Mi volt az oka ennek? Nyilván az értelemnek, a rációnak túlbecsülése. És mi eredménye volt ennek az életszemléletnek? Minden további okoskodás helyett mondjunk csak annyit. Ugyanolyan eredménye volt, mint ami mindig előáll, valánszor az ember elhatározza, hogy elvek szerint fog élni. Az érzelmektől való tartózkodás szélsőséges eseteiben, a mesterkértség, tudatosság, valamint a lelki magatartás melegségének hiánya mindenkor feltűnő ellentétben állt mindazzal, amit az emberi lélek szerencsés vagy természetes harmóniájának szoktunk érezni és nevezni. De fejlesztjük talán tovább a fentigézett nősülni vágyó fiatalember képét szándékain túl. Mert hiszen ő nyilván csak azt akarta mondani szegény, hogy nem szokott se inni, se kártyázni, esetleg dohányozni sem, továbbá, hogy a lóversenyt se szereti. De mi fogjuk szaván, mentesítjük őt az összes emberi szenvedélyektől, és vizsgáljuk meg, hogy hogy is néz ki az ilyen ember. Egy képzelethez bevezetőről arra mégis emlékeztetni kell hallgatóinkat, hogy vannak emberi tulajdonságok, amelyek alapfokukban érik el legfelső fokot, akkor teljesednek ki igazán. Például a jó embernél jobb nem létezik, mert aki jobb, az már kevésbé jó. Hasonlóképpen a nemesnél nincsen nemesebb, az igazságos embernél nincs igazságosabb. Ha a jelzőket fokozzuk, csak rontunk rajta. Ezzel szemben viszont vannak érzelmeink, rőr, szóló megnyilvánulásaink, amelyek úgy látszik csak túlzásaikban érvényesek. Ezen azt kell érteni, hogy a világért sem szabad például az értelem bírálatának kitenni őket. Az idézett, szenvedély nélküli fiatalember például ilyesmit mondan a mamájának annak születésnapján. Mamám maga tudja, hogy én magát szeretem, de nem annyira, hogy magamról megfeledkezzem és ne járjak örömök után. Vagy a szerelmének azt mondaná, kisasszony, a bal kezemet szívesen odaadom önért, de a jobb kezemet ezt már nem tehet. Nem nevetséges az ilyen fickó? Miféle ember az ilyen? Egy szóval vannak dolgok, amelyek csak a szenvedély túlértékelésében igazak. Kisasszony, imádom önt, vagy meghalok önért, ez túlzásában igazak, mint minden más az értelem által mérlegett nyilatkozat. Már most az indulatról is kellene itt most szólnom. Ez oly fogalmat fejez ki, amelyre ismereteim szerint csak a magyar nyelvben van kifejezés, más nyelvekben alig. Mi az indulat? Semmi esetre sem azonos a szenvedéllyel, bár a két dolog egymásra kétségtelenül közeli rokonságban van. Azt lehet mondani, hogy a szenvedély nagyon gyakran az indulatosság képét veszi fel, de ez az indulatosság, mint esztétikai könyvemben megírtam, véleményem szerint sok mindenek létrehozója az emberi életben, legfőképpen pedig a művészetek egyik legfőbb faktora, és különösen a líra és drámai művészeté. Ha tehát szót fogadunk a sztoikusoknak, és igyekszünk szenvedélyeinket elhallgattatni magunkban, akkor ez nagy kárára lesz művészetünknek is. De ugyanez a valóságban is elég erős nyomokat hagynak. Én például egyes eszük szerint élő nagyon okos embereket is nem csak szárazoknak, éltető, nedű, nélkülvalóknak szoktam jellemezni, hanem még azt is szoktam mondani róluk, hogy olyan emberek, akikben egy szemernyi művészet sincs. Már most tessék elképzelni egy olyan világot, amelyben mindenki ilyen. El kellene menekülni az ilyen világból. Nem is szólva a szenvedélynek arról a tulajdonságáról, hogy tüze szenvedélyt kelt. De minek szaporítsuk a szót? Elég lesz végezetül azt mondani róla, hogy mint minden adomány az embernek, úgy ez is áldása és átka egyszerre. Tisztába kell jönni azzal, hogy nem lehetünk meg nélküle, viszont ha józan ész helyébe mindenkor a szenvedély lépne, az megint csak elviselhetetlen volna, éppen olyan, mintha örök forróságra volna károsztatva az ember.

én vacogok már. Én vacogok már minden ormon. Riadalmasan szép a sorsom. Szebb, mint a tiétek pingált akolban, alomban. Rossz álom, február 17. Város, ahol annyi a lángész. Négy kézláb ingó rossz kanok, dicsőségüket csikorogva eszik a véres korpát, női kis kövön kecelnek, pántlik a kalap, fejnél magasabban a far, spucér, szakadéka nyüvesen vigyorog, s kivívja szűz arcom ájulatát. Szememre kiáld egy zöld levelet, kis pajzsot akár a baba tenyér. Volt egykor zöld, a moha volt utolsó, minden gyökérlábú elmenekült. Kőből és korpából csak a kiutat áhítom, de kőfal kelet és nyugat, dél pedig árvíz, daganat a csönd. Éjszakra látszó, vasbordás magas, duruzsol éles plézsalukon át. Lépcsők neked a rések, s meg lehet úgy meggyalulnak, torzsát sem maradt. Milliméterenként vagyok boldogabb, vagyok rojtosabb is, mit hagytam el? Frontális feszületté átfordulva, alá tekintek, ó, mennyi zsizsit! De itt, a tűnődés mögött muzsika, mi lenne a tűz? S már fújják is a rések, elérte a láng a képzelet. Engem is. Nagy udvarú ünnep vagyok. S foltosodom sötéten jövőmhöz. A győ, ti fényes rekeszek ott lent. Pernye bohócként integet személyem. S illetlenül feketén havazok.

0: Azt, hogy gördög vagyok, ki tudod-e mondani?
1: Nem szoktam kimondani. Hivatalos papírokra szoktam ráírni. A foglalkozás rubrikába, hogy író.
0: Nehéz is ezt mondani. Van egy másik ilyen sokat emlegetett és majdnem nevetséges szava a pályádnak. Ez, hogy ihlet. Mi az ihlet?
1: Igen, szoktak bennünket csúfolni. Ihlet, ezzel a szóval ihletett költő. Most van ihletve. Én ritkán használom. Az ihletet alkalmas lelki állapotnak tartom a versírásra, és az a tapasztalatom, hogy verset is csak jó kedvel, meg erővel tudok írni, olyankor is, amikor esetleg keserű, szomorú verset írok.
0: Például a játékra, a jó kedv benírásról beszélsz, a játékra van-e erőd, képességed, vagy úgy érzed, hogy csak a sorskérdésekkel foglalkozhat-e egy költő?
1: Az igazi költő nem csak azzal foglalkozik. Játékosan is lehet egyébként sorskérdésekkel foglalkozni. Én örököltem játékosságot, humorérzéket. Sajnos nem tudtam eléggé kihasználni ezt. Most, hogy bölcsebb lettem, tudok mulatni magamon, és másokon is. Így is tudok játszani, de magában a versben, a játékot, a vers felépítésében is tudom alkalmazni.
0: Hogyan építed a verset? Hogyan írsz?
1: Én sokszor egy szóból is tudok verset írni. Köréje rántok sok mindent. Köréje tudok rántani. Van Kosztolányinak egy mondata, melyek a legszebb magyar szók. Ilyeneket mondott, hogy vér, gyöngy, kard, szív. Én minden szóból tudnék külön verset írni. Tehát mondom, szóból is lehet. De lehet egy-egy sorból. Egy-egy emlékezetes sorból, amit hordozunk magunkban sokáig, és nem lesz versé. Egyszer csak megérjük azt, hogy a vers építkezik. Például a Ki viszi át a szerelmet című versemet 1954-ben próbáltam megírni, nem sikerült, én csak később, talán 3 év múlva volt olyan, hogy versnek nevezhettem, de később még ezen is javítottam. Van úgy, hogy azonnal megírok egy verset. Főleg fiatal költők koromban történt így. Nem igen javítottam rajtuk, mert azt gondoltam, ez a szűz test, ehhez már nem lehet hozzányúlni. Ezt úgy gondoltam. Később megtudtam, hogy Vörös Márti is javított a legnagyobb verseim, és milyen jó. Például egyszer a cenzúra kedvéért, a Vén cigány javított, mert nem lehetett ezt a sót megjelentetnie, hogy például a Krisztus megfordul a koporsójában. Erre azt írta Vörös Márti, Isten sírja a preszket a szentpontban. Gyönyörű lett így.
0: Ezt a Ki viszi át a szerelmet című versedet tudod kívülről?
1: Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt, lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhan túl mezővé a szikla csípőket kiöleli sírva. Ki becéz falban megerett hajakat, verőereket, s dult hiteknek kicsoda állít, káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a keselyűt, s kiviszi át, fogában tartva a szerelmet, a túlsó partra.
0: Kik hatottak rád? Költőkre gondolok, akiktől a legerősebb hatásokat kaptad költészetedre.
1: Fiatal koromból említem József Attilát, tulajdonképpen az ő versei olvasásakor. Határoztam el magamat, hogy komolyan foglalkozom a verssel. Aztán jött Csokonai Vitéz Mihály a 48-as időkben. Később Ady Endre, és mikor a Taboló és a Mértékes verset próbáltam párosítani, akkor Berzsenyi Dániel, főleg Vörös Martin Mihály. Aztán a külföldiek, hiszen kezdtem már fordítani őket. Whitman, Apolliner, Bloch, de említettem a Bibliát is, és mellette Majakovszkit, Jeszenyit. Mostanában figyelemmel kísérem a világköltészetet jobban, és ezeket olvasom. Én tanulok mindenkitől, tudok tanulni még egy ellentétes irányzattól is. Én szeretem a bátor írókat, a bátor költőket, és sokszor vagyok olyan helyzetben, hogy szükségem van a bátorításra. Ezért az őseimet, ezért olvasom.
0: Szoktál-e álmodni? És ha álmodsz, miket?
1: Különféle különös dolgot álmodok, hiszen az álom maga is különösség. Vannak szép álmaim, csúnya álmaim, rossz álmaim. Például sokszor álmodok nagy, zúgó, piszkos vízzel, hogy zúg el alattam, és csak egy kis ágacskába tudok kapaszkodni. Álmodok szépeket is. 10 évvel ezelőtt azt álmodtam, hogy egy nagy dombról, csupa bársonyos dombról, barátommal, szobrásszal, Vig Tamással csúszkálunk befele, seggen. Többször megismételtük, és nagyon vidámak voltunk. A legjobb álmaim azok, amikor a repülésről álmodok. Már gyerekkoromban is sokat repültem. Mostanában is repülök sokat. Különös módon nem úgy, ahogy általában a többi ember, hogy úszva repül. Én állok a földön, a könyökemet oldalra szorítom, öklömet jól szorítom, erősen bezárom, sóhajtok, erőt veszek és szállok fölfelé, függőlegesen. Nagyon magasra szoktam szállni, ilyenkor látom az egész földet talán. Sok mindent látok, és úgy ereszkedek lefelé, hogy elereztem az erőt, és újra leszállok a földre.
0: Varázsolás, babonák, boszorkányok, volt ez a iszkázi levegőben?
1: Igen. A mesét mi is úgy fogtuk föl, mint valóságot, és éppen ezért is féltünk. Különösen este, vagy éjjel. Ha nálunk zúgott a kémény, a szélsőházban laktunk, akkor mindjárt az ördögökre gondoltam. Boszorkány hírében állt a faluban egy-két ember, asszony. Ezekre is félelemmel néztem. Féltem a gyerek evő disznóktól. Aztán a haláltól. Apám, ha este, késő este elküldött a mezőre, mert ott felejtettem mondjuk a kaszát, akkor féltem elmenni haza, őket is nagyon féltem, hát ha találkozok ilyen mesealkukkal, esetleg egy másik kaszással, a halállal. A halál gondolatát nagyon korán éreztem. 6 éves lehettem, mikor egy vasárnap délután elaludtam a réten, a marhák mellett őrizés közben, egy kis dombocskán, amit apám kis bőrcnek, vagyis bércnek nevezett, és alkonyatkor ébredtem föl. És most már tudom, hogy a alkonyati ébredés nagyon szomorú, hát én nagyon szomorú lettem, és hirtelen arra gondoltam, hogy nekem meg kell halni. Annyira sírtam, bőgtem, ordítottam. Kikelve teljesen magamból, hogy még az állatok is csak bámultak rám. Ilyen érzésem aztán nem is volt később, ilyen hatalmas érzésem. Haláltól ugyan mindig féltem, de ilyen rettenetes indulatot, sírás, zokogás nem váltott ki belőle. Azóta sem.
0: Nehéz elképzelni rólad, hogy később sírtál-e?
1: Nagyon ritkán sírtam. Még akkor se sírtam, ha apám megvert. Jól esett volna, de nem sírtam. Sőt, bocsánatot se kértem. 46. szeptemberében sírtam nagyot, mert elkéstem a vonatot, amelyik Pestre vitt volna fölvételizni a főiskolára. És nem sírtam apám halálakor se, pedig nagyon nehezemre esett. Lementem a műhelybe, dolgoztam. Viszont barátom Kondor Béla, amikor meghalt, akkor hasra fekve nagyon zokogtam. Megemlíthetem az én kiüzetésemet a paradicsomból. Nem nagy koromban történt, hanem kicsi koromban, talán 5 éves lehettem. Egy kis pajtásnőmmel azt játszottuk, azt csináltuk, amit látunk a madaraktól, a földön járó állatoktól, és hát megleptek bennünket, és el is felejtettem volna, ha nem csúfolnak a lány testvéreim azzal, hogy a kű között, ezt kiabálták rám, és mikor sírtam, akkor még inkább csúfoltak, hogy rő, hegede, macskalik a fekete. De később is rám olvasták ezt a úgynevezett vétket, holott én nem tartom annak. Nagyon szomorú lélekkel éltem sokáig, és hát gondoltam is ilyesmire, amit ott cselekedtem, nem mertem megcsinálni egy jó ideig. Ez volt az éden elvesztése. Sőt, mondhatnám, hogy gyerekkor elvesztése is. Na, ekkor megtörtént. A normák, az erkölcsi normák nagyon kemények voltak nálunk.
0: Ki szabta?
1: Természetesen a családfő szabta, de ezek a normák betartandók voltak a közösségben is, a faluban is. Hiszen minden együtt volt, az egy egység volt, a munka, az etika, a játék, szórakozás, egyéb egy nagy egységet alkotott. Ha valaki védkezett valamiben, az nyilvánosan védkezett, mert mindenki tudott róla, és elítéltetett. Ez a rend, ez a régi erkölcsi rend, ez fölbomlott már. Nagy zavarodást támadt, később, most talán helyreáll majd egy más minőségi formában. Tehát itt nálunk az erkölcs volt a legfontosabb, és a munka. A munka az apám, anyám részéről mutatkozott meg, azok voltak a legközelebb hozzám, és tőlük tanultam meg a munka becsületét, és a tisztességesen elvégzett munkának a becsületét. Azóta, ha valami jó megcsinálódott, valaki jó megcsinálta, én azt nagyon tisztelem, akár művészetben látok ilyet, akár a mesteremberek munkái közt, ilyesmit.
0: Istennel meddig voltál függő viszonyban? Hány éves korodig?
1: Nehéz volna megmondanom. Istennel függő viszonyban voltam, pörlekedő viszonyban voltam sokáig. Otthon kezdődött. Én például nagyon haragudtam akkor, ha nem esett eső, amikor kellett volna. Vagy ha nagyon sokat esett már és rohadott minden, akkor is nagyon haragudtam. És ezt az ő számlájára írtam akkor. Anyám is segített ebben. A sok szenvedés, az örök gyötrelem, siránkozás nagyon megviselt engem is. Mármint az anyámé. Én nem szerettem hallgatni, ha sír valaki. Különösen a nő sír, akkor elfog a dűroham. Annyira nem szeretem, annyira bánt a sírás. Mondom, hogy anyám is sokszor kifakadt. Ha van Isten, ezt nem engedhetné meg. Viszont ha valami jó sikerült, akkor mondjuk, hogy van Isten.
0: De azért apád akarata tovább a fejed fölött volt.
1: Apám akarata nagyon sokáig irányított bennünket. Ő elég idős volt már akkor, mikor én Pesten tanultam. És hát a reményei természetesen nem váltak be, és hát ő elaggott, anyám felülkerekedett már akkor rajta, föl tudta emelni apámat, mondjuk ívott egy kicsit, és betette az ágyba. Akkor már nem volt apai diktatúra.
0: Amikor megszülettél, azt gondolta apád, hogy te leszel az örököse, mégis tanítatott előtted. Nem tudom, hogy volt-e a családban tanult ember, iskolázott ember.
1: Nem volt. Nem volt. Apám nem tanítatott volna, még akkor sem, amikor már látta, hogy az én lábam nem gyógyul meg. Anyám akarta, hogy én tanuljak, sőt az egész család és a gyerekek tanuljanak tovább, mert mondtam már, hogy a bank kezében volt mindenünk, és anyám azt mondta, hogy ha mindenünk a banké, a gyerekek ne legyenek a banké, a jövőjük ne legyen azé.
0: Pestre jöttél azzal az elhatározással, hogy te költő leszel. Hogyan lesz az ember költő?
1: Pestre nem azzal az elhatározással jöttem, hogy költő leszek, hanem hogy művész leszek, festő, illetve grafikus. De akkor már írtam verseket. Verseket írtam kíváncsiságból. Meg kell jegyeznem ehhez, hogy a verset egy magyar sláger szövegen tanulmányoztam először. Mégpedig hogy? Romániából átszökött egy unokabátyám, aki egy magyar sláger szöveget énekelt románul. Magyarul így hangzik, hogy leszek a cselédje, lehozom a csillagot én. Ő románul szokta ezt énekelni, engem izgatott nagyon, hogy lehet a verset lefordítani. 10 éves voltam akkor. Leírtam a román szöveget, a magyar szöveget is egymás mellé, és próbáltam egyeztetni. Arra voltam kíváncsi, hogy a betűk száma egyezik-e. Persze, hogy nem egyezett, mert nem tudtam még a szótagról, hogy az a döntő a verselésben. Tehát az első műfordítási kísérletem is tulajdonképpen ez volt. Tehát mondtam, hogy a kíváncsiság tett költővé, vagy izgatott és adott impulzusokat arra, hogy verseket írjak, kíváncsiságból. Ahogy más mesterségeket is kíváncsiságból próbáltam elsajátítani. Akár az ács munkát, a bognár munkát, a cipészséget. Valamikor megírtam, hogy 45-ben az öcsémnek új cipőt csináltam. Viselte egész téren át. Felső részt is én szabtam. Aztán bádogos munkát is otthon tanultam meg, mert hát tűzhelyünk sokszor elromlott, elégett a sütő. Rossz anyagból készült. Anyámnak olyan sütőt csináltam a tűzhelyébe, hogy most már minden elégett, de a sütő az maradt. De máshol is a kíváncsiság indított. Nem volt bennem semmi hősi elszántság, hogy olyan költő leszek Petőfi, aki a népért elesik a csatatéren. Nem voltak ilyen szándékaim. Később voltak nagy kollektív érzések.

Est. Irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok. Az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Az etológia akkor vált önálló tudományággá, amikor az állati és emberi magatartás kutatásánál is alkalmazni kezdték a többi biológiai szakterületen már Charles Darwin óta magától értetődő és kötelező kérdésfelvetéseket és módszereket. Hogy miért ilyen későn kaptak polgári jogot ezen a területen, ennek oka a magatartás kutatás történetében keresendő, amelyről megbeszélni fogok, a Dogmák ereje című részben. Az etológia tudománya az emberek és állatok viselkedését egy olyan rendszer részeként vizsgálja, amely a maga sajátos formájában hosszantartó törzs és egyetfejlődés, és az embernél ezen kívül még a kulturális fejlődés eredményeként jött létre. Azt a kérdést, hogy egy rendszer miért így, és miért nem másképpen lett megalkotva, helyesen csak az okok elemzésével lehet megválaszolni. A szerves élet fejlődésében a mutáció és a gének folyamatos újrakombinálódása mellett a legfontosabb szerepet az alkalmazkodást eredményező természetes kiválasztódás játsza. Az alkalmazkodás egy valódi kognitív folyamat, melynek során az élő szervezet a környezetében rendelkezésére álló információk közül az életben maradása szempontjából fontosakat magába építi. Más szavakkal, az alkalmazkodás egy olyan folyamat, melynek során az élő szervezet ismereteket szerez környezetéről. Az élő világot az alkalmazkodás során létrejött struktúrák és funkciók jellemzik. A szervetlen világban nem fordul elő semmi ehhez fogható. Ez az oka annak, hogy a természetkutató kénytelen feltenni azt a fizikusok vagy kémikusok számára idegen kérdést, hogy mi végre? Amikor a biológus felteszi ezt a kérdést, nem a létezés technológiai szempontból vett értelmére kérdez rá, hanem kisebb igénnyel valamely sajátos tulajdonság fajfenntartó teljesítményére. Ha azt kérdezzük, hogy miért görbék a macska karmai, és úgy válaszolunk, hogy azért, hogy meg tudja fogni az egeret, akkor röviden összefoglaltuk, hogy a macska milyen fajfenntartó teljesítménye alakította ki a körmöke sajátos formáját. Ha valaki egy hosszú tudományos kutatói pályafutás során, különös struktúrák és magatartásmódok kapcsán újra és újra feltette ezt a kérdést, és ha újra meg újra meggyőző választ kapott rá, akkor hajlani fog arra a véleményre, hogy a testi felépítés és a magatartásforma komplex és teljességgel valószínűtlen képződményeit csakis a kiválasztódás és az alkalmazkodás hozta létre. Ez a megállapítás csak is tévútra vezethet bennünket, ha a civilizált emberiség bizonyos rendszeresen megfigyelhető magatartásmódjával kapcsolatban tesszük föl ugyanezt a kérdést. Ugyan mit szolgál az emberiség mértéktelen szaporodása, őrületig fokozódó versengése, növekvő és egyre fenyegetőbb fegyverkezése, az elvárosiasodott ember egyre fokozódó elpuhultsága, stb.? Közelebbről vizsgálva a jelenségeket kiderül, hogy mindezek a torzulások és zavarok eredetileg jól meghatározható, a fajfenntartó érték fejlesztését szolgáló magatartási mechanizmusok voltak. Más szóval patológikus jelenségekként kell ezeket értelmeznünk. A legnehezebb és egyben a legmerészebb feladat, amit a természettudomány önmagának kitűzhet, annak a szerves rendszernek az elemzése, amelyen az ember magatartása alapul. Mert ez a rendszer a Földön létezők közül a legösszetettebb. Ezt a vállalkozást már csak azért is megvalósíthatatlannak tarthatnánk, mert az ember viselkedését sokszorosan és előre nem láthatóan befolyásolják és változtatják meg patológikus jelenségek. Szerencsénkre a patológikus zavarok, ahelyett, hogy teljességgel megakadályoznák egy élő rendszer elemzését, kezünkbe adhatják a megoldás kulcsát. A fiziológia történetében számos olyan esetet ismerünk, amikor a kutatók fontos szerves rendszerek létezésére akkor figyeltek fel, ha azok patológikus zavar a betegséget okozott. Amikor E.T. Koher az úgynevezett Bazedov-kort a pajzsmirigy eltávolításával próbálta gyógyítani, görcsök léptek fel, mert a méz anyagcserét szabályozó mellék pajzsmirigyeket is kioperálta. Miután ezt korrigálta, a pajzsmirigy eltávolítása még mindig túl radikális beavatkozásnak bizonyult, és kóros lesoványodással járó tünetegyüttes lépett fel, amit kahexia tireoprivának nevezett el, és ami bizonyos vonatkozásokban hasonlatosságot mutatott a jódszegény vízű, alpesi völgyekben fellépő gyakori idiotizmussal, a mixödémával. Ezen és hasonló tapasztalatokon okulva derült ki, hogy a belső elválasztású mirigyek vérbe ürített váladéka pontosan körülírható hatást gyakorol a szervezet egészére, az anyagcserére, a növekedésre, a magatartásra és egyéb életműködésekre. Ezért ezeket hormonoknak,
görögül hormáú, űzök, kergetek nevezték el. Két hormon hatása lehet egymással ellentétes is. Ezek antagonisztikusak, éppen úgy, mint két olyan izom esetében, amelyek összjátékukkal egy ízület kívánt helyzetét eredményezik. Semmit sem veszünk észre abból, hogy a belső elválasztású mirigyek rendszere részfunkciókból tevődik össze addig, amíg a hormonális egyensúly fennáll. Amint a hatások-ellenhatások harmóniáját valami csak csekély mértékben is megzavarja, a szervezet általános egyensúlya felborul, vagyis beteg lesz. Az egyensúlyhoz szükségesnél több pajzsmirigyhormon bazodovkort okoz, kevesebb pedig mixödémát. A belső elválasztású mirigyek rendszere és kutatások története értékes tanulságokkal szolgál számunkra arra nézve, hogy milyen úton induljunk el, ha az ember gépezetének mozgató erőit akarjuk megérteni. Magától értetődően ennek a rendszernek nagyon összetettnek kell lennie. Már csak azért is, mivel a belső elválasztású mirigyek rendszerét arrendszerként foglalja magába. Az ember rendkívül nagyszámú, független eredetű mozgató erővel bír, melyek közül nagyon sok a törzsfejlődés során keletkezett, beprogramozott magatartásformákra, az ösztönökre vezethető vissza. Tévedés lenne, ha az embert ösztönredukciós lénynek nevezném, mint ezt korábban tettem. Ugyanakkor igaz, hogy a született magatartásmódok hosszú, önmagukban zárt láncai a törzsfejlődés magasabb szintjének elérésekor a tanulás képessége és a belátás révén feloldódhatnak, amikor is az elemei közötti kényszerű kapcsolat megszűnik, és azok a továbbiakban egymástól függetlenül állnak a cselekvő szubjektum rendelkezésére, mint azt P. Leyhausen a macskaféle ragadozók esetében meggyőzően bebizonyította. Ugyanakkor ezen függetlenné vált elemek mindegyikénél a saját önmegvalósításra törekvő vágy magatartása lép fel, ahogy ez szintén Leyhausen bizonyította be, és önálló mozgató erővé válnak. Az embernél hiányoznak ugyan a kötelező módon összekapcsolt ösztönös mozgások hosszú láncai, de amennyire a fejlettebb emlős állatoknál szerzett tapasztalatokból általánosításokat lehet levonni, feltehető, hogy az ember nem kevesebb, hanem több ösztönös mozgató erővel bír, mint bármely állat. Rendszer elemzési kísérletünk során ezzel mindenképpen számolnunk kell. A fentiek különösen nagy jelentőségűek a nyilvánvalóan patológikus magatartásformák értékelésénél. A korán elhunyt Ronald Hargreaves pszichiáter írta nekem egyik utolsó levelében, hogy módszertani szokásává vált a lelki zavarok megértésére irányuló kísérletei során két kérdés egyidejű feltevése. Először az, hogy mi volna valóban normális fajfenntartó teljesítménye a megzavart rendszernek. Másodjára pedig, hogy milyen jellegű a károsodás. Legfőképpen pedig, hogy vajon ezt egyik arrendszerének gyenge vagy túlzott működése okozza-e. Egy összetett szerves egész rendszer arrendszerei olyan szoros kölcsönhatásban állnak egymással, hogy gyakorta nehéz funkcióikat egymástól elhatárolni, mivel közülük egyik sem képzelhető el normális formájában az összes többi nélkül. Gyakran a részrendszerek felépítése sem határozható meg világosan. Így érthető az, amit szellemes írásában mond az arrendszerekről Paul Weiss. Mindaz rendszer, ami eléggé egységes ahhoz, hogy kiérdemeljen egy önálló nevet. Nagyon sok olyan emberi motiváció van, amely kellően körülhatárolható ahhoz, hogy a köznyelvben külön megnevezést kapjon. Az olyan fogalmak, mint a gyűlölet, szerelem, barátság, harag, hűség, összetartozás, bizalmatlanság, bizalom, stb. Bizonyos magatartásmódokra való készség állapotát jelölik. Hasonlóan a tudományos magatartás kutatók által meghatározott olyan fogalmakhoz, mint az agresszivitás, rangkorság, területiség, stb., valamint a keltetés, párzás, repülés, stb. Legalább annyira bízhatunk nyelvünk pszichológiai összefüggések iránti mély érzékenységében, mint a tudományos állatmegfigyelők megérzéseiben. És munkahipotézisként tételezzük fel, hogy mindezek a lelki állapotokat és készségeket kifejező fogalmak egy-egy motivációs rendszernek felelnek meg, ahol egyelőre lényegtelen, hogy az adott motiváció mely alkotó elemei erednek törzsfejlődési vagy kulturális forrásokból. Feltételezhetjük, hogy ezen motivációk mindegyike egy jól szervezett, harmonikusan működő rendszer része, és így nélkülözhetetlen. Az olyan kérdésfeltevés, hogy vajon a gyűlölet, a szerelem, a hűség, a bizalmatlanság, stb. Jó-e, avagy rossz,
Azt jelenti, hogy a kérdező semmit nem ért a rendszer működéséből. És ugyanolyan ostoba, mintha azt kérdeznénk, hogy a pajzsmirigy jó-e vagy rossz. Az az elterjedt felfogás, hogy a világ dolgai jókra és rosszakra oszthatók fel, ahogy a szerelem, a bizalom, a hűség önmagukban jók, míg a gyűlölet, a hűtlenség, a bizalmatlanság önmagában is rossz, abból származik, hogy a társadalmunkban az előbbiekből leginkább hiány, az utóbbiakból felesleg mutatkozik. A majom szeretet számtalan tehetséges gyereket tesz tönkre. Az önmagában abszolút értékké emelt Nibelung hűség pokoli tettekre képes, és Erik Erikson nemrégiben meggyőző érveléssel bizonyította a bizalmatlanság szükségességét. Minden magas integráltságú szerves rendszer jellemzője az úgynevezett szabályzó körök vagy homeosztázisok által történő szabályozás. Hogy a működésével tisztában legyünk, képzeljünk el először egy hatásukban egymást felerősítő rendszerek halmazából álló mechanizmust, ahol A erősíti B-t, B-C-t és így tovább, amíg legvégül is Z is erősítő hatást gyakorol A-ra. Pozitív visszacsatolású kört legfeljebb labilis egyensúlyú rendszerekben találhatunk, ahol is egyetlen tényező fokozott aktivitása a rendszerfunkciók lavinaszerű felerősödéséhez, az ellenkezője pedig az egész rendszer működésének leállásához vezet. A műszaki tudományok felismerték, hogy egy ilyen labilis egyensúlyú rendszert kiegyenlítetté lehet tenni, ha a körbe beépítünk egy olyan új elemet, amely a láncban utána következőre annyival gyengébb hatást fejt ki, amennyivel erősebben hat rá az előtte álló. Így létrejön egy szabályozó kör, egy negatív feedback, ahogy ékes magyarsággal mondjuk. Ez egyike a műszaki tudományok azon kevés felismerésének, amely azelőtt történt, még mielőtt a természetkutatók a szerves világban ugyanerre a jelenségre rábukkantak volna. Az élővilágban megszámlálhatatlan szabályozó kör működik. Az élet keletkezések csakis egyidejű feltalálásukkal képzelhető el, mert fenntartása nélkülük lehetetlen. Pozitív visszacsatolást a természetben alig, legfeljebb csak olyan hirtelen keletkező és ugyanolyan hirtelen elmúló jelenségeknél lehet találni, mint a lavina vagy a szavanna tűz. Ezekre emlékeztetnek az emberi társadalom életében előforduló bizonyos patológikus zavarok, amelyek kapcsán eszembe jut Friedrich Schiller Harang című költeménye, ahol a tűzről így ír: lobogj, csak lobogj, ha elszabadulsz. A szabályozó kör negatív visszacsatolása szükségtelenné teszi az egyes elemek működésének pontos behatárolását. A körön belül hamarosan bekövetkezik a kiegyenlítődés, ha valamelyik elem működése kismértékben gyengül vagy növekszik is. A rendszer egészében akkor lép fel kóros zavar, ha valamelyik tényezőjének működése olyan nagy mértékben csökken vagy erősödik fel, hogy a szabályozó kör már nem képes a kiegyenlítést elvégezni, vagy pedig akkor, ha maga a szabályozó mechanizmus sérült meg. Mindkét esetre fogunk példákat látni a későbbiekben. Az egyedi szervezetekben nem jellemző a pozitív visszacsatolás. Ezt a mértéktelenséget csak az élet egésze tudja elviselni, eddig látszólag büntetlenül. A szerves élet mint egy különleges erőmű, a világ energiájából építkezik. Negatív entrópiát fogyaszt és energiát von el, ezáltal gyarapszik, és minél jobban növekszik, annál nagyobb az étvágya. Hogy ez a jelenség még nem vezetett katasztrófához, azzal magyarázható, hogy a szervetlen világ könyörtelen hatalmai, a valószínűség törvényei a szerves életformák szaporodását kordában tartják. Másodszorban azzal, hogy a különböző élőlények kialakították saját szabályozó rendszerüket. Ezek működését meglátjuk majd a következő, a földi élettér elpusztításáról szóló fejezetben. Azért az emberiség túlnépesedésére térjünk ki elsőként, mivel több a későbbiekben tárgyalt jelenség ennek a következménye. Az emberiség tudása, amit az őt körülvevő természetből aknáz ki, a technológia fejlődése, vegyi és orvostudomány, minden, ami arra irányul, hogy az életét jobbá, kényelmesebbé tegye, megdöbbentően paradox módon saját elpusztítására irányul. Olyan veszély fenyegeti, ami az élő szervezeteknél meglehetősen szokatlan, nevezetesen az, hogy saját életére tör. Az apokaliptikus folyamat során veszendőbe mennek legkiválóbb, legnemesebb tulajdonságai, képességei, pont azok, amelyeket különösen emberinek tartunk és nagyra értékelünk. Mi, akik sűrűn lakott fejlett országokban vagy nagyvárosokban élünk, észre sem vesszük, hogy a szívélyes, meleg emberszeretet ritka, mint a fehér holló.
Utazzunk el egy valóban ritkán lakott vidékre, ahol a legközelebbi szomszédokat sok-sok kilométernyi rossz minőségi út választja el egymástól, állítsunk be hivatlan vendégként egy házba, hogy lemérhessük, milyen ember és vendégszeretők a háziak, ha csak a vendégek ezzel tartósan nem élnek vissza. Azt az esetet, ami erre a felismerésre rávezetett, soha nem felejtem el. Egyszer vendégem volt egy wisconsini házaspár, akik megszállott természetvédők lévén teljes magányban az erdőben éltek. Amint asztalhoz ültünk, megszólalt a csengő, és bosszúsan felkiáltottam, ki az ördög van itt már megint? Vendégeimben egy világom ott össze. A legvastagabb trágársággal sem sokkolhattam volna őket jobban. Számukra elképzelhetetlen, hogy a váratlan vendéget lehet másként is, mint örömmel fogadni. A nagyvárosi zsúfoltság bűne, hogy az emberi arcok kavargó színes forgataga arc nélküli tömeggé olvad össze. Fele barátaink iránti szeretetünket a közeli és még közelebbi fele barátok tömege annyira elaprózza, hogy már morzsái is alig találhatók meg. Aki még szükségét érzi az emberi melegségnek, hajlamait korlátozott számú barátai körében élheti ki, mivel arra nem vagyunk képesek, hogy minden embert egyformán szeretni tudjunk, bármennyire helyes vagy etikus is ez az elvárás. Válogatnunk kell, vagyis sok olyan embert, akiket egyébként barátságunkra érdemesnek tartanánk, érzelmileg távol kell tartani magunktól. Not to get emotionally involved. Érzelmileg ne keveredj bele, vallja sok nagyvárosi ember. Ehhez a magatartáshoz, amit mi sem tudunk elkerülni, már némi embertelenség is tapad. Emlékeztet a régi amerikai ültetvényesek magatartására, akik házi négereikkel emberi módon bántak, de az ültetvényen dolgozó rabszolgákat legjobb esetben is csak értékes házi állatoknak tartották. Az emberi kapcsolatoktól való szándékos elzárkózás a későbbiekben tárgyalandó érzelmi elsivárosodáshoz és részvétlenséghez vezet, amelynek megdöbbentő eseteiről az újságok naponta tudósítanak. Minél inkább előre halad ez a folyamat, annál inkább magukénak tekintik az egyének a not to get involved, ne keveredj bele elvét. Ezért fordulhat elő manapság, hogy nagyvárosokban világos nappal népes utcákon arat az erőszak, rablás, gyilkosság anélkül, hogy akár egy járókelő is közbelép. Sok ember összezsúfolása kis helyen, az emberi kapcsolatok kimerülésén, majd feladásán keresztül elembertelenedéshez vezet, és agresszív magatartást vált ki. Számos állatkísérlet bizonyítja, hogy az összezártság fokozza az agresszivitást. Aki nem volt hadifogságban, vagy nem élt át valami hasonló, kényszerű összezártságot, nem tudja elképzelni, hogy ilyen körülmények között mennyire kicsinyesen ingerlékenyek az emberek. Ha az ember állandóan fegyelmezi magát, hogy barátságtalan társaival szemben képes legyen udvarias, vagyis barátságos magatartást tanúsítani, komoly megpróbáltatásokon megy keresztül. A nagyvárosokban tapasztalható általános barátságtalanság arányos az ott összezsúfolt embertömeg mennyiségével. Különösen rémisztő formát ölt nagy pályaudvarokon, vagy például New York központi buszpályaudvarán. A túlnépesedés közvetett módon hozzájárult a következő hét fejezetben tárgyalt visszásságokhoz, hanyatlási jelenségekhez. Veszélyes fantazmagóriának tartom azt az elképzelést, hogy megfelelő kondicionálással előállítható lenne az összezártság kártevéseivel szemben rezisztens embertípus. Elterjedt tévhit, hogy a természet kimeríthetetlen. Minden állat, növény, gombafaj, mivel ezek az élőlények a természet gépezetének részét képezik, alkalmazkodott környezetéhez, amelyhez nem csak az élettelen alkotóelemek tartoznak, hanem az ott található minden szerves életforma is. Egy bizonyos élettér minden élőlénye alkalmazkodik egymáshoz. Ez érvényes azokra is, melyek látszólag ellenérdekeltek, a ragadozó és zsákmánya, ami megeszi és amit megesznek. Közelebbről nézve kiderül, hogy ezek az élőlények, ha fajként és nem egyedként vizsgáljuk őket, nem károsítják egymást, sőt mi több néha még érdekközösséget is alkotnak. Magától értetődően a tápláléklánc minden láncszeme érdekelt abban, hogy a zsákmányul szolgáló életét adó táplálék mindig rendelkezésre álljon, legyen az állat vagy növény. Minél kevesebb fajta táplálékból él, annál erősebb ez az érdekeltsége. A ragadozó sosem tudja teljesen kiirtani a zsákmányául szolgáló fajt. Egy életközösség utolsó pár ragadozója már régen éhen halna, mielőtt rábukkanna az utolsó pár zsákmányállatra.
Ha a zsákmányállatok populációja bizonyos szint alá csökken, a ragadozó elveszíti életterét. Mindez szerencsére sok esetben a bálnavadász vállalkozásokkal is így történt. Az Ausztráliába behurcolt dingó, amely eredetileg házi kutya volt és ott elvadult, nem írtotta ki egyetlen zsákmányállatát sem, hanem eltüntette erszényes ragadozó vetétársait, nevezetesen az erszényes farkast, Tilacinus, és az erszényes ördögöt, Sarcophilus. Ezek a félelmetes fogazatú állatok elméletileg harcban sokszorosan felülmúlták a dingót, de primitív agyukkal sokkal nagyobb zsákmány népességre volt szükségük, mint az okosabb vadkutyának. A két erszényes ragadozónak nem a dingók fogai adták meg a kegyelemdöfést, hanem a zsákmányért folyó harc veszteseiként szabályszerűen éhen haltak. Ritkán fordul elő, hogy egy állatfajta szaporodása kizárólag a rendelkezésre álló táplálék mennyiségtől függjön. Ez mind a zsákmányoló, mind a zsákmány szempontjából gazdaságtalan lenne. A halász vigyáz arra, hogy területét ne halássza le teljesen, és a maradék halállomány szaporulata pótolni tudja a kifogott mennyiséget. Hogy hol az optimum, az csak bonyolult matematikai módszerekkel lehetne meghatározni. Ha kevés a lehalászott mennyiség, túlnépesedik a tó. Kevés lesz a szaporulat, ha túl sokat halászik le, kevés szaporodóképes hal marad a tó ellátó képességéhez viszonyítva. V.C. Wayne Edwards kutatásai szerint sok állatfajta törekszik hasonló egyensúlyi helyzet kialakítására. Az egyes életközösségek határainak megvonása mellett, mely megakadályozza a túl sűrű egymás mellett élést, a források kimerítését megakadályozó egyéb magatartásformák is ismertek. Nem ritka jelenség, hogy a fogyasztó táplálékfajának kifejezetten előnyére szolgál. A zsákmányoló faj fogyasztásával szabályozza a táplálékához szolgáló állat vagy növény szaporodását, fenntartva ezzel annak életegyensúlyát, ami rögtön fel is borulna, ha a fogyasztó beavatkozása elmaradna. A populáció drámai összeomlása, ami a gyorsan szaporodó rágcsálóknál figyelhető meg a legnagyobb egyedsűrűség elérése után, nyilvánvalóan veszélyesebb az állatfaj fennmaradása szempontjából, mint egy közepes tömeg kiegyensúlyozott állapota, ahol a ragadozók gondoskodnak a létszám felettiek eltüntetéséről. A táplálkozó és a táplálék között gyakran még szélesebb a szimbiózis. Egyes fűfajtákat a nagytestű patás állatok állandóan taposnak és töviglegelnek. Ha az ember termeszti ezeket a fűfajtákat, állandóan a kaszálás, majd a hengerelés fárasztó munkáját kell végeznie. Ha ezeket a műveleteket sem az emberek, sem az állatok nem végzik el, ezeket a fajtákat nyomban kiszorítják az olyanok, melyek nem viselik el ugyanezt a bánásmódot, de más tekintetben ellenállóbbak. Összegezve, két élőlény olyan hasonlóan szoros függőségben is létezhet, mint az ember és házi állatai kultúrnövényei. Az ilyen kölcsönhatásokat uraló törvényszerűségek gyakran hasonlítanak az emberi gazdaságban lejátszódó folyamatokhoz. Az ökológia elnevezés, amit a biológia tudománya adott a természetben előforduló kölcsönhatásokról szóló tanoknak, szintén kifejezi ezt a hasonlatosságot. A rabló gazdálkodás, amivel a későbbiekben még foglalkozunk, egy olyan fajta gazdálkodás, ami egyáltalán nem fordul elő az állatok és a növények ökológiájában. Egy életközösséget alkotó számtalan állat, növény, gombafaj egymásra gyakorolt kölcsönhatása hallatlanul összetett. A különböző élőlények egymáshoz való alkalmazkodása, amely csak geológiai léptékkel mérhető idő alatt következett be, amilyen csodálatra méltó, olyan könnyen megzavarható egyensúlyi állapothoz vezetett. Az életközösségek önszabályozó mechanizmusai biztosítják, hogy az időjárás hatásai ne okozzanak jóvá tehetetlen károk. Az olyan lassan bekövetkező változások, mint a fajok evolúciója, vagy az éghajlat fokozatos változása nem károsítják az életközösséget. A hirtelen változások azonban, még ha látszólag csekély mértékűek is, jelentős, akár katasztrofális hatásúak is lehetnek. Egy ártatlannak tűnő állatfajta behurcolása a szó szoros értelmében hatalmas területeket tehet pusztává, mint ez Ausztráliában történt meg a nyúl esetében. Az élőhely egyensúlyának felborítását az ember okozta. Hasonló következmények elméletileg emberi beavatkozás nélkül is előfordulhatnak, még ha ritkán is. Az ember ökológiai körülményei jóval gyakrabban változnak, mint más élőlényeké. Az ütemet a technológia fejlődése diktálja, amely állandóan és mértani haladvány arányában gyorsul.
így az ember mélyreható, gyakran teljes összeomlással fenyegető beavatkozásokat hajt végre abban a biozónában, amelyben és amelyből él. Ez alól csak kevés embercsoport képez kivételt, az úgynevezett vadtörzsek, mint például a Dél-Amerikában élő gyűjtögető, vadászó életmódot folytató erdei indiánok, vagy az óceáni szigetek lakói, akik némi földművelés mellett kókuszdión és a tenger

civilizált ember már elfelejtett. Bolygónkon az élet erőforrásai nem kimeríthetetlenek. Amerikában hatalmas területek váltak termőföldből pusztasággá, a rabló gazdálkodást követő talajerózió miatt. Hatalmas területek karsztosodtak el az erdőirtások után, és számtalan hasznos állatfajta ki is halt. E tényeket lassanként fel is ismerik, legfőképpen azért, mert a nagyipari méretű mezőgazdasági halászati bálnavadász vállalkozásokat az általuk okozott környezeti károk kereskedelmi szempontból is fájdalmasan érintik. Ennek ellenére ezek a pusztítások még mindig nem kaptak elég nyilvánosságot, nem hadoltak be elég mélyen a köztudatba. Az általános hajsza, amely a következő fejezetünk témája lesz, nem hagy arra időt, hogy az ember gondolkozzon, mérlegeljen. Sok gyanútlan ember miközben tudatlanságában gonosz tetteket követel a természet és így saját maga ellen is, büszke arra, hogy ő a tettek embere. A kemikáliák alkalmazása a mezőgazdaságban, például a ravarírtók használata mindennapos merénylet önmagunk ellen, de majdnem ilyen rövidlátó az ember a gyógyszerek alkalmazásával is. Az immunbiológusok komoly aggályaikat fejezik ki az elharapódzott felesleges gyógyszerezés miatt. A vágyak azonnali kielégítése szindróma, amelyre még visszatérek a negyedik fejezetben, a vegyipar egyes területeit bűnösen felelőtlenné teszi. Olyan szereket használnak fel készítményeikben, amelyek hosszabb távon kifejtett hatásai nem láthatók előre. A mezőgazdaság ökológiai jövőjét illetően, de az orvostudományok területén is hihetetlen felelőtlenség uralkodik. Azokat, akik szót emelnek a mérget meggondolatlan alkalmazása ellen, a legfelháborítóbb módon lehetetlenné teszik és elhallgattatják. Miközben az emberiség az őt körülvevő természetet vandál módon pusztítja, saját magát is ökológiai katasztrófával fenyegeti. Ha már a gazdasági vonzatait is érzi, talán elismeri hibáit, de akkor valószínűleg már túl késő lesz. De arra legalább rá fog jönni, hogy ez a barbár folyamat az ő lelkében micsoda károkat okozott. A természettől való általános, egyre fokozódó elidegenedés nagy mértékben okolható a civilizált emberiség esztétikai és etikai eldurvulásáért. A felnövekvő generáció hogyan tanulná meg bárminek is a tiszteletét, ha maga körül csak emberkéz alkotta környezetet talál, ami sokszor még talmi és visszataszító is. A nagyvárosokban még a csillagos eget is elrejtik előle a toronyházak és a légszennyeződés. Ne csodálkozzunk azon, ha a civilizáció előrenyomulása városokat és a falvakat ilyen sajnálatos módon visszataszítóvá teszi. Figyelmesen hasonlítsunk össze egy régi német városközpontot a modern lakóteleppel, ahol lakunk, vagy ezzel a már vidékre is terjedő kultúrszeméttel elárasztott területeket a még érintetlen helyekkel. Ezután hasonlítsuk össze egy normál testszövet hisztológiai képét egy rossz indulatú daganatéval. Meglepő párhuzamokat fogunk találni. Objektíven végig gondolva és az esztétikumot kézzelfoghatóra lefordítva, ennek a különbségnek az oka az információvesztés. A rossz indulatú daganatsejt abban különbözik az egészségesektől, hogy elveszti azt a genetikai információt, ami a testet alkotó sejtek érdekközösségének hasznos tagjává tehetné, és egysejtűként, vagy pontosabban mondva fiatal embrió sejtként viselkedik. Nem rendelkezik a szükséges struktúrákkal, mértéktelenül és öntörvényűen osztódik, belenő a még egészséges környező szövetekbe, és azokat működésükben megzavarja. Ez a hasonlatosság egy városkép és a rossz indulatú daganat között azon alapszik, hogy mindkettő esetében a még egészséges területeken kifinomult, egymásra épülő és egymást kiegészítő alkotásokat valósítottak meg, amelyek nemes arányaikat a hosszú fejlődés során szerzett tapasztalatoknak köszönhetik, amíg az eluralkodó rossz indulatú daganat vagy a városképet uraló modern, végletekig leegyszerűsített építészeti technológia semmi jelét nem mutatja hosszas tapasztalási, információgyűjtési folyamatnak. Az egyforma, egyszerű szerkezetű tumorok hisztológiai képe kétségbe vonhatatlanul emlékeztet egy modern elővárosról készült légi felvételre, annak típusházaira, melyeket szegényes kultúrájú és fantáziájú építészek alkottak, nem sok fejtöréssel, de annál nagyobb sietséggel. Az emberiség versenyfutása önmagával, amelyet a következő fejezetben tárgyalunk, megsemmisítő hatású a lakásépítésre.
nem csak az a haszonelvű indok, hogy a tömegesen gyártható épületelemek olcsóbbak, hanem a mindent befolyásolható

befolyásoló divat is oda vezet, hogy minden civilizált országban, a külvárosokban 100 000 számra jelennek meg olyan tömegszállások, melyeket csak a számozás különböztet meg egymástól, és egyáltalán nem érdemlik meg a lakóház nevet, mivel ezek legfeljebb szűk, kényelmetlen ólak haszonemberek számára a haszonállatok tartásmódjához hasonlóan. A tojó hibridek összezsúfolását parányi ketrecekben joggal tartjuk állatkínzásnak és a civilizált emberiség szégyenének. Ha ugyanezt teszik az emberiséggel, senkinek sincs ellenvetése. Jól lehet, az ember az, aki a szó szoros értelmében vett embertelen bánásmódot a legkevésbé viseli el. Az ember törzsfejlődése során nem úgy alakult, mint a hangya vagy a termesz, hogy névtelen, személytelen, egyforma, egymással bármikor felcserélhető milliók közül egy legyen. Nézzünk körül egy elővárosban, és figyeljük meg, milyen módon akarják az emberek egyéniségüket érvényre juttatni. A haszon emberhol lakója csak olyan módon tudja fenntartani önbecsülését, ha tudatából kirekeszti sok hozzá hasonló sorstársának létezését, és szorosan elzárkózik előlük. Sok szalagháznál láthatjuk, hogy az egymás melletti erkélyek közé válaszfalat emelnek, miáltal a szomszéd láthatatlanná lesz. A kerítés fölött senki sem tud és nem is akar vele kapcsolatba lépni, mivel leginkább attól fél, hogy benne is saját szerencsétlen hasonmását pillantja meg. Túl nagy tömegek összezártsága így vezet elmagányosodáshoz és fele barátaink iránti részvétlenséghez. Az esztétikai és etikai érzék szemmel láthatóan szorosan összefügg, és a fent leírt körülmények között sínylődő embereknél mindkét képesség elkorcsosulni látszik. Az ember lelki épségének fenntartásához a természet és az emberkéz alkotta kultúra szépségei egyaránt szükségesek. A manapság olyan gyorsan terjedő, minden szépség iránti teljes szellemi vakság lelki betegségnek tartható, és komolyan kell venni, mivel az erkölcsileg elvetendő iránti érzéketlenséggel is társul. Azoknál, akik egy terület természetes szépségét tönkretevő utak, erőművek, gyárak építéséről döntenek, a szép érzék egyáltalán nem játszik szerepet. Egy kis község előjárójától egy nagy állam gazdasági miniszteréig azonosak a vélemények abban, hogy a természet megőrzése semmilyen gazdasági vagy akár politikai áldozatvállalást sem ér meg. Az a kevés természetvédő és tudós, aki tudatában van a végbe menő katasztrófának, nem rendelkezik semmilyen hatalommal. Az erdőszélen a község tulajdonában lévő parcellák értéke megnő, ha út vezet oda. A falun át kanyargó bájos patakocska vizét csövekben elvezetik, medrét kiegyenesítik és befedik, és íme már készen is van. A csevegő patakocskából egy csúnya, jellegtelen elővárosi utca lett. Az első fejezet kezdetén már kifejtettem, hogy az élő szervezetekben a stacionárius állapot fenntartásához miért nélkülözhetetlenek az önszabályozó automatizmusok, avagy negatív visszacsatolások. Továbbá, hogy hogyan és miért van az, hogy a pozitív visszacsatolás mindig egy bizonyos tényező lavinaszerű eluralkodásának veszélyét jelenti. A pozitív visszacsatolás speciális esete, ha ugyanazon faj egyedei egymással kelnek versenyre, ami a kiválasztódás révén hatást gyakorol a faj fejlődésére. Ellentétben a fajon kívüli tényezők által okozott kiválasztódással, a fajon belüli okok által provokált belső szelekció olyan változásokat okoz az egyed örökítő anyagában, amelyek a fennmaradási esélyét nemcsak hogy nem növelik, hanem kifejezetten csökkentik. Már Oscar Heyroth megfigyelte ennek egy példáját, ami a belső szelekciót kiválóan illusztrálja, az argus fálcán, Argusianus argus szárny tollainak esetét. Hasonlóan a páva pompás legyezőjéhez, ami a farok tollaiból képződik, dürgéskor a fálcán legyező formán szétterjesztett evező tollaival imponál a nősténynek. Mint az a pávánál beigazolódott, a párválasztás a fálcánál is kizárólag a nőstényen múlik, így a hím esélyei dürgéskor egyenes arányban vannak vőlegényi díszének a nősténre gyakorolt csábereivel. Még a páva faroktollaiból képződő legyező többé-kevésbé összecsukható és repülés közben nem jelent akadályt, addig az argus hímjét meghosszabbodott szánytollai csak nem képtelenné teszik a repülésre.
Hogy ezt a képességét nem veszítette el teljesen, bizonyára annak az ellenirányú szelekciónak köszönhető, amit a ragadozók fenyegetése vált ki. Tanárom Oscar Heinroth a maga sajátos módján gyakran mondogatta, az Argus fácán szárnyai után a modern emberiség munkatempója, a belső szelekció legostobább produktuma. A maga idejében ez a kijelentés még profetikus volt, ma már az élet többszörösen igazolta. Az Argusnál, mint más állatoknál is, a környezet hatásai megakadályozzák, hogy a belső szelekció a fajt pusztulását okozó fejlődés irányba vezesse. Az emberiség kulturális fejlődésére semmilyen ehhez hasonló erők nem hatnak, mivel szerencsétlenségére megtanulta, hogyan legyen urrá az őt körülvevő természeten. Ugyanakkor saját magáról olyan keveset tud, hogy áldozatául esik a fajon belüli szelekció sátáni erőinek. A homo homini lupus, ember embernek farkasa, ugyanúgy, mint Heinroth előzőleg idézett híressé vált mondása, alábecslés. Az ember, aki saját maga alakítja ki a fejlődését meghatározó szelekciós tényezőket, korán sem olyan ártalmatlan, mint egy ragadozó, legyen az akár a legfélelmetesebb is, hanem saját fajtájának legveszélyesebb ellensége. Az ember emberrel való versengése olyan hatásokkal jár a természet körforgása, a gyógyító erők ellenében, amit korábban semmilyen biológiai tényező nem váltott ki, és majd minden korábbi értékét elvakultan, kereskedelmi céloktól vezérelve sárba tiporja. Hogy mi a jó és mi a hasznos az emberiség és az egyén számára, az az emberek közötti versengésben teljesen feledésbe merült. A mai emberek túlnyomó többsége már csak azt tekinti értéknek, ami a kíméletlen konkurenciaharcban alkalmas arra, hogy embertársai fölé emelje. Minden erre a célra alkalmas eszköz családmódon önmagában értéknek tűnik. Az utilitarizmus tévedése az eszköz felcserélése a céllal. A pénz eredetileg egy eszköz. Az a szólás is, hogy megvannak az eszközei, erre utal. Vajon hány ember létezik még, aki megérti, hogy a pénz önmagában nem érték? Ugyanez vonatkozik az időre is. Time is money, mondják azok, akik a pénzt abszolút értékmérőnek tartják, mintha minden megtakarított percnek ugyanannyi lenne az értéke. Ha olyan repülőgépet tudunk építeni, ami valamivel rövidebb idő alatt repüli át az Atlanti-óceánt, senki sem kérdezi, hogy a hosszabb leszállópálya, a magasabb repülési sebesség, az ezzel együtt járó fokozott veszély, a megnövekedett zajártalom stb. Mennyibe kerül. A félórányi időnyerés mindenki szemében önmagában is egy olyan érték, amiért minden áldozatot meg kell hozni. Minden autógyárnak arra kell törekednie, hogy az új modell valamivel gyorsabb legyen, mint a korábbiak. Minden utat ki kell szélesíteni, minden kanyart le kell vágni a biztonságosabb vezetés érdekében. Valójában csak azért, hogy gyorsabban, tehát veszélyesebben lehessen autózni. Tegyük fel magunknak a kérdést. Mit tesz nagyobb kárt a mai emberek lelkében? Az elvakult pénzhajhászás, vagy az idegörlő hajsza? Bármely politikai irányzat van hatalmon, mindkettő csak gerjeszti, hogy az embereket versengésre késztesse. Tudomásom szerint erről a jelenségről nem készültek mély lélektani elemzések. Én nagyon valószínűnek tartom, hogy a birtoklásvágy és a rangkorság mellett, vagy ezek után, a félelem is igen jelentős szerepet játszik. Félelem a versenyben való lemaradástól, az elszegényedéstől, a hibás döntésektől, és attól, hogy nem lehet kiszabadulni ebből az idegörlő taposómalomból. A félelem az, ami a jelenkor emberének egészségét leginkább aláássa, magas vérnyomást, korai szívinfarktust és hasonló kellemes dolgokat okozva. A rohanásban élő embert nem csak a móhósága hajtja. A legnagyobb csábítások sem ösztönözhetnék arra, hogy ekkora vehemenciával tegye tönkre saját magát. Ő ugyanis egy gépezet, aminek a félelem az üzemanyaga. Félelemtől hajszolt menekülés a félelemetes hajsza elől. Mindez oda vezet, hogy az emberiség megfosztja saját magát leglényegesebb emberi tulajdonságaitól, amelyek egyike az önmegfigyelés. Mint azt már Innate Basis of Learning, a tanulás örökölt alapjai című munkámban kifejtettem, az emberi válás rögös útján meghatározó lett az a pillanat, amikor az ember az őt körülvevő világgal való kíváncsi ismerkedés során saját magát is felfedezte. Eddig magától értetődő létezésére való rácsodálkozását még nem kell a filozófia születéseként értelmeznünk.
Már maga a tény, hogy tapogatózó és fogó keze a külvilág megtapogatott és megfogott dolgaival együtt szintén a külvilág részének értelmezhető korszakalkotó jelentőségű. Egy lény, aki még nem tud saját énjének létezéséről, nem képes fogalomalkotásra, beszédre, a lelki ismeret és felelősségtudat kifejlesztésére. Egy olyan lény, amelyik lemond az önmegfigyelésről, azt kockáztatja, hogy ezeket a specifikus emberi tulajdonságokat és képességeket elveszti. A hajsza, vagy talán a hajsza által kiváltott félelem egyik legborzasztóbb hatása, hogy a mai ember képtelen arra, hogy csak egy rövid időre is egyedül maradjon. Az önmagába való fordulás minden lehetőségét olyan nagy igyekezettel kerüli el, mintha biztos lenne benne, hogy az önmegfigyelés kifejezetten taszító önarcképet fog mutatni, hasonlóan ahhoz, ahogy Oscar Wilde írja Dorian Gray arcképe című klasszikussá vált regényében. A mai ember neuraszténiája mellett paradox módon állandóan keresi a zajt, amire nincs más magyarázat, mint hogy valami mást el akar nyomni vele. Egy erdei sétánkon feleségemmel váratlanul táskarádió közeledő hangjára figyeltünk fel. A rádió egy 16 éves forma magányos biciklista csomagtartóján volt. Feleségem meg is jegyezte, fél, hogy meghallja a madártalt. Azt hiszem, attól félt, hogy akár egy pillanatra is szembesül önmagával. Ezért van talán az, hogy egyébként szellemiekben igényes emberek saját társaságukkal szemben előnyben részesítik a televízió bugyuta reklámadásait. Bizonyára azért, mert itt semmi sem készteti őket önmegfigyelésre. Az emberek szenvednek attól az idegi és lelki igénybevételtől, amit a hozzájuk hasonlókkal való versenyfutás jelent. Jól lehet, kora gyermekkoruktól azt súlykolják belőjük, hogy a versengés még legőrültebb formáiban is haladást jelent. Ám azok szemében látni leginkább egyértelműen a szorongató félelmet, akik a versenyben a legmesszebbre jutottak. És ezek a haladással lépést tartó emberek azok, akiket különösen korán elvisz a szívinfarktus. Ha azzal az indokolatlanul optimista feltételezéssel élünk is, hogy a Föld túlnépesedése nem folytatódik a jelenlegi fenyegető ütemben, az emberiség önmagával való gazdasági versenyfutása is elegendőnek tekinthető saját maga teljes tönkretételéhez. Minden pozitív, visszacsatolású szabályozó kör és az előbb tárgyalt folyamat több ilyet is tartalmaz, előbb-utóbb katasztrófához vezet. Az állandóan növekvő munkatempóra irányuló intraspecifikus szelekción kívül még egy veszélyes szabályozókör működik, melyre Vance Packard több könyvében is figyelmeztet, ami a fogyasztói igények állandó növekedésével jár. Nyilvánvalóan minden termelő igyekszik az általa előállított árut a fogyasztók szemében a lehető legvonzóbbá tenni. Sok tudományos kutatói intézet foglalkozik kizárólag azzal, hogy mely eszközök a legalkalmasabbak-e visszataszító cél elérésére. A fogyasztók nagy része az első és hetedik fejezetben leírt jelenségeknek megfelelően elég ostoba ahhoz, hogy beleessék a közvélemény és reklámkutatás módszereivel kidolgozott csapdába. Senki sem tiltakozik például az ellen, hogy a fogpaszta vagy borotvapenge árában meg kell, hogy fizesse a reklámhordozó csomagolás árát is, amely gyakran annyiba vagy még többe kerül, mint a belecsomagolt áru. Azok a luxus fogyasztások, melyek a termelés és fogyasztás növekedés ördögi visszacsatolása következtében alakulnak ki, a nyugati országok, legfőképp az Egyesült Államok romlását fogják okozni. Mert lakosságuk nem fogja állni a versenyt a keleti országok kevésbé elkényelmesedett és egészségesebb lakosságával. Ezért igen rövidlátó a kapitalista uralkodó osztály, ha továbbra is folytatja a fogyasztók megjutalmazását életszínvonaluk növekedésével, miközben arra idomítja őket, hogy továbbra is folytassák a vérnyomás növelő, idegörlő versenyfutás társaikkal. Ezek a luxusfogyasztások még egy sor további, különösen romboló jelenséget idézhetnek elő, amelyekről a következő fejezetben lesz majd szó. Minden olyan élőlénynél, amely a klasszikus pavlovi reflexre képes, a reflex kialakítása két egymással ellentétes hatású ingerrel váltható ki. Egyrészt rászoktató ingerrel, reinforcement, ami a kívánt magatartást erősíti. Másrészt leszoktató ingerrel, deconditioning, extinguishing, amely ezt gyengíti, illetve gátolja. Embereknél az első inger hatása örömérzést vált ki. A második bosszúsággal jár, ami magasabb rendű állatoknál is jutalmazásnak és büntetésnek nevezhető, durva antropomorfizmus elkövetése nélkül.
Fölmerül a kérdés, hogy a tanulás ezen formájára ható, a törzsfejlődés során létrejött program vajon miért két, és az egyszerűség kedvéért nem csak egyféle inger hatással működik. Erre már különféle válaszok születtek. Legkézenfekvőbb az, hogy a tanulási folyamat hatékonysága megduplázódik, ha a szervezet nem csak a sikert vagy sikertelenséget érzékeli, hanem mindkettőből értelmes következtetéseket is levonhat. Egy másik hipotetikus válasz a következő. Ha egy organizmust csak bizonyos káros külső hatásoktól kell megvédeni, a számára optimális meleget, fényt, páratartalmat, stb. Kell biztosítani, a büntető ingerek hatása elegendő lesz, és valóban azt látjuk, hogy törekvései, melyeket Wallace Craig averzióknak nevez, többnyire az optimális körülmények elérésére és ezzel az ingerlésmentességre irányulnak. Ha azonban egy állatot egy meghatározott viselkedésmódra kell rászoktatni, legyen ez akár egy bizonyos hely megkeresése, nehéz lesz csak negatív hatást kiváltó ingerekkel erre rávenni. Könnyebb lesz a dolgunk, ha jutalmazással próbáljuk a kívánt helyre csalogatni. Már Wallace Craig is rámutatott arra, hogy az evolúció mindenütt túlhaladta már a probléma megoldásnak azt az útját, hogy az állatot a keresésre olyan speciális inger szituációkkal kell rávenni, mint például a párzás, táplálkozás. A jutalmazás, büntetés elve kielégítő és elfogadható módon magyarázható. Az öröm bosszúság elvének további és valószínűleg a legfontosabb funkciója, hogy csak akkor válik észrevehetővé, ha kiesésének következményeit patológikus zavar jelzi. Az orvostudomány és fiziológia történetében ismert jelenség, hogy egy-egy jól meghatározható fiziológiai mechanizmus létezésére csak megbetegedésének következményeiből jöttek rá. Egy magatartásmód bármiféle ösztönző jutalmazással való szoktatása az organizmust arra készteti, hogy a jövőbeli jutalom reményében a jelenlegi büntetést is elviselje. Vagyis, hogy rezzenéstelenül viseljen el olyan inger szituációkat, melyek a tanulási folyamat nélkül taszítóan és leszoktatóan hatnának. Egy kutya vagy egy farkas sok mindent megtesz a csábító zsákmány reményében, amitől egyébként óvakodna, átrohan a tüskés bozóton, hideg vízbe ugrik, és olyan veszélyeknek teszi ki magát, amelyektől köztudottan fél. A leszoktató mechanizmusok fajfenntartó teljesítménye abban rejlik, hogy ellenhatást képez a rászoktatókkal szemben, és megakadályozza, hogy az organizmus a jutalmazó inger szituáció felé való igyekezetében nehogy aránytalanul nagy árat fizessen a várható nyereségért. Egy élőlény sem engedheti meg magának, hogy bármiért is akkora áldozatot hozzon, ami már nem éri meg. Egy farkas nem indul el vadászatra a sarki tél dervesztő viharában, mert nem engedheti meg magának azt a kockázatot, hogy egyetlen étkezésért mancsa lefagyásával fizessen. Kivételesen adódhatnak azonban olyan körülmények, mikor még az ilyen kockázatot is tanácsos vállalni, például akkor, ha már az éhhalál szélén áll, és mindent egy lapra kell feltennie. Az, hogy a jutalom és büntetés, az öröm és bosszúság egymással ellentétes hatása ténylegesen a fizetendő ár és az elérhető nyeresség mérlegelését szolgálja, egyértelműen következik abból, hogy mindkettő intenzitása az organizmus ökonómiai környezetétől függően változik. Ha a táplálék fölös mennyiségben áll az állat rendelkezésére, akkor igen sokat veszít csáberejéből. Megszerzése érdekében csak néhány lépés megtételére hajlandó, és a legenyhébb, elkedvetlenítő inger is elég ahhoz, hogy étvágya elmúljon. Megfordítva, az öröm-bosszúság mechanizmus alkalmazkodó képessége biztosítja, hogy vészhelyzetben mértéktelen kockázatot vállaljon egy életfontosságú cél eléréséért. Ahhoz a mechanizmushoz, amely a magasabb rendű élőlényeknél megvalósítja a változó piaci viszonyokhoz való létfontosságú alkalmazkodást, és csaknem valamennyi azonos bonyolultsági fokú neuroszenzoros rendszerben megtalálható, bizonyos alapvető fiziológiai sajátosságok kötődnek. Ez a mechanizmus elsősorban a megszokás vagy az értelmi adaptáció kiterjedt folyamatának van alávetve. Ez azt jelenti, hogy mindazok az inger kombinációk, melyek gyakran fejtik ki tevékenységüket, lassan elvesztik hatásukat anélkül, és ez alapvető fontosságú, hogy a más, esetleg hasonló ingerekre való reagálás küszöbértéke változna. Másodjára a szóban forgó mechanizmus rendelkezik az ugyancsak jelentős reakció tehetetlenséggel.
Tételezzük fel, hogy erős kellemetlenséget kiváltó ingerek hatására az egyensúlyi állapot megváltozik. És ha ez az inger megszűnik, akkor a rendszer nem tér vissza rögtön semleges állapotába, hanem a kellemetlen inger megszűnését jelentős örömként érzékeli. Az ősrégi osztrák anekdóta igen találó. Ma örömöt szerzek a kutyámnak, nekiállok ellátni a baját, és abba hagyom. Az öröm bosszúság mechanizmusának ez a két fiziológiai sajátossága azért jelentős eleme írásomnak, mert ezek a rendszer egyéb sajátos jellemzőivel együtt a mai civilizált emberek életfeltételei között az öröm bosszúság háztartásának veszélyes zavaraihoz vezethetnek. Mielőtt rátérnék ezekre a zavarokra, beszélnem kell az előbb említett sajátosságokról. Ezek azokra az ökológiai viszonyokra vezethetők vissza, melyek akkor uralkodtak, amikor az ember törzsfejlődése során sok más emberi magatartás programmal együtt a szóban forgó mechanizmus kialakult. Az akkori ember élete küzdelmes és veszélyes volt. Mint vadász és húsevő, állandóan a zsákmányától függött, majdnem mindig éhes volt, és sohasem számíthatott biztonsággal ennivalóra. Trópusi élőhelyéről fokozatosan a mérsékelt égő felé vonult. Bizonyára sokat kellett szenvednie az időjárás viszontagságaitól, és mert primitív fegyverei nem nyújtottak kellő védelmet az akkori nagyragadozók ellen, hosszú ideig a legszigorúbb riadókészültségben és félelmek közepette kellett élnie. Ilyen körülmények között sok minden, amit manapság elítélendőnek vagy megvetendőnek tartunk, a túlélés életfontosságú stratégiájának megfelelően helyes volt. A mértéktelen zabálás helyeselhető volt, mert ha egyszer sikerült egy nagy vadat elejtenie, a legokosabb, amit tehetett, az volt, hogy pukkadásig telehette magát. A lustaság bűnével hasonló volt a helyzet, mert a zsákmány elejtése olyan emberfeletti erőfeszítést igényelt, hogy bölcsen tette, ha a vadászaton kívüli foglalatosságaiban nem adott le az okvetlenül szükségesnél több energiát. A lépten nyomon ráleselkedő veszélyek olyan nagyon fenyegetőek voltak, hogy bármi nemű szükségtelen rizikóvállalás a felelőtlenség lett volna, így csak a legmesszebb menő óvatossággal határos gyávaság vezérelhette cselekedeteit. Rövidre fogva, abban az időben, amikor ma is magunkban hordozott ösztöneink nagy része már beprogramozódott, elődeinknek nem kellett az élet férfias vagy lovagias megpróbáltatásait keresniük, mivel azok maguktól is fenyegették őket, az éppen még elviselhető mértékben. A törzsfejlődés során kialakult örömbosszúság mechanizmusának az az elve, miszerint minden elkerülhető veszélytől és energialeadástól tartózkodni kell, akkoriban teljesen helyes volt. Azok a megsemmisítő kudarcok, melyeket ugyanez a mechanizmus a mai civilizáció életfeltételei között produkál, törzsfejlődési szerkezetével és két alapvető fiziológiai tulajdonságával, a megszokással és a tehetetlenséggel magyarázhatók. Már a régmúlt időkben felismerték az emberiség nagy bölcsei, hogy nem jó az ember számára, ha ösztönös, örömök szerzésére és a kellemetlenségek elkerülésére irányuló tevékenysége túl eredményes. Már a régi időkben is értettek a magas fejlettségű kultúrákban élő emberek ahhoz, hogyan lehet a bosszúságot okozó ingerhelyzeteket elkerülni, ami veszélyes, mert sokszor a kultúra hanyatlását kiváltó elpuhuláshoz vezethet. Azóta az emberek kitalálták, hogy az örömet okozó szituációk hatását hogyan lehet ingerek rafinált vegyítésével fokozni, és az elegy összetételének állandó változtatásával hogyan lehet az eltompulást, a megszokást elkerülni. Ez a felfedezés, amit minden magasabb fejlettségű kultúra megtett, egyenesen a szenvedélyhez vezetett, ami azért aligha hat olyan megsemmisítő módon a kultúrákra, mint az elpuhulás. Amióta csak a bölcsek gondolkodnak és írnak, mindkettő ellen prédikálnak, ám mindig nagyobb hévvel a szenvedély ellen. A modern technológia, főleg a gyógyszeripar fejlődése soha nem látott lendületet adott a kellemetlenségek elkerülésére irányuló általános emberi törekvéseknek. Észre sem vesszük, hogy mennyire függünk a modern kényelemtől, mivel a számunkra annyira magától értetődővé vált. A legszerényebb igényű háztartási alkalmazott is felháborodottan tiltakozna, ha olyan fűtéssel, világítással, fekvőhelyel és mosdási lehetőséggel ellátott szobát kínálnának neki, mint amilyen Goethe titkos udvari tanácsos vagy Anna Amelie weimari hercegnő számára teljes mértékben megfelelt volna.
Amikor néhány évvel ezelőtt New Yorkban egy súlyos műszaki hiba következtében néhány órára kimaradt az áramszolgáltatás, sokan teljesen komolyan azt gondolták, hogy eljött a világ vége. Még azok is, akik a régi jó idők szépségeiről és a spártai nevelés értékeiről szilárdan meg vannak győződve, rögtön módosítanák nézeteiket, ha egy 2000 évvel ezelőtti körülmények között szokásos sebészeti beavatkozáson kellene átesniük. Miután egyre inkább uralma alá vont a környezetét, a mai ember szükségszerűen megváltoztatja öröm-bosszúság háztartásának egyensúlyát. A bosszúságot kiváltó ingerekkel szemben egyre inkább túlérzékenységet mutat, míg az örömmel szemben fásultságot, ami nem kívánatos következményekhez vezethet. A bosszúsággal szembeni növekvő türelmetlenség az örömök csökkenő vonzásával együtt oda vezet, hogy az emberek nem képesek munkát fektetni olyan tevékenységekbe, amely az örömöket majd csak a későbbiekben hozza meg. Ebből ered bármely újonnan támadt kívánság azonnali kielégítésének igénye. A vágyak azonnali kielégítésének igényét, instant gratification, a termelők és kereskedők minden lehetséges eszközzel ösztönzik, és a fogyasztók megdöbbentő módon nem veszik észre, hogy a szívélyesen kínált részletfizetési lehetőségekkel rabszolgasorba hajtják őket. Az azonnali kielégülés utáni hajsza különösen súlyos következményekkel jár a szexuális magatartás területén. Mivel elsorvadt a távoli cél elérésére tett erőfeszítések képessége, eltűnnek az udvarlás és párválasztás sajátosan kifinomult magatartás formái, mind az ösztönösek, mind a kulturálisan programozottak, és nem csak azok, melyek a törzsfejlődés során a párok összetartása céljából alakultak ki, hanem azok a sajátosan emberi magatartás formák is, amelyek a kulturált élet keretében hasonló célokat szolgálnak. A sok mai filmben dicsőített és követendő példaként sugat azonnali nászt tévedés lenne, ha állatinak neveznénk. Ugyanis a magasabb rendű állatoknál ez csak kivételesen fordul elő. A tenyésztési jelző talán helytállóbb lenne, mert a tenyészállat olyan házi állat, amelyből a könnyebb szaporíthatóság érdekében az emberi beavatkozás eltenyésztette az összes kifinomult párválasztási magatartás formát. Mivel az öröm-bosszúság háztartás mechanizmusának, mint már említettük, sajátossága a tehetetlenség és a kontrasztképzés, az a felfokozott törekvés, amely mindenáron a legcsekélyebb kellemetlenség elkerülésére irányul, azzal az elkerülhetetlen következménnyel jár, hogy lehetetlenné válnak az örömszerzésnek a kontrasztképzésen alapuló formái. Goethe kincskeresőjének ősi bölcsessége. Keserves hetek, boldog ünnepek. Egyre inkább a feledés homályába burkolózik. Elsősorban az igazi örömöt teszi elérhetetlenné a kellemetlenségek mindenáron való elkerülése. Helmut Schulze mutatott rá arra, hogy az öröm szó, mint fogalom, Freudnál nem szerepel. Ismeri a gyönyört, de az örömöt nem. Amikor valaki izzadtan és fáradtan, felsebzett ujjakkal, sajgó, agyongyötört izmokkal egy nehezen megmászható hegy csúcsára ér, annak tudatában, hogy hamarosan a visszaút még nagyobb nehézségeivel és veszélyeivel kell megküzdenie, valószínűleg nem gyönyör az, amit érez, hanem a legnagyobb öröm, amit csak ember elképzelhet. Gyönyörhöz hozzájuthatunk kemény, megfeszített munka és kellemetlenségek nélkül is, de isteni szikrát így nem szoktak kipattanni. Az, hogy a kellemetlenségeket egyre kevésbé vagyunk hajlandóak eltűrni, az emberi életnek a természet által elrendelt csúcsait és mélységeit mesterségesen elegyengetett síksággá változtatja, a nagyszabású hullámegyekből és völgyekből alig észlelhető fodrozódást, a fényből és árnyékból unalmas szürkességet, egy szóval halálos unalmat teremt. Ez az érzelmi fagyhalál, különösen azokat az örömöket és fájdalmakat fenyegeti, amelyek társas kapcsolatainkat, házastársunkhoz, gyermekeinkhez, szüleinkhez, rokonainkhoz, barátainkhoz való kötődésünket jellemzik. Oscar Heinroth 1910-ből származó feltevését miszerint családunkkal és idegenekkel szemben a barátság és szerelem megszerzésénél tanúsított viselkedésünket sokkal nagyobb mértékben mozgatják vele született és örökletes tényezők, mint azt egyáltalán sejtenénk, a modern humán technológia kutatási eredményei fényesen igazolták. Ezen rendkívül komplex magatartásformák örökletes programozottságának következménye, hogy együtt vagy külön nem csak örömet, hanem sok szenvedést is okozhatnak. Egy igen széles körben elterjedt
és sok fiatalt félrevezető tévhit, hogy a szerelem csak boldog lehet, mondja Wilhelm Busch. A szenvedés minden áron való elkerülésével az emberi élet jelentős részétől fosztjuk meg magunkat. Ez az egyértelmű folyamat veszélyes módon összegződik a túlnépesedés második fejezetben leírt következményeivel, not get involved. Egyes közösségek furcsa, hátborzongató módon törekszenek arra, hogy a szeretett ember halálának gyászolását elkerüljék. Az észak-amerikai népesség nagy részénél a gyászt freudi értelemben elfogyják. A halott hirtelen eltűnik. Senki sem említi, mert az tapintatlanság lenne. Úgy viselkednek, mint a soha nem is élt volna. Még félelmetesebb, ahogy Evelyn Waugh a vitriolba mártott tollú szatirikus írja le The Loved One, a szeretett lény című könyvében a halállal kapcsolatos színjátékot, szépen kisminkelik a holttestet és dicsérik, hogy milyen jól néz ki, mert ez hozzátartozik a jó modorhoz. A gátlástalan örömhajhászás egyenesen veszélytelen az emberiségre a kellemetlenségek megrögzött elkerülésének pusztító hatásaihoz képest. Hajlamosak vagyunk annak állítására, hogy a mai ember túlságosan halvérű és fásult ahhoz, hogy elsöprő szenvedélyek ragadják magukkal. Az erős és egyre erősödő ingerekhez való hozzászokás miatt egyre inkább eltűnőben van az öröm átélésének képessége. És ezért nem lehet csodálkozni azon, hogy a fásult emberek mindig újabb és újabb ingerhelyzeteket hajháznak. Ez az újdonságvágy jellemzi kapcsolatunkat környezetünk csaknem valamennyi tárgyával. A szóban forgó kultúrbetegség áldozatai ugyanúgy unnak rá szeretteikre, barátaikra vagy akár a hazájukra, mint bizonyos ideig tartó használat után cipőjükre, öltönyükre, autójukra. Az amerikaiak költözködéskor meglepően könnyen szabadulnak meg régi háztartások tárgyaitól, és vesznek maguknak új dolgokat. Sok utazási iroda új barátok szerzésének lehetőségével csábítja a közönséget. Első pillantásra talán paradoxnak, sőt cinikusnak tűnik, hogy az a szomorúság, amit a magunkfajta akkor érez, ha kiszolgált nadrágját vagy pipáját a szemétbe dobja, baráti kötődéseivel rokon forrásból ered. Ha arra gondolok, hogy milyen érzések kavarogtak bennem, amikor eladtam régi autómat, társamat számtalan szép élménydús utamon, ki kell jelentenem, hogy ezek az érzések minőségileg ugyanolyanok voltak, mintha régi barátomtól búcsúztam volna el. Ez a lelketlen tárgyak esetében vitatható reakció egy magasabb rendű állattal, például egy kutyával szemben, nem csak hogy helyes, hanem egyenesen az ember érzelmi gazdagságának vagy szegénységének a fokmérője. Sok embertől fordultam el lelkileg, aki azt mondta kutyájáról, aztán beköltöztünk a városba és túl kellett adni rajta. Az újdonságvágy, neofília, nagyon is kapóra jön a nagyvállalatoknak, akik a tömegek 7. fejezetben tárgyalt dogmatizálhatóságának köszönhetően ezt a jelenséget tisztes üzleti haszonná alakítják. A built-in obsolescence, azaz a beépített elavulás elve igen nagy szerepet játszik a ruha és autó divatban. A fejezet lezárásaként mérlegeljük még az elpuhulás és az érzelmi fagyhalál esetleges gyógymód. Az okok, amilyen könnyen megérthetők, olyan nehezen szüntethetők meg. Nyilvánvalóan az a természet adta akadály hiányzik, melynek legyőzése az embert megkeményíti, a nehézségek elviselésére kényszeríti, és ha leküzdi az akadályt, jutalma a siker öröme lesz. A nagy baj azonban az, hogy ennek az akadálynak természetesnek kell lennie. Mesterségesen kreált megpróbáltatások leküzdése nem okoz igazi sikerélményt. Kurt Hahn komoly terápiás sikereket ért el fásult, életunt fiatal pácienseinél azzal, hogy a tengerparton fuldoklók megmentésére alkalmazta őket. Az emberi személyiség mély rétegeire közvetlenül ható, embert próbáló helyzeteken keresztül számos gyógykezelt, igazi gyógyulásra talált. Hasonló módon járt el Helmut Schulze, amikor pácienseit szélsőségesen veszélyes, ahogy ő nevezte, határhelyzetekbe hozta, ahol vulgáris kifejezéssel élve, az élet valódi értékével olyan módon szembesül az egyén, hogy őrültsége azonnal elmúlik. Bármilyen sikeresek is Hahn és Schulze egymástól független kifejlesztett gyógymódjai nem jelentenek általános megoldást, mert nem rendezhetünk annyi hajótörést, hogy minden rászoruló részesülhessen a megmenekülés gyógyító élményében, és nem tehetjük azt sem, hogy valamennyiüket előzetesen halálra rémisztjük, majd vitorlázó repülőbe gyömöszöljük őket, hadd jöjjenek rá, hogy az élet milyen szép és mekkora érték. A lehetséges tartós gyógyulás egyik gyakran előforduló esete az,
ami kisebb-nagyobb maradandó károsodást maga után hagyó öngyilkossági kísérletek után szokott bekövetkezni. Egy tapasztalt, vakokat oktató bécsi tanár mesélte sok évvel ezelőtt, hogy azok a fiatalok, akik öngyilkossági szándékkal halántékon lövik magukat és elvesztik szemük világát, sohasem kísérelnek meg még egyszer öngyilkosságot. Nem csak, hogy tovább élnek, hanem meglepően kiegyensúlyozott, boldog emberekké válnak. Hasonló az esete annak a nőnek is, aki fiatal lányként öngyilkossági szándékkal kiugrott az ablakon, majd azt követően maradandó gerincsérülése ellenére teljes emberi életet élt. Minden kétsége kizáróan a nehéz akadály leküzdése tette ismét érdekessé az életet az életunt fiatalok szemében. Ha az emberiség nem akar elpusztulni, talál elég leküzdendő nehézséget, de a győzelem útja olyan rögös, hogy így sem adódik mindenki számára elegendő bizonyítási lehetőség. A problémakör széles körű megismertetését mindenképpen kiemelt és általános nevelési feladatként kellene kezelni. Minden a közösségnek hasznos, de az egyénnek inkább káros magatartásforma keletkezése, de még inkább fennmaradása kemény dió a mutáción vagy szelekción alapuló magyarázatok számára. Jól lehet a nem egy könnyen érthető csoportszelekciós folyamat, amelyre itt most nem akarok részletesen kitérni, magyarázatot ad az altruista, áldozatkész viselkedésmód keletkezésére, az ilyen módon létrejövő szociális rendszer szükségszerűen labilis marad. A csókáknál, Coleus Monetula L, olyan közös védelmi reakció keletkezett, hogy bármilyen egyed, a lehető legnagyobb áldozatkészséggel kell a ragadozók által megtámadott fajtása védelmére. Azt könnyű belátni, hogy egy ilyen csoportnak, amelynek tagjai így viselkednek, jobb életben maradási esélyei vannak, mint egy másiknak, ahol ez a magatartás ismeretlen. De mi arra a biztosíték, hogy a csoporton belül ne akadjanak olyan egyedek, amelyeknél a bajtársiasság hiányzik? Mutációk mindig várhatók, és előbb vagy utóbb elkerülhetetlenül be is következnek. Ha a szóban forgó altruista viselkedésmódot vizsgáljuk, ennek a kiesése az érintett egyed számára szelekciós előnyt jelent, ha elfogadjuk azt, hogy a fajtársak védelmezése veszélyekkel jár. Így előbb vagy utóbb a társadalom szociális normáit betartó egyedeken élősködő szociálparazitáknak többségbe kellene kerülniük. Ez csak azoknak a közösségekben élő állatoknak az esetében tételezhető fel, melyeknél a szaporodás és a közösségi munka feladatai nincsenek különböző egyedekre osztva, mint például az államalkotó rovaroknál. Itt nem fordulhatnak elő az előbb tárgyalt problémák, és talán ez az oka, hogy ezekben a közösségekben a dolgozók és a katonák altruizmusa olyan szélsőséges módon nyilvánulhat meg. Nem tudjuk, a gerinces állatoknál mi akadályozza meg, hogy a szociálparaziták a közösség hanyatlását okozzák. Nehéz elképzelni, hogy egy csóka felháborodjék fajtársa gyávaságán, mert az nem vesz részt a bajtárs megvédési akcióban. Az aszociális magatartás miatti felháborodás csak a sejtállamoknál és az emberi társadalomban tapasztalható. A viszonylag alacsony és a legmagasabb integráltságú élő szervezeteknél. Az immunológusok igen nagy jelentőségű felfedezése, hogy az antitesttermelő képesség és a rosszindulatú daganatok képződése között meglehetősen szoros összefüggés van. A szervezet speciális védőanyag termelő képessége minden valószínűség szerint a szelekció nyomására alakult ki. Elsősorban a hosszú életű, sokáig növekedésben lévő szervezeteknél, mivel itt a megszámlálhatatlanul sok sejtosztódás során állandóan leselkedik a veszély, hogy úgynevezett sarj mutációk veszélyes, aszociális képződményeket hoznak létre. A gerincteleneknél nem ismert sem az antitestképződés, sem a rosszindulatú daganat. Mindezek azonban a legalacsonyabb rendű gerinceseknél, a körszájúaknál, kiklosztomata, ezekhez tartozik például a folyami orsóhal is, már megtalálhatók. Valószínűleg valamennyiünket fiatalon sírba vinnének a rosszindulatú daganatok, ha testünk immunrendszere nem szervezett volna meg egy sejtrendőrséget, amely az aszociálisan burjánzók mesterkedéseit idejében megakadályozza. Nálunk embereknél a társadalom normális tagjai jellemző reakciójukkal válaszolnak az aszociális magatartásra. Mélységesen felháborodunk, és még a legszelidebb is tetlegességgel reagál, ha szeme láttára bántalmaznak egy gyereket, vagy erőszakolnak meg egy nőt.
A különböző kultúrák jogrendszerének összehasonlító vizsgálata olyan részletekbe menő egyezést mutat, ami nem magyarázható kultúrtörténeti összefüggésekkel. Goethe mondja, arról a jogról, amely velünk születik, sajnos nem esik szó. Az a hit, hogy a kultúrához kötődő jogalkotástól független természeti jog is létezik, ősidők óta ahhoz a nézethez kötődik, hogy ez a jog természet feletti isteni adomány. Az élet időnként meglepő dolgokat produkál. Azon a napon, amikor elkezdtem ezt a fejezetet írni, levelet kaptam az összehasonlító jog tudorától, Peter H. Sandtől, amiből most idézek is. Az újabb összehasonlító jogtudományi kutatások egyre többet foglalkoznak a világ különböző jogrendszerei közötti szerkezeti hasonlatosságokkal, például a Cornell University kutatócsoportjának nemrégiben publikált műve Common in Core of Legal Systems, a jogrendszerek közös lényege. A valóban sok egybeesésre három alább következő magyarázat a legkézenfekvőbb. 1. Metafizikai természetjogi, vitalistának felel meg a természettudományokban. 1. Történeti, eszmecsere a különböző jogrendszerek érintkezése és diffúziója folytán, azaz tanult magatartás imitálása folytán. És 1. ökológiai, alkalmazkodás a környezeti feltételekhez, infrastruktúrához, közös tapasztalás útján elsajátított magatartásmódokat is beleértve. Ehhez társul legújabban egy pszichológiai magyarázat, a jellemző gyerekkori tapasztalatokból eredő jogérzék, ösztönfogalom, direkt hivatkozással Freudra, elsősorban Albert Ehrenzweig, a Berkeley Egyetem professzora, pszichoanalitikus jogtudományával. Ennek az új irányzatnak lényeges felismerése, hogy a jogot, mint társadalmi jelenséget egyéni struktúrákra vezeti vissza, a hagyományos jogelmélettel ellentétben. Sajnálatos, hogy Ehrenzweig a joggal való összefüggésben folytonosan a szerzett magatartásmódokat emeli ki, és elhanyagolja a lehetséges örökölteket. Összegyűjtött értekezéseinek tanulmányozása után, ami egy jogászt is alaposan megizzasztana, meggyőződtem arról, hogy a jogérzék titokzatos fogalma, ezt a szót a régebbi jogtörténet is használja, de magyarázat nélkül, tipikusan vele született magatartásmódokat takar. Teljes mértékben osztom ezeket a nézeteket, de tudatában vagyok a bizonyítás nehézségeinek is, amelyre Szent professzor úr is utal a levelében. Az emberi jogérzék forrásairól bármit is fog állítani a jövőbeni kutatás, tudományosan megalapozottnak tekinthetjük, hogy a Homo sapiens a magatartásmódok magas differenciáltságú rendszerével bír, ami a sejtállamban folyó antitestképződés mintájára arra szolgál, hogy kivesse magából a közösséget károsító élősködőket. A modern kriminológia is felteszi a kérdést, hogy a bűnözők magatartása mennyiben ered a vele született társadalmi viselkedésmódok és gátlások genetikai kieséséből, és mennyiben a társadalmi normák kulturális közvetítésének zavaraiból. Ennek a meglehetősen bonyolult kérdésnek sokkal nagyobb a jelentősége a gyakorlati életben, mint a jogtudományban. A jog az jog, és alkalmazkodni kell hozzá, alá kell rendelnünk magunkat, akár törzsfejlődés, akár kulturális fejlődés útján alakult ki. Egy bűnöző megítélésénél igen nagy jelentőségű az, hogy defektusa genetikai vagy nevelési eredetű-e. Mert ebből következtetni lehet arra, hogy a társadalom által ismét elviselhetővé lehet-e tenni. Nem állítható, hogy genetikai torzulások célzott tréninggel ne lennének korrigálhatók. Példa erre Kretschmer, aki kórosan sovány testalkatú embereket következetes gimnasztikával, csaknem atletikus testalkatúvá tudott tenni. Ha minden a törzsfejlődéssel beprogramozott tulajdonság, tanulás és nevelés által nem lenne befolyásolható, az ember csupán saját ösztönei felelősség nélküli játéka lenne. Minden kulturális együttélés előfeltétele, hogy az ember megtanuljon vágyain uralkodni. Az aszkézist hirdetők is erre szólítanak fel. Az önuralom, az értelem, a felelősség ereje nem határtalan. Egy épp embernél is pont annyira elég, hogy beilleszkedjen a civilizált társadalomba. Egy lelkileg épp ember és egy pszichopata, régi hasonlatommal élve, nem különböznek jobban egymástól, mint egy kompenzált és egy dekompenzált szívbajjal élő ember. Az ember természetétől, vagyis törzsfejlődésétől fogva, mint ezt Arnold Gehlen olyan találóan mondja,
kultúrlény, azaz ösztönös vágyai és az azok feletti felelős módon kultúrája erejénél fogva gyakorolt uralma egy rendszert alkot, amelyben mindkét arrendszer működése tökéletesen illeszkedik egymáshoz. Egy kis többlet vagy hiány, akár az egyik vagy a másik oldalon könnyebben okoz zavart, mint azt az emberi értelem és tanulás minden hatóságában hívők többsége gondolná. Bár az ember tréning segítségével megtanulhat urrá lenni a vágyain, de ez az ellenhatás igen csekély mértékűnek tűnik. A kriminológia ismeri a legjobban, milyen kevés a kilátása annak, hogy az úgynevezett érzelemszegény emberek társadalom képessé váljanak. Ez ugyanúgy vonatkozik az érzelemszegényen születettekre, mint azokra a boldogtalanokra, akik csaknem ilyen sérüléseket szenvednek el, nevelési hiányosságok, elsősorban a hospitalizáció miatt. Korai gyermekkorban az anyával való személyes kapcsolat hiánya, a későbbiekben, ha nem még rosszabbat, társadalmi kötődésre való képtelenséget okoz, aminek a tünetei feltűnően hasonlítanak a vele született érzelemszegénységre. Nem állíthatjuk, hogy a vele született zavarok mind gyógyíthatatlanok, még kevésbé azt, hogy a szerzettek mind gyógyíthatóak, és a lelki sérülésekre is igaz, hogy jobb megelőzni, mint gyógyítani. A feltételes reflexek minden hatóságába vetett hit számos esetben felelős a jogalkalmazás melléfogásaiért. F. Hacker saját előadásán számolt be Kansasben a topekai Menninger klinikán arról az esetről, amikor egy fiatal gyilkos, akit pszichoterápiai kezelés alá vetettek és bizonyos idő múlva gyógyultnak nyilvánítva bocsátottak el az intézetből, igen rövid időn belül újabb gyilkosságokat követett el. Csak a negyedik ember életének kioltása után jött rá a humánus, demokratikus és behaviorista társadalom, hogy ez a fiatalember közveszélyes. A négy ember elvesztése csekély ahhoz a kárhoz képest, amit a bűncselekményekkel kapcsolatos helytelen közfelfogás okoz. Az a szinte vallásos hitté vált meggyőződés, hogy minden ember egyformán ártatlannak születik, és a bűnözők lelki és erkölcsi torzulásaiért a felelősség teljes mértékben nevelőiket terheli. Ez a természetes jogérzék teljes lerombolásához vezet, főleg magánál a bűnelkövetőnél, aki önsajnálattal telve a társadalom áldozatának tekinti magát. Nemrégiben egy osztrák napilapban olvashattuk a megdöbbentő hírt, hogy egy 17 éves fiú gyilkosságot követett el szüleitől való félelmében. A fickó ugyanis megerőszakolta saját 10 éves húgát, aki azzal fenyegette meg, hogy beárulja szüleinek, mire ő a kislányt egyszerűen megfojtotta. Az kétségtelen, hogy bizonyos mértékben a szülők is felelősek a történtekért, de a legkevésbé sem azért, mert a fiúba túl sok félelmet plántáltak. A véleményalkotásnak ezek a szélsőségesen patológikus esetei csak akkor lesznek érthetőek, ha tudjuk, hogy ezek egy kilengésre hajlamos szabályozórendszer funkciói. A közvéleménynek nagy a tehetetlenségi együtthatója, csak hosszabb holtidő után reagál az új eseményekre, főként az eltúlzott tények durva egyszerűsítésére hajlik. Ezért jogosak a közvéleményt érő kritikák. Igen gyakran olyan szélsőséges álláspontokat képvisel, amelyeket sosem fogadna el, ha nem ellenvéleményt kompenzálna. Ha összeomlik az éppen uralkodó nézet, ami egészen hirtelen szokott megtörténni, az inga egyből az ellenoldal még túlzóbb szélsőségei felé lendül. A mai eltorzult liberális demokrácia egy lengés holtpontjának felel meg. Az ellentétes holtponton, amit az inga nem régiben ért el, található Eichmann és Auschwitz, az eutanázia, a fajgyűlölet, a népirtás és a lincsjog. Az igazi értékeket a lengés csillapodásával az inga nyugalmi állapotának két oldalán lelhetnénk fel. Bal oldalon az egyéniség szabad kibontakozását, jobb oldalon az egészséges társadalmat és kultúrát. Emberellenessé csak mindkét oldal szélsőségei válnak. Az inga ismét mozgásba jön, és Amerikában jelentkezik a veszély, hogy a fiatalság és a néger polgárjogi mozgalom önmagában jogos, de túlzásba vitt lázongása megfelelő indok ahhoz, hogy a szokásos mértéktelenséggel meghirdessék az ellenkező végletet.

0: Hallo Szilford!
1: Servus Tom!
0: Hallo Szilford! Horti Hanna! Itt vagyunk öten.
2: Azt az honnan kapcsol?
0: Például a tekerőgépeknél gondnok süti, alatta Béla bácsi, nagyon, nagyon bölcs ma, Martinkó néni, Rasta fiú, és Bakács néni. Mondjuk úgy, hogy hogyan szerveződött az adás.
1: Én nem Béla bácsi vagyok, Bandi bácsi.
0: Te Bandi vagy?
1: Igen. Yeah.
0: Annyira szenilis vagyok, már ezt sem tudom megérezni. Tehát felhívom Bandi bácsit reggel, hogy mit szólnál hozzá, hogyha valami könnyű nyári témánk lenne, ha nagy melegre való tekintettel, tehát mondjuk a halál. Mondja, hogy jó, azt szeretem. De aztán később visszahív, hogy hát, hogy felakasztotta magát a Bada Dada is, Dada is meghalt, tehát akkor tényleg jó, akkor beszéljünk a halálról.
1: Úgyhogy ő most már a hatodik tagunk itt.
0: Igen, igen, igen.
1: Mivel már nem él, ezért itt is lehet velünk örökre. Igen.
0: Sőt, én egy kicsit azért úgy gondolom, hogy miután talán nálunk volt utoljára interjúja, hogy örökös tagnak, most megválasztatjuk őt.
1: Jó.
0: Honti Hanna. 42 éves volt, és én arra gondoltam, hogy ha egyetértetek, hoztam egy Dress Mihály. De, mondjad?
3: És előtte még mit szólnátok, az Apakocsit hajt című.
0: Igen.
3: Tehát hallgassuk nem meg. Sikerült sajnos a zenét megszerezni, mert az a Tudósok album az beszerezhetetlen. De ugye itt volt nálunk vendégként, és akkor elmondta.
0: Igen, hogy akkor először hallgassuk meg azt, aztán a nóta, és aztán újra elkezdjük a halált.
1: Hát Bada Tibor!
4: Rajszög és Picasso most. Üres volt a hold, amíg az ember ott nem volt. Számtalan lehézség létezik, tudjuk, bújjaj. Badadada harmonika, badadada harmonika. Számtalan nehézség létezik, tudjuk ezt, ó jaj, de mit sem számít, mert gyere Tibor, megyünk a városba, dudált türelmetlenül apa. Apa kocsit hajt. Apa kocsit hajt egy kézzel, fél kézzel, kéz nélkül. Apa kocsit hajt nagy Fiat 1500-as gépjárművet. A járókelők sétálnak a járdán, és itt csöppecső aggódnak, mert apa kocsit hajt. Jaj, apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó, ez borzasztó. Apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó, ez borzasztó. Ó, borzasztó. Apa legyint, és apa kocsit hajt. Apa jó célövő, a versenyeken sok találatot ér el. Apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézség áthidalható. Azért, mert apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézség áthidalható. Apa a szemembe egy hős személy, anya pedig a legdrágább nekem a világon. Megérkezünk úti célunk végére. Végei kalannak, mondja apa most. Mi bent vagyunk apával a városban. Anya otthon főz. Anya otthon főz finom ebédet. Vége.

0: Na jó, akkor eddig volt a sírás, mert mondja a Bandi, hogy nevessünk.
1: Hát igen, mert a halál nem ilyen, a halál megszabadulás, gyerekek. Bada édesanyja mondta, hogy a fiát nem látta sose olyan boldognak, mint amikor megtalálta halva otthon. Hát a halál
0: ez
1: elszabadulás.
0: Ez egy vidám mondat, azt mondod?
1: Mi?
0: Ez most egy vidám mondat, Bandi?
1: Mi?
0: Hát amit a mama mond. A mama mondata az döbbenetes, amikor én is hallottam ezt, hogy
1: tehát, nem hogy a gyermek, az ember, aki meghalt, az boldog. Mert elszabadul ettől a világtól, ami annyira nem volt jó neki, hogy inkább megölte magát, tehát felülírta a saját ösztönét. Ja, mert ez egy ösztön, hogy ne öljük meg, életösztön van bennünk, amit azért ró ránk a sors, hogy éljünk, akármilyen nehéz is, hogy ezáltal erősödjünk és fajunkat fönntartsuk. De az élet nehéz, és megszabadulni tőle gondolom nagy öröm. Gyakran meghaltam már álmomban, mindig jól éreztem magam. Vidám voltam. Egy perc alatt elszabadul, ha az ember meghal, egy perc alatt elszabadul ettől a léttől, még a szeretteitől is, mindentől, ami fontos volt neki, hanem szellemé válik, és lassan felolvad a mindenségben, aztán az élét is persze teljesen elveszti.
0: Te már, hallgassunk a telefonát, te már ennyire nem szereted a testet, Bandi?
1: Hát nem nagyon.
2: Hát ki szereti?
3: Halló? Test a vonalban.
4: Akkor írjuk felül magunkat, de kezdte. Jó?
1: Jó. Hát, jó, rendben van. Köszi. Adástelefon egyébként 215-3773. Erre kérjük a hívásokat. SMS-ezni is lehet a 2099-99903-on.
0: Na most azért nem szakadok el tőle annyira, tehát tényleg úgy érzed, hogy már a

0: Fényes kivetülésedhez, ami hát bizonyos kiló, súly, szőr, hús, csont, hogy nem olyan fontos már? Meg gondolom a Badda-Dada is, amikor felakasztotta magát, akkor valószínű, hogy erre mondott nemet, és nem a kikeletre. Tehát amikor itt volt nálunk, akkor mondta, hogy ő nagyon érzi a kikeletet. És akkor azt én ilyen festői motivumnak gondoltam, aztán tulajdonképpen ezért a halál előérzete is a kikelet. Csak tényleg ott nincs már veled a tested, vagy valahogy tényleg, ahogy meséled, de kérdezem, hogy ez az idő, hogy végül is azért megutáljuk saját magunkat?
1: Hát nézd, pláne ha olyan öreg leszel, mint én, nekem már mindenem fáj. Derekam is, nyakam is. Ezen kívül problémáim vannak, hiába szoktam le az italról, cserébe eszek. Ha eszek, kövér leszek. Ha kövér leszek, izzadok. Ha izzadok, nem kapok levegőt. És így tovább. Ezen kívül elég problémám volt már az életemben, más dolgokból, amik fontosak voltak, mint például a szex, szerelem, mindenféle. Tehát tulajdonképpen egy ideig megoldottam, és aztán az ember egy idő után lehet, persze. A legtöbb ember, nem mondom, hogy hála Istennek, a legtöbb ember program szerint ugye nem is jut el idáig, hanem élete végéig küszködik.
0: De például itt van a Martin Kohl, tök sovány. Ő például hogy áll ez a kérdéshez? Neked fáj valamit? Vagy gondolsz a halálra?
2: Hát egyszer meg gondoltam a prostatámra, de úgy konkrétan arra persze, de egy ilyen intellektuális viszonyom van. Én nem tudom.
0: Filozófiai viszonyod?
2: Hát abszolút, szóval, hogy így én nem nagyon tudom kezelni. Én nem tudok ennyire felszabadult lenni ebben a halál kérdésben. Tehát én ennél egy ilyen szentimentális a figura vagyok, úgy érzem. Tehát engem megrázott a híre, hát így nyilván a maga.
0: De úgy érzed, hogy ez rossz?
2: Hogy meghalni?
0: Igen, mert akkor az ember halálhírt kap, akkor
2: ugye... Én optimista és ilyen idealista is vagyok, tehát van az a mondat, valamelyik popzenekar mondta, a halálban megszűnik az élet. És ez egy ilyen nagyon eszenciális dolog. Ami egy ilyen, van benne valamiféle ilyen mély tragikum ebben a mondatban. Hogy nem nagyon kell ezt így cizelálni, az életnek az a fajta lehetősége, vagy ennek a földi életnek az a fajta lehetősége, amit azért alapvetően mindenki szeret, és szeretne belőle még nagyobbakat, és minél tovább kortyolgatni. Aztán persze majd, hogyha nem csak a prostatám jut eszembe, hanem más egyéb csontjaim, és nem tudom, és érzem azt, hogy lassabb leszek, hülyébb leszek, lassabban fogok kocsit hajtani, akkor lehet, hogy én is úgy elfogok ebben a dologban.
0: Nekem amit
2: fogok oldódni, de...
0: Amit a görögök meg Seneca mondasz, az teljesen inadekvált. Vannak olyan görögök, akik azt mondják, hogy a halál kérdése minket nem érint, mert amíg élünk, és a halálnak nincs hatalma rajtunk, amikor viszont meghaltunk abban a pillanatban, ez a kérdés már nem az élet kérdése. A Seneca meg ő is azt mondja, hogy tulajdonképpen a túlélők siratják magukat.
2: Hát persze. Így van. De én azt gondolom, hogy a halál tekintetben ez egy közösségi műfaj, persze. Tehát hogy az abban a pillanatban, igen, az egy ilyen kiterjed a dolog, és abban a pillanatban nyilvánvalóan az itt maradóknak, akik ugye látják, hogy fognak majd ők is járni, ez a fajta. De a feldolgozás is közösség, és most ez nagyon jó, hogy itt sztárolja magunkat egy ilyen rádióműsorban, ez így nagyon helyén van.
3: Ez érdekes egyébként, hogy ti a keresztény katolikus zsidó kultúrkör, akik dualista alapon nézitek a világot, hogy gondolkodtok, hogy én a legegyszerűbben talán úgy tudnám a buddhista terminológiát így verbalizálni, hogy egy végtelen hosszú cérna, ami az életünk, meg amit mi egóval egy tripként megélünk, és abból mondjuk egy gombostű fejnyi piszok a mostani életünk, amit mi valóságnak élünk meg. És hogy igaziból az Andráshoz tudnék csatlakozni, hogy egy nagyszerű lehetőség a halál ahhoz, hogy egy újabb testben, újabb formában, még aktívabban, még hatékonyabban, még több szeretettel, még több pozitívummal próbáljunk meg a világra nézni.
1: Bandi bácsi, azonban ezt visszautasítom, mert én nem hiszem azt, hogy a tetteinknek van következménye, tehát hogyha most jól élünk, jókat cselekszünk, akkor majd jobb életre fogunk kelni legközelebb.
0: Egy rendes bandi.
1: De a végtelenben egyetértek, és abban is egyetértek, igen, hogy ez egy szelete, de azt én nem hiszek a jutalomban, a jótedben és a rossztedben, hanem egyszerűen majd újjászületünk, de az már nem mi vagyunk valahogyan. Na most jó helyen kapizsgálom, miért vagyunk, tehát szomorúan. Én is sírtam, amikor a Bada mamája fölhívott, de igazából azért sírtam, mert meghatott az, amikor rájöttem, meghatott az, hogy na, a Bada már megcsinálta, már elment. Igen, vagy előtted amikor van. Most a Johnny meghalt, akkor is sírtam egy kicsit, mert akkor meg meghatott az, hogy na, most már nem csak én mondom, hogy nem lesz bizottság, hanem már nem tényleg lesz. Nem is lehet egyáltalán. De már nagyon korán, ifjú koromban rájöttem, hogy amikor sírtam, mert valaki meghalt, akkor magamat sírattam. Mert hiszen azt nem sírathatjuk, aki meghal, hogy igen, szegény meghalt. A tiéd, és nem az pedig ezt szoktuk mondani, hogy szegény meghalt, pedig élhetett volna, igen, közben alkoholista volt, kilogotta bele, nem bírta az életet, miért élhetett volna? Érted?
0: Jó, de nekem mindig az a problémám, hogy ha beszélgetünk egy rádió műsorban például a halálról, akkor szinte egyességre juthatunk arra vonatkozólag, hogy legyen eszünk, és lássuk be, hogy a halál nem rossz. Ám miután kutyákat tartok otthon, és ezeknek rövid az életideje, és amikor meghalnak, például egy nagyon jó módszer szülőknek mondom, hogy a gyerekek hogy tanulják még mi a halál, mondjuk otthon vannak, és közben meghal a kutyájuk, akkor látják. Akkor mégis valami jeges rémület áll be az agyamba, annak ellenére, hogy hát így azért mondom, hogy fogalmilag egyetértek veletek, de hát akkor mi az a jeges rémület?
4: A te bajod konkrétan. Tehát, ez nagyon érdekes. Nagyon meghalt, sőt így hát hosszan haldoklott, és neki azt hiszem ő
0: most
4: volt
0: a legfontosabb. Most gondolj, légy szíves, jó, hogyha
4: akkor nem az, nem, igazából nem neki volt rossz, hanem nekem.
3: Egy érdekes dolog egyébként,
4: ez az, amiért tragikus a halál, hogy rájössz, hogy most valamit nem tudsz már soha visszacsinálni.
3: Napokban olvastam ezzel kapcsolatban egy ilyen szociológiai kutatást. Azt hasonlították össze, hogy 50 évvel ezelőtt a magyar családmodell, amikor három generáció élt együtt, és gyakorlatilag a születés is és a halál is ott zajlott a közösségi térben, a család előtt. Mára mind a halált, mind a születést kivitték az otthonból, szétszették a több generációs együttélést, és hogy ez a plusz misztikum, ami a halálra meg a születésre, mint a valóban legnagyobb csodára, de ezt kivitték előlünk, és nem látja a gyerek azt, amikor meghal a nagymama, amit a Baki mondott a kutyával, illetve nem látja a nagymama azt, amikor megszületik az unokája. És hogy ezt a dolgot igaziból nem tudjuk feldolgozni, nem is tudtuk helyre rakni. Ennyi.
0: Hát gondoljatok Elvis Presley-re.

0: Mielőtt ez a Honti és Hana, könnyű nyári téma, halál. Mielőtt azért így fogalmilag lenyomnánk a nagy kaszást, azért kérdezem, hogy voltatok ilyen halál közeli állapotokban, hogy arra emlékeztek, hogy az hogy történt veletek, vagy mint történt?
1: Emlékszem, mert soha.
0: Hogyan?
1: Emlékszem, mert soha.
0: Nem, azért akkor azt lehet mondani, hogy gondok, figyelj, mert nagyon sokszor...
1: Nem voltam halál közeli állapotban.
0: Olyan se volt, hogy elcsúsztál és a fejed beverted?
1: Nem.
0: Akkor tényleg, de az érdekes, azért gondolkodj el ezen, hogy miért nem jeleznek neked.
1: Még előre. A drogos élmények sem, tetszik, nem.
0: Nekem volt több, 3-4.
1: Azért
0: mondom, hogy csodálkozom, persze, hogy nem volt. Halál.
1: Ja, hogy nem, hála jó Isten. Nem tudom, hogy hála jó Isten, de nem volt.
0: De most mondjátok ti. Ja.
2: Nekem az első, az olyan 12 éves lehettem, talán 6-os, általános iskola. Lehet, hogy ezt egyszer egy 4-5 éve már elmeséltem, és egy...
0: Ne szorong.
2: Volt egy... egy roma osztálytársam, és mondta, hogy a nagyanyától tanult valami fantasztikusat, és megmutatja a nagy szünetbe. És a folyosón valami, mert nem emlékszem pontosan, 10-szer vagy 20-szor le kellett guggolnom meg fölállni, utána ő valahol itt a szívem környéken megfogott, és elkezdett pörgetni, és annyi volt, hogy egy kattanás. Azt hallottam még kívülről, hogy koppan a fejem azon a baromi kő vizén az általános iskolában. És az, amiket így lehet olvasni, ezeket volt annak idején, ez egy ilyen kétkötetes könyv, hogy az idő nem ebbe a dimenzióban működik, és lepörgött az addig életem. Tehát 12 Ajaj. Éves koromig olyan Ajaj. Sztorik, amik azelőtt nem voltak Aha. meg. Nekem például ilyen szerintem általános iskola előttről nincs is élményem, hogy akkor mi történt velem, vagy mi volt velem. És akkor így végigment a sztori, és utána az volt, hogy így jön a tanárnő, a Marcit, az nem tudom mit kapott, osztályfőnöket, igazgatóit, valamit.
0: És fudu varázslás.
2: Ráadásul én pedagógus gyerek voltam, tehát így neki ez duplán kínos volt. Hogy ez valamilyen ilyen roma kultúra, nem tudom, mi volt. És fölpofoztak, és az volt a kép, hogy így az egész iskola így áll, és jön a tanárnő fejjel, tudod, és ilyen, nézze, mint amikor a halszem objektívvel, tudod, így, mi van? És akkor mondjuk kiderült, hogy eltelt közötte 7 perc.
1: Robika kinyírta a Tomikát.
2: Meg nem tudom én micsoda, csak hogy maga, nekem nem volt ilyen fény, meg alagút, uh-huh. meg ilyen, hanem realben benne voltam az életemben.
3: Tehát egy ilyen...
1: És figyelj, azt mondtad, hogy nem emlékeztél korábbi dolgokra, de ott lepörgött, és azóta emléksz? Tehát, hogy ez megmaradt az, amit
2: nem
1: láttál?
2: Nem a konkrétum maradt meg, nem a konkrétum maradt meg, hanem maga az élmény. Tehát egy ilyen semmihez nem fogható sztori, és ez volt mondjuk így az első ilyen.
1: Klasszik.
3: De oxigénhiányos.
2: Agy
3: oxigénhiány.
0: Én azért nem erre gondolok, ez jó, mármint nem, hogy értem, hogy a halál közeliség és a film, de Bandi?
4: Nekem volt jeges halálfélelmem egyszer, kifjú koromban, amikor mezítelenül egy szálfúvolával fölmásztam egy sziklafalon, és ott a szélbe tartottam a fuvolát, és az játszott tulajdonképpen, és egyszer csak megindult alattam. És akkor nem tudtam, szóval akár meg is hallhattam volna, az volt az egyetlen talán igazi reális ilyen halálfélelem. És aztán...
0: Ez változtat az emberen valamit?
4: Aztán hogy volt ilyen, ami szerintem nem halálérzés, hogy felébredsz, és akkor azt nem tudod, hogy hol vagy, se azt nem tudod, hogy mikor van, de azt se tudod, hogy ki vagy azt se tudod, hogy élsz-e.
0: Ez mert volt ilyen?
4: Igen. Az elég rossz.
0: Az rossz lehet, igen.
4: Az elég rossz, tehát semmit nem tudsz magad, semmit nem tudsz. Ja, de ez nem a halál egész, biztos ez egyszerűen agyi kikattanás.
0: Akkor valószínűleg a halálról csak ilyen formában tudunk beszélni, de a semmit nem tudjuk megfogalmazni, ahogy mondott,
4: hogy illetve mondtam már az előbb, hogy többször álmodtam, hogy meghalok, az viszont volt. És az nagyon elképzelhetőnek tűnik, hogy jól emlékszem, nyilván előző életekből, mert az mindazt úgy álmodtam, ahogy aztán lehet is olvasni azokról, akik visszajöttek. Tudod? Tehát megálmodtam azt, hogy többször kivégeztek álmomba.
0: Igen.
4: Vagy megöltek.
1: Igen. Én ezt a halálra nem mondanám, hogy a semmit.
0: Miért? Ha a semmit nem tartom a nullával.
1: A halál az nem a semmi.
4: A halál az az, amikor eltávozik a lelked, és feloldódik, tehát megszabadul a testtől, és a mindenbe, de a minden az egyenlő semmivel, tehát a mindenbe lassan feloldódik.
0: Igen.
4: A világ szellembe, hogy aztán majd egyszer valamikor...
1: Az volna a mázli, hogyha feloldódna.
4: Na de így is.
1: Mert nem oldódik fel, hanem újra megszületsz.
4: De először föloldódsz. Hát, szóval ezt nem tudjuk egész pontosan.
0: Női magazinnál válni, hogy bármi választható, akarsz-e újra születni?
5: Nekem valahogy úgy történt, mert én kettővel szállom a dolgot, tehát az egyik dolog az, amikor úgy éreztem, hogy életveszélyben vagyok, tehát hogy az nem egy ilyen spirituális megérése volt a dolognak, sziklafal, ott alattam a tenger, örvénylik, ha leesek, akkor lecsúszás, stb. Igen, megpróbáltam ilyen hepciáskodásból levágni ott.
0: És látta a csalom?
5: Megpróbáltam, elé próbáltam kerülni, hogy milyen kőszáli vagyok, kecske vagyok, és így át. Az ilyen kemény volt. Körülbelül abból az 30 méterből lehetett egy ilyen 3,5 órát csinálni, de ezt úgy, hogy a többiek azt gondolták, hogy én előttük járok, és hogy szóval nem tudtak, magam voltam ebben a dolgban. Ez az egyik része, ez egy ilyen fizikai megérés, spirituálisan nekem is valamiféle ilyen álom jelenet, de ez nagyon érdekes volt. Én egyébként összerakom abban a dologon, hogy lehet, hogy mielőtt ledöltem volna aludni, ittam egy kávét, egy ilyen erősebb feketét, és lehet, hogy az a vérnyomásomat olyan módon, mert nagyon-nagyon éles álmom volt, azt a szobát álmodtam meg egészen realisztikusan, tehát nem tudtam elveszni, hogy ébren vagyok, vagy nem, és belépett egy ember, aki szerintem egy ember alak, aki ilyen, hát ilyen melegítőszerű ruhában volt, de én meg voltam győződve, hogy ő a megváltó. És a megváltó odajött valahogy az ágyhoz, ahol aludtam, ezt kívülről láttam ezt az egész dolgot, és én nagyon azt akartam, hogy ne, tehát hogy ne vigyen el, vagy nem tudom én micsoda, hogy ne, tehát tényleg egy ilyen dolog, hogy ne történjen meg ez a dolog, ugye, hogy egy ilyen embrionális, vagy nem tudom én milyen pózban összehúzva fekszem az ágyon, ő mellém lépett, és legörnyedve tulajdonképpen felvette ugyanezt a poszt, és valahogy összeolvadt velem, és talán ekkora sikerült felébrednem. És ez egy ilyen nagyon-nagyon mélyen, valahogy tényleg ez a nagy tiltakozás az ellen, hogy valami történjék, az elleni nagy tiltakozás az olyan volt, mintha tényleg a halál, a meghalás elleni nagy tiltakozás lett volna. És az volt talán így a leginkább ilyen tényleg, ami látványban is, tehát ilyen hallucinációban is megvolt, és érzetben is a rettegés, az a jeges rettenetes, jeges rettegés, hogy akkor most mi lesz. Úgyhogy ez a két különböző csoport, ez mindenképp megvan.
0: Én sokkal egyszerűbb vagyok, azért nem is tudtam kiválasztani, de mondok egyet. December van, Szegedről jövök, egy kamion mögött óriási hóesés van, félelmetes, nem látok semmit, és gondoltam, hogy hát a kamion mögött megyek hazáig, de kimentem egy pillanatra, mert nem is tudom, hogy előzni akartam, vagy nem, és mentem mellette, de nem láttam semmit. És megéreztem, hogy ez nem jó gondolat, visszamentem, és ahogy visszamentem, egy kamion, de tényleg itt a század másodpercek iszonyatos sebesség elrobogott mellettem, akkor arra gondoltam, ugye nem volt semmilyen képzetem a halálról, hisz gyorsan történik a dolog, de az megdöbbentett, hogy most. Tehát, hogy azért a halált, mint egy ilyen időben valaminek a végére kijelölt határt képzeletem el mindig életemben, holott a halálnak van egy hihetetlen tréfája, vicce, a most. Ami Dermanban például az a jelenet, amikor a 7. pecsétben azt mondja a színész a halálnak, hogy bocsáss meg, nem élek rám, de mondja a halál, ráérsz.
1: De figyelj te, hogy neked ez a halál jelzése volt? Ez a kamion?
0: Ez 1 század másodpercen múlt.
1: És nem gondoltál arra, hogy ez annak a jele, hogy te nem halhatsz meg akkor?
0: Nem, tehát én arra gondoltam, hogy én mert ilyen keresztény vagyok, hogy az angyal eltekerte, tehát nem volt semmilyen vizuális tapasztalásom a velem szembe jövő kamionról, és arról se, hogy veszélyhelyzetben vagyok, mert emlékszem a lelkiállapotomra, egyszerűen unalmamban visszatekertem a kormányt. Az a mozdulatban van a gondviselés, de amúgy azt gondolom, hogy a gondviselés az utolsó pillanatban lépett be, mert igaz a tétel, hogy 100 másodperccel korábban a halál következik.
1: De a gondviselésnek nem elég az az utolsó században?
0: Biztos, hogy van sorsom. Most nem a sorsról akarok beszélni, hanem arról, hogy a halál az most van.
5: Igen, egyébként az a játék, hogy én ugye vitorlázó repültem, és egyébként is magas házakkal foglalkozom időnként, és úgy igazából nem vagyok, vagy időnként úgy, tudom, hogy mi az a tériszony, de úgy alkatilag meg nem. És az a helyzet, amikor gangon állsz, vagy fent egy magas, nem tudom, erkélyen, és tudod azt a mozdulatot. Egészen pontosan tudod, fel tudod idézni, hogy melyik mozdulat az, ami már a halál. Tehát, hogy ez a fajta fizikai tér megjelenik, ez a fajta 4-5 cm, és az a mozdulat, amivel tulajdonképpen meg tudod szüntetni az életet. És ez a határhelyzet, és ez nagyon sokszor így, ténylegesen, ami mondom, nem a szédülésszerű dolog.
0: Igen, nem szédés, hanem geometria.
4: Nagyon érdekes, mikor az embernek mondjuk van egy pisztolya, és akkor még kisebb mozdulat előtt. Az újnak csak egy egyetlen kis rezdülése az újnak elég ahhoz, hogy abban a pillanatban átkörüljön. Igen.

0: Lejátszani nem, a CD lejátszó. Szóval azzal akartam befejezni, hogy azért, ugye azóta utána néztem már ennek, tehát nem olyan egyszerű főbelőni magad, mert ezt mondom mindenkinek, hogyha például nem fogja erősen a kezét, magától attól a mozdulattól, és nem az új véggel húzza meg a ravaszt, hanem itt az első pereccel, attól a pisztoly elmozdul. Már úgy elmozdul, hogy legfeljebb megsebzi magát.
1: Ez nagyon fontos, tehát szorítsátok erősen a pisztolyt.
2: Nem a szájba vevés szokták ajánlani.
0: Gyakran a szájba vevés, igen.
2: Tehát igen, a szájba vevés az majdnem mindig.
1: Én az megfelelő érzésem, hogy az ORT-t lecsap ránk, hogyha ő folytatja.

0: nagyon szép font.
1: És az adástelefonunk 215-3773, nem értem senkit, nem érdekel a halál, nem telefonát.
2: Senki a nincs halottja, saját halottja. Az az érzésem, hogy annyira eltakarítottuk őket, hogy...
3: Meg nem is, hát nem halunk meg mi magyarok soha.
2: Soha, egyébként tényleg.
1: Sose halunk meg, ez egy magyar mondás?
2: Nem, igen, szerintem azért az ostoba, nem, az ostobaság azért generális, én el tudom képzelni ezt különböző nyelveken. Tehát a lengyelek is tudnak ilyeneket mondani.
4: Van az a vicc, hogy miért jobb a temető, mint a kocsma.
1: Miért?
4: Mert az egyikre az van kérve, hogy feltámadunk, a másikra meg, hogy sose halunk meg.
1: Ez szerintem magyar mondás.
2: Én kérek elnézést, igen.
1: Nem, ha telefonáljon be az, aki a sose halunk meget tudja magyarul vagy franciául megjelenik-e, vagy egyéb nyelveket. Jó? Legalább akkor egy telefont. Vagy valaki telefonáljon be, hogy milyen jó, hogy mi itt beszélünk nektek. Vagy valaki telefonáljon be, hogy milyen szexis a Tibor hangja. Vagy szóval,
5: na, de hogy én fordítsak ezen a
1: lányok, fiúk, valami adjatok impulzot.
5: Hogy okay. A prózában fordítsam ezt a dolgot. Ugye a 80-as évek, amire én csak olyan halványan emlékszem.
4: Azért van némi közösség mozgó.
6: 80-as évek a vonalban.
7: Nagyon jó, hogy beszéltek, nyugodjatok meg. Idegeskedjetek
1: hallgatni. Köszi, ez nagyon jól esett. Továbbra is várjuk az ilyen telefonokat. 215-3773.
2: Ha segít az életben, hogy tudod, hogy meghalsz.
1: Ez az.
5: Ja, akkor lehet, hogy hamar.
1: Halló!
8: Sziasztok, Tamás vagyok. Nagyon jó, hogy beszéltek, és ne is adjatok zenét, meg legalább 20 percig, mert addig tudlak hallgatni.
2: Nem, ezt a bűvös sárkányban gurul.
8: Ez egy kicsit megvisel, hogy őszinte legyek.
4: Ugye? Akkor te nem vagy hippi, nem vagy hippi.
8: A halál közeli élmény. Kánikulában, a dugóban ez.
4: Köszönjük.
1: Az a kérdés, telefonunk 215-3773, telefonáljatok.
2: Hogy nem segít az életben az a tudásod, hogy meghalsz?
1: Szerintem segít. Szerintem segít, mert nem félsz annyira.
2: De mégsem így már vagyunk, ki? Érted? Tehát én azt mondom, igen, ez a gondolatsor, hisz ha tudom, hogy vége van, akkor értelmes a tétet megtenni a vége előtt az életben, és ez tényleg ambicionálja az ember.
5: Az a baj, hogy ez két malom, mert ugye az egyiknek van egy ilyen fajta ilyen emberi logikája, ami mégiscsak az életnek az idejében lévő linearitással kapcsolódik össze, okokozati viszonyok vannak, stb. De ugye a halál az nem ez. Az egy teljesen más minőség. Arra inkább ténylegesen ez a fajta vallások révén pedzegetett újabb univerzumok, meg párhuzamos meg feltámadások, stb. De sokkal jellegzetesebb részei. Mint az, hogy tehát érted, amikor azon gondolsz, hogy arra gondolsz, hogy most akkor azért rock and roll, mert hogy úgyis akkorának vége lesz. Hát ez milyen lábszagú történet már, nem? Tehát, hogy ebben tényleg egy ilyen logika van.
1: Csak, hogyha valóban már nem bírod ezt az életet. Mert ugye itt arról van szó, hogy soha többet akkor már nem lesz esély.
2: A büntető jogban a halálbüntetés ellen az egyik legszigorúbb érvelés az, vegyük föl közben, mondom, hogy megfigyelték, hogy a halálbüntetésnek nincs visszatartó ereje, sőt, radikalizálja a bűnelkövetőt.
5: Igen.
2: Bűnelkövető vonalban.
8: Sziasztok, Tamás vagyok. Nekem az jutott eszembe, hogy erről így beszéltek, hogy a feltámadás, meg az újjászületés, az nem lehet, hogy a haláltól való félelemből ered?
4: Pont,
5: hát
4: hogy nem.
5: A nem hívők ezt mondják, de a igen. Hívők azok nyilván mélyen hisznek abban a dologban, hogy a nem evilági logika, tehát a túlvilági logika az érvényes. Az egy,
8: de én az eredetére gondolok.
1: Igen, az eredetére is, mert ugyanakkor nagyon sok dolgot nem tudsz mással megmagyarázni, hát élmény, mint az újjászületéssel, amikor például ismersz dolgokat, ahol sose voltál.
5: De ez egy ateista.
4: De figyelj, aki mondani,
1: de arra se
5: A teremtésben, ami örök és mindenre kiterjed, az arra a tudásra is kiterjed, amit te most tudsz a halálról. Ez is a teremtésnek a része.
4: És azt gondolom, hogy aki igazán fél a haláltól, az a materialista.
8: Ez így van.
4: Mert hogy ugye jön a megsemmisülés.
5: Igen.
4: Ő fél igazán a haláltól.
8: Mert akkor vége. Tehát
4: hát akkor
8: sajnálom. Nincs tovább, annyi.
2: És én kérdezem direkt, És ezt nem tudjátok elképzelni, hogy az élet ennyi? Miért nem? Tehát nem akarom mondani...
8: De el tudom képzelni, hogy én közbeszóljak itt még, bocs.
1: De nem a keresztény fél jobban, mert az tudja a szíve mélyén, hogy bűnös, mert olyan vallása hát van, hogy minden alaptulajdonságát bűnnek tekinti.
4: Hát az egy olyan színezés,
3: ott azt tudom. Aztán megváltás, és
8: izélyesen
1: egyébként. Jó, bocs. Jó, hívtál, 2-15-3-7
2: most azt tapogatom, hogyha én ateista lennék, vagy materialista,
4: mindegy.
2: Igen, de minden most... Na, igen.
0: Ateista és materialista vonalban.
2: Beszóltál.
1: Parancsoljatok.
2: Ez lett a vége.
8: Csak az előző hallgatót kérdezem, hogy akkor nem esbe a lélek, ha tűri. Balsó sem minden nyűgét nyilait, vagy ha kiszáll.
2: Igen, Hamlet, igen.
3: De mi ellen? Tehát, hogy azért igen, tehát itt a kiszállnál olyan furcsán vágtad el. Tehát folytatódik a mondat tovább.
1: Hogy kiszáll, hát kiszáll az életből, nem úgy érti a kedves.
2: De úgy,
8: csak hát a kedves. Valamit mondani akartam, de közben elfelejtettem.
1: Hívjál megint, ha eszed.
3: Igen? Mondja Tibor.
2: Nem, hogy... hogy
3: ha
2: én materialista lennék, akkor azt gondolnám, hogy azért gondolok a túlvilágra, vagy a mennyországra, mert a pszichém nem képes fölfogni azt a rettenetes tényt, hogy egyszeri és önálló fennálláson van, amely ettől eddig tart, és onnantól a történet nem folytatódik tovább.
3: Hát igen, meg ez a sok.
2: Tehát, hogy ez egy psziché védekezési mechanizmusa, mondom ellen. Én, aki egyébként ebben most nem hiszek.
3: Igen, a biológia ellen. Tehát persze, ezt el lehet mondani így is ezt a történetet, hogy a vallásokat azért találták ki, mert volt ez a rettenetes rettegés attól a dologtól, hogy biológiailag egyszer csak lejár a kiszabott idő, és hogy ezt az egyszerűen nem tudta megemészteni az ember, aki nagyon okos lény,
4: és nem rettegés.
3: Átlát, és akár rettegésből egyszer rettegés. Csak csinált ilyen
4: de nem.
2: De hadd mondja, Kierkegaard is mondja, ő olvasztod.
3: Tehát és akkor ebből lettek a vallások, amik vigaszt nyújtanak ezzel
4: a szerintem meg ez nem rettegésből fakad.
2: Kierkegaard a vonalban.
9: Csá, szerintem sem rettegés.
3: Nem rettegés. Köszönjük.
9: Nem, ez egy tiszta társadalmi irányítási módszer, érted? Tehát, hogyha a mindenki... De nem, most lógatja mindenki a lábát.
3: Mondjad, igen.
9: De tényleg, hát lógatja mindenki a lábát, mert most mivel van egy 20 évem, ugye régebben, aztán most egy jó 50, akkor most miért fizessek adót, vagy miért adjam oda a tizedet, miért ne vágjam fel a másikat, miért ne lopjak el mindent. Ha nincs semmi félnivaló, meg nincs semmi felajánlva, hogy de esetleg egyébként ezt lehet tovább folytatni, és nem mindegy, hogy hogy cselekszem most, mert azt szerint fogod majd tovább folytatni, akkor szarok bele mindenbe, és élek, ahogy
4: most,
9: én
4: gondolom. Most, de kettőnál a vásár, érted? Tehát, hogy hát, azt el is kell higgyed, hogy, hát hogy van mitől rettegned. Tehát hát nem elég, hogy ezt mondják. Hát valami oka csak
9: de,
4: volt.
9: De valahol, hát persze, de alapvetően fel kell... Hát abszolút felajánlanak valamit, hogy ez lesz, ha majd izé, de
4: ahol nagyon jó kettés.
9: És akkor, hát én nem, mert én, igen, tehát szerintem ezért csinálták.
4: Ezért csinálták,
9: én nem rettegek.
4: Na, én azt gondolom, bocsánat, hogy nem rettegés, hanem egyszerűen az ember szeretné tudni, hogy mi van. Szeretne értelmes magyarázatokat kapni, és azért valljuk be a totál megsemmisüléshez képest bármelyik vallási magyarázat értelmesebb.
2: Kérdezzétek, az én vallási magyarázatomban, mondjuk ha azt az esetet veszem, hogy ugye Krisztus már meghalt és föltámad, tehát, és megjelenik a reális térben, mindig úgy kezdi a mondatot, hogy ne féljetek. Tehát, hogy megnyugtatja őket a halálról való, olyan tudást szereznek most, ami nyilvánvalóan nem alkalmazható semmire, és nyilvánvalóan ez lelkileg, ugye én Tamás is vagyok, Tamás az, akinek hiába mondogatja, hogy ne félj, az bele is akar nyúlni. Azért csak mondom, hogy ami szöveget elmondtam, ennek a tökéletes ellenkezőjét hiszem úgy, ahogy a Martinkó mondja, hogy szerintem ne mondjuk azt, hogy a létezés világa a világok legnagyobbika, hanem a létezésen kívüli világ is létezik, és az is van úgy, ahogy a vanság van. Hogy azért mondom, srácok, én nem félek.
3: Olyan édesek vagyunk, hogy ilyen angyal szárnyak ragadnak fel minket, minden egyes, tehát nem tudunk tényleg prózet belevinni a dologba, én mégis megpróbálom újra a 80-as éveket citálom. Tehát, hogy a 80-as években voltam, amire olyan halványan emlékszem, de minden esetre ott ugye ment ez a sorok közötti olvasás. Ugye az újságok mindenféle médium, és nem tudom, mert a hazudott és félgazság.
5: És ugye volt az a kód a tragikus hirtelenséggel.
2: Igen, igen.
5: A tragikus hirtelenséggel.
4: Most is van.
5: A művész, van. És most is van. Na, pontosan ezt láttam.
2: De az rákot jelent most.
5: Nem, nem.
2: Már nem.
4: Szóval gyilkosság. Mert
5: azért kérdeztem, az volt az első, amikor találkoztam Bandi bácsival, hogy megkérdeztem, hogy Johnny én így tragikus. Olvastam, hogy a tragikus hirtelenség, és akkor, hogy hogyan. És akkor ő mondta azt, hogy öngyilkosság. Tehát én nem tudtam, hogy öngyilkosság, hanem ebből a kódból bogoztam ki. Olyan, mintha ez a kód még mindig működne. A hosszantartó nem tudom én micsoda...
4: De ez még mindig működne, ha nem működik.
1: Köszönhetjük, hogy a kereszténység tiltotta az öngyilkosságot, és ezért nem akartuk valami bűnben ártani az öngyilkosságot.
4: Ez objektív sajtó, ugye?
2: A vallások tiltják, Bandi, csak azért mondom, hogy vigyázz.
5: Jó, egyébként annyiban meg a
2: Bandi... Mondom, hogy a vallások tiltják.
5: Mindegyik a Bandinak azért kicsit abban van igaza, hogy ugye most van egy ilyen egy revíziója ugye a Júdás evangéliumán.
2: Júdás
5: evangéliumán.
10: Júdás evangéliumán. Igen. Mert eszembe jutott, amit akartam. Egyébként én is megelőztem, mert ha minden vallás tiltja az öngyilkosságot, akkor itt az iszlámnál van egy kis gáz.
2: Nem, nyilván van a vallás tiltja, de az, amit az iszlám megvalósít, az egy politikai gyakorlat, tehát nem a vallás.
10: Na, eszembe jutott a halálbüntetéssel kapcsolatban, hogy az azért gáz, mert nem lehet visszacsinálni.
5: Hogyha a tévedéssel fölmész, igen, nem lehet javítani.
10: Igen, igen. Tehát ugye az élet, a születésben az a buli, hogy azt vissza lehet csinálni. Tehát aki megszületik, azt meg lehet ölni. Viszont aki meghalt, azt nem tud fölállítani.
4: Megérzem, az iszlámban sem a céltalan öngyilkossággal.
2: Most az iszlám probléma nem jön bele, az iszlám vallási cikk az öngyilkosságot, ennek van egy nagyon lebudított 0.1-es változat, amivel a tömegeket mozgatják, de ezt, szerintem nem, igen, ezt mindenki tudja, igen. Azért nem menjünk ebbe bele.
5: Igen.
10: Letettél a mondat közepén. Azt akartam befejezni, hogy lehet, hogy innen származik ez a haláltól való félelem, hogy ugye mindig gáz az, ha valamit nem tudunk visszacsinálni.
5: Igen.
10: Ugye olyan félve nyúlunk hozzá. Félve emeljük le, mert lehet, hogy eltörik, és akkor nem lesz többé. Na ugyanez, tehát ettől eredhet ez a haláltól való félelem, hogy valami, amit már nem lehet visszacsinálni.
4: És ugye akkor benned nincs meg ez a mámor, hogy most döntesz valamit, és az örökre úgy lesz.
2: Wow.
4: De most komolyan.
2: Igen.
10: Így még nem gondoltam bele, de majd elgondolkozom rá.
4: Azért mert tedd mérlek.
5: Nem, mert ugye a kegyet... Ja, igen.
10: Na, sziasztok.
5: Szia. Mert ugye az eutanáziával kapcsolatban... Ott ugye felmerül az a dolog, hogy ugye amikor, hogy az embernek joga van eldönteni, még ugye szellemi, nem tudom, tehát szellemileg épp állapotban arról a dologról, hogy az, ami vele történik, abból az ő szelleme, vagy tudata, vagy személyisége, vagy tudatos lénye nem kér. És hogy lekapcsoltatja azt magát.
2: Tudod, hogy a keresztények miért mondják, hogy ne? Mármint, hogy most érdemi dolgot
5: igen,
2: mondok,
5: hát
2: mert nem a...
5: csodában
2: nem, a dologban, nem, hogy abban hogy azt mondja, csinál. Hogy a nem ítélhető meg a haldoklás hossza, ideje és mélysége, mert kívülről nem látható, ezért egy ember életidejének a teljessége az nem véletlen. Így például a haldoklás hosszúsága lehet, hogy valamire készülődés idő, ami kell. És amikor humanoid szempontok miatt, tehát a jóság miatt lerövidítjük ezt az időt, az csak a saját tudatlanságunkból fakadó humanoid cselekedet, és nem az élet teljességének a belátása.
5: Mert a szira itt lenne, most felütné, hogy az Iván Iljics halálát, és a megfelelő passzus beolvasva tényleg igazolná a Baki állítását, ami...
2: Igen, az Iván Iljics.
4: Buddhizmus, bár igazából, amit elmondta, ugyanez, hogy nem, tehát öngyilkos lehetsz, csak azzal nem vagy kisegítve. Tehát, hogy nem jössz semmi
2: ezért vele. Szeretem, ez komolyan.
4: De nem ezt mondja,
2: hogy az ügyékban, ugye? Ilyeneket tud mondani, bazzak, ez zsenyát. Vajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj

0: Pont és Hanat is itt van a vendégünk, Antal Győzőt szeretettel köszöntjük itt, tehát hívtunk szakértőt, abba hagyjuk ezt a magas filozófiai röpködést, és kicsit...
1: Kézzelfogható.
0: Kézzelfogható, ez a jó szó.
1: Mi a foglalkozásod?
2: Először is üdvözlök mindenkit és titeket is, Antal Győző vagyok, boncmester. Igazságügyi és patológiai boncmester, illetve hát a Boncmesterek Országos Egyesületének az elnöke, szóval ezt a szakmát az országban én képviselem most egyelőre ebben a pillanatban.
1: Mikor kerestünk vendéget, aki tud erről beszélni, beszéltünk más korboncnokkal, például valakivel, aki korboncnok volt, és azt mondtuk neki, hogy a halálról szeretnénk beszélni, azt mondja, akkor kérdezzük meg a halottakat. Ő nem tudja, mi a halál. Mit szólsz ehhez? Te a halállal foglalkozol, vagy halottakkal?
2: Igen, ezt szoktam mondani, mert amikor megkérdezik, hogy milyen a halállal dolgozni, akkor azt mondom, hogy egyáltalán nem a halállal dolgozom. A halál az fönt van az osztályon. A belgyógyászaton, sebészeten és sorolhatom az összes ilyen kórházi osztályokat. Én a halottakkal foglalkozom. A halál létével akkor találkozom, mikor a hozzátartozó fölkeres, és esetlegesen elmondja a haldokló utolsó pillanatait, mert a hozzátartozóval tartjuk a kapcsolatot, ugye a későbbi információk miatt. Én a halottakkal foglalkozom, a halál.
0: Akkor azt mondod, hogy a halott az már nem is a halál?
1: Az már nem is ember.
3: Vagy a porhüvely, vagy a holttest.
2: Hogy mi a embernek, embernek ember. Embernek ember. Az ember szó definiálása az egy elég nehéz fogalom, ugye ember lélektanilag is lehet, ember testileg is. És amíg van teste, én azt mondom, addig ember. A törvény is előírja például azt, hogy nekem úgy kell bánnom, meg kell adnom a tiszteletet. Szóval, nem tehetek meg semmi olyat egy halottal, amit élővel se tehetek meg. Egyszerűen a halott számomra egy szent dolog. Nekem a boncoláson kívül és a utólagos munkálatokon kívül semmi más nem rugdoshatom, dobálhatom, nem húzhatom a földön. Nekem abban tisztességgel kell bánnom. Ugyanúgy megvannak a halottnak a jogai. Szóval embernek tekinti még a törvény is a halottat, és én is.
1: Tényleg a jog meddig tartozik az emberhöz, amikor már föld alatt van, vagy hogyan?
2: Utána is.
0: Csak még az elején szerettem, mert mondtad, hogy boncmester és országosan képviseled őket, de hogy lehet följutni a csúcsra? Az attól függ, hogy hány halottal volt dolgod, vagy hogy mennyire, vagy mitől függ, hogy a boncmesterek közül ki lesz az mondjuk a vezető, vagy az első?
4: Igen, vagy ki lesz igazságügyi
0: szakértő. Igen, tehát hogy mi alapján választódik ez ki?
2: Az egyesületünknek az elnöksége az egyáltalán nem azon múlt, hogy én voltam a legjobb szervező. Benne voltam az alapítók között, 2000-ben hoztuk létre az egyesületet. Az első elnökünk, Kis János, Magyarországon az egyik legtöbbet boncoló boncmester. Itt van mellettünk, nem messze az Üllői úti.
0: Tehát azért úgy kezdődött,
2: Okay. De neki volt neve természetesen, szóval a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében dolgozó boncmestereknek országosan van neve. Megszerveztük, későbbiekben meg a szervezőkészségem miatt nyertem el ezt a posztot, nem azért, mert annyit boncoltam. Tény is való, hogy gyakorló boncmesternek kell lenni, mert ugye akkor a szakmát nem úgy képviselem, ahogy mai napig is gyakorló boncmester vagyok, és szerintem egész nyugdíjam még az leszek. De közel nem boncolok annyit, mint az előző elnökünk is, János.
3: Hogy az orvostársadalomban azért valamilyen vagy akkor felteszem másolom, tehát hogy hogyan dönt el az egyetem alatt valaki, hogy akkor ebben a szakirányban, meg ebben az irányban gondolja tovább a pályafutását, miközben ugye mindenki, meg az egész orvoslást az veszi körül, az a fajta ilyen étosz, vagy nem tudom én mit csinál, ami körüllengi, hogy ugye a gyógyítás, tehát az élet felé tologatás, vagy nem tudom én mit csinál, ez volna a dolognak tehát az értelme. És mégis az orvosképzésen belül van egy ilyen ár.
0: Igen, tehát ez a különös terület.
1: Hát egy nagy határ. Nem az élőkkel foglalkozom, én a halottakkal foglalkozom.
2: Nagyon sok félreértést kell most eloszlatnom.
0: Jó.
2: Nagyon sok. Az első, a boncmester az nem orvos. A boncmester az szakdolgozó, egészségügyi szakdolgozó. A patológus orvosnak az első és egyetlen asszisztense a makroszkópikus, vagyis szemmel látható vizsgálat során. A patológus az egyetemet végzett orvos, aki foglalkozik makroszkópiás vizsgálattal, a halottak vizsgálatával, a haláloki megállapítással, ebből lehet még igazságügyi orvos szakértő is, nem a patológusból, hanem az orvosból, ez egy másik szakág. Ott ugye a rendkívüli halállal foglalkoznak, gyilkosság, öngyilkosság, orvosi műhiba, művivetelés, stb. És foglalkoznak még a mikroszkópos vizsgálattal. Na most a patológus orvos,

0: De nem, biztos. Biztos, hogy, hogy rengeteg olyan esete van, érted, amelyben ebben találkozik.
1: De hát a betegséggel ő találkozik, igen, abban a fizikai valóságában, tehát a szövettel, a beteg szövettel, és az ebből leszűrt, az ennek az analíziséből leszűrt tudás megy vissza ugye a gyógyításban, hogy ugye a legközelebb ugye ne essünk abban a dolgban, hogy ez idáig ez és ez
2: történt. Na most te, hogy akkor ezek szerint nap, mint nap több halottat is látsz, mennyit naponta, hány új halottat átlagban?
3: Átlagban négyet, én négyet.
2: Négyet naponta. Most mi a véleményed? A halottakon lehet látni, hogy boldogok-e, vagy szenvedtek, vagy... Hát amikor ránézünk egy élő emberre, akkor azt mondom, hát ez egy boldog, kiegyensúlyozott ember. Milyen szomorú. Tehát a halottakról látod-e ezt?
3: Azt, hogy milyen ember volt, azt nem. Azt, hogy talán azt látom rajta, hogy szenvedette. De ezt azért mondom, hogy talán nekem volt egy, van egy elképzelésem, én a Heimpár gyermekkórházban is dolgoztam 2 évet, illetve az egyetemen is, mikor dolgoztam, több gyermeket boncoltam, illetve hát idősebbeket is boncolok, akik úgymond a természetes halál zárójelben infarktus, agyvérzés, stb. És azt vettem észre, hogy a gyerekek és az idősebbeken van egy enyhe mosoly. Nem mosoly, nem úgy kell elképzelni, hogy mosolyog. Nem volt tudtam talán összetársítani ezt, hogy a gyerek nem tudja még, mi jön. Ugye megjelenik a halál, a kaszás, most teljesen mindegy, milyen értelemben nézzük. Szóval jön a halál, a gyerek az nem tudja, hogy micsoda, az idős meg már esetleg várja. Megfigyelhető, hogyha egy kis faluban vagy kis községben van boncmester, meghal a néni, rá egy éven belül meghal a bácsi. 50-60-70 évet leéltek együtt, egy éven belül meg fog halni a másik, és megy utána, nem bír nélküle lenni. És ezeken az embereken semmi fájdalmat nem lát a szakember, hogyha ezt nézzük. És én tapasztaltam, főleg a gyerekeknél figyeltem ezt meg.
0: Ez pedig, jó hír, amit most mondtam.
3: Pedig hosszú fájdalmas szenvedések, ugye leukémia, stb. Igen, gyerekek ilyenben halnak meg, és mégis mosolyogva. De az orvosok is azt mondják nagyon sokan meg, akik a beteg gyerekekkel foglalkoznak, ágyszínházasok ilyenek, járnak be hozzájuk, hogy vidítsák, hogy egy gyerek, ha elfogadja, közlik vele a tényt, hogy van egy évet, nem azt, hogy egy évet, de te meg fogsz halni, gyógyíthatatlan beteg vagy, a gyerek sokkal jobban viseli a halál tudatot, mint a felnőtt. Nagyon érdekes, hogyha sokkal jobban elfogadja azt, hogy ő neki eljön a vég. Talán és az, hogy nincs.
2: Meg lehet ezt kérdezni, hogy milyen halottat szeretsz jobban. Hogy is mondjam csak, tehát, hogy igen, mivel jobb dolgozni, mi az, ami érted, amit mondok?
0: Nem, mert én is azt gondolom, hogy az embernek mindenképpen vannak szokásai, ízlése, ez tök igen. Mindegy, hogy mi a pályája, akkor is.
2: Hogy például, tehát van egyfajta halott, ami na már megint ilyet hoztak, igen, ezt igen. Ki nem állhatom. Na,
0: vagy
2: jó napom van, mert jó, de ma mondjuk, kettő olyan.
0: Mondta, hogy szentség is, amiben már ugye benne van az, hogy ez folyamatosan kiárad. Tehát mind a kettő.
4: És vízigulla.
1: De nem is ez a lényeg, igen, hanem az, hogy amivel kezdtük a műsort, hogy a halál az egy demokratikus dolog. Tehát ilyen tekintetben nyilvánvalóan, hogyha halott kerül, vagy holttest kerül abban a dologban, akkor a rá vonatkozó legfontosabb dolog az, hogy ő halott. Igen, ez eltűnik körülötte, ez az egész történet. Tehát, hogy gaz ember volt, vagy nem tudom, és ezek nyilván nem. Aztán persze hát fizikailag lehet, hogy vagy szakmailag lehet, hogy vannak, amik...
2: Szóval törvényesen értem, hogy még embernek kell kezelni, de már előfordult, hogy szerettem, ott volt, amikor meghalt, és az a fő élményem, hogy abban a pillanatban, hogy meghalt, attól kezdve ő már nem volt ott. Tehát egy test volt ott. De ő már nem volt, ezt lehet érezni. Már nincs senki se a szobában.
0: A nővérem, akinek 8 gyereke van, és egy lánya volt a panika, és amikor elütötték, és meghalt, és nagyon szerette, meg se ölelte. Lehajolt, ránézett, ez az egész életre megjegyeztem, és azt mondom, kérdeztem, hogy mi volt? Már nem ő volt. Ennyit mondott. Már nem ő volt.
2: Ja. Tehát nyilván már nem emberek vannak ott, hanem holttestek. Na jó, tehát a kérdés az volt, hogy tehát van-e ilyen, hogy mivel szeretsz jobban dolgozni, vagy kevésbé?

0: Nincs. A boncmester, ha bemegy a boncterembe, a szakma kerül előtérbe.
1: Még akkor is, tehát még azt is mondod, hogy egy összeég, egy gyermekoltás nem viszonyogsz tőle jobban, mint egy...
0: Nem. Nagyon érdekes, pont ezt akartam mondani, hogy felemelő volt szakmailag egy... nem tudom, automárkát lehet mondani? Egy barkasz autóban szerelte a középen van a motor itt bent az ülésen, és szerelte az emberket, cigizett, lement, fellobbant, benne égett, és életem első égett halottja volt, és szakmai szemmel mentem oda, hogy ami gusztustalan, másnak is undorító, és hány inget, és rá se néz, én azt kihívásnak tekintettem boncolni, ugyanígy a vízi halottat is, mikor az első vízi hullám volt, és egy hónap múlva, és ötször akkora térfogattal jelent meg a boncasztalon, mint amilyen normálisan volt, az nekem kihívás volt minden mellékes gusztustalanságával, a gázokkal, a szaggal, a minden mellett, ez egy kihívás volt, és ezt meg kellett csinálni. Ugye addig én csak tanultam, nem látni láttam, de nem csináltam, nem boncoltam ilyet, és akkor, mikor nekem kellett megcsinálni, akkor ez egy kihívás volt. Ez olyan, mint az orrfülgégész se biztos, hogy szereti az emberből kijövő gennyet, mikor az arcüregéből mossa ki, de muszáj neki kimosni, mert avval gyógyítja meg a beteget. És lehet, hogy ez gusztustalan, de ez szakmailag.
2: Mi a boncolás? Mert mindig beszélünk róla, de azért nem mond meg egyszer.
0: Haláloki megállapítás. Vagyis nem, ez így konkrétan háromféle boncolás van. Az első az anatómiai, amikor az egyetemi hallgatók tanulják meg az anatómiát, csonttan, izomtan, idegtan, stb. Ezt egy formalinnal tartósított holttesten gyakorolják, preparálják, nézik, boncolgatják. Ez két éves
2: folyamat. Ilyen lehet a bandiból meg belőle?
0: Bárkiből. Okay. Föl lehet ajánlani az anatómiai intézetnek, és akkor csak utána két évig rajtad. Gyakorolnak. Így van, bárkiből.
3: Te felajánlod majd a testet?
0: Gondolkodtam már rajta. Egyébként van is az anatómiai intézetben a múzeumban egy öreg boncmester, akinek maga a csontváza 197 cm magas.
4: És tényleg, így előre lóvét nem lehet erre föl?
0: Ez ingyen és bérmentve van.
5: Igen, akkor
0: ez
5: volt az első, tehát az oktatás.
0: Az oktatás, a második a patológiai boncolás, ami a természetes halálok megállapítása. Ugye osztályon meghal infarktusba, a kardiológus azt mondja, hogy én infarktust láttam, utána a patológus megmondja, hogy igen, infarktust látta, de ez és ez vezetett ide. Szóval voltak haláloki megelőző, vagy halált megelőző halálokok. Általános érelmeszesedés, ilyen gyulladás.
2: Te bizonyítod be, hogy az úgy van.
0: A patológus.
3: Vedd fel a fejedre, amit
5: hát, patológus a vonalban.
2: Patológus.
6: Halló.
5: Igen.
6: Szervusztok, a Helén vagyok.
5: Igen.
6: Figyeljetek már, ne csináljátok, olyan jó ez a téma. Üdvözlöm a vendégeteket. És ne legyetek morbidok.
5: Jó, ne.
6: Hogy előre pénz, meg ilyen, jó?
5: Az bocsánat. Jó,
4: adjálék. Ezt visszautasítom.
3: Én szerintem jó kérdés.
4: Ezt gondolom.
3: Pénz, pina, ezek nagyon fontos dolgok az életben. Úgyhogy ne legyetek álszentek. Csókolom, de azért hívjatok minket a 215-3773, Antal Győző a vendégünk.
5: Jó,
3: halló?
5: Halló?
7: Halló? Nyugodtan legyetek morbidok, ha morbidok akartok lenni. Halló?
3: Köszönöm, ez jól esett.
5: Na, és akkor van a harmadik?
0: A harmadik az igazságügyi boncolás. Ezen belül vannak egy orvosos, két orvosos bírói. Ez már sokkal bonyolultabb. Ugye ide tartozik a régi szóval törvényszéki boncolás. Amikor ugye megölnek valakit, elütnek valakit.
5: Uh-huh. Elütött a vonalban. Halló?
8: A Győzőtől kérdeznék valamit.
5: Igen.
0: Szervusz.
8: Hogyha mi megnézünk egy nőt, és a fantáziánk úgy elindul, akkor ő úgy nézi az embereket az utcán, hogy micsoda járomcsont, micsoda lapocka. Olyan, na, figyelek.
0: Nem, egy nagyon szép... Egy nagyon szép, kedves feleségem van, aki a korát meghazudtolva körülbelül 5 évet letagadhatna. Imádom, imádom most is, és imádtam mindig is a nőket. Soha nem jut eszembe róla, hogy mi lehet bennük. Szóval, hogyha persze panasszal jön hozzám, akkor jobban
2: de akkor komolyabban de... kérdezem, mi a belső érdeklődés oka? Mert ugye, ha mondjuk nézem az egyiptomi ábrázolásokat, és ugye tényleg ilyen kutyafejű főpapokként ábrázolják azokat, például a te szakmádat, amely ugye azért van így ábrázolva, hisz ők a peremvonalon állnak. És aki a peremvonalon áll, az erről is, arról is valamit tud, és egyébként a tudása titkos és szent. Csak amit mondasz, hogy nagyon
9: hát
2: ősi...
9: Egy papi szolgálat volt.
2: Igen, azt mondom, hogy egyrészt ez papi szolgálat, másrészt ez szaktudományosság, mert mi azt mondod, hogy az éget testhez szaktudományos érdeklődéssel állsz hozzá.
0: Abszolút.
2: De keveredik ez, vagy mindenkinek más a belső indíté oka, hogy csinálja a dolgot?
0: A boncmesterek között?
2: Igen.
0: A legtöbbje az igen, az tudományosan közelíti meg, nagyon magas szinten képezzük, évente tudományos üléseink vannak, továbbképzéseken veszünk részt, és egymás között is este odaülök a számítógéphez, jön egy e-mail, és a fordított szervek, hallottatok már erről, van egy sajátosság, hogy nem bal oldalon, jobb oldalon helyezkedik el a szív, és minden más fordítva van, és akkor egyik este az egyik kollégám vidékről küldött egy képsorozatot, hogy láttál már ilyet, mert tanultunk róla, de például én speciál nem láttam ilyet. Ő látott, lefényképezte, digitalizálta, és
9: igen.
0: Igen, és ebben természetesen lehet élni. A kérdésedre...
2: Mit hiba a tudod? Igen?
0: A kérdésedre válaszolva, én annak idején, mikor én nagyon véletlen kerültem a szakmába, anatómia, patológia, igazságügy, én ezt mind végigjártam, járom mai napig is, kivéve az anatómiát. Az anatómiai intézetbe bekerültem, és mondtam, hogy ott formalinna tartósítják a szerveket, meg a halottakat is. És engem az agy látványa fogott meg, hogy ez az a szerkezet, amihez hasonlót se tudott még az ember kitalálni. Ez egy ilyen csodálatos
2: dolog. Milyen az agy, légy szíves, mesélj az agyról.
0: Egy nagyon szép. Ez egy nagyon szép dolog. Én nagyon ritkán látok igazi ábrázolást. Mire vagy kíváncsi? Egy tekerlény.
2: Az, hogy mesélj róla, mert te látod. Én gondolod, de milyen ritkán látom. Mármint, hogy... Ne, hogy, mert amit mondasz, láttam magadat lerajzolva, tényleg könyvek borítóján szokott illusztráció lenni.
9: Na, igen, igen.
2: Elvisem a dolog.
3: Igen, hát hívő emberek szoktak érvelni azzal, hogy miért nem hiszed el azt, amit nem látsz, hiszen miért hiszed el, hogy van agyad, mikor még sose láttad az agyat, és lehet, hogy nincs is. Igen. De van mindenkinek agya.
2: Lőkös, egy kicsit mesélj nekem az agyról, mert mondtad, hogy szereted.
0: Akkor ez a mindenkinek van agya, és meséljek az agyról. Az egyetemen dolgoztam még, amikor is nem teljesen néztem meg, mert ugye a boncolásnak a menete az, hogy külleírást kell csinálni. Ez a kívülről minden anyajegyet, tetoválás, mindent le kell írni, és műtéti hegeket. És én nem teljesen néztem meg. Fölboncoltam a koponyát, amikor is a felső részt, ezt így nektek tudom mutatni, a hallgatóknak nem, ezt a kálváriának nevezi. Leemeltem.
3: Fölbemutatott a fejetet.
0: Leemeltem, mint a glória. Leemeltem, elemeltem a kálváriát, és fél agyat láttam.
2: Fél
0: agyat. A fél agy, az agy fél tekéje volt meg az egyik, a bal oldali, a jobb oldali nem volt meg. És meglepődve mentem a... meglepődve mentem a mesternőmhöz, Magyarország első női boncmestere volt az én mesternőm. Mentem hozzá, hogy nézzük már meg a korlapot, mit? 20 éve vették ki az agyát. 20 évig fél aggyal ért. Fantasztikus, ahogy a vese, mert az agy is egy páros szerv, ahogy a vese is, páros szerv az agy is, és fantasztikusan átvette a szerepét. És azt mondták az orvosok, mikor eljöttek a boncolásra, mert a klinikusnak is ott kell lenni a boncoláson, boncolás végén, hogy egyeztesen a patológussal a kortörténet és a halálok összefüggésébe. Azt mondták, hogy majdnem ilyen 95%-os teljes életet élt az ember, szóval nagyon kevés szakmailag látszódott bizonyos dolog.
2: Mondtad, hogy női mestered volt, azért gondolom nem gyakori a boncmesterek között a nő.
0: Nagyon sokáig nem volt az, nagyon sokáig kettő volt Magyarországon, most az utóbbi időben egy ilyen, nem tudom honnan jött, egyszer az egyik cég elkezdte hirdetni, hogy boncmestert képez, megszerezte rá jogot természetesen, egy baromi sok boncmesternő volt.
2: Na, de miért
4: látjátok?
2: Nem,
4: mint a konyhai munkatár. Kifilézni, ezért
0: nem, azért nem. Az előző elnököm...

0: Hány éve vagy boncmester?
1: 16.
0: Találkoztál-e már ismerőssel?
1: Nem. Én személy szerint nem, viszont nemrég fölhívott az előző elnököm, Kis János, és közölte, hogy az Egyesület alapító ügyvédje ott van náluk. Ez egy ilyen megrázó dolog. Volt egy szakértő, gondolom arra megy ki a kérdés, hogy boncolnék-e ismerőst vagy hozzátartozót, aki a saját fiát boncolta föl egy autóbaleset után. És kérdeztek tőle, hogy miért tetted? Ugye normálisan, átlagban az orvosok sem műtenek saját hozzátartozót, főleg nem nagyobb műtétet. És azt mondta, hogy azért, mert én magamnak hiszek.
0: Uh-huh. Na most, amikor igazságügyi orvos szakértő vagy, akkor neked nyomozni kell, vagy adatokat kell szolgáltatnod a nyomozó szerveknek?
1: Én a szakértő boncmestere vagyok. És mi szolgáltatunk, igen. Ami annyit jelent, hogy a robbanásnál, például egy bomba robbanásnál megmondjuk a rendőröknek, hogy ki, hogy googolt, térdelt, stb. Ugye az anatómiai képletek leszakadása következtében erre nagyon jól lehet következtetni. Az, mint ami manapság megy ezekben a különböző tévécsatornákon, különböző helyszínelők, na olyanokat azért a magyar szakértők se csinálnak, viszont nagyon súlyos szavuk van a bíróságon és a nyomozó a nyomozati szakban a szakértőknek arra vonatkozólag, hogy segítsék a nyomozást, a nyomozók munkáját, illetve a bírói ítélkezést. De nem csak halálokban. Ez természetesen az orvos szakértőknek a feladata, az az egész emberiségre kiterjed, mert anatómiai ismeretük, szakértelmük akkora, hogy egy közlekedési balesetben meg tudja mondani, hogy igen, az a néni eleshetett volna annélkül is, nem kellett, hogy elüssék, az esés következtében tört el a lába, és eltörhetett volna.
2: Hát a Simon Tibor ügy például állandóan veszekedtek.
1: Hát a Simon Tibor ügyben igen, abban egy nagyon-nagyon bonyolult szakértői gárda sorakozott föl, ott egy nagyon komoly ellentmondásokba ütköznek, mai napig is folyamatos, és egy olyan kérdést feszegetnek, ami nem biztos, hogy meg fogja állni a helyét. Valószínű, hogy a bíró az nem a szakértők álláspontja alapján fog dönteni. Nem biztos, mert egyszerűen nagy az ellentmondás a szakértők között, és már itt nem csak orvos szakértők, hanem idegsebészeti szakértők, nagyon sokféle szakértő felsorakozik. Az orvoslás, az orvostudomány az egy olyan szerteágazó dolog, amit nem lehet megtanulni soha, és mindig okoz meglepetéseket. Nincs két egyforma boncolás, nincs két egyforma emberi test, nincs két egyforma reakció betegségekre. Ugye a vírusok is állandóan megújulnak, kifejlesztik az egyik antibiotikumot, arra immun nincs lesz a vírus, és ez folyamatosan kell fejlődni.
2: Van olyan boncolásod, amire álmodsz, vagy amire emlékszel, vagy így megőrzöd magadnak?
1: Talán a barkaszos, emlékszem, de nem álmodom.
0: Megijedtél már boncolásnál?
1: Nem.
0: Valamitől? De olyan nem fordult el, hogy megmozdul egy
2: Sose
0: ijedtél.
1: Nem, ma már nem. Ma már ott előírás, hogy
2: halottnak kell lenni.
1: Osztályon először is nagyon komoly műszerek is, meg hát az orvosok felkészültsége is annyira magas szintű, hogy egy halál beállt, tehát simán meg tudnak állapítani.
0: Igen, de meglepett, és például valamit fölbontasz, és ott valami olyan van, amire nem számítasz, és hirtelen összerándul a gyomrod.
3: Találtál-e aranyláncot valaki? Vagy pénzt?
1: Nem, azt a műtősök találnak nagyon sokat.
0: Például, amikor mi átlag emberek látunk valamit, ami furcsa, szokatlan, valami állatot, amiből valami kilóg, most érted? Hát akkor
1: de én ilyet rengeteget látok. Igen. De én ilyet borzasztó sokat látok. Nem volt még olyan, amitől így visszahőkültem volna.
0: De semmitől furcsa. Nem vagy már rosszul. Nem
1: biztos,
0: lehet
1: hogy
0: rosszul.
1: Nem. Biztos, hogy nem.
4: És gyöngyháznél lukiskés meg volt a házba?
3: Rejtő?
1: Nem.
2: Akkor az érdekel, hogy mi az, amitől félsz? Vagy mi az, amitől érted, hogyha... Mert mi azért kérdezgetjük ezt innen, mert valószínű a kérdésünkben benne van az önmagunk alkalmatlansága arra, hogy egy ilyen helyzetben ne féljünk, vagy ne értelmezünk félre valamit. Neked nem ez a problémád akkor, nem a halottak. És kérdezed...
1: Talán a gyermekeim elvesztése.
2: Igen.
1: Van két szép gyermekem, maximum az ő elvesztésük, amitől félhetek, és vannak is ilyen gondolataim, hogy őket nem, de más nincs.
0: Saját halálodtól nem félsz?
1: Nem. Nem tudom miért, valószínűen azért, mert akármelyik vallás nézem, most kérdezhetitek, hogy vallásos vagyok, valamilyen szinten igen, nem vagyok bigott katolikus református, viszont...
2: A túlvilágban hiszel, akkor így kérdezem.
1: Igen. Azt hiszem, nem olyan szinten, hogy mennyország és mi van lent?
2: Pokol. Ez jó ország is, hogyha nem tudod, az mi van lent.
1: Hogy nem ilyen szinten, én úgy gondolom, hogy van a létünk után is még lét, csak hát ugye minket az izgat, hogy milyen az a lét, és ezt így nem tudjuk. Az ismeretlen felé haladunk. Van itt egy küldetésünk, azt teljesítjük, aztán jön a következő, és ezt nem tudjuk. Valószínűleg ezért félünk a haláltól, mert a testi létünk megszűni. Én úgy gondolom, hogy a szellemi az viszont nem.
2: De az, hogy te ilyen közel élsz, vagy dolgozol a halottak mellett, igen, ez nem a halál.
1: Halottak. Igen, halottak.
2: Igen, hogy külön választott ezt a kettőt. Az mert mi azt mondtuk, hogy minket az segít az életben, hogy a halálról ilyen szép, jól modorúan gondolkodunk mindannyian, mi nagyon értelmesen gondolkodunk a halálról.
3: és akkor tenköltek is
2: veszünk. Igen, de a te esetedben viszont ez tényleg így van, hogy tehát azért neked mindig ott van. Hogy ez szerinted segít abban, hogy jobb életet éljél, vagy hogy az életed a saját képedre formáld? Tehát egy titkárnőt nem kérdezek meg, mert egy titkárnőnek szinte a mindennapi létküzdéshez van köze, amiben fölörlődik.
0: Vagyis ha több halottat látnánk, könnyebb lenne az életünk?
2: Igen, így is jó.
1: Ez jó kérdés.
3: Ez amit mondtam, hogy a felmérés, hogy amíg együtt volt a családban a születés és a halál, egyszerűbben fel tudták dolgozni az emberek.
2: De most már nem?
1: Nem, abszolút nem. Sajnos igen, a hospice ápolásnak is az lenne a lényeg, hogy visszategyük a halott kultúrát. Nincs ma Európában halott kultúra.
0: Bocsánat, ebben a pillanatban eszembe jutott, hogyha én nézem a tévét, én több halottat látok, mint te.
2: Igen, elektronikus halott kultúránk van.
0: Igen. De valószínűleg nem életlen, hiszen az emberek ezt akarják látni. Akarják látni az emberek halottakat.
2: Ez elfedés.
1: Bocsánat, én meg azt mondom, hogy nem akarják, hanem ezt mutatják nekik, és ezt nézik. Én nem hiszek ebbe, hogy ezt akarják.
4: Azért esik jó nekik, mert hogy akkor össze tudják hasonlítani, hogy na, az meghalt, én meg nem. Nekem milyen jó.
2: Szerintem ez ezért van miért vetíteni. Ez a bolcelenféle dolog.
1: Bolcelen, igen.
2: Hogy vissza... Igen, ez most indul Magyarországon, nem?
1: Vagy... Hát nem, már évek óta dolgoznak rajta, csak most kap médiát. Én úgy gondolom, hogy ténylegesen a haldoklónak a családja körébe kell lennie, de ugye ma rohanunk, mindenki rohan, dolgozik, pénzt keres, telket akar, ezt akar, azt akar, három munkája, stb. És nincs arra időm, hogy a nagymamámnak enni adjak. Enni adjak, nem eltemessem.
4: Nálad halljon meg, és
1: ne az elfekvőbe. És beteszem a kórházba, az öregek otthonába, stb. És akkor majd ott meghal, és akkor megyek, és akkor viszem neki a ruhát, meg intézem a temetést, és akkor ebben le van tudva, és utána élem az életemet tovább. Nagyon kevés ma már, inkább mikor a szülő veszti el a gyerekét, akkor van ez ilyen baromi... De nem is hiszem, hogy ennek tragédiának
2: kéne lenni. Miket idegesít a halál? Akkor ebből az derül ki, hogy...
1: Ez egy teher.
2: Teher.
1: Én úgy gondolom, hogy teher az emberek számára a halál. Pedig ugyanúgy hozzátartozik az élethez, mint a születés. De ezt nem lehet. A születés is van, és a halál is van, és kettő között élünk most. De megszülettünk, és meg is fogunk halni. Ezzel a tudattal mindenkinek tisztában kéne lenni, de nem csak úgy, hogy oké, rendben, hanem tényleg így kéne élnünk, hogy nem biztos, hogy holnap reggel fölkelek, vagy nem biztos, hogy hazaérek ma.
2: Igen. a Bulgakov is ezt írja, meg ezt mondja a Bergman, és én is ezt mondom, hogy ez furcsa, de ezt nem hiszük el. Hiába mondasz rendkívüli igazságot, azért belül mindannyian úgy gondoljuk, hogy...
4: Majd te meghalsz, én megéletok.
2: Nem én rám érvényes, hogy a halál közelébe élünk, hanem tényleg, hogy mintha messze lenne.
3: A buddhizmus nagy részben, amit mondasz.
4: De hogyha folyamatnak fogjuk fel az életet, meg ami után van, akkor nem miért olyan fontos, hogy egyáltalán van ez a kis bukkanó?
1: Nekem nem fontos.
2: Bukkanó, az, hogy a bukkanó.
5: Halló, szavaztok, Váradi!
3: Szia!
1: Szia!
5: 45 másodpercen nyomtam, de a rádiót, nem tudom, végez volt a téma, de ez nagyon jó, érdekes volt. Erre ajánlom, a All the Jazz című filmben van egy olyan vonulat, szál van összefogva, ahol egy ilyen népszerű New York-i underground humorista műsorát vágja a főszereplő. Uh-huh. És így mindig visszatér, ahogy így szakaszosan vágja, és ott ezt dolgozza ki a humorista, és közben ugye vágja a haldokló rendező. És ezt már nem tudom annyira jól fölidézni, mert úgy lenne patent a betelefonálás, hogy így végigveszi ezt az öt fázist, az elutasítás, hogy nem, hát én nem, ott van anyám, sokkal idősebb, itt őt, mint bárki csak én nem. Akkor az alkudozás, aztán a félelem, nem tudom, és a legvége a megnyugvás.
1: Igen, ez és a Bob Fosse-féle.
5: Ez nem tudom, tehát azóta itt sokat gondolkodtam ezen, de az, hogy eddig a legjobb megközelítés vagy tematizálás, amit láttam, vagy hallottam, hogy nagyon jól szétszette meg.
0: Antal Győző boncmester, a mesterünk, a vendégünk ma, 215-3773 a telefonszám, és a halállal foglalkozik.
4: És hogy legyen időnk megemészteni hallottakat, hallgassunk meg egy rövid zenét.

0: Mi az, amit jól, nagyon jól tudsz csinálni? Tehát ami a tiéd a szakmádon belül. Minden szakmában valaki azért specializál.
1: Melyik képességedre vagy büszke?
2: Én úgy gondolom, hogy az viszont nem a boncoláshoz tartozik. Én azt hiszem, a hozzátartozókkal való kommunikáció az, ami az erősségem.
0: Vagyis hogy történik akkor ez azért, mert akkor annyit jelent, hogy kimész a bonzteremből?
2: Kimegyek, van egy iroda, ahol fogadom az elhunytak hozzátartozóit, megfelelően tájékoztatom a későbbi teendőiről, mert vannak anyakönyvezés, temetési ügyintézés, illetve hogy meg tudom tőle, hogy temetés, hamvasztás és a megfelelő ruházatot elkérem, tájékoztatom, hogy mi jó, hogyha van. Én azt szoktam mondani, szeretem, vagyis én azt vallom, hogy a hamvasztása se egy lepedőt hozzanak. Szóval nem szabad, én úgy gondolom, nem jó, hogyha mesztelenül hamvasztunk egy halottat. Én jobb de szeretem, miért? Ha felöltöztetjük, mert ez egy olyan fasiszta jellegű, ugye, ahogy viszik a sok halottat. Igen, legalábbis én azt gondolom. Bár le van takarva, de akkor is maga a halott mesztelenül van. Én jobb szeretem, hogyha ezt felöltöztetjük, megadjuk a tiszteletet. És én nem, például én annak vagyok a híve, hogy nem vágjuk a ruházatot. Van egy ilyen kis szakmai, hogy van, aki vágja a ruhát, azért, mert vagy lusta, Vagy úgy gondolja, vannak neki saját szakmai indokai, hogy mondjuk a koporsóba könnyebben le lehet húzni, mert ugye cipelik a halottat, és az mozog. És elmozdul a ruházat, és hogyha hátul meg van vágva, akkor könnyebb eligazítani, sokkal könnyebb eligazítani. Ezzel én egyetértek, de én úgy gondolom, hogy minden halott mellett már a temetésre való előkészítésnél két emberke van, fogják meg ketten és igazítsák meg. Én nem vagyok már ott, én fölöltöztetem bent a kórházba a patológián, úgy helyezzük be a koporsójába, hogy rendben nyakkendő minden, vagy a nyaksáv, vagy a fejkendő úgy áll rajta, ahogy én rátettem. Ha közben a szállítás közben elmozdul, akkor igenis a temetkezés két ember.
3: És beszedsz az arcot?
2: Igen, kozmetikázok is, protézisbe helyezés, hajfestés, körömvágás, akkor mindent csinálom.
0: Ez óriási meló lehet, nem?
2: Hát igen, a boncmesternek nem, nagyon, nagyon szerte ágazó feladatköre van.
3: És el is kell tusolni néhány vágást, gondolom, hogy jól nézzen.
2: Nekem az egyik büszkeségem, egy Németországban autóbalesetet szenvedett 200 kilós ember, akinek 70-valahány vágás volt az arcán, és mikor elvitték, akkor egy se volt.
0: Na, hát akkor ezt kérdeztem.
2: Szóval ezt elvileg minden olyan boncmester,
0: most...
2: a korlott normális boncmester, annak ezt meg kell tudni
4: csinálni. A színével a halottnak, ugyanis ugye nyilvánvalóan a hozzátartozók szeretnék látni, hogy
0: jól
4: életszerű legyen. Ehhez képest a dolog lényegéből adódóan azért mégsem kéne, hát hogy teljesen életszerű legyen. Tehát, hogy
2: a kozmetikai szerek csodákra képesek.
4: Az világos, nem csak, kell, nem. Csak, tehát az egy elvárás, hogy a halott úgy nézzen ki, mintha élne.
2: Van olyan kollega, akinél igen, nálam igen. Én úgy gondolom, hogyha már csukva van a szája, a szeme, és nekem az a megelégedés, mikor ténylegesen visszajön a hozzátartozó, és azt mondja, hogy uram, úgy csinálta meg, mintha aludt volna, el se hiszem, hogy meghalt. Ez számomra a megfizetés, a paraszolvencia, hogy azt mondja a hozzátartozó, hogy úgy látom apukámat, mintha aludt volna.
0: Egy kicsit szobrászat?
2: Egy kicsit, igen. Kicsit.
3: A szünetben beszélgettünk, hogy milyen tulajdonságok fontosak, és azt mondtad, hogy nagyon fontos a szaglás egy boncmesternek.
2: Igen.
3: Mit tud kiszagolni egy boncmester?
2: Mérgezéseket. Különböző mérgezések, különböző elváltozásokat okoznak, illetve különböző ugye a vegyületek keveredése különböző szagokat fog árasztani, de egyszerű eset, autóbaleset, fölkerül a sértett, akit elütöttek az asztalra, Nem tudunk még semmit. Nem volt toxikológiai vizsgálat, ami megmondja, hogy alkoholos befolyásoltság. És ahogy fölnyitom, egyből megmondjuk, hogy alkoholos befolyásoltság alatt esett az autó elé. És ez már azért sokat segít. Természetesen meg kell várni a toxikológiai eredményt, mert az, hogy én azt mondom, hogy alkoholt érzek a gyomoron, meg a többi szerveken, ez nem azt jelenti 100%-a, hogy alkohol, de igenis ez egy...
3: Tehát nagyon... pont ellenkezőleg nem orrod befogva boncoltok, hogy hú, de büdös, hanem
2: és nem használunk krémet se, igen. Hanem igen, beleszagolunk. Uh-huh. A daganatoknak is más szaguk van, a sima... De igen, hogyha ott van egy halott, nem biztos, hogy a boncolást követően többet tudunk, mint a boncolás előtt. Ez egy kicsit persze szélsőséges megjegyzés, de azért az elhunytnak a külleméről, a bőrről lévő nyomokról, illetve a szagról, arról nagyon sok mindent el le. Az már egy fél boncolás.
4: Nem tudom, hogy eddig szó esett a rólam, mert hogy engem a MÁV rakott holtvágányra itt az elmúlt 2 órában, de egy kérdés számomra... De lázadozok, kérlek szépen, örülök, hogy élek közben. Abban ráadásul olyan helyen állítottak meg minket, ahol még egy árnyék sem volt.
3: Holtvágány, tehát passzol.
4: Na értitek, végre, hogy valakiben. De az egyik kérdés, hogy mikor kötelező a boncolás?
2: Boncolás jogilag ma Magyarországon minden esetben kötelező.
4: Ha én természetes halállal otthon meghalok, vagy mit tudom
0: akkor
4: én...
0: Akkor is.
2: De ezt honnan tudod, hogy természetes?
4: Én magam biztosan jól tudom, ha én halok meg egyébként.
3: Egy olyan végrendeletet, hogy én nem akarom, hogy egy fillért se költsenek azután, hogy meghalok, tehát engem dobjanak ki a szemétbe, aztán kész. Én magam azt mondom, mindegy, ha meghalok, ne fizessenek semmiért, se boncolás, se temetés, semmi sem.
5: Lehet kukába dobni hozzá?
2: Nem. Jogodban áll a boncolás mellőzését kérni neked még életedben, ezt hordhatod a személyigazolványod mellett, de ha elüt az autó, akkor ez semmis. Szóval a törvényszéki boncolás alól nincs kivétel, még egyházi kivétel sincs. Volt ugye az arab kis, arab, azt hiszem arab emberkének a kislányára ráesett a sírkő. Morbid, de sajnos a sírkő esetre, és náluk nem lehet boncolni. Igen, de Magyarországon történt, magyar törvények értelmében boncolni kellett a kislányt, és szegény nem tudott mit csinálni. A zsidóknál sincs boncolás, de én boncoltam már nem egy zsidót sajnos. Egyszerűen vannak. De az orvos azt mondja, hogy kezel téged kórházban egy hete, és egyszer csak meghalsz, és nem kellett volna meghalnod, akkor maga az orvos kéri a boncolást, és sajnos a hozzátartozó kérheti a mellőzést, az orvos nem írja le, akkor boncolás.
4: Az össze-vissza egyetlen egy eset van, amikor az embert nem boncolják fel halál után, hogyha mondjuk műtét közben hal meg, amikor arról is fel van már boncolva.
2: Nem, tehát. Pont az 100%-os boncolás. A műtét közben mindenképpen boncolás.
0: Nem személyes jogi kérdés, szerintem nekem ebben nincs problémám, hogy ebben nem a kuncsav dönt.
4: Én nem tudom, én el tudom képzelni, hogy életemnek majd egy bizonyos fázisában arra jutok, hogy én nem szeretném, vagy elkezdem viszonyogni attól, hogy halálom után
0: elrohadt szédestvélem, csak úgy mondom neked.
4: Lehet, hogy elrohadok, de mégis valamiért az elégetéstől is viszonyogok, most mit csinálják.
3: Nekem tudjátok, mi a furcsa, hogy nagyon sok orvos zsidó, de a zsidóknál tilos a boncolás, akkor itt hogy van ez?
6: Hát
0: a ortodox
6: zsidóknak. Szevasztok! Sziasztok! Azért szólok csak közben, hogy hagyjátok, legyetek kedvesek elmondani a Holmosznak urat, akkor hogy mi az a hipotézis, vagy az az eset, amikor végül is lehetséges az, hogy valakit nem boncolnak föl, mert ezt nem sikerült befejezni, mert közben vágtatok. Tehát ez akkor van ilyen végül is?
2: Van.
6: Van.
2: Az eset, amikor főleg
6: okay.
2: Kórházban hal meg az illető, teljesen ismert a halál ok. Szóval a kezelőorvos számára, a család számára nincs kérdőjel, és az orvos azt mondja, hogy igen, ő infarktusban halt meg, aláírom, nem kérem a boncolást, mert nem gondolom azt, hogy mellette egy tüdőrák is segített az infarktus kialakulásához. Most egy nagyon nagy hülyeséget mondtam egyébként. És ha aláírja, és a hozzátartozó kérte, te nem kérted életedbe, de a hozzátartozót szeretné, hogy ne boncoljanak, és az orvos ezek alapján beleegyezik, akkor a mellőzés megtörténik. A legtöbb esetben inkább az otthoni halottak, szóval a 80 éves nénit, akit magas vérnyomással kezelt a házi orvos, nagyon sok esetben azokat nem boncoltatja föl a házi orvos, mert azt mondja, hogy én már 20-30-40 éve kezelem magas vérnyomással, és egy általános érelmeszesedés következtében történő agyinfarktusba halt meg a néni. Kész ennyi, és ezt el is lehet hamvasztani tulajdonképp, mert a házi orvos fölvállalja a felelősséget, hogy igen, ezt nem a férje injekciózta be.
4: Viszont akkor ebből az következik, hogy de minden esetben hogy akkor ezek szerint a korboncnak a patológus az nem egy ritka holló, tehát hogy elég sokan vagytok, nem?
2: Nagyon kevesen.
4: Hát Magyarországon azért most én nem tudok egy statisztikát, de hát ha mindenkit fel kell, hogy boncoljanak, akkor azért...
0: De nem kell, most
4: de van még egy eset. Jó, de hát az egy ilyen ritka eset.
2: 170
0: van még egy eset, hogy körül. Úgy halsz meg, hogy mondjuk egy robbanásban atomja is.
4: Igen, az is. Köszönjük szépen.
0: Hányan vagytok? 100?
2: Szíros.
0: Tényleg van úgy, hogy visszaboncolni, tehát a darabokba hozzák a...
2: Igen. Pillanat. Akkor 170 kórház van Magyarországon, közel 200 boncmester és közel 300 patológus és nagyjából ugyanennyi orvos szakértő. Ez egy nagyon kevés, szerintem a 10 millióhoz képest.
0: Igen, ez
2: nem sok.
4: Többet gondoltam.
2: Majdnem tudom a 200 boncmester nevét. Szóval
0: nem nagy társaság.
2: Szóval nem nagy társaság. Szóval. Mi volt a következő? Reboncolás.
3: Vagyis, hogy hát olyan darabokba hozzák be a klienst, hogy nektek kell összerakni.
2: Van, természetesen. Hát csak egy metróbal esetre gondolom.
3: Na most még egy kérdésem van, és aztán én már olyan.
0: Aztán már 6 órakor az, hogy aztán én már abba
3: hagyja. Igen, hogy bukantál-e valami olyasmire, betegségre, vagy valami szervre, amit soha előtte senki, és senki nem is tudta, hogy került oda, vagy hogy hogyan lehet.
0: A csodára vár. Szóval
4: valami blikkel. Valami csodát.
3: Valami betegség, elváltozás, ami érthetetlen.
0: Ami megfogható csoda.
2: A megfogható csoda az, mikor a 80... Nem, ez nem én speciál, nagyon sok kollégám találkozhat ilyennel. Ugye azt mondjuk, hogy ne együnk zsírosan, stb. Ne ígyunk alkoholt, stb. 80 éves bácsi egy hete bement a kórházba, hogy neki fáj a hasa. Különböző vizsgálatok alatt kiderítették, hogy gyomortumora van. Igen, ám, de nem tudta megvárni a bácsi a műtétet, eltávozott az élők sorából, lekerült a patológiára, ugye. Mivel nem tudták, hogy mi baja van, ez a házi orvos nem látta maximum a kocsmába, ezért hát a boncolást kellett kérni, mert nem tudjuk, hogy miben halt meg. És megnyitottam a bácsit, és az egész belső szerve egy egész daganat volt. Szóval egyszerűen az a bácsi körülbelül 30 éve daganattal élt, és nem volt tudatában vele, nem foglalkozott vele, élt, virult, és kész.
0: Igazam.
5: Utolsó telefonáló.
0: Antal Győző a vendégünk.
2: Hello, szia!
7: Sziasztok, engem Kordás Norbinak hívnak, én vagyok amúgy a művésznében a Jégerpizsamás Norbik. Szia, annyit szeretnék hozzászólni ez a boncolás dologhoz, hogy ne adja a jó Isten, hogy előbb a metrószerelvényről beszéltetek, hogy aláesik netántán valaki, és létezik az, hogy a kerekek szétvágják, ne adja a jó Isten a testét a szegény embernek. Akkor az hogy lehet újra összerakni, hogy egyben
8: erről beszéltem, hogy egy ponton túl nem lehet összerakni, és akkor nem boncolnak.
0: Minden megmond neked.
7: Egy ponton túl nem lehet összerakni.
3: De most megkérdezzük Antal urat is.
2: Ez így nem igaz. Ez így nem igaz. A sín az ugye, mint a kés elvágja a csontot. A lágy részeket valószínű annyira fogja roncsolni, hogy ugye a lágy részeket nem lehet összerakni. De a csontokat igen. Szóval mondjuk, hogy egy ismeretlen embert üt el a metrón, egy Isten öngyilkossági szándékkal, és nem volt nála semmiféle személyazonossági. A csontok méretéből be lehet azonosítani, illetve rengeteg olyan bőrdarab marad, ahol lehet tetoválás, különböző műtéti heg, amiből később be lehet azonosítani, de a csontok nagyon árulkodnak, a fog, stb. Az azonosítás miatt. De igenis, a metróbaleset után kell boncolni, kötelező.
4: Az maradt, hogy elbúcsúzzunk, akkor ezek szerint jó.
0: Én csak annyit, hogy könnyű vidám adás volt.
4: Felpromotálnám a következő műsort. Én nem tudtam, hogy ilyen vidám téma lesz a
0: sokat nevetünk.
4: Tordas Rádió műsorban, viszont Badodadáról lesz szó, tehát sajátos módon rossz téma után, rossz téma következik.
3: Igen, de még azt is elfelejtettem elmondani, hogy Badadada emlékkiállítása itt a Multikultiplexben lesz kedden este 7 órakor fog nyílni, posztumusz kiállítás.
0: Igen. Tibi velünk vagy.
5: Sziasztok.
3: Igen.
9: Sugar man.

Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Érodami lépegetőr. Szia! Guten Tag. Szia! Egy sört. Meg egy sört. A barátó fizet. Kerek szépen egy hozó kávét. Csabannás. Ervíz, árvíz túre, tököforogé. Tököforogé. Árvíz, túre, tököforogé.

az üdvözlő világot megteremtette. Persze, az volt a legelső gondja neki, hogy a nyelveket szétosztogassa. Ha nagyon sok nyelv volt, ugye akkor sorbaltak mind az akkori nemzetek, mind sorbaltotta őket, mindegynek adta a nyelvet. Neked ez a nyelvet, így beszélgettem, ez a nyelvet, te magyarul, te németül, te szerbül, oroszul, így sorba kiosztott a nyelvet. Ma mindenki a saját nyelven elkezdett beszélni, az angol, persze akkor ez oda volt csavarogni, üzletet csinálni. Az angolnak az a természete, hogy üzletezzék, különben az éghajlat és olyan ugye, hogy így van komor, olyan bús. Hát az is biztos, még a turista ott volt, elkezdett kézzel abból, hogy neki is adjon valamit, és tudjon beszélgetni. Azt mondja a turista neki, ha elfogyott ma, mind azt mondja, amit hoztam nyelvet, azt mind szétosztottam, neked nem jutott azt mondja. De azt mondja, megoldjuk a dolgot. Azt mondja, minden nemzet azt mondja, adjon neked egy keveset, azt mondja. És minden nemzet akkor adott az ő nyelvűből, a német legjobb szívűt, legtöbbet adott.

0: Angolok azért beszélnek németi ejtéssel legjobban.
1: Mikor az Úristen a világot teremtette, először a magyart, németet, meg az olahat. Tiszta messze nem voltak. Az Úristen odament, mindeniknek adott egy végvasznot, hogy abból csinál magnak ruhat. Adott nekik ollót, szérnát, tűt, szért osztott a harmi között. Amikor hozzáfogtak munkához, a magyar először a gatyát csinálta. Az ola először az inget csinálta. Mikor meglátta az ola, hogy milyen bőgatyát volt a magyar, megjedett, és az övét kiszabta, de szűkre szabta. Akkor a magyar meglátta, hogy az ola milyen hosszú inget csinált, ő is megjel, és az övét rövidebbre csinálta. Addig a német a bokorból leste, hogy mit dolgoznak ezek. Amikor készen lett a magyar, meg az ola az öltözékével, hozzáfogott ő is öltözni. Ő megegyeztette, hogy kivesz egy keveset a magyarnak a gatyájából, nem szabja olyan bőre, de azért bővebb legyen, mint a románi, és az inget megint hosszabbra csinál, mint a magyari, és rövidebbre, mint az olaj. Még a vászomból akkor megmaradt a zsebkendőre való. Ezért sem a magyarnak, se az olajon zsebkendő nem jutott. De most ezek, mikor az órikot kifújja, főszeszkedj csapja.

0: TH Rádió.
1: Az irodalmi lépegetőt hallottátok ezúttal német nyelvű dokumentummal. Most pedig a háttérben már halljátok a Bang Bang előkészületeit. Mindjárt kezdődik élő koncerttel. És aki kimozdulna most így vasárnap délután este, irány a Kuplung, épp a Chill Out rész megy most, 8-tól csapnak bele újra. Goa buli van. Per pillanat, elvileg a Déli Bából Adam Salmant halljátok. További jó tilosodást!

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Bandi patája nagyon lassan gyógyult. Mihelyt a győzelmi ünnepségek befejeződtek, az állatok mindjárt másnap nekiláttak a szélmalom újjáépítésének. Bandi egy napig sem volt hajlandó kimaradni a munkából, és becsületbeli kérdésnek tekintette, hogy ne lássák, fájdalmai vannak. Esténként titokban bevallotta Rózsinak, hogy a beteg patája erősen kínozza. Rózsi előzőleg megrágott gyógyfüvekkel borogatta a patát, és Benyáminnal együtt kérlelte Bandit, hogy ne dolgozzék olyan keményen. Egy ló tüdeje sem tart örökké, figyelmeztette. De Bandi nem hallgatott rá. Neki, mondotta, már csak egyetlen vágya maradt. Szeretné a szélmalmot működni látni, mielőtt eléri a nyugdíjkorhatár. Kezdetben, amikor az állatfarm törvényeit megfogalmazták, a nyugdíjkorhatárt a lovak és disznók számára 12, a tehenek számára 14, a kutyák számára 9, a birkák számára 6, a tyúkok és libák számára 5 éves korban határozták meg. Tekintélyes öregségi nyugdíjakat is megállapítottak. Egyelőre még egyetlen állat sem vonult ténylegesen nyugdíjba, újabban mégis egyre többet beszéltek a témáról. Most, amikor a gyümölcsös mögötti kis bekerített rétet igénybe vették az árpának, az a hír járta, hogy a nagy legelő egyik sarkát fogják elkeríteni a nyugdíjas állatok legelőjéül. Azt beszélték, hogy a lovak nyugdíja napi 2 kiló gabona lesz, télen pedig 8 kiló széna, meg egy répa. A hivatalos ünnepnapokon esetleg egy almával. Bandinak jövő nyár végén volt esedékes 12. születésnapja. Eközben nehéz volt az élet. A tél ugyanolyan hideg volt, mint az előző évben, az élelem még kevesebb. Megint csökkentették az összes fejadagot, a disznókét meg a kutyákét kivéve. Süvi megmagyarázta, hogy az egyenlőség túlságosan merev alkalmazása az élelmiszer adagolásban ellentétben állna az állatizmus elveivel. Egyébként nem okozott számára semmiféle nehézséget, hogy bebizonyítsa a többi állatnak, valójában nem lett kevesebb az élelmük, bármi legyen is a látszat. Időnként ugyan kétségtelenül szükségessé válik a fejadagok kiigazítása. Süvi mindig csak kiigazításról beszélt, sohasem csökkentésről. De a Jones időkkel összehasonlítva óriási a javulás. Éles hangon sebesen felolvasta nekik a számokat, és részletesen bebizonyította, hogy több zabjuk, több szénájuk, több répájuk van, mint Jones idejében volt. Rövidebb a munkaidejük, az ivóvízük jó minőségű, hosszabb életűek lettek, és a kicsinyeik nagyobb százaléka marad életben. Istálójukban több a szalma, és kevesebbet szenvednek a bolháktól. Az állatok minden szavát elhitték. Az igazat megvalva Jones és mindaz, amit Jones jelentett, már majdnem teljesen elfakult az emlékezetükben. Tudták, hogy a mostani életük kemény és sivár, gyakran éhesek és gyakran fáznak, és amikor nem alszanak, akkor rendszerint dolgoznak. De nem kétséges, hogy a régi időkben még rosszabb volt. Szívesen hittek ebben. Különben is. Akkor rabszolgák voltak, most pedig szabadok. És ez óriási különbség, amint Süvi sohasem mulasztotta el hangsúlyozni. Most sokkal több szájat kellett etetniük. A 4 koca ősszel körülbelül egy időben ellett meg, 31 kis malacot hozott a világra. A malacok mind tarkák voltak, és mivel Napóleon volt az egyetlen kandisznó a gazdaságban, könnyű volt kitalálni származásukat. Kihirdették, hogy később, amikor megveszik hozzá a téglát és az épületfát, tantermet építenek a tanya kertjében. A fiatal disznókat addig egyelőre maga Napóleon oktatja a tanya konyhájában. A süldők a kertben tornáztak és sportoltak, és megtiltották nekik, hogy a többi fiatal állattal játszanak. Körülbelül ez időtájt hozták be azt a közlekedési szabályt is, hogy ha egy disznó és valamilyen más állat találkozik az ösvényen, a másik állatnak félre kell állnia, meg azt az előjogot is, hogy minden disznó rangjára való tekintet nélkül zöld szalagot viselhet vasárnap a farkán. A gazdaság elég sikeres évet zárt, de még mindig pénzszűkében voltak. Téglát, homokot és meszet kellett vásárolni a tanteremhez, és megint takarékoskodni kellett a szélmalom berendezésére. lámpaolajat és gyertyát kellett venni a házba, cukrot Napóleon asztalára, a többi disznót eltiltotta a cukortól azzal az indoklással, hogy hízlal. És be kellett szerezni a szokásos tartalékokat is, szerszámokat, szögeket, spárgát, szenet, drótot, kutya kétszer sültet. Eladtak hát egy kazal szénát. Eladták a burgonya termés egy részét, a szerződött tojás mennyiségét pedig heti 600-ra emelték. Úgyhogy ebben az évben a tyúkok alig költöttek annyi csibét, hogy a létszámuk ne csökkenjen. A decemberben csökkentett fejadagokat februárban ismét csökkentették, és olajtakarékosságból az istálóban nem gyújtottak lámpást. De a disznók láthatólag kényelmesen éltek. És ha valamit változtak, legfeljebb gyarapodott a súlyuk. Február végén, egyik délután, olyan meleg, dús, étvágygerjesztő illat szállt végig az udvaron a kis sörfőzőház felől, amilyet az állatok még sohasem éreztek. Ez a kis sörház a konyha mögött áll, és Jones idejében nem használták. Valaki azt mondta, hogy ez a szag fővő árpa szaga. Az állatok éhesen beleszimatoltak a levegőbe, és találgatni kezdték, vajon az ő vacsorájukhoz készül-e meleg kása. De szó sem volt kásáról. A következő vasárnap pedig kihirdették, hogy az árpát ezentúl fenntartják a disznóknak. A gyümölcsös mögötti kis rétet már be is vetették árpába. Aztán nem sokára kiszivárgott a hír, hogy minden disznó napi egy korsó sört kap. Maga Napóleon pedig 2 litert, amit mindig a finom porcelán étkészlet leveses tájában szolgálnak fel neki. De ha nélkülözniük kellett is, a nélkülözéseket némileg ellensúlyozta az a tény, hogy az élet most méltóság teljesebb volt, mint az előtt. Többet énekeltek, több szónoklatot hallottak, több fölvonulást tartottak. Napóleon elrendelte, hogy hetenként egyszer úgynevezett spontán demonstrációt kell rendezni, abból a célból, hogy megünnepeljék az állatfarm harcait és győzelmeit. Az állatok a kitűzött időben abbahagyták munkájukat, és katonás rendben körülmasírozták a gazdaságot. Az élen a disznók haladtak, utánuk jöttek a lovak, aztán a tehenek, a birkák, és végül a baromfi. A kutyák két oldalt kísérték a menetet, leges legelől pedig Napóleon fekete kakasa parádézott. Vandi és Rózsi mindig kettesben hordozták a zöld zászlót, amelyen a patta és a szarv mellett ez a felirat volt látható: éljen Napóleon elvtárs! A spontán demonstrációk leglelkesebb hívei a birkák voltak, és ha valaki felpanaszolta, mint ahogy némelyik állat néha megtette, ha a disznók és a kutyák nem voltak a közelben, hogy csak az időt pazarolják, és egy csomót kell áldogálni miattuk a hidegben, a birkák biztosan elnémították őket félelmetes 4 láb jó, 2 láb rossz végetésükkel. De az állatok nagyjában egészében élvezték ezeket a kitüntetéseket. Vigasztalónak találták őket, hiszen mindennek ellenére mégiscsak arra emlékeztettek, hogy végül is csak ugyan a maguk urai, és a munka, amit végeznek, a tulajdon javukat szolgálja. Így aztán a dalok, a felvonulások, sövi számadatai, a puska durrogása, a kakas kukorékolása és a zászló lengetése legalább egy időre elfelejtették velük, hogy üres a hasuk. Áprilisban az állatfarmon kikiáltották a köztársaságot, és elnököt kellett választani. Egyetlen jelölt volt Napóleon. Meg is választották egyhangulag. Még aznap nyilvánosságra hozták, hogy újabb dokumentumok kerültek napvilágra, amelyek további részleteket lepleznek le Hógolyó és Jones cinkos összejátszásáról. Mint kiderült, Hógolyó nem pusztán taktikai eszközökkel próbálta elveszíteni a tehénistáló csatáját, mint az állatok addig képzelték, hanem nyíltan Jones oldalán harcolt. Igazából ő volt az emberi erők vezére, s ajkán az éjen az emberiség jelszóval rohant a csatába. A hógolyó hátán lévő sebek, melyeket néhány állat látott, legalábbis úgy emlékeztek rá, Napóleon fogaitól származtak. A nyár kellős közepén, néhány évi távollét után váratlanul újra megjelent Mózes, a holló. Semmit nem változott. még most sem dolgozott, és ugyanúgy a Kandis cukorhegységről beszélt, mint annak idején. Felkuporodott egy fatönkre, lebegtette fekete szárnyait, és óraszán beszélt bárkinek, aki hajlandó volt meghallgatni. Odafönn, elvtársak, mondogatta ünnepélyesen, hatalmas csőrével az égre mutatva, odafönn, pontosan annak a fekete felhőnek a másik oldalán, amit ott láttok, ott van a Kandis cukorhegység. Az a boldog ország, ahol mi, szegény állatok, örök pihenőre térünk fárasztó munkánkból. Sőt, azt állította, hogy egyszer, amikor nagyon magasan repült, járt is ott. Látta az örökzöld lóheremezőket, meg a sövényen növő lemmag pogácsát és kocka cukrot. Sok állat hitt is neki. Úgy okoskodtak, ha az életük most csupa éhség és munka, nem jogos és igazságos-e, hogy valahol másutt létezzen egy jobb világ? A disznók Mózessel szembeni magatartását nehéz volt átlátni. Mindnyájan megbetűen kijelentették, hogy Mózesnek a Kandis cukorhegységről szóló történetei hazugságok. Mégis megengedték neki, hogy a gazdaságban maradjon és ne dolgozzon, sőt, naponta másfél deci sört is kiutaltak számára. Bandi, miután meggyógyult a patája, keményebben dolgozott, mint valaha. Ebben az évben egyébként az állatok mind úgy dolgoztak, mint a rabszolgák. A szükséges, szokásos gazdasági munkáktól és a szélmalom újjáépítésétől eltekintve ott volt a süldők tanterme is, melyhez márciusban fogtak hozzá. A sovány koszton végig dolgozott hosszú órákat néha nehéz volt elviselni. Bandi azonban soha nem csüggett. Semmit nem mondott vagy tett, ami elárulta volna, hogy az ereje már nem a régi. Csak külsőleg változott meg egy kissé. A szőre már nem fénylett úgy, mint az előtt, és mintha hatalmas fara is megfonnyadt volna. A többiek azt mondogatták, Bandi majd összeszedi magát, ha kihajt a tavaszi fű. De eljött a tavasz, és Bandi semmit sem hírt. Néha, amikor a bánya tetejéhez vezető lejtőn nekifeszítette izmait egy súlyos kőnek, mintha már semmi más nem tartotta volna talpon, csak az akarat ereje. Ilyenkor ajkai, mintha ezt a mondatot formálták volna. Hogy még keményebben dolgozom. De hang nem jött ki rajtunk. Rózsi és Benyámi megint figyelmeztették, hogy vigyázzon az egészségére, de Bandi ügyet sem vetett rájuk. Közeledett a 12. születésnapja, és nem törődött semmivel, csak azzal, hogy jó nagy rakáskő gyűjjön össze, mire nyugdíjba vonul. Nyár elején egyik este hirtelen híre kelt a gazdaságban, hogy Bandival történt valami. Egyedül ment ki, egy szállítmány követ akart elvonzolni a szélmalomhoz, és a szóbeszéd igaznak bizonyult. Néhány perc múlva két galamb szállt be a hírrel. Bandi elesett, fekszik az oldalán, és nem tud felkelni. Az állatfarm fele népessége felrohant a dombra, ahol a szélmalom állott. Bandi a kocsi rúdjai között feküdt. Elnyújtotta nyakát, és még a fejét sem tudta felemelni. Szájából vékony vércsét folytog el. Rózsi térdre ereszkedett mellette. Bandi, kiáltott. Mi van veled? A tüdő, felelte Bandi gyenge hangon. Nem baj. Azt hiszem, most már nélkülem is be tudjátok fejezni a szélmalmot. Jó sok követ összegyűjtöttük. Már úgyis csak egy hónapom lett volna hátra. Az igazat megvallva, nagyon vártam már a nyugdíjat. Benyámin is elég öreg, talán neki is megengedik majd, hogy velem együtt nyugalomba vonuljon, és akkor együtt lehetünk.
1: Tüstént segítséget kell kerítenünk, mondta Rózsi. Szaladjon már el valaki Süvihez, és mondja el neki, mi történt.
0: Többi állat tüstént elrohant a tanyaház felé, hogy megvigyék a hírt Süvinek.
1: Csak Rózsi maradt Bandi mellett, meg Benyámin, ki lefeküdt mellé, és szótlanul hessegette róla hosszú farkával a legyeket. Süvi jó negyed óra múlva jelent meg, teli együttérzéssel. Napóleon elvtárs mélységes aggodalommal értesült a tanya egyik leghűségesebb munkásának balesetéről, mondta, és már intézkedett is, hogy Bandit bevigyék a Willingdoni kórházba kezelésre. Az állatok ettől kissé nyugtalankodni kezdtek. Molly és Hógolyó kivételével egyikük sem hagyta el soha a gazdaságot. Arra pedig gondolni se szerettek, hogy beteg elvtársuk emberi lények kezére kerülhet. Süvi azonban könnyen meggyőzte őket, hogy a Willingdoni állatorvos sokkal jobban tudja majd kezelni Bandi betegségét, mint ahogy a tanyán el lehetne látni. Jó fél óra múlva, mikor Bandi valamivel jobban lett, nagy nehezen lábra állították, aztán segítettek neki visszasántikálni az istálóba, ahol Rózsi és Benyámin már pompás szalmaalmot készítettek neki. Bandi ezután két napig az istálójában maradt. A disznó küldtek neki egy nagy üveg rózsaszín orvosságot, amelyet a fürdőszobai orvosságos szekrényben találtak. Ezt Rózsi kétszer napjában, étkezés után beadta Bandinak. Esténként Rózsi lefeküdt az istálóban Bandi mellé, és beszélgetett vele, miközben Benyámin elhessegette róla a legyeket. Bandi kijelentette, hogy nem sajnálja a történteket. Ha meggyógyul, még 3 évig is elélhet, és már előre élvezi azokat a napokat, amelyeket majd a nagy legelő sarkában fog eltölteni. Életében először lesz rá ideje, hogy tanuljon és művelődjön. Mint mondta, élete hátralevő részét arra fogja szentelni, hogy megtanulja az ABC még hátralevő 22 betűjét. Benyámin és Rózsi azonban csak munkaidő után lehettek Bandival. A zárt teherkocsi pedig napközben jött érte és szállította el. Az állatok mind a répát gyomlálták egy disznó felügyelete alatt, mikor megdöbbenten látták, hogy a tanya épületek irányából Benyámin üget feléjük, és torka szakadtából ordít. Most látták Benyámint életében először izgatottnak, sőt, ez volt az első eset, amikor ügetni látták. Gyorsan! Gyorsan! Üvöltötte. Gyertek azonnal, elviszik Bandit! Az állatok nem vártak a disznó engedélyére, abba hagyták a munkát, és a tanya épületek felé rohantak. Az udvaron csak ugyan ott állt egy nagy, zárt teherkocsi, előtte két ló befogva az oldalán felirat, a bakján egy alattomos tekintetű, alacsony, kemény kalapot viselő férfi ült. Bandi istálója pedig üres volt. Az állatok a kocsi köré csődültek. – Viszontlátásra, Bandi! – kiáltották kórusban. – Viszontlátásra! – Bolondok! Bolondok! – üvöltötte Benyámin, körültáncolva őket, és a földet kapálta apró patáival. Bolondok! Nem látjátok, mi van a kocsi oldalára írva? Az állatok erre elhallgattak, és nagy csönd támadt. Malvin betűzni kezdte a feliratot, de Benyámin félrelökte, és a halálos csendben felolvasta. Alfred Simons, lómészáros és enyfőző, Willingdon. Bőr és csontlisz kereskedés. Kutya eledel. Nem értitek, hogy ez mit jelent? Bandit a sintérhez viszik. Az állatokból rémült kiáltás tört fel. Ebben a pillanatban a bakon ülő ember ostorával lovai közé csapott, és a kocsi kigördült az udvarból. Az állatok torkuk szakadtából üvöltve mind a nyomába szegődtek. Rózsi igyekezett elébe kerülni, de a kocsi egyre gyorsabban robogott. Rózsi megpróbálta vágtára fogni vastag lábait, és le is hagyta a kocsit. Bandi! Kiáltotta. Bandi! Bandi! Bandi! És ebben a pillanatban, mintha csak meghallotta volna a kinti zenebonát, a kocsi farában lévő kis ablakban megjelent Bandi arca, orrán a fehér csíkkal. Bandi! Üvöltötte Rózsi rettenetes hangon. Bandi, ugorj ki, gyorsan! A halálba visznek! Az állatok mind kiáltozni kezdtek. Ugorj ki, Bandi, ugorj ki! De a kocsi már sebesen robogott, és faképnél hagyta őket. Nem lehetett tudni, megértette Bandi, mit mondott neki Rózsi. De az arca eltűnt az ablakból, kocsi belsejéből pedig félelmetes patadobogást lehetett hallani. Megpróbált kitörni. Volt idő, mikor Bandi néhány rúgással gyújtóssá aprította volna ezt a kocsit. De ójaj, elhagyta az ereje. Néhány pillanat múlva patáinak elhalkult a dobogása, aztán teljesen elhalt. Az állatok kétségbeesésükben a kocsit húzó két lóhoz fordult. Elvtársak! Elvtársak! Kiáltoztak utánuk. Ne vigyétek halálba a saját testvéreteket! De ezek az ostoba barmok képtelenek voltak felfogni, hogy mi történik. Csak hátra csapták fülüket, és egyre gyorsabban ugyan. Bandi arca nem élt meg többé az arra. Valakinek sajnos túlságosan későn eszébe jutott, hogy előre kellene szaladni és bezárni az ötreteszes kaput. De addigra a kocsi már áthaladt rajta, és sebesen eltűnt az úton. Bandit soha többé nem látta. 3 nap múlva bejelentették, hogy Bandi meghalt a Willingdoni kórházban, ahol pedig mindenféle kezelést megkapott, amit csak Lou kaphat. Süvi jelentette be a hírt a többieknek. Azt mondta, ott volt Bandi mellett élete utolsó óráiban.
2: Ilyen megható látványban még soha életemben nem volt része, mondta Süvi.
1: És felemelt csülkével kitörölt egy könycseppet a szeméből.
2: Az utolsó pillanatig ott voltam az ágya mellett. A végén, amikor már alig tudott beszélni, a fülembe súgta, csak azt sajnálja, hogy el kell mennie, mielőtt a szélmalmot befejeztük volna. Előre, elvtársak, suttogta. Előre a forradalom nevében, éljen az állatfar! Éljen Napóleon elvtárs! Napóleonnak mindig igaza van! Ezek voltak az utolsó szavai, elvtársak.
1: Ekkor Süvi magatartása hirtelen megváltozott. Egy pillanatra elnémult, aztán gyanakvó pillantásokat vetett mindenfelé, mielőtt folytatta volna mondókáját.
2: Tudomásunkra jutott, jelentette ki, hogy ostoba és rosszindulatú híresztelések terjedtek el akkoriban, amikor Bandit elszállították. Egyes állatok észrevették, hogy a kocsin, amely Bandit elszállította, az a felirat állt, hogy lómészáros, és ebből rögtön arra az elhamarkodott következtetésre jutottak, hogy Bandit a sintérhez vitték.
3: El se tudom hinni,
2: mondta Süvi, hogy állat ilyen ostoba lehet. Ennél igazán jobban ismerjük szeretett vezérünket, Napóleon elvtársat!
1: Kiáltotta, miközben a farkát csóválta és ide-oda ugrándozott.
2: Hiszen a dolognak valójában nagyon egyszerű a magyarázata. A kocsi előzőleg a sintéré volt, de aztán megvette tőle az állatorvos, csak még nem festette rá a nevét. Ez okozta a félreértést.
1: Az állatok mérhetetlenül megkönnyebbültek, amikor mindezt megtudták. És amikor Süvi a továbbiakban szemléletesen ecsetelte Bandi haldoklását, a csodálatos gondoskodást, amelyben része volt, a méregdrága orvosságokat, amelyeket Napóleon szemrebben és nélkül kifizetett, utolsó kétségeik is szertefoszlottak, és elvtársuk halála miatti szomorúságukat némileg enyhítette az a gondolat, hogy legalább boldogan halt meg. A rákövetkező vasárnapon maga Napóleon is megjelent a többiek előtt, és rövid beszédben elbúcsúztatta Bandi. Habár megboldogult elvtársuk földi maradványai többé nem lehet visszahozni a tanyára, hogy itt hantolják el őket, utasítást adott rá, hogy a tanyaház kertjében készítsenek egy nagy babérkoszorút, és küldjék el Bandi sírjára. Amikor néhány nap múlva a disznó bankettet rendeztek Bandi emlékezetére, Napóleon Bandi két kedvenc kifejezését idézve fejezte be a beszédét.
2: Majd még keményebben dolgozom, és Napóleonnak mindig igaza van, mondogatta Bandi. Ezek olyan alapigazságok, mondta Bandi, melyeket minden állatnak magáévá kell tenni.
1: A banketre kitűzött napon begördült az udvarra Willingdonból a fűszeres kocsija, és egy jókora faládát cipeltek be róla a tanyaházba. Éjszaka hasánynótázást lehetett hallani, aztán heves veszekedésre került sor, aminek úgy 11 óra körül irtózatos üvegcsörömpölés vetett véget. Másnap délig senki sem kelt fel a tanyaházban, és az a hír járta, hogy a disznók valahol pénzt szereztek, és megint vettek maguknak egy láda viszkit.

Teltek, múltak az évek. Egymást követték az évszakok, és az állatok kurta élete sorra véget ért. Eljött az az idő, amikor már senki sem emlékezett a régi, forradalom előtti időkre, kivéve Rózsit, Benyámin, Mózest, a hollót, és néhány disznó. Malvin meghalt, ahogy Kolomb, Zsuzsi és Fogd meg is elpatkolt. Aztán meghalt Jones is, a megye másik végében, egy alkoholisták számára létesített otthonban. Hógolyóra már senki sem emlékezett. Bandit is elfelejtették, kivéve azt a néhány állatot, akik még ismerték. Rózsi mostanára testes, öreg kanca lett. Elmerevettek az ízületei, és egyre csipásabb lett a szeme. Már 2 évvel túl volt a nyugdíjkorhatáron, csak hogy mindeddig még egyetlen állat sem vonulhatott nyugdíjba. Arról már réges-rég nem esett szó, hogy a legelő egyik sarkát elkerítik a nyugdíjas állatok számára. Napóleon megletkorú, másfél mázsás kondisznó lett. Süvi úgy meghízott, hogy alig tudott kipislogni a hájas pofájából. Csak az öreg Benyámin nem változott, épp hogy egy kicsit megőszült az orra körül a szőr, és Bandi halála óta még magorvább és hallgatagabb lett. Sokkal több állat élt most a gazdaságban. Bár a népesség nem növekedett akkorára, mint az előző években várták. Sok később született állat számára a forradalom már csak valamiféle szájról szájra szálló, homályos hagyomány volt, és vásároltak is néhány állatot, akik hírét sem hallották, hogy ilyesmi történt az érkezésük előtt. A gazdaságnak most már Rózsin kívül még 3 lova volt. Erős, derék állatok voltak, készséges munkások és jó elvtársak, de rendkívül ostobák. A B betűn túl egyik sem tudta megtanulni az ABC-t. Mindent bevettek, amit a forradalomról és az állatizmus elveiről mondtak nekik. Különösen, ha Rózsi mondta, aki iránt szinte fiúi tisztelettel viseltettek, de kétséges volt, hogy értenek-e valamit belőle. A gazdaság most már jobban ment, és jobban is volt szervezve. Sőt, még bővült is, mert Mr. Pilkingtontól megvásároltak 2 számtót. A szélmalmot végül sikeresen felépítették. A gazdaságnak saját cséplőgépe és szalma felhordója volt, különféle új épületeket is emeltek. Mr. Nyaffi vásárolt magának egy 2 kerekű csézát. A szélmalmot azonban végül mégsem áramfejlesztésre használták. Gabonát őrültek benne, és csinos hasznot hozott, mégpedig készpénzben. Az állatok keményen dolgoztak egy újabb szélmalmon, és azt mondogatták, ha majd befejezik, akkor felszerelik a dinamókat. De arról a fényűző kényelemről, amelyről egykor hógolyó tanítására az állatok álmodoztak, villanyvilágítású istállókról, hideg-meleg vízről és 3 napos munkahétről többé szó sem esett. Napóleon keményen bírálta az efféle elképzeléseket, mint amelyek ellentétben állnak az állatizmus szellemével. Az igazi boldogságot jelentette ki. A kemény munka és a mértékletes élet hozza meg. Hogy nem? A gazdaság egyre gazdagabb lett, az állatok mégsem gazdagodtak, kivéve persze a disznókat meg a kutyákat. Ennek részben talán az volt az oka, hogy olyan sok volt a disznó meg a kutya. Nem, mintha ezek az állatok nem dolgoztak volna a maguk módján. Az ő munkájuk, mint Sői fáradhatatlanul magyarázta, a gazdaság felügyelete és szervezése soha véget nem ér, soha véget nem érő munka. Ennek a munkának a nagy részét a többi állat

0: és mindig nagyon jó volt az étvágyunk.
1: A többiek élete, amennyire fel tudták mérni, olyan volt, mint mindig. Általában mindig éhesek voltak. Szalmán aludtak, vájúból ittak, dolgoztak a mezőn. Télen a hideg gyötörte őket, nyáron a legyek. Az öregebbek néha összeszedték homályos emlékeiket, és megpróbálták megállapítani, hogy vajon a forradalom első napjaiban, közvetlenül Jones elűzése után jobban vagy rosszabbul mentek-e a dolgok. Nem tudtak rá visszaemlékezni. Semmivel sem tudták összehasonlítani jelenlegi életüket. Semmihez sem tudtak igazodni, csak süvi számoszlopaihoz, amelyek kivétel nélkül mindig azt bizonyították, hogy minden egyre jobb és jobb lett. Az állatok megoldhatatlannak találták a problémát, és mostanában már egyébként is nagyon kevés idejük volt ilyen dolgokon töprengeni. Csak az öreg Benjamin állította, hogy hosszú életének minden részletére emlékszik, és tudja, hogy a dolgok soha sem mentek, és soha nem is mehetnek se jobban, se rosszabbul. Az éhség, a szenvedés és a csalódás, mondta, az élet megváltoztathatatlan törvényei. Az állatok mégsem adták fel a reményt. Soha, egy pillanatra sem veszett ki belőlük az a büszke érzés, hogy kiváltságos lények, mivel az állatfarmon élhetnek. Még mindig ők voltak az egyetlen gazdaság az egész vidéken, egész Angliában, amelyet állatok birtokoltak és vezettek. Nem akadt közöttük senki, még a legfiatalabbak és a jövevények között sem, akiket pedig 10-20 mérföldnyire fekvő tanyákról hoztak oda, aki ne csodálta volna ezt szüntelenül. És amikor hallották a puskalövéseket, és megpillantották az árbócon lobogó zöld zászlót, dagadt a szívük a soha nem múló büszkeségtől, és folyton a régi hősi napokra fordították a szót. Jones előzésére, a hét parancsolat megírására és a nagy csatákra, amelyekben legyőzték a betolakodó embereket. Egyetlen régi álmukról sem mondtak le. Még mindig hittek az állatok köztársaságában, amelyet az öreg őrnagy megjósolt, amikor Anglia zöld mezeit nem fogja többé emberi láb taposni. Egy szép napon el is fog érkezni. Lehet, hogy sokára. Lehet, hogy az élő állatok közül senki sem éri meg, de azért egyszer mégis el fog érkezni. Még az angolhon állatait is eleldúdolták itt-ott titokban. Minden állat tudta a gazdaságban, ha hangosan nem ismerték el énekelt. Ha nehéz volt is az életük, és reményeik nem mind teljesültek, azért tudatában voltak annak, hogy nem olyanok, mint a többi állat. Ha éhesek voltak, nem azért voltak éhesek, mert zsarnok embereket kellett eltartaniuk. Ha keményen dolgoztak, legalább maguknak dolgoztak. Senki sem járt közülük két lábon. Senki nem nevezett senkit gazdának. Minden állat egyenlő volt. Kora nyáron Süvi egy szép napon megparancsolta a birkáknak, hogy kövessék, és elvezette őket a tanya végében fekvő parlagra, amelyet benőttek a fiatal nyírfák. A birkák egész nap ott legelészték a leveleket Süvi felügyelete alatt. Végül aztán egy álló hétig ott maradtak, a többi állat nem is látta őket. Süvi a nap legnagyobb részét köztük töltötte. Azt mondta, új dalra tanítja őket, és ehhez magára van szükség. Közvetlenül a birkák visszatérése után, egy kellemes estén, amikor az állatok már befejezték a munkát, és hazafelé vették útjukat, rémült nyerítést hallottak az udvar felől. Az állatok riadtan megtorpantak. Rózsi hangja volt. Aztán újra fölnyerített, mire minden állat vágtába fogott, és beruhant az udvarra. Egy disznó a két hátsó lábán járt. Igen, Süvi volt az. Még kissé félszegen járt, mintha nem szokta volna meg teljesen, hogy tekintélyes súlyát ebben

0: a helyzetben hordozza, de az egyensúlya tökéletes volt, amikor keresztül ballagott az udvaron. És a következő pillanatban kivágódott a tanyaház ajtaja, és a disznók libasorban kivonultak rajta. Mind a hátsó lábukon jártak. Voltak közöttük, akik jobban csinálták, mint a többiek, egyik másik viszont kissé bizonytalanul járt, mintha botra szeretne támaszkodni, de mindegyiküknek sikerült körbejárnia az udvar. Végül pedig iszonyatos kutyaugatás és a fekete kakas harsány kukorékolása közben maga Napóleon is megjelent. Két lábon jár, fenségesen kiegyenesedve, és gőgös pillantásokat vetett mindenfelé, miközben körülugrálták a kutyáit. A csülkében ostort tartott. Halálos csend lett. Az állatok megzavarodva rémülten bújtak össze, miközben az udvaron körbe masírozó disznók hosszú sorát figyelték. Mintha tótágast állna a világ. Aztán eljött egy pillanat, amikor első megdöbbenésük elmúlt, és amikor mindennek ellenére, a kutyáktól való félelmük ellenére, és annak a hosszú éveken át kifejlődött szokásuknak az ellenére, hogy semmiért ne panaszkodjanak, semmit se bíráljanak, akármi történik, talán kitört volna belőlük néhány tiltakozó szó. De pontosan ebben a pillanatban, mint egy adott jelre, az összes birka félelmetes végetésben tört ki. Négy láb jó, két láb jobb, négy láb jó, két láb jobb, négy láb jó, két láb jobb. 5 percig, megállás nélkül bégettek. Mire pedig a birkák elcsendesedtek, már nem maradt lehetőség a tiltakozásra, mert a disznók visszamasíroztak a tanyaházba. Benyámin egyszer csak észrevette, hogy egy orr dörzsölődik a szügyéhez. Hátra nézett. Rózsi volt az. Öreg szeme most még homályosabbnak látszott, mint máskor. Nem szólt egy szót se, csak szelíden odahúzta Benyámint a sörényénél fogva a nagy pajtához, amelynek a falára 7 parancsolat fel volt írva. 1-2 percig csak álltak, a kátránnyal bevont falra írt fehér betűket bámolva. Nekem már romlik a szemem, mondta végül Rózsi. Még fiatal koromban sem tudtam elolvasni, mi van ideírva. De most úgy látom, mintha ez a fal egészen más volna. Ugyanolyan most ez a 7 parancsolat, mint amilyen volt Benyámi. Benyámin ezegyszer hajlandó volt áthágni önnön szabályait, és felolvasta Rózsinak, mi van a falra írva. Ott már semmi más nem állt, csak egyetlen parancsolat, amely így hangzott. Minden állat egyenlő, de egyes állatok egyenlőbbek a többinél. Ezek után már az sem látszott furcsának, hogy másnap a gazdaság munkájára felügyelő disznók mind ostort tartottak a melső csülkükben. Az sem látszott furcsának, amikor a disznók rádiót vettek maguknak, bevezettették a telefont, és előfizettek a John Bullra, a Tidbitsre és a Daily Mirrorra. Abban sem volt semmi különös, amikor Napóleont pipával a szájában látták sétálni a kertben. Nem. Már abban sem láttak semmi különlegességet, amikor a disznók előszedték a szekrényből Mr. Jones ruháit, és hordani kezdték őket. Maga Napóleon fekete kabátban, térdnadrágban és bőrkamásliban jelent meg, míg kedvenc kocája azt a műselyem ruhát hordta, amelyet Mrs. Jones csak vasárnaponként szokott felvenni. 1 hét múlva, egyik délután, egész sor kétkerekű Cséza hajtott be a tanyára, mert hogy meghívták a szomszédos gazdák küldöttségét, nézzenek körül a gazdaságban. Mindent megmutogattak nekik, amazok pedig kifejezték mélységes csodálatukat minden fölött, amit csak láttak, különös tekintettel a szélmalomra. Az állatok ekkor éppen a répaföldet gyomlálták. Szorgalmasan dolgoztak, alig emelték fel pofájukat a földről, és nem tudták, kitől is féljenek jobban. A disznóktól, vagy az emberi látogatóktól. Aznap este hangos nevetés és nótázás hallatszott a tanyaházból. Az állatokat a hangzavar hallatára hirtelen elfogta a kíváncsiság. Mi történik most, amikor első ízben találkoznak egyenlő felekként az állatok és az emberek? Közmegegyezéssel beosontak, amilyen csöndesen csak tudtak, a tanyaház kertjébe. A kapunál azért megálltak, féltek volna tovább menni, de Rózsi tovább vezette őket. Lábujjhegyen oda sompolyogtak a házhoz, és azok az állatok, akik elég magasak voltak hozzá, bekukucskáltak az ebédlő ablakán. A hosszú asztal körül fél tucat gazda és vagy fél tucat előkelőbb disznó ült. Maga Napóleon a dísz helyet foglalta el az asztal főn. A disznók láthatólag teljesen otthon érezték magukat a székükben. A társaság kártyával szórakozott, de egy pillanatra abba hagyták a játékot, nyilván mert áldomást akartak inni. Mindenkinek színültig töltötték a poharát sörrel. Senki sem vette észre, hogy az állatok csodálkozó arccal bámulnak be az ablakon. Oda benn éppen a róka erdei Mr. Pilkington állt fel. Felemelte poharát, és bejelentette, hogy mielőtt elmondaná pohárköszöntőjét, néhány szót kíván szólni a megjelentekhez.
1: Nagy elégtételt jelent számomra, mondta, és biztos vagyok benne, hogy valamennyi jelenlevő számára is az, hogy a bizalmatlanság és a félreértések hosszú korszaka érezhetően véget ért.
0: Volt egy idő, folytatta, nem mintha akár ő, akár a jelenlevők osztoztak volna ezekben a vélekedésekben, de volt egy idő, amikor az állatfarm tiszteletre méltó tulajdonosaira, ha nem is ellenségesen, de mégis aggodalmasan néztek emberi szomszédai. Sajnálatos incidensekre és félreértésekre került sor. Sokan úgy érezték, egy olyan gazdaság, amely a disznók tulajdona, és amelyet disznók vezetnek, valahogyan abnormális, és óhatatlanul nyugtalanító hatása lesz a szomszédságra. Sok gazda, anélkül, hogy erről meggyőződött volna, feltételezte, hogy egy ilyen gazdaságban szabadosság és fegyelmezetlenség uralkodik. Amiatt is aggodalmaskodtak, hogy milyen hatása lesz mindennek az ő állataikra, sőt, emberi alkalmazottaikra. Ám mindezek a kétségek mostanra eltűntek. Ma, amikor ő és a barátai meglátogatták az állatfarmot, és töviről hegyire megnézték, ugyan mit tapasztaltak? Nem csak, hogy a legkorszerűbb módszereket, hanem olyan rendet és fegyelmet, amelyről minden gazda példát vehetne. Úgy véli, nem téved, amikor kijelenti, hogy az állatfarm alacsonyabb rendű állatai többet dolgoznak, és kevesebb élelmet kapnak, mint bármely más állat a környéken. Sőt, ő és barátai sok mindent megfigyeltek ma, amit a saját gazdaságukban is tüstént beszándékoznak vezetni. Észrevételeit, mondta Mr. Pilkington, annak hangsúlyozásával szeretné befejezni, hogy az állatfarm és szomszédai között barátságos viszony alakult ki, és ennek így is kell maradnia. A disznók és az emberek közt soha nem volt semmiféle érdekellentét, és erre a jövőben sem kerülhet sor. Küzdelmeik és nehézségeik azonosak. Vajon nem ugyanazokkal a munkaerő problémákkal küzdenek-e mindenütt? Mr. Pilkington ezután néhány gondosan előkészített szellemességet akart előadni a társaságnak, de belezavarodott mondókájába, és képtelen volt folytatni. Sokáig köszörülgette a torkát, és egyre vörösebb lett a képe, mire sikerült kinyögnie.
1: ha önöknek meg kell birkózniuk a maguk alsóbrendű állataival. Hát, nekünk is megvannak a magunk alsó néposztályai. Erre a szellemességre az egész asztaltársaság harsányröhögésben tört ki, és Mr. Pilkington újra gratulált a disznóknak az alacsony fejadagokért, a hosszú munkaidőért, és azért, hogy a kényeztetés semmi jelével nem találkozott az állatfarm. Most pedig, tette hozzá végül, felkéri a társaságot, hogy álljanak fel, és győződjenek meg róla, teli van-e a poharuk. Uraim! Fejezte be Mr. Pilkington. Uraim! Emelem poharam az állatfarm felvirágzására! Erre kitört az általános éjjelzés és lábdobogás. Napóleon annyira el volt ragadtatva, vagy elhagyta a helyét, és megkerülte az asztalt, csak hogy kocinthasson Mr. Pilkingtonnal, mielőtt kiürítette volna poharát. Mikor az éjjelzés elcsendesedett, Napóleon állva maradt, és közölte, hogy ő is szeretne néhány szót szólni. Mint Napóleon valamennyi beszéde, ez is rövid és velős volt. Ő is boldog, mondotta, hogy elmúlt a félreértések korszaka. Hosszú ideig olyan hírek terjengtek, és oka van rá, hogy azt higgye, ezeket az ellenség rossz indulata terjesztette, hogy ő és kollégái felforgatóan, sőt, forradalmian léptek fel. Azt hitték róluk, hogy lázadást akarnak szítani a szomszédos gazdaság állatai között. Ennél mi sem esett távolabb az igazságtól. Egyetlen vágyuk most is, mint a múltban is, az, hogy békében élhessenek, és normális kapcsolatokat tarthassanak fönn szomszédaikkal. Ez a gazdaság, tette hozzá, amelyet szerencséje van kormányozni, szövetkezeti vállalkozás, és a birtokában lévő okmányok szerint a disznók együttes tulajdonát képezi. Nem hiszi, mondotta, hogy a régi gyanakvásból még fennmaradt volna valami. De a gazdaság életében nem régen történt változások bizonyára tovább fokozzák majd a bizalmat a gazdaság iránt. Az állatok eddig annak a bolondos szokásnak hódoltak, hogy egymást elvtársnak szólították. De ezt meg fogják tiltani. Meg fogják szüntetni továbbá azt az ismeretlen eredetű furcsa szokást is, hogy az állatok minden vasárnap reggel elvonulnak egy kandisznónak a kertben álló oszlopra felszögezett koponyája előtt. Ezt is meg fogják tiltani. A koponyát már el is ásták. Látogatói talán megfigyelték az árbócon lobogó zöld zászlót. Ha igen, akkor talán azt is észrevették, hogy eltűnt róla a fehér pata és a szarv. Mostantól fogva a zászló sima zöld lesz. Mindössze egyetlen bíráló megjegyzést kíván fűzni Mr. Pilkington kiváló és igazi jó szomszédi beszédéhez. Mr. Pilkington mindvégig az állatfarmot emlegette. Persze nem tudhatta, hiszen ő Napóleon éppen most jelenti be, hogy az állatfarm nevet eltörölték. Ezentúl a gazdaságot Majornak fogják nevezni, hiszen ez az igazi és eredeti neve. Uraim, fejezte be Napóleon, igyunk ugyanarra, amire az előbb, csak más formában. Töltsék tele poharunkat. Uraim, a major virágzására! Erre megint olyan lelkes éjjelzés tört ki, mint az előbb, és mindenki fenékig ürítette poharát. Az állatok, akik kívülről nézték ezt a jelenetet, úgy érezték, valami különös dolog történt. Mi változott meg a disznók arcán? Rózsi elhomályosodott öreg szemét egyik arcról a másikra fordította.
0: Egyiknek 5-ös tokája volt, a másiknak 4-es, a harmadiknak 3-as. De mi az, ami mintha összeolvadt és megváltozott volna? Aztán az éjjelzés elcsendesedett, a társaság újra kézbe vette a kártyát és folytatta a félbeszakított játékot, az állatok pedig csendesen elosontak. De még 20 méternyire sem mentek, amikor hirtelen megtorpantak. A tanyaház felől óriási ricsaj hallatszott. Visszarohantak és újra benéztek az ablakon. Igen, oda benne heves veszekedés tört ki. Ordítoztak, verték az asztalt, éles, gyanakvó pillantásokat vetettek egymásra, és dühötten meghazudtolták egymást. A bajt a jelek szerint az okozta, hogy Napóleon és Mr. Pilkington egyszerre játszott ki egy-egy pikkászt. 12 hang üvöltözött dühösen, és a hangok mind teljesen egyformák voltak. Most már nem volt kérdéses, hogy mi történt a disznók arcával. Az állatok a disznókról az emberekre, az emberekről a disznókra, aztán a disznókról megint az emberekre néztek, és már nem tudták megmondani, melyik az ember, és melyik a disznó.

Nekifogott az Isten. Csángó népmese. Nekifogott az Isten, nem valami csányon, csináltál a földet, meliken élünk. Csánd embereket, kucsákat, szamarakat, mindent, mit látunk, s nem látunk szemeinkkel. Amikor megcsináltál őköt, elejbé gyűjtén, s élő napot ígérnéki. Először eléhítán az embert, s mondotta. Vigadj 30 évig, s addig is élj. Mikor hallottál az, hogy csak 30 évig kell éljen, rít az Istennek, hogy miért csak ennyi élő napot ad. Nagyon keveselte. Az Isten hallgatta, és nem szólt semmit. Aztán eléhitte a szamárt, és mondotta néki. Te élő napodban hordoz, húz, viselj nagy nehézségeket, nagy munkákat, és élj 90 esztendeig. Mikor halta a szamár, hogy 90 esztendeig kell éljen, bőgni fogott úgy, mint a szamár, és kérte az Istent, hogy vegyen vissza az esztendeiből. Akkor az Isten meghallgatta, és lehúzott neki 20 esztendőt. Mikor az ember hallottán odaszökkent, és reménykedve kérte az Istent, hogy adná neki. Az Isten ideadta. Aztán odahívta a kucsát, és mondta neki. Te kucsa, légy az emberért alkotva. Folyton követed, együtt mégy vele mindig, hogy megvéd minden támadástól. Pozod vagy fegyver elé hajtod a vadat, nappal dolgozol, éjjel örködöl. A holdhoz is ugass, és élj 70 esztendőt. Akkor a kucsa ordítani fogott, hogy mit csánjon ő 70 esztendeig. És kértén az Istent, hogy vegyen le az élő napjaiból. Az Isten nem szólott semmit, csak lehúzott neki 20 esztendőt. Az ember esmén kértén az Istent, hogy adná neki. Az Isten ideadta. Aztán eléhittán a majmot, és mondta neki, te, mómica, te légy gyermekképibe, és gyermekkézbe, és élj 50 esztendeig. Mikor meghallottál az, siratódzott, mint a gyermek, és kértén az Istent, hogy kurtisszál meg élő napjait. Az Isten meghallgatta, és lehúzott neki 20 évet. Az ember esment odaugrott, s kérte az Istentől az éveket. Az Isten ideadta. Azután elküldte maga elől őket. Na immár menjetek, és éljetek, hogy rendeltem néktek. Hát, elmentek. Helyeket foglaltak Moldovában, vagy Magyarországon, későbben Amerikában is, és élni fogtak. Az ember élt 30 esztendeig, éppen, mint a császárok abban a tájban. Azután 30-tól 50-ig voltak gyermekei, s népéért dolgozott, húzta az igát, éppen, mint a szamár. Azután az ember élt 50-től 70-ig, mint a kucsa. Őrizte a vagyonát, s ugatott, mihelyts valaki közeledett, hogy vegyen el a vagyonságából. Ezek voltak a kucsától való évek. 70 esztendőtől az ember esik bele a gyermek nyomdokaiba, és olyan eszet hordoznak, kacagnak, mint a gyermekek, mert ezek a mómica évek. És ki él többet 90-től, vannak annak ördögévei, s más módú lélektől, melyiktől elkívánta.
mert azt képzeltén az ember, lesz örökké császár, mint a 30 évben. Itt a mese vége.

0: Holnap reggel 8-kor ráérsz. Érdemes körülnézni az elefántoknál. Én majd szólok a portán, hogy engedjenek be, meg beszélek a kollégákkal az elefántháznál, jó?
1: Gumicsővel spriccelték le az elefántokat, és egyedül én nézhettem végig, hogyan tussolnak. Az elefántok óvóbácsia még szólt is nekik, hogy ott vagyok.
2: Kali, Arun, figyeljetek, vendégünk van.
3: Szervusztok, Gábor a nevem.
2: Úgy, lábad ad ide szépen. Okos, okos az elefánt. Jól van. Szép, tiszta leszel. Arun, hátsó láb. Jól van, Arun, jól van. Emeld fel az ormányod. Fordulj ide, Arun. Fogat fogunk mosni. Emeld feljebb. Jól van, Arun.
4: Látod? Ezekkel az óriásokkal öröm foglalkozni. Indiában születtek. Még elefánt elemibe is ott jártak. Ennek a cifra palotának a többi lakója Afrikában honos. Visziló körökben világhírű a pesti állatkert medencéje. A Széchenyi fürdő termálvizében legalább olyan jól érzik magukat, mint az óhazában. Ott fürdőznek a nílusi vízilovak. Bár ez a megjelölés nem egészen pontos. Ez a víz ugyanis nem a nílus, hanem langyos pocsolya. És ez a ló nem ló, mert a disznóféleségekhez tartozik. A többi stimmel. Az óriások között a legértelmesebb az elefánt. Nagy családokban él, a legidősebb a nagymama vezetésével. Ezek a nagyfülű elefántok termetre alig, természetükben annál jobban különböznek az indiaitól. Afrikai elefántot megszelidíteni, szolgálatba állítani, egyedül az öreg Hannibálnak sikerült.
1: Hannibál? Hát az ki volt?
4: Afrikai hadvezér. 2000 éve elefántokkal kelt át az Alpokon.

összeültek az állatok, hogy eldöntsék, mely az oroszlán után a legerősebb állat. A farkas azt mondta, hogy ő a legerősebb. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, mancsával az asztalra csapott és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl. Amikor a nyúl ezt meghallotta, reszketni kezdett az ijegységtől. A nyúlne oldalba bökte. Mit remeksz? Jól, harapjál meg valakit, majd akkor az fog félni. Oda ment a nyúl a farkashoz, és fenekbe harapta. A farkas azt hitte, hogy egy lét csipte meg. Hátra nézett, és akkor látja, hogy az a nyúl a legerősebb állat az oroszlán után. Gyorsan bocsánatot kért, és eloldolgott. A nyúl felbátorodott. Oda ment a medvehez, és azt is fenéken harapta. A medve azt hitte, hogy egy szűnök volt. Hátra nézett, és látta, hogy a nyúl az a legerősebb állat az oroszlán után. Ő is elnézést kért, és visszavonult a borlongjába. A nyúl végképp elszentelenedett. Oda ment a tigrishez, és azt is megharapta. A tigris hátra csapott a mancsával, és ágyönütötte a nyúszit. A tigris ügyön is nem volt ott az értekezleten, és ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb állat az oroszlán után. Egy vidék.

0: A komédiás disznó. Volt egyszer egy komédiás ember. Búzás Jánosnak hívták. Ennek a komédiás embernek volt egy olyan disznója, amelyik különféle tudományokhoz értett. Tudott kötélen táncolni, gördülő hordón menni és azt görgetni maga alatt. Meg tudott állani nem csak a négy lábán, hanem az orrán is. Tudott énekelni, táncolni, számolni. Lehet, hogy értett a csillagászathoz is. Ahol Búzás János fölállította a komédiás sátorát, egymást törték az emberek, hogy ezt a tudós disznót megláthassák. Annyi pénzt szerzett így a disznó Búzás Jánosnak, hogy minden nap egy kalap ezüst forintot rakott el a ládájába. Hát egyszer elveszett ez a disznó. Hogyan veszett el, azt ma már sem Búzás János, sem a disznó nem tudja. A valóság az, hogy a jeles disznó lefeküdt hüssölni a komédiás szekér mellé, és Búzás János uram ott felejtette, mikor tovább hajtott. A disznó aludt. Arra ballag Galiba Márton gazda, és meglátva az alvó jószágot így szól.
1: Nini, egy disznó.
0: Megnézi közelebbről. Hát, látja, hogy nem olyan disznó az, mint amilyenek az ő falujában vannak, hanem valami másfajta.
1: Jó lesz ez nekem,
0: mondja. Bizonyosan az Isten küldte ezt a disznót, hogy legyen a térre néhány méter kolbászom. Azzal hazahajtja a disznót. A tudós disznó kedvetlenül engedett a botnak, és bánatosan röfögött Búzás János után. De Búzás Jánosnak se híre, se hamba.
1: Ne rígy, coca, mondotta vigasztalón Galiba Márton. Olyan fáj moslékot adok, hogy a király disznója is megnyalná utána a száját.
0: A tudós disznónak tetszett is a moslék. A fenekét is kinyalogatta a dézsának. A saját disznó eszével azt gondolta akkor magában, de jó ember ez az én új gazdám. Megmutatom neki, hogy érdemes vagyok a jóságára. Azzal felugrott a moslékos dézsa szélére, és katonáson szalutált.
2: Uram, bocsá! Kiáltott ilyetten Galiba Márton. Ki hitte volna, hogy már disznó is lehessen opsitos? Vajon melyik német regimentnél szolgált?
0: A tudós disznó látva, milyen hatást csinált a mutatványa, hirtelen az orrára állott. Galiba Márton még inkább megijedt, megbolondult. Kiáltott fel rémülten. Megbolondult a disznóm, lába helyett az orrával akar járni. De még csak most jött a java. A tudós disznó feldöntötte az üres dézsát, ráugrott, és úgy görgette maga alatt, hogy szédülés volt azt nézni. Majd ismét tótágastált, és a dézsát a két hátulsó lábán roppant sebességgel táncoltatta. Mikor pedig a dézsa fenn volt a levegőben, hirtelen felugrott, és a dézsa fenekét átütve átrepült rajta, mint a madár. Galiba Márton rémületével hanyatt esett.
1: Gonosz szerzetet, gondolta, disznó bőrben.
0: A disznó azt hitte, hogy Galiba Mártonnak nagy örömére szolgál az ő tudománya. Gondolta, bemutatja neki a legnehezebb disznó tudományt, hogyan lehet két lábon a fakerítés tetején végig sétálni. Galibát a hideg lelte már ilyettében. Ez alatt visszajött a hegyen a búzás kocsia. Búzás János kereste a drága tudós disznót. Bizony sírva kereste. Hanem amint meglátta a léckerítés tetején, nagyot ugrott örömében és futva futott hozzá. Az ölébe ragadta, bizony meg is csókolta. Galiba Márton rámeresztette a szemét Búzásra, és azt kérdezte tőle.
1: Rokona az úrnak.
0: Búzás örömkönnyek között felelte, ez a világ legkedvesebb és legokosabb disznója. Ez az egyetlen disznó, amelyik életében használ. De Galibának ma is szédül a feje, ha rágondol arra a tudós

0: az arany bornyú. Hol volt, hol nem volt. Hát az két országon, a Dóperenciás tengerennes tó. Volt egyszer egy király és egy királyné. Azoknak volt egy szép legényki, egy szép leányi. Egyszer csak megöregedett a király, és eladósorba került a leján. A király kisasszony, a királyti még házasodni tudott volna, de ha akart volna, mondta és neki az édesapja. Édes fiam, házasodjál meg, ha öreg vagyok, odaadnám szívesen a koronát a fejedre. De még édes leányom, menjél már férhez, ne öregedj meg itthon. Én bizony, édesapám, nem házasodok meg, mondta a király. Mert nekem ebbe az országban nem született leány a számom. Én se, mondta a király kisasszony, nem menjek férhez. Nekem se született olyan legény, akihez én férhez megyek. Így hát összeszedték magikot. Édesanyjét a királynét eltarisnyálta, s vittek ki korsóvizet magikkal, megszonyulnának, legyen amit igyak. Elindultak. Mentek, hetet hét ország ellen. Egyszer a mentek erőst elfáradtak. Megláttak egy nagy-nagy fát, egy cserepát. Leültek alája, megették a tarisnyából az ennivalóikot, megitták a korsó vizet, és lefeküdtek, hogy egy kicsit pihenjenek. Mikor felébred a király kisasszony, mondja bátyám, hallod-e, édes bátyám, mit láttam álmomban? Mit te? Én azt láttam álmomban, hogy itt ez a körös fa, ahol alatta aluszom. Ennek a levele gyógyszer, orvosság. Olyan levele van, hogy aki beteg annak a homlokára reateszi, az abba a szent helybe meggyógyul. S van itt egy patak, egy forrásvíz, s az olyan víz, hogyha félhalva van, akkor ez életre kell. Próbáljuk meg, mondja bátyja. Szedtek egy csomó levelet, megtöltötték a tarisnyáikot, s elmentek oda a forrásvízhez, s megtöltötték a korsóikot, s elindultak. Mennek, mendegélnek, s vértek egy országba. De ott olyan szomorú volt mindenki, mint a háromnapos esős idő. Senki se kacagott, még csak nem is igen beszélgettek egymáshoz. Szomorú volt mindenki. Ki volt téve egy nagy zászló. Mondja a királyti egy öregasszonynak. Jaj, hallja-e, édes nénikén, ki gyászolnak ebbe az országba, hogy olyan szomorú mindenki, hogy nem beszélgetnek, nem kacagnak. Látszik, hogy nem ide valósi vagy, édes fiam, mondja az öregasszony. Úgy tudjátok meg, hogy itt a királynak van egy fia, és az halálos beteg. És a király megtiltotta, hogy senkinek nem szabad kacagni, sem beszélgetni hangosan, ameddig meg nem gyógyul a fia. Mondja a királyfia húgának, édes húgocskám, van nekünk pénzünk, és menjünk, vegyünk doktor gúnyát, és gyógyítsuk meg azt a királyfit. Úgy estettek, elmentek, doktor gúnyát vett magának a királyfi, és a király kisasszony és doktorné gúnyát. És elmentek jelentkezni a királynál, hogy ők meggyógyítsák a királyfit. Úgy tudd meg, mondja a király, hogy már 99-en próbálkoztak, de egy se tudta meggyógyítani. Hát, én fogadom, hogy meggyógyítom, mondja a királyfi. Bément a betegszobába, és odament az ágyához, ő és a húga és kivették a tarisnyából azt a cserfa levelet, és elkezdték rakogatni a homlokára a beteg királyfinak. Egyszer csak felpillantott, és elmosolyodott. Akkor bétette a feje alá a király kisasszon, vagyis a doktorné, a kezit, és felültette a beteg királyfit. Oda tartotta a korsót, és jó nagyot ivott abból a forrásvízből. Úgy lepattant az ágyból, mintha ott se lett volna. miha újra születtem volna, olyan egészséges vagyok. Erre bement a király. Mi van, édesfiam, hát meggyógyultál? Meg édesapám, mondta a királyfi. Ennek a doktornőnek és a doktornak köszönhetem. Nem vagyok én doktor, mondja a királyfi. Én is olyan királyfi vagyok, és király kisasszon a húgom, éppen mint te vagy. Ott akkor egymásba szerettek, a király kisasszon s a királyfi. Nagy lakadalmat csaptak. Mullatott ott mindenki, az egész ország, annak az örömire, hogy meggyógyult a királyfi. Mikor jól kimullatták magikot, mondja a királyfi, amelyik hazuról elindult. Most már édes húgocskám, te megtaláltad a párodot, most menjek én ezt megkeresem a magamért. Hiába marasztották. Maradjál itt, édes testvérem, édes bátyám, te nem marad. Elbúcsúzott mindenkitől, és elindult. Ment, mendegélt, megint beért egy országba. Hát, ahogy menjen bejebb az országba, egy nagyvárosba, hallja, hogy dobolnak. Közhírét értetik, a királynak a leánya férhez meendő, és annak adják feleségül, aki kitalálja, hogy milyen jegyei vannak a balhunya alatt. Hely, ha én azt kitalálnám, mondja magába a király, és ahogy menjen, fénn az emeletén egy kovácsmester csak úgy magába beszélgetett. Hát, ha valaki idejönne, azt én megsegíteném, és megmondanám, hogy hogy találja ki, hogy a király kisasszonnak milyen jegyei vannak a balhunya alatt. Meghallotta ezt a királyfi, és fel is ment a kovácshoz. Jó napot, adjon Isten, kovácsmester! Adjon Isten, édesfiam! Ha mi járatba vagy? Jaj, kovácsmester, leszakadott a csizmámról a sarkantyú. Fel kéne várja. Felverem én szüvesen. Hát, amikor verte fél, szóba ereszkedett a királyfi a kovácsmestervel. Ugyan, biza, hogy tudnák én valakit megsegíteni, hogy megtudják, milyen jegye van a király kisasszonnak? Hát, azt úgy, hogy nekem van egy csomó aranyam, amit nem használok, és abból csinálnék egy aranybornyút, de olyant, hogy annak az oldalán ajtó volna. Oda békucorodna valaki, és az aranybornyút kivinnék a piacra, a király és a leánya kimenne a piacra, és mikor meglássa, megvenni a leánya az aranybornyút, elvinni a szobájába, akkor aki benne van az aranybornyúba, éjjel kijönne, és meglásni, hogy milyen jegye van a király kisasszonnak. Ha kovácsmester uram, én erőst megszolgálnám kénnek, hogyha én lennék az, aki a bornyúba belibújik. Jól van, fiam, nem bánom én akárki vagy. Menjél most a városba, egy kicsit sétáljál körül, és mire visszajössz, én megcsinálom az aranybornyút. Úgy es lett a királyfi elment, körül sétált a város, este felére visszament, akkora meg volt az aranybornyú csinálva. Na de meg kellett várják, hogy másnap legyen. Másnap kivitették az aranybornyút, de mielőtt ki nem vitték volna, a legény belibutta az aranybornyúba a királyfi, és kivitték a piacra. Éppen arra sétált király, a király kisasszonné, és mikor meglátta azt a gyönyörű szép aranybornyút, édesapám, vegyük meg, milyen szép volna a szobámba, egy dísz volna belőle. Ha addig könyörgött, jól van, nem bánom. Megvették az aranybornyút, oda vitték a király kisasszonnak a szobájába. Este lett a király kisasszon, megfürdött, levetkezett, lefeküdt, csak erre várt a királyfi. Lassacskán belőről kinyitotta az aranybornyúnak az ajtóját, és kijött. Oda ment a király kisasszon ágya mellé, és megnézte, hogy milyen jegye van a bal hunya alatt. Hát az milyen? Ott volt a nap, a csillagok, s a hold. De ő reatalált alattomba hajolni, és még meg is csókolta a király kisasszony. De erre felébredett, majdnem elsikojtotta magát. Csendbe legyél, mondta a király. És ott aztán reggelig elbeszélgettek. hát most hogy tudjon ő visszabújni? Valahogy sikerüljön, megegyezték, hogy a legény királyfi visszabújik, a királyleán letöri az aranygornyúnak a fülét. Akkor muszáj lesz visszavinni a kovácsmesterhez, így a király nem tudja meg, hogy a legény benne volt az aranygornyúba. Reggel jöjj be a király, na édes szép leányom, hogy aludtál? Tetszette az aranybornyú? Jaj, édesapám, tetszeni tetszett, csak véletlenül letörtem a fülét. Vissza kéne vinni ahhoz a kovácshoz, hogy visszaragassza. Nem baj, édes leányom, visszavigyük. Hamar visszaes vitték, és mikor visszavitték, a kovács kinyitotta az aranybornyúnak az oldalán az ajtóját. A legény kibut belőle. Na, kihirdette a király megint, hogy aki tudja, hogy a leányának milyen jegyei vannak, az jelentkezzen. Hát, jelentkezett is ez a királyfi, csak ő nem akarta megmondani, hogy ő tudja, hanem azt mondta, hogy felséges királyom, a felségednek a leányának egy nagy szűnőcs van a hunya alatt. Nem találtad ki, mondja a király, másnap megint jelentkezett. Felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom. Leányodnak a hunya alatt egy nagy-nagy szűnőcs van, újra azt mondta. Nem találtad ki, ha tegnap sás ma sem, mondta a király. Elment harmadik nap, megint jelentkezett. A király már szóba se akart állni vele, úgy se találod ki. Felséges királyom, életem, halálom, a kezedbe ajánlom. A kegyelmed leányának a nap, a hold, a csillagok vannak. Hunya alatt. Eltaláltad, édes fiam, mondta a király. Így aztán feleségül vette a királyfi a király kisasszon, és nagy lakadalmat csaptak, odahitták az ő szüleit is, odahitták a hugáékot is, bulladtak, lehet még most is, ha meg nem untak. Itt a vége, fussál vélle. Ennek a mesének a címe a tojás. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren nestú, még azon nestú,
1: az évek hegyekén.
2: Volt egyszer kis szomszéd,

0: program it. I bet you they're Ingol program directors who think it's a load of horse.
1: And it came to pass that Saint Victor was taken from this place to another place, where he was.
2: Figyelem, figyelem! Krumplit tessék! Nem szabad olyat mondani a rádióban, ám nem szabad olyat mondani. Mindent kisípolnak, kidobolnak, kicenzúreznak. Médiatörvény 2011. Tilos rádió. Síppal, dobbal. Tematikus nap. Január 25-én kedden.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

0: Na hát...
1: Két virág folytatta a turkálást. Téged ez cseppet sem idegesít?
0: Nos, a dolgok majd szokás szerint valahogy elrendeződnek, nem gondolod? Különben is hiszek az újjászületésben. Te milyen formában szeretnél majd visszajönni? El se akarok menni, szögezte le széltoló határozottan. Gyerünk, tűnjünk el innen! Hé, ne, azt ne!
1: Két virág egy dobozt bányászott elő a podgyász mélyéről. Nagy, fekete dobozt, aminek egyik oldalán volt egy fogantyú, az elején egy kis, kerek ablak és egy cíl lógott rajta, aminél fogva az ember a nyakába akaszthatta, amit két virág rögvest meg is cselekedett. Volt idő, amikor széltoló eléggé kedvelte az ikonoszkópot. Ugyanis minden tapasztalata ellenére hitte, hogy a világ alapvetően megérthető, és ha szert tudna tenni a megfelelő mentális szerszámkészletre, lecsavarozhatná a hátoldalát, és megnézhetné, hogyan is működik. Na, hogy nem volt igaza. Az ikonoszkóp nem úgy állította elő a képeket, hogy ráeresztette a fényt egy speciálisan előkészített papírra, ahogy azt annak idején feltételezte, hanem lényegesen szimplább módon. Egy bebörtönzött, apró démon által, akinek jó szeme volt a színekhez, s ecsetkezelése villámgyors. Amikor széltoló rájött erre, eléggé kiakadt. Nincs idő fényképezni, sziszegte. Nem tart sokáig, jelentette ki két virág mély meggyőződéssel, s megkocogtatta a doboz oldalát. Kivágódott egy picurka ajtó, és a kis ördög kidugta a fejét.
2: Ördöges pokol!
1: Morogta.
2: Hol vagyunk?
1: Nem számít, felelte két virág. Először az órát, légy szíves. A démon hunyorított.
2: Gyenge a fény,
1: morgott.
2: Három isten verte esztendő F8-on, ha kíváncsi vagy a véleményemre.
1: Becsapta az ajtót. Egy másodperccel később hallani lehetett a kis karcoló nezt, ahogy oda vonszolt a zsámolyát a festőállvány elé. Széltoló a fogát csikorgatta. Egyáltalán nem muszáj fényképezkedni, bőven elég lesz emlékezni rá, üvöltötte.
0: Az nem ugyanaz,
1: válaszolta nyugodtan két virág.
2: Na, hogy nem, sokkal jobb, például valóságosabb.
1: Dehogy, majd öregapó koromban, amikor a tűz mellett üldögélek, ha nem pucolunk innen azonnal, örökre a tűz mellett fogsz ücsörögni, sőt, benne!
0: Ó, én azt remélem, hogy maradtok.
1: Mindketten megfordultak. Isabella állt a boltíves folyosón, halvány mosolyjal az arcán. Egyik kezében egy kaszát szorongatott. Egy kaszát, amelynek pengéje hírhedetten éles. Széltoló igyekezett nem lepislantani kék életvonalára. Egy kaszát tartó lánynak nem lenne szabad ilyen visszatetszően, minden tudóan, és kissé tébolyultan bazsajogni.
0: Apus pillanatnyilag egy csöppet belefeledkezett a játékba, de biztos vagyok benne, hogy esze ágában se lenne elengedni titeket csak úgy,
1: tette hozzá.
0: Ráadásul nincs kivel beszélgetnem.
3: Ez ki?
1: Kérdezte két virág.
4: Ő valahogy itt lakik, motyogta széltoló. Egyfajta leányzó.
1: Toldotta meg a magyarázatát. Megragadta két virág vállát, és megpróbált észrevétlenül a sötét, hideg kertbe nyíló ajtó felé sasszézni. A dolog nem jött össze, mert két virág nem az a típus volt, aki foglalkozott volna a kijelentések árnyalataival, meg valahogy fel sem merült benne, hogy bármi rossz esetleg rá is vonatkozhat.
0: Na hát, el vagyok ragadtatva, mondta. Nagyon barátságos ez a hely. Érdekes, barokkos hatást keltenek a csontok és a koponyák.
1: Isabel mosolygott. Széltoló azt gondolta, ha a halál egy nap átadja neki a családi vállalkozást, jobban fogja vezetni, mint az apja valaha is. A csaj tisztára budjant.
4: Igen, de mennünk kell, közölte.
0: Hallani se akarok erről,
1: tartóztatta a lány.
0: Muszáj maradjatok, és mindent el kell meséljetek magatokról. Bőven van idő, és olyan unalmas itt.
1: Oldalvár cökkent, és meglendítette a kaszát a fényes szálak felé. A kasza úgy sűvített át a levegő, mint egy kiherélt kandúr, és hirtelen megakadt. Fa recsent. A podgyász rácsattintott a fedelét a pengére. Két virág ámultan nézett fel széltolóra, és a varázsló nagyon higgadtan és némi elégtétellel
4: egyenesen állon vágta. Ahogy a kisember hanyatt esett, széltoló elkapta, a vállára hajította és rohanni kezdett. A csillagfényes kertben ágak csapódtak neki, meg apró borzas és minden valószínűség szerint borzalmas izék iramodtak szanaszét, ahogy kétségbe esetten csörtetett a halovány életvonal mentén, ami a fagyott füvön ragyogott kísértetiesen. A háta mögött hagyott épületből a csalódás és dű metszővisítása kélt. Széltoló beleütközött egy fába. Felgyorsított. Emlékezett rá, hogy valahol volt egy ösvény, de ebben az ezüstfényekből és árnyékokból szőtt útvesztőben, amit a rémületes új csillag még itt, a más világon is érezhető jelenléte színezett vérvörösre, semmit sem lehetett kivenni rendesen. Meg különben is. Az életvonal láthatólag a rossz irányba vezetett. Lépések zaja hallatszott mögüle. Széltoló már fújtatva vett levegőt az erőlködéstől. Úgy tűnt, mintha a podgyász közeledne, és jelenleg nem kívánt vele találkozni. Mert elképzelhető, hogy félreértette azt, amikor széltoló álcsúcson kapta a gazdáját, és a podgyász általában megharapta azokat, akiket nem csípett. Széltolónak sosem volt bátorsága megkérdezni, hová is kerültek az áldozatok, amikor a nehéz fedél rájuk zárult. De határozottan nem voltak a podgyászban, amikor az újra kinyílt. Valójában nem volt oka félelemre. A podgyász könnyedén utolérte és lehagyta. Lábikóit oly sebesen kapkodva, hogy csak elmosódva látszódtak. Széltolónak úgy tűnt, piszkosul a futásra koncentrál, mintha sejtené, mi lehet az, ami mögötte igyekszik, és egyáltalán nem örülne az esetleges találkozásnak. Ne nézz vissza, jutott eszébe. A látvány valószínűleg nem túl tetszetős. A podgyász fejest ugrott egy bokorba, és eltűnt. Egy másodperccel később széltoló látta már, miért. A podgyász átszágódott a sziklasarkantyú peremén, és az alatta lévő hatalmas lyuk felé zuhant, amit alulról halavány vöröses fény világított meg. Széltolótól indulva, a sziklák szélén átnyúlva egyenesen le a lyukba. Ott vibrált a két kék szál. Széltoló bizonytalanul toporgott, bár ez nem teljesen igaz, mert több dologban is halálbiztos volt, például abban, hogy nem akar leugrani, és hogy egyáltalán nem óhajt szembenézni azzal, ami mögötte közeledett, és hogy a szellemvilágban két virág ugyancsak nehéz, és hogy vannak rosszabb dolgok is, mint holtnak lenni. Csak egyet mondj, mormolta, és ugrott. Pár pillanattal később megérkeztek a lovasok, akik nem álltak meg, mikor elérték a szikla peremét, hanem simán tovább lovagoltak a légben, és a semmi fölött húzták meg lovuk kantárát. A halál lenézett.
3: Ez mindig felbosszant, mondta. Ennyi erővel akár egy forgóhajtót is felszerelhetnék ide.
2: Azon töröm a fejem.
3: Mit is akarhattak?
1: Töprengett dögvész.
2: Halvány fogalmam sincs róla,
1: felelte háború.
2: Viszont a játék, jó pofa.
3: Az,
1: értett egyet éhínség.
3: Szerintem ellenállhatatlan. Van időnk még egy robajra,
1: kongta a halál.
2: Robber!
1: Javította ki háború.
3: Mi Robber?
2: Robbernek hívják,
1: magyarázta háború.
3: Aha. Robber,
1: mondta a halál. Felpislantott az új csillagra, némileg zavarban, hogy mit is jelenthet.
3: Azt hiszem, van még annyi időnk,
1: ismételte egy kicsikét bizonytalanul. Már említést tettünk a próbálkozásról, amely némi tisztességet kívánt oltani a korongvilági beszámolókba, és arról, hogy kínszenvedés terhe mellett megtiltották a költőknek és énekmondóknak, hogy mindenféle csacsogó csermelyekről és rózsaújjú hajnalokról hadováljanak, és hogy csak akkor mondhatták például azt, hogy ezért az arcért ezernyi hajó szállt tengerre, ha közjegyző által hitelesített kikötői okmányokat tudtak felmutatni állításuk alátámasztására. És ebből kifolyólag futó tiszteletadásként eme hagyománynak nem mondjuk azt, hogy széltoló és két virág
4: jégkék színusz hullámá váltak, amely átívelt a sötét dimenziókon. Vagy olyan hanghatás kíséretében tették ezt, mint egy szörnyűséges agyarpendülése. Vagy egész életük elpergett a szemük előtt, meg különben is széltoló már olyan sokszor látta elmúlt életét elvillani lelki szemei előtt, hogy mára már képes volt végig szunyókálni az unalmasabb részeket. Vagy, hogy az egész világegyetem rájuk zuhant, mint valami óriási kocsonya. Azt viszont elmondjuk, mert kísérletekkel bizonyított tény, hogy egy olyan hang hallatszott, mint amikor egy cisz hangvillával nagyot csapnak egy favonalzóra. Minden bizonnyal besz. És utána az abszolút mozdulatlanság váratlan élményében volt részük. Mindez azért, mert ők ketten tényleg abszolút moccanatlanok voltak. Ráadásul az őket körülölelő sötétség is abszolútnak látszott. Felötlött céltolóban, hogy valami esetleg félre sikeredett. Aztán meglátta a halványkék erezetet maga előtt. Már megint az oktávóban volt. Azon töprengett, ugyan mi történne, ha valaki történetesen most belekukkantana a könyvbe. Lehet, hogy két virág meg ő színes illusztrációk lennének benne.
1: Valószínűleg nem, döntötte el.
4: Az az oktávó, amiben tartózkodtak, egy cseppet különbözött a puszta, állványához láncolt könyvtől odalenn a láthatatlan egyetem mélységeiben, ami csupán egy háromdimenziós megtestesülése, egy sokdimenziós valóságnak, ami maga is...
1: Álljon csak meg, gondolta. Én nem szoktam így gondolkozni. Ki gondolkozik helyettem?
4: Széltolló, szólt egy hang. Olyan, mint vénséges lapok zizegése.
1: Kicsoda? Én?
4: Persze, hogy te nagyon hülye. Széltoló ütött kapott szívében, a dac röpke szikrája lobbant.
1: Azóta már sikerült emlékeitekbe idézni, hogy is keletkezett a világegyetem?
4: Kérdezte undokul.
1: A torok köszörülés volt az, vagy a lélegzetvétel, vagy esetleg a fejnek az ő vakarása, és a próbálkozás, hogy visszaemlékezzünk rá, itt van a nyelvünk hegyén?
4: Egy másik hang, száraz, mint a tapló, azt hiszegte.
3: Jó lenne, ha fejben tartanád, hol vagy valójában.
4: Tulajdonképp eléggé nehéz egy olyan mondatot elsziszegni, amiben nincs hiszegő hang, de a hang úrrá lett ezen a nehézségem.
1: Észben tartsam, hol vagyok! Észben tartsam, hol vagyok!
4: Üvöltötte széltoló.
1: Na, hogy észben tartom, hol vagyok! Egy kurva könyvben vagyok! És láthatatlan hangok szólnak hozzám! Mit gondolsz, miért csikoltozom?
5: Arra számítok, hogy erősen izgatja a fantáziád, miért hoztunk téged újra ide? Mondta egy hang a fülénél.
1: Ne!
6: Nem?
7: Mit mondottak elek?
4: Kérdezte egy másik testetlen hang.
6: Azt mondta, nem.
7: Tényleg azt mondta, hogy nem?
6: Igen.
7: Ó.
6: Miért?
1: Mert ilyesmi történik velem minden áldott nap, közölte széltoló. Az egyik pillanatban leesem a világról, aztán egy könyvben vendégszereplek, aztán egy repülősziklán csücsülök, aztán megfigyelhettem, hogyan tanul a halál hálót, vagy gátat, vagy mi a fenét játszani. Ugyan miért csodálkoznék én bármin is?
6: Nos, mi úgy képzeljük, esetleg elmerengtél azon, miért is nem akarjuk, hogy bárki kimondjon minket.
4: Jelentette ki az első hang, miközben teljességgel tisztában volt azzal, hogy kicsúszott kezéből a kezdeményezés. Széltoló tétovázott. A gondolat valóban átfutott az agyán, bár ugyancsak idegesen kapkodta a lábát is, fejét is, nehogy bajba kerüljön.
1: Miért akarna bárki is kimondani benneteket?
6: A csillag miatt,
4: felelte a varázsige.
6: A vörös csillag miatt. A varázslók már kutatnak utánad, és amikor megtalálnak téged, ki akarják mondani együtt mind a 8 varázsigét, hogy megváltoztassák a jövőt. Azt hiszik, a korong bele fog ütközni a csillagba.
4: Széltoló ezen eltöprengett.
1: Belefog?
6: Nem igazán.
1: Ám, ez meg mi?
4: Széltoló lenézett. A podgyász poroszkált ki a sötétségből. Fedelében villogott egy hosszú kaszapenge darab.
1: Ez csak a podgyász, mondta.
7: De hát mi nem rendeltük ide.
4: Soha senki nem rendeli sehová, nyugtatta meg őket Széltoló. Jön magától, ne aggódjatok miatta.
7: Miről is beszéltünk?
1: Erről a vörös csillagügyről.
7: Úgy van. Roppant fontos, hogy te...
8: Hello! Van ott valaki?
4: A mozdulatlan két virág nyaka körül lógó képdobozból jött ez a vékonyka cincogó hang. A piktor ördög kinyitotta csapóajtaját, és felbandzsított Széltolóra.
2: Mondja, Urfi, hol vagyunk?
1: Nem tudom biztosan.
2: Még halottak vagyunk?
1: Lehetséges.
2: Hát reménykedjünk, hogy olyan helyre bukkanunk, ahol nem kell túl sok fekete, mert kifogyott.
4: A csapóajtót ezzel becsapta. Széltolónak pillanatnyi látomása támad két virágról, amint körbe adogatja a képeket, és ilyeneket mond közben, hogy ez itt én vagyok, ahogy épp megkínoz egy millió démon. Vagy az ott én vagyok, azzal a jófej házaspárral, akikkel az alvilág fagyos lejtőjén ismerkedtem meg. Széltoló nem tudta biztosan, mi történik az emberrel, ha egyszer tényleg meghalt. A szaktekintélyek etére nem voltak eléggé világosak. Egy suvickos matróz a peremvidékről egyszer azt mondta, hogy ő hódziher a paradicsomba fog kerülni, ahol sörbet lesz, meg hurik. Széltolónak halmány fogalma se volt arról, mi lehet egy huri, de némi töprenkedés után úgy döntött, hogy valószínűleg az édes gyökér szívószál lesz az a sörbet felhörpölésére. Hát tök mindegy, mert a sörbettől tüsszögnie kellett.
7: Most, hogy a közjátéknak vége,
4: kezdte egy hang szigorúan,
7: talán folytathatnánk. Roppant fontos, hogy ne engedd meg a mágusoknak, hogy elvegyék tőled az igédet. Borzasztó dolgok fognak történni, ha a 8 varázsigét túl hamar mondják ki.
1: Én csak azt szeretném, ha békén hagynának, közölte Széltoló.
7: Remek, remek. Tudtuk, hogy bízhatunk benned attól a pillanattól kezdve, hogy kinyitottad az oktávót.
4: Széltoló habozott.
1: Várjunk csak egy percet, mondta. Azt akarjátok, hogy egyik helyről a másikra rohangásszak, és megakadályozzam a varázslókat abban, hogy összetereljék az összes igét?
7: Pontosan!
1: Ezért költözött egyik őtök a fejembe?
7: Ahogy mondod.
1: Ti tökéletesen tönkretettétek az életemet, tudtok róla? Fakadt ki Széltoló hevesen.
7: Lehetett volna belőlem valóságos varázsló, ha nem határoztok úgy, hogy valamiféle hordozható varázskönyvnek használtok. Egyetlen más varázsigére sem vagyok képes emlékezni, mert be vannak tojva, nem mernek megmaradni egy fejben veletek.
1: Sajnáljuk.
7: Én csak haza akarok menni.
1: Oda akarok visszamenni, ahol...
4: Valami csillogni kezdett Széltoló szemében. Macskakövek vannak az ember talpa alatt, és némelyik sör nem is annyira ihatatlan, és egész jó sült halat lehet kapni esténként, esetleg egy pár kovászos uborkával, meg még angolna pástétomot, sőt, kürt csigát is árulnak, és mindig akad egy meleg istálló, ahol az ember megalhat, és reggel ugyanazon a helyen ébredsz, ahol előző éjszaka lefeküdtél, és nincsenek állandó időjárási frontok se. Úgy értem, rohadtul nem érdekel ez az egész mágia.
1: Valószínűleg nem is vagyok ilyen varázslói anyagból gyúrva.
7: Én csak haza akarok menni.
1: De muszáj, hogy...
4: Kezdte az igék egyike. Túl későn. A honvágy, a tudatalatti vékony gumizsinórja, ami képes egy lazacot 3000 mérföldnyi úszásra inspirálni vadidegen tengerekben, vagy 1 millió leminget elindítani, hogy vígan visszafussanak az ősi anyaföldre, amely egy apró kontinentális elferdülésnek köszönhetően már nincs ott többé. A honvágy úgy emelkedett fel Széltolóban, mint a késő éjjel bezabált, töltött káposzta. Végig hömpölygött az erőtlen szálon, amely megkínzott lelkét testéhez kapcsolta. Megvetette lábát, és megrántotta. A varázsigék egyedül maradtak az oktávóban. Mármint akkor egyedül, ha eltekintünk a padgyásztól. Ránéztek, nem szemekkel, hanem olyan ősöreg tudatossággal, mint maga a korom.
9: Te is elhúzhatsz a súnyéba, mondták.
4: Rossz. Széltoló tudta, hogy ő maga beszél, mert felismerte hangját. Egy pillanatig még nem a megszokott módon nézett ki saját szemén, hanem mint ahogy egy kém kémlelát egy festmény kivágott szemnyílásán. Aztán visszatért.
0: Rendben vagy, Széltoló? Kérdezte Cohen. Egy kicsit elvarázsoltnak látszottál.
10: Meg egy kicsi hullasápatnak is, tódította Betán. Mintha valaki a sírodra lépett volna.
3: Igen. Jó. Valószínűleg én magam,
4: felelte Széltoló. Feltartotta ujjait és megszámolta őket. A szokásos mennyiségnek tűntek.
3: Megmozdultam egyáltalán? Érdeklődött aztán.
10: Csak a tüzet bámultad, de úgy, mint aki kísértetet lát, mondta Betán.
4: Nyögés hallatszott mögülük. Két virág felült, kezével támogatva fejét. Szeme rájuk szegeződött. Ajka hangtalan mozgott.
0: Hát ez aztán fura egy álom volt,
4: nyilatkozta.
0: Mi ez a hely? Miért vagyok itt?
11: Nos, fogott bele Cohen. Mi, melyek azt állítják, hogy az univerzum teremtője kezébe vette egy marok szarat, és...
10: Úgy értettem, itt,
4: vágott közbe két virág.
10: Te vagy a Széltoló.
3: Igen,
4: válaszolt a Széltoló, ám nem minden kétel nélkül.
10: Volt az az óra, ami meg azok az emberek, akik...
4: motyogta két virág, megrázta a fejét.
10: Miért van mindennek lószaga?
4: Beteg voltál, közölte Széltoló. Halucináltál.
10: Igen, feltételezem, úgy lehetett.
4: Két virág lepislogott a melkasára.
10: Ám abban az esetben miért van a...
4: Széltoló talpra ugrott. Elnézést, túl sokan vagyunk itt, muszáj egy kis friss levegőt vennem, mondta. Lekapta két virág nyakáról a képdoboz szíját, és a sátor ajtaja felé iramodott.
10: Ezt nem vettem észre, amikor bejött,
4: jegyezte meg Betán. Cohen vállat van. Széltolónak sikerült néhány jarnyira eltávolodni a jurtától, mielőtt a képdoboz zárópecke kattogni kezdett. Nagyon lassan a doboz kiköpte az utolsó képet, amit a démon festett. Széltoló elmarta. Amit mutatott, még fényes nappal is eléggé borzasztó lett volna. A fagyos csillagfényben, amit a gonosz új csillag színezett vörösre, még annál is sokkal rosszabb volt.
3: Nem,
4: mondta lágyan Széltoló.
3: Nem, egyáltalán nem ilyen volt. Egyáltalán nem ilyen volt. Volt ott egy ház, meg az a lány, meg...
2: Azt látod, amit látsz, én meg azt festem, amit én látok,
4: vetette oda a kis ördög a csapó ajtajából.
2: Amit én látok, az a valóság. Erre tenyésztettek ki. Csak azt látom, ami tényleg ott van.
4: Egy sötét forma lábolt át a csigorgó hamon Széltoló felé. A podgyász. Széltoló, aki átlagos körülmények között utálta és nem bízott benne, váratlanul úgy érezte, hogy nála üdítőbben normális dolgot még nem látott életében.
3: Látom, neked is sikerült meglépni, mondta Széltoló.
4: A podgyász megzörgette a fedelét.
3: Oké, de te mit láttál? Kérdezte Széltoló. Visszanéztél?
4: A podgyász nem szólt. pillanatig mindketten csöndben maradtak, mint két harcos, akik elmenekülve a mészárlás mezejéről szünetet tartanak, hogy újra lélegzethez és épelméhez jussanak. Aztán Széltoló megszólal. Na gyere, oda benne ég a tűz.
10: Kinyúlt, hogy megveregesse a podgyász fedelét. Az ingerülten rácsargott, csak nem elkapva ujjai.
4: Jól van. Az élet visszatért a megszokott kerékvágásba.
10: A következő napon derülten, fényesen és hidegen pitypallott. Az ég kék kupolaként borult a világ fehér lepedőjére, és az összhatás olyan friss és tiszta lett volna, mint egy fogpaszta reklámé, ha nem lett volna az a rózsaszín pötty a láthatáron.
11: Most már fényes nappal is lehet látni,
10: jegyezte meg Cohen.
11: Mi az?
10: Szigorúan Széltulóra bámult, aki elvörösödött. Nézd mindenki rám, kérdezte.
4: Fogalmam sincs róla, mi az. Talán egy üstökös, vagy hasonló.
10: Mind el fogunk égni? Faggatta Betá.
4: Honnan a francból tudhatnám? Eddig még sose ütköztem bele egy üstökösbe.
10: Libasorban lovagoltak át a ragyogó húmező. A ló népe, amely láthatólag nagyra becsülte Cohent, megajándékozta őket hátasaikkal, és útmutatást is adott a Gabaj folyó felé, 100 mérföldnyire Peremiránt, ahol Cohen szerint Széltoló és két virág könnyen talál egy bárkát, ami majd elviszi őket a körkörös tengerre. Cohen azt is kijelentette, hogy elkíséri őket fagydaganatai okán. Mire Betán azonnal kinyilvánította, hogy ő is megy, arra az esetre, ha Cohen bármit is, ugye hát be akarna zsörzsöltetni. Széltoló bizonytalanul érzékelte, hogy valamiféle vettani folyamatok zajlanak a háttérben. Például a kokáért Cohen erőfeszítéseket tett, hogy kifésülje a szakállát. Úgy veszem észre, Betánnak meglehetősen tetszel, mondta. Cohen nagyot sóhajtott.
11: Ha 20 évvel fiatalabb lehetnék,
10: felelte vágyakozva. Igen?
11: 67 éves lennék.
10: És mi köze a két dolognak egymáshoz?
11: Nos, hogy is fogalmazzam? Hogy is? No, amikor még fiatal ember voltam, kardommal vészve hírnevem a világba, azt szerettem, ha a babám vörös hajú és tüzeszt.
10: Aha.
11: Aztán, ahogy öregedtem, szívesebben keresztem magamnak olyan szőkéket, akik szeme szokatlanul csillogott.
10: Ó, oh, igen?
11: Aztán még tovább öregedtem, és felfedeztem a szenvedélyes természetű sötét nők vonzerejét.
10: Elhallgatott Széltoló vár. És, kérdezte, aztán mi lett? Mi az, amit most leginkább értékelsz egy nőben? Cohen felé fordított a csipás kék félszemét.
11: A türelem.
7: El sem akarom hinni!
10: Ujjongott egy hang mögöttük.
7: Együtt lovagolok Cohennel a barbárral!
10: Természetesen két virág volt. Kora reggel óta, amióta felfedezte, hogy ugyanazt a levegőt szívja be, mint minden idők legnagyobb hőse, úgy vigyorgott, mint egy majom, ha kezébe nyomják a banánültetvény kulcsát.
11: Ez megszórakozik velem?
10: Kérdezte Cohen Széltolótól.
4: Nem, mindig ilyen.
10: Cohen hátrafordult a nyerekben. Két virág ráragyogott, és büszkén odaintett neki. Cohen visszafordult, és felmordult.
11: Ha van neki szeme, ha nincs!
4: Van neki, csak nem úgy működik, mint másoké. Hidd el nekem.
10: Úgy értem, nos, emlékszel a ló népének jurtájára, ahol az elmúlt éjjel töltöttük?
11: Persze.
4: Szerinted is egy kicsit sötét volt, meg zsíros, és olyan szaga volt, mint egy súlyos beteg lónak.
11: Rendkívül pontos leírás! Azt mondom erre, rendkívül!
10: Hát ő tiltakozna.
5: Azt mondaná, hogy egy pompás barbár sátorpalota volt, amiben azon vadállatok prémjai lógtak, amiket a civilizáció peremén élő sasszemű harcosok puszta kézzel ejtettek el, s hogy a hely ritka és különleges gyampáktól illatozott, amiket karavánoktól szokás zsákmányolni, mikor azok átkelnek az úttalan, stb. Nos, hát így tovább sokáig.
4: Komolyan mondom, tette hozzá.
11: Elment az esze!
2: Hé,
1: Egy bizonyos módon igen. De olyan elmebeteg, akinek több érdek a pénze.
11: Akkor nem lehet hiba. Tudom, amit tudok. Ha egy fickónak rengeteg a pénze, akkor csak különc.
1: Cohen újra megfordult a nyerekben. Két virág épp azt mesélte Bepámnak, hogy Cohen hogyan győzte le egymaga a sbélindai boszorkányúr kígyóharcosait, és hogyan lopta el Offler a krokodilisten óriás szobrából a szentséges gyémántot. Furcsa mosoly született Cohen ránc barázdálta arcán. Ha akarod, szólok neki, hogy fogja be a száját, ajánlott a széltoló.
11: Befogná?
1: Nem hinném.
11: Hadd csacogjon,
1: felelte Cohen. Keze a kard markolatára tévedt, amit évtizedes használat csiszolt simára.
11: Máskülönben nekem petszik az ilyen szem,
1: jelentette ki.
11: 50 évre néz vissza.
1: 100 yarddal mögöttük, kínosan szögdécselve a lágy hóban, igyekezett a podgyász. Soha senki nem kérdezte véleményét semmiről. Estére elérték a fennsík szélét, és lefelé lovagoltak a komor fenyőerdőkön át, amiket a hóvihar csak alig havazott be. A táj főként hatalmas, töredezett sziklákból és olyan mély meg keskeny völgyekből állt, amikben a nappal úgy teljes 20 percig tart. Vad, szeles vidék volt ez. Az a fajta, ahol számíthatsz arra, hogy találkozni fogsz...
11: Trollok!
1: Mondta Cohen, beleszaglászva a levegőbe. Széltoló körülnézett a vörös estéli fényben. Hirtelen a korábban tökéletesen normálisnak látszó sziklák gyanúsan elevennek tűntek. Az árnyékok, amikre az imént még nem nézett volna kétszer, rémisztően lakottnak rémlettek. Én szeretem a trollokat, nyilatkozta két virág. Nem, dehogy is, szögezte le széltoló határozottan. Kizár dolog, nagyok és bütykösek, és megeszik az embert.
11: Nem, dehogy,
1: mondta Cohen. Kínlódva lecsusszant a lováról, és a térdét masszírozta.
11: Ez egy általánosan elterjedt tévhit. A trollok szószemásznák meg senkit.
1: Nem?
11: Nem, mindig kiköpik a falatokat. Nem tudják megemészteni az embereket, érted? Az átlag troll más szem akar az életből, mint egy jókora grálit szeletet. Talán meg utána esetleg egy kiadósz mészkőkockát. Hol loppam, hogy egyesek szerint azért van így, mert ők szilikon, mert ők
1: Cohen elhallgatott, és végig törölte a szakállát.
11: Sziklából vannak!
1: Széltoló bólintott. Természetesen a trollok nem voltak ismeretlenek Ankh-Morpork-ban, ahol gyakorta alkalmazták őket testőrként. Mindaz addig eléggé sokba kerültek, amíg meg nem tanulták, mire való az ajtó, és fel nem hagytak a házból való távozás számukra evidens módjával, ami abból állt, hogy gondolkozás nélkül keresztül gyalogoltak a legközelebbi falon. Ahogy tűzre valót gyűjtögettek, Cohen folytatta.
11: A trollfog! Az aztán nem semmi!
1: Miért? Kérdezte Betán.
11: Gyémánt! Muszáj, hogy abból legyen, tudod? Az egyetlen dolog, ami képes elrágni a sziklát, és még így is évente kell új fogszót növesszenek.
1: Ha már szóba kerültek a fogak, kezdte két virág.
11: Igen?
1: Nem tudom nem észrevenni.
11: Igen?
1: Semmi, mondta két virág.
11: Igen? Na, gyújtsuk meg a tüzet, még mielőtt beszötétedik. És akkor...
1: Cohen grimaszolt egyet.
11: Esetleg főzhetnénk egy kis leveszt.
1: Széltoló abban nagyon jó, lelkesedett két virág. Mindent tud a fűszerekről, gyökerekről, meg mindenről. Cohen úgy pillantott széltolóra, amiből nyilvánvaló volt, hogy ő, Cohen, ezt egyáltalán nem hiszi el.
11: Nos, aló népe, adott nékünk némi szárított lóhúzt,
1: mondta végül vállát.
11: Ha találnál néhány vadhagymát, meg jeszmit, az esetleg javítana az ízét.
1: De én, kezdte széltoló, aztán feladta.
4: Különben is okoskodott magában. Tudom, hogy néz ki egy hagyma, olyan lottyat fehér izé, aminek a tetején van egy kis kinyúló zöld valami. Nyilván az ilyesmi eléggé szebbe tűnő. Akkor megyek és körülnézek, jó? Kérdezte.
11: Igen.
4: Ott abban a csupa sűrű, árnyékos ajnövényzetben?
11: Nagyon alkalmas helynek látszik, igen.
4: Azt gondolod, hogy ott, ahol azok a mély vízmosások meg hasonlók vannak?
11: Ideális helyszín szerintem.
4: Igen, magam is úgy gondoltam. Reagált a széltoló keserűen. Nekivágott. Azon morfondírozva, hogy a francba csalogatja magához az ember a hagymákat. Végül is, gondolta, bár az ember látja őket a piaci standokon átkötve egy zsinórral, valószínűleg nem ott nőnek, és a parasztok vagy akárkik esetleg hagymavadászkutyákat vagy ilyesmiket használnak. Vagy talán nótára fakadnak, hogy magukhoz vonzzák a hagymákat. Már néhány korán kerül csillag fennragyogott az égen, amikor céltalanul böködni kezdett a levelek és a fű között. Világító, kellemetlenül szerves gombák, amik úgy néztek ki, mint amik házassági segédeszközül szolgálhatnak egy gnóm életében, frecsentek szét talpa alatt. Más dolgok, szerencsére láthatatlanok, szögdécseltek vagy csiklottak el a bokrok alá, és szemrehányóan vartyogtak rá.
12: Hagymák, suttogta széltoló. Merre vagytok, hagymák?
13: Orra, a vén tiszafa alatt van egy csomó belőlük,
4: szólalt meg egy hang mellette. Há, mondta széltoló, pompás. Hosszú csönd ereszkedett alá, ha eltekintünk a széltoló füle körül zümmögő szúnyogoktól. Széltoló moccanatlanul állt, szeme serebbent. Végül megszólalt. Elnézést?
13: Igen.
4: Melyik a tiszafa?
13: Az a kis göcsörtös, az apró, sötét zöld tűlevelekkel.
4: Igen, már látom. Köszönöm. Nem mozdult. Végül a hang társalgási tónusban megkérdezte.
13: Esetleg tehetek még érted valamit?
4: Te nem egy fa vagy, ugye? Firtatta a széltoló, még mindig mereven előre bámulva.
13: Nem ügyeskedj. A fák nem tudnak beszélni.
4: Bocs, csak azért, mert nem régiben volt némi problémám a fákkal. Hát tudod, hogy van ez?
13: Nem igazán. Én egy szikla vagyok.
4: Széltoló hangja alig-alig változott el. Remek, mondta lassan. Nos, akkor learatom azokat a hagymákat.
13: Jó étvágyat.
4: Előre sétált, ugyancsak óvakodva, ám méltóság teljesen. Ráállt egy nyaláb szálas fehér izére, amik az ajnövényzetben lapultak, vigyázva kihúzta őket, és megfordult. Egy kicsivel arrébb valóban volt ott egy cikla. De nem csak egy. Sziklák hevertek mindenhol. Ezen a helyen a korong csontjai roppant közel kerültek a felszínhez. Szigorúan rámerett a tiszafára, arra az esetre, ha mégis az beszélt volna hozzá. De ez a tiszafa, lévén egy eléggé magának való magányos fa, még nem hallott széltolóról, a fák, ligetek, csalitok és erdők megváltójáról, meg egyébként is éppen aludt. Ha te szórakoztál, két virág, akkor tudd meg, hogy én rögtön felismertelek, szólt széltoló. A hangja hirtelen elképesztően tisztán és nagyon egyedül csendült a leszálló szürkületben. Széltolónak eszébe jutott az egyetlen dolog, amit egész biztosan tudott a trollokról, mégpedig az, hogy napfény hatására kővé válnak. Így bárki, aki nappali munkára szerződtetett trollokat, egy vagyont költhetett fényvédőkrémekre. De most, hogy elgondolkozott ezen, arról bezzeg nem esett szó, mi történt velük, ha a nap újra lenyugodott. A nappali fény utolsó sugara is kiszivárgott a látképből. És hirtelen úgy tűnt, rengeteg szikla van mindenfelé.
14: Borzasztóan sok időt áldoz azokra a hagymákra,
4: jegyezte meg két virág.
14: Nem gondolod, hogy jobban tennénk, ha utána mennénk és megkeresnénk?
11: A varázslók tudnak magukra vigyázni,
4: mondta Cohen.
15: Ne aggódj!
4: Összerándult, Betán ugyanis a lábkörmeit nyesegette.
14: Igazából ő nem valami hű de jó varázsló, folytatta két virág, közelebb húzódva a tűzhöz.
4: Nem mondanám a szemébe, de...
14: Cohen felé hajult. Valójában még egyszer sem láttam varázsolni.
0: Rendben, most nyújtsd ide a másikat,
4: szólt Betán.
15: Igazán nagyon kedvesz tőled.
0: Egész formás lábad lenne, ha ápolnád.
15: Úgy tűnik, már nem tudok úgy lehajolni, mint szoktam volt,
4: mondta Cohen szégyenlősen.
15: És persze az ember nem találkozik szok pedikűrösszel az én szakmámban. Tényleg készülhely. Számát se tudom hány kígyó pappal, őrült istennel, harci főnökkel találkoztam, de soha egyetlen pedikűrösszel sem. Feltételezem, nem hangzana valami jól, de tényleg. Cohen, a pedikűrösszök ellen!
0: Vagy Cohen és a végzett hátmasszőrjei, javasolta Betán.
4: Cohen kuncogott.
14: Vagy Cohen és a tébajút fogorvosok, nevetett két virág.
4: Cohen összeszorította a száját.
15: Abban meg mi olyan mulatságos?
4: Kérdezte, és hangjának éle volt, borotva éle.
14: Ó, nos, makogta két virág. Hát tudod, a fogad.
15: Mi van vele?
4: Csattant fel Cohen. Két virág nagyot nyelt.
14: Kénytelen voltam észrevenni, hogy a fogad nem ugyanazt a földrajzi helyzetet foglalja el, mint a szád.
4: Cohen hosszasan fixírozta.
14: Aztán megrodjant a válla, és hirtelen nagyon kicsinek és öregnek látszott.
15: Természetesen igaz, motyogta. Nem hibáztatlak. Nem könnyű fogak nélkül hűsznek lenni. Nem számít, mi mást veszítsz el, fél szemmel is nyugodtan folytathatod a szakmát. De ha látják, hogy a szádban csak íny található, oda a tisztelet.
0: Én tisztellek,
4: nyilatkozta Betán lojálisan.
14: Hát miért nem teszel szert újakra? Kérdezte okoskodóan két virág.
15: Nos, igen, ha cápa vagy ilyesmi volnék, akkor igen, növesztenék újakat.
4: Felelte Cohen gúnyosan.
14: Ó, nem, dehogy, az ember vesz magának újat, mondta két virág.
4: Figyelj csak, megmutatom neked. Betán, volnál olyan szíves elfordulni? Megvárta, míg a lány a másik irányba néz, és akkor kezét a szájához emelte.
15: Látod?
4: Betán hallotta, ahogy Cohen levegő után kapott.
15: Ki tudod venni a fogadat?
9: Ugyan. Több készlete van belőlük. Elnézést.
4: Nyeldeklően ez hallatszott, és aztán immár szokásos hangján két virág így szólt. Magától értetődik, hogy roppant könnyen kezelhető és kényelmes. Cohen hangja megdöbbenéssel vegyes bámulatot sugárzott. Legalábbis annyi bámulatot, amennyit fog nélkül lehet, ami körülbelül ugyanannyi, mint foggal, csak sokkal kevésbé hangzik imponálóan.
15: Magam is úgy vélem, mondta. Amikor fáj, akkor csak kiveszed, és hazod, hogy szenvedje, mi? Aha, jó lecke a kis disznóknak. Megtanulhatják, hol lakik az Úristen, milyen érzés egyedül fájni.
14: Nem egészen így van, mondta óvatosan két virág. Ezek a fogak nem az enyémek, csak hozzám tartoznak.
9: Valaki más fogait tartod a szádban?
14: Nem, valaki készíti őket. Ahonnan jövök, rengetegen hordanak ilyet. Ez egy...
4: De két virág előadása a fogászati segédeszközökről sosem hangzott el, mert valaki leütötte. A korong aprócska holdja szorgosan gördült az égen. Saját fényét sugározta a teremtő által kreált, erőltetett és meglehetősen szakszerűtlen csillagászati elrendezésnek betudhatóan, és zsúfolási tömve volt válogatott holdistennőkkel, akik az adott pillanatban nem szenteltek különösebb figyelmet a korongon zajló eseményeknek,
10: mert egy folyamodványt dolgoztak épp ki, amit a jégóriások ellen készültek benyújtani. Ha lenéztek volna, láthatták volna, ahogy Széltoló sürgetőleg beszél egy halomsziklához. A trollok a multiverzum legősibb életformái közé tartoznak. Létük egy egész korai kísérletre nyúlik vissza, ami ezt az élet dolgot kívánta útjára bocsátani, lehetőleg minden szotyakos protoplazma nélkül. Az egyes trollok sokáig éltek. Nyáron nyári, nappal-nappali államba merülve, mivel hogy a hőség megtámadja az egészségüket és lelassítja őket. Geológiájuk egyszerűen lenyűgöző. Beszélhetnénk a tribológiáról, megemlíthetnénk a szennyezett szilícium félvezető képességét. Emlékeztethetnénk a prehistorikus óriás trollokra, akikből a korong legfőbb hegyvonulatai állnak, és akiknek esetleges felébredése meglehetősen komoly következményekkel járna. De az az igazság, hogy a korong erőteljes és mindenütt jelenlevő mágikus mezeje nélkül a trollok már réges-rég kihaltak volna. Az elmegyógyászatot még nem találták ki a korongon. Még soha senki se dugott Széltoló orra alá egy tintapacnit, hogy megállapítsa, nincs-e egy kerékkel kevesebbje vagy többje. Így hát az egyetlen mód, ahogy le tudta volna írni azt, amint a sziklák trollá váltak, az valami bizonytalan hadoválás lett volna arról, hogyan is látsz váratlanul képeket kialakulni, amikor sokáig bámulsz a tűzbe vagy a felhőkre. Az egyik percben még tökéletesen mindennapos sziklákat látott, és hirtelen egy néhány repedés, ami pedig egész idő alatt jól látszott, határozottan magára öltötte egy száj vagy egy hegyes fül külsejét. Egy pillanattal később, minden tényleges változás nélkül egy troll csücsült az orra előtt, és gyémántokkal teli szájjal vigyorgott rá. Nem tudnának megemészteni, mondta Széltoló magában biztatólag. Nagyon rosszul lennének tőlem. Valahogy ez sovány vigasznak tűnt.
13: Szóval te vagy Széltoló, varázsló,
10: mondta a legközelebbi troll. Úgy hangzott, mintha valaki murván szaladna.
13: Hát, nem is tudom. Arra számítottam, magasabb leszel.
16: Lehet, hogy egy kicsit erodálódott,
10: jegyezte meg egy másik.
16: A mítosz borzasztóan ősi.
10: Széltoló zavartan fészkelődött. Eléggé biztos volt abban, hogy a szikla, ami ücsörgött, megváltoztatta az alakját, és most egy kicsin troll, elég nagyobb, mint egy kavics, barátságosan a lábára telepedett, és valami hihetetlen érdeklődéssel bámulja.
13: Mítosz? Kérdezte.
10: Miféle mítosz?
13: Hegyorom, a sódernek adta tovább az idők alkonya óta,
10: mondta az első troll.
13: Amikor majdan a vörös csillag világul az égen, eljöven Széltoló, a varázsló hagymákat keresni. Ne harapjátok meg! Roppant fontos, hogy segítsetek neki életben maradni.
10: Csönd támadt. Mennyi az egész? Firtatta Széltoló.
13: Igen, válaszolta a troll. Sosem tudtuk, mit gondoljunk erről. A mítoszaink többsége sokkal, de sokkal izgalmasabb. A régi szép időkben lényegesen érdekesebb volt sziklának lenni.
10: Valóban, sóhajtott a Széltoló erőtlenül.
13: Hogyne, csupa móka meg kacagás, tűzhányók mindenütt.
16: Akkoriban még tényleg jelentett valamit sziklának lenni. Nem létezett ez az üledékes lerakódási zagyvaság. Vagy vulkanikus voltál, vagy nem voltál.
13: Hát persze, ennek már vége. Manapság egyesek trollnak nevezik maguk, pedig nos, néha alig többek palánál, vagy mészkőnél. Én bezzeg nem vágnék úgy fel, ha rajzolni lehetne velem. Hát nincs igazam.
10: Dehogy nincs, vágta rá septében Széltoló. Abszolút így van.
13: Ez mítosz, ez mítosz dolog, ugye? Hát ez azt mondja, hogy ugye semmiképp se harapjatok meg.
16: Pontosan,
10: mondta a picin troll a lábán.
16: És ő mondtam meg neked, hol találod a hagymákot?
13: Roppantól örventünk, hogy végre eljöttél,
10: mondta az első troll, aki
4: Széltoló kénytelen volt észrevenni, a legnagyobb volt az összes közül.
13: Egy kissé aggaszt minket ez az új csillag. Mit jelent?
4: Nem tudom, felelte Széltoló. Úgy látszik, mindenki azt hiszi, hogy majd én tudni fogom, de nem.
13: Nem, mintha kifogásunk lenne a beolvasztás ellen, jegyezte meg az óriás troll. Végül is mi mindnyájan pont így kezdtük. De azt gondoltuk, hogy esetleg mindennek a végét jelentheti, és az nem tűnik valami nagyszerű dolognak.
17: Egyre nő,
4: szólalt meg egy másik troll.
17: Csak nézd rá! Nagyobb, mint tegnap éjjel!
4: Széltoló ránézett. Határozottan nagyobb volt, mint tegnap éjjel.
13: Szóval azt gondoltuk, hogy esetleg neked lesz valami javaslatod,
4: szólt a vezértroll olyan szelíden, amennyire csak lehetséges, ha valaki hangja leginkább a gránittal történő gargalizálásra emlékeztet.
14: Hát, leugorhatnátok a peremről, sugallt a széltoló.
4: A világegyetemben biztos, hogy se szeri, se száma azoknak a helyeknek, amik megörülnének néhány újabb sziklának.
13: Arról már hallottunk, közölte a troll. Találkoztunk olyan sziklákkal, akik kipróbálták. Azt mondták, hogy évmilliókig csak lebegsz, aztán elönt a forróság, elégsz, és egy nagy lyuk alján végzed a tájban. Ez nem hangzik valami fényesen.
4: Felállt. Olyan hanghatás kíséretében, mint amikor szén zörög az aknában, és megnyújtóztatta vaskos, bütykös karját.
13: Nos, minden esetre nekünk segítenünk kell rajtad, mondta. Van valami, amit szeretné, ha megtennénk?
14: Levest kellene készítenem,
4: felelte Széltoló. Bizonytalanul meglengette a hagymákat. Valószínűleg nem ez volt a leghűsiesebb, vagy legcélra törőbb gesztus, amit valaha valaki elgesztikulált.
13: Levest? Kérdezte a troll. Ez minden?
14: Hát, és esetleg pár pirítóst is.
4: A trollok egymásra néztek. Annyi fogékkövet villogtatva, ami elég lett volna egy közepes méretű város megvételére. Végül a legnagyobb troll azt mondta.
13: Hát, akkor legyen leves.
4: Darabosan vállat van.
13: Tudod, csak valahogy azt képzeltük, hogy a mítosz majd... Most egy kicsit... Hát nem is tudom. Azt gondoltam volna... Nem mindegy. Végül is azt hiszem nem számít.
4: Felé nyújtott egy olyan kezet, mint egy fűrt megkövesedett vanál.
13: Kvarcnak hívnak, mutatkozott be. Az ott krizopráz és breccsa és jáspis meg a feleségem, Beril. Egy kissé metamorf. Na de ki nem az manapság? Jáspis, jössz le rögtön a lábáról?
4: Széltoló óvatosan kezet rázott vele, felkészülve az összesajtott csontok roppanására. Ám ez nem következett be. A troll keze durva volt, és a körmök körül kissé zúzlós.
14: Sajnálom, menteket üdzött Széltoló. Korábban nem igazán volt alkalmam trollokkal megismerkedni.
13: Kihalóban van a fajunk,
4: bólogatott Kvarc szomorúan, ahogy a társaság elindult a csillagos ég alatt.
13: Törzsünkben az ifjú jáspis az egyetlen kavics. Tudod, filozófiában szenvedünk.
4: Igen, próbált lépést tartani Széltoló, effektíve és képletesen. A troll csapat gyorsan haladt, ám egyben meglepően csöndesen. Nagy, gömbölyded alakok, amik úgy mozogtak az éjszakában, mint a szellemek. Csak nagy néha jelezte elhaladásuk egy olyan éjszakai élőlény, ami nem hallotta meg, hogy jönnek, hamar ellaposodó sivítása.
13: Igen, szenvedő alanyai vagyunk. A végén mindnyájunkat elkap. Azt mondják, egy este ébredőben felmerül benned. Ugyan minek? És többé nem kelsz fel. Látod ott azokat a görgetegeket?
4: Széltoló látott néhány hatalmas formát a fűben fekve.
13: Az ott a végén a nagynéném. Fogalmam sincs, miről gondolkozhat, de 200 éve meg sem moccant.
14: Jaj, hát ezt sajnálom. Igazából nem gond ez így. Itt vagyunk, rájuk nézünk,
4: mondta Kvarc.
12: Nincsenek erre emberek, érted? De tudom, nem a te hibád, de úgy látszik, az emberek képtelenek különbséget tenni egy gondolatokba temetkezett troll meg egy közönséges szikla közt. A dén nagy bátyámat, nyílt színi fejtésnek vetették alá, hát képzeld csak el.

0: Sosem láttam sok értelmét a dolognak. Széltuló olyan modorban nyargalt körbe-körbe, mint akinek teljesen elment az esze. Belesett a bokrok mögé, hát ha valaki odarejtőzött. Ez volt az oka, hogy végül belebotlott egy kis zöld flakonba. Cohen gyógyírja, jajgatta. Aminélkül nem megy sehova. Nos, mondta Quartz. Van valami, amit ti, humánok, meg tudtok tenni, úgy értem, olyasmi, mint amikor mi lelassulunk és elkapjuk a filozófiát, csak ti szétestek darabokra. Meghalásnak nevezik, visított a széltoló. Azaz. Minden esetre azt nem csinálták, mert nincsenek itt.
1: Ha csak meg nem ették őket,
2: vetette fel izgatottan Jáspis.
0: Fontolgatta Quartz.
2: Farkasok?
0: Lehelte széltoló. Az összes farkast kiterítettük errefelé már évekkel ezelőtt, felelte a troll. Pontosabban vénséges nagyapó tette.
2: Nem kedvelte őket?
0: Dehogy. Csak sose nézte, hova lép.
2: A trollok tovább vizsgálták a földet.
1: Van itt egy csapás,
2: mondta egyikük.
1: Elég sok lóé.
2: Felnézett a közeli hegyekre, ahol meredek bércek és veszélyes szirtek oromlottak a holdfényes erdők fölébe.
0: Vénséges nagyapó odafönn él,
2: tette hozzá csöndesen. Volt valami abban, ahogy mondta, amitől széltoló azonnal elhatározta, hogy soha, de soha nem akar találkozni vénséges nagyapóval. Veszélyes, mi? Kockáztatta meg.
0: Nagyon öreg, óriási és utálatos. Már évek óta nem láttuk,
2: mondta Quartz.
1: Évszázadok óta,
2: javította ki Beryl.
1: Mindet laposra fogja lapítani,
2: egészítette ki Jáspis, fels alágorulva széltoló lábujjain.
0: Néha megtörténik, hogy egy tényleg nagyon öreg és hatalmas troll egyedül felmegy a hegyekbe, és a szikla átveszi az uralmat. Ha tudsz követni.
2: Nem. Quartz sóhajtott.
0: Az emberek néha úgy viselkednek, mint az állat. Nem? És néha egy troll elkezd úgy gondolkozni, mint egy cikla. És a sziklák nem különösebben szeretik az embereket.
2: Breccia egy ösztövér troll homokkő kikészítéssel megkopogtatta Quartz vállát.
1: Akkor hát a nyomukba eredünk?
2: Kérdezte.
1: A mítosz azt mondja, segítsünk ennek a széltoló nevű lötyetegnek.
2: Quartz felállt, egy pillanatig elgondolkozott, aztán tarkójánál fogva felmarkolt a széltolót, és egy széles, csikorgó mozdulattal a vállára emelte.
0: Megyünk,
2: szögezte le határozottan.
0: És ha találkoznánk vénséges nagyapóval, majd megpróbálom elmagyarázni.
2: Két mérfölddel odébb egy sor ló ügetett az éjszakában. Három közülük szakértelemmel megkötözött és felpeckelt szájú foglyokat hordozott. Egy negyedik egy durva travoát húzott, amin a podgyász feküdt összekötözve, beállózva és csöndesen. Helena halkan megállította a menetoszlopot és odaintette egyik emberét.
3: Biztos vagy benne?
2: Kérdezte. Én nem hallok semmit.
1: Trollformákat láttam,
2: jelentette ki a férfi kereken. A nő körülnézett. Errefelé gyérebben nőttek a fák, sok volt az omladék, és előttük a csapás egy kopasz, sziklás hegy irányába vezetett, ami különösképp barátságtalannak látszott a vörös csillagfényben. Nyugtalanította ez az ösvény. Nagyon öregnek tűnt, de biztos, hogy valami annak idején kitaposta, és a trollokat nem olyan könnyű eltenni láb alól.
0: Sóhajtott egyet.
2: Hirtelen úgy érezte, hogy a titkárnői karrier nem is olyan rossz választási lehetőség, ha jobban meggondoljuk. Nem először elmerengett azon, hogy számos hátulütője van a kardművésznői pályának. Nem utolsó sorban az, hogy a férfiak egész addig nem vesznek komolyan, míg meg nem ölted őket, amikor is már olyan tök mindegy.

0: Aztán meg ott volt a bőrgúnya, amitől kiverte az ekcéma. De hát a hagyomány az megtörhetetlenül hagyomány. Jó, meg a sör. A sör nagyon jó dolog az olyanoknak, mint Hruna Barbár, vagy Kitbár az orgyilkos, hogy álló éjszaka tivornyázzanak zukocsmákban. De Heréna itt meghúzta a határt, ha csak nem árultak tisztességes italokat is a kupicákban, lehetőleg egy szem cseresznyével bennük. És ami az illemhelyek felszereltségét illeti. De túl nagy volt ahhoz, hogy tolvaj, túl becsületes, hogy orgyilkos, túl intelligens, hogy feleség legyen, és túl büszke, hogy a még ezeken kívül rendelkezésre álló egyetlen női foglalkozást válassza. Így hát kardforgatóvá vált, mégpedig ügyessé. És felhalmozott egy kisebb vagyont, amivel elővigyázatosan sáfárkodott egy olyan jövő érdekében, amit még nem gondolt végig teljesen, de amit tutira magában fog foglalni egy bidét, ha bármi beleszólása is lesz a dolgokba. A távolból szilánkokra törő fa zaj hallott. A trollok sosem értették igazán, miért is kéne kikerülni a fákat. Heréna újra felnézett a hegyre. Két karként elnyúló földhányás magasodott jobbra meg balra, és odafenn látszott egy nagy réteg kibúvás, benne hunyorgott néhány barlanggal. Troll barlangok. Ám talán mégis jobb lehetőség, mint a sűrű sötétében vaktában bóklászni. És ha feljön a nap, megszűnnek a gondok. Odahajolt a morpork és oldosok csapatának vezetője név szerint Gáncsér felé. Nem volt túlságosan elragadtatva tőle, igaz ugyan, hogy ereje meg állóképessége vetekedett egy bivajéval, az volt csak a probléma, hogy úgy tűnt, esze is csak annyi van. A természete meg olyan volt, mint egy görényé. Mint a belvárosi morporki legények többsége, ő is hajlott rá, hogy kacagva eladja nagyanyját enyv alapanyagnak, és valószínűleg már meg is tette. Felmegyünk a barlangokhoz, és hatalmas mágiát gyújtunk a bejáratnál, mondta Heréna. A trollok nem állhatják a tüzet. Gáncsér olyan pillantást vetett rá, amiből kitűnt, vannak elképzelései arról, kinek is kéne a parancsokat osztogatni. Mindazonáltal ajkai ezt felelték. Te vagy a főnök. Úgy van. Heréna visszapillantott a három fogolyra. A láda rendben megvolt. Ármánd leírása pontosan illett rá. De a férfiak egyike sem látszott varázslónak. Még csak bukott varázslónak sem. Ó, egek! Mondta Kvarc. A trollok megtorpantak. Az éjszaka úgy borult rájuk, mint a bársony. Egy bagoly huhogott baljósan, legalábbis széltolóannak vélte, bár ornitológiai ismeretei kisé felületesek voltak. Lehet, hogy egy csalogány huhogott, ha ugyan nem egy rigó. Egy denevér csapongott el a fejük fölött. Ebben a kérdésben több önbizalmat érzett. Ezen kívül fáradtságot érzett, és valami hihetetlen mennyiségű horzsolást teste minden tájékán. Miért az ó egek? Firtatta. Belemerett a sötétségbe. Az a távoli pötty a hegyekben akár tűz is lehet. Ó, mondta. Nem szeretitek a tüzet, igaz? Kvarc bólintott.
1: Tönkreteszi az agyunk szupra vezetését, mondta. Bár egy ilyen apró tűz nem valószínű, hogy nagy hatással lenne vénséges nagyapóra.
0: Széltoló óvatosan körbenézett, egy elvadult troll közeledésének zaját fürkészve. Látta, hogy a közönséges trollok mit képesek tenni az erdővel. Nem azért, mert természetüknél fogva rombolnak, hanem mert minden szerves anyaggal úgy bánnak, mint valamiféle alkalmatlan, zavaró tényezővel. Hát, akkor reméljük, hogy nem veszi észre, kívánta hevesen. Kvarc felsúhajtott.
1: Erre nincs sok esély, mondta, mert hogy pont a szájában raktak tüzet.
2: Ez Isten újja!
0: Nyögte Cohen, miközben kötelékeit rángatta minden eredmény nélkül. Két virág bambán bámult rá. Gáncsér csúzlia egy egész komoly púpot okozott feje hátulján, s ebből kifolyólag némileg bizonytalan volt egy más dologban, kezdve a nevével, s innen felfelé.
2: Fülelnem kellett volna!
0: Bánkódott Cohen.
2: Figyelmet kellett volna szentelnem, és nem hagyni, hogy az a szokszöveg az iszékről, a te fogszoraidról befolyásoljon! zápul az agyam, vagy mi a fene?
0: A könnyeke segítségével felhúzta magát. Heréna és a banda többi tagja a barlang szájában gyújtott tűz körül áldogált. Az egyik sarokban teljes csöndben a podgyász meg sem moccant hálója alatt.
3: Ez a barlang valahogy olyan fura,
0: jegyezte meg Betár.
2: Mi?
0: Kérdezte Cohen.
3: Nos, nézd csak meg jobban. Láttál már valaha ilyen sziklákat?
0: Cohennek el kellett ismernie, hogy a bejárat körüli félkör sziklái valóban szokatlanok voltak. Mind magasabb egy embernél, erősen kopott és meglepően fénylő. A plafonból egy ugyanolyan hozzáillő félkör lógott. Olyan összhatást keltett, mint egy kőkompjúter, amit olyan druida épített, akinek volt valami bizonytalan fogalma a geometriáról, de az égvilágon semmi a gravitációról.
3: A falakat is nézd meg!
0: Cohen ráhunyorított a mellette lévő falra. Vörös kristályerek hálózták be. Nem lehetett benne egészen bizonyos, de az volt a benyomása, mintha kis fénypöttyök villogtak volna mélyen magában a sziklában. Ezen kívül elképesztően húzatos is volt a hely. A barlang fekete mélyéről egyenletes szél folyt.
3: Biztos vagyok benne, hogy a másik irányból fújt, amikor bejöttünk,
0: suttogta Betán.
3: Két virág! Te mit szólsz hozzá?
4: Nos, nem vagyok barlang szakértő, jött a válasz. De azt gondoltam épp az imént, hogy az ott egy nagyon érdekes stalagizé. Az ott, ami a mennyezetről lóg. Olyan gumós, nem?
0: Megtekintették.
4: Nem tudnám megmondani pontosan miért, folytatta két virág, de van egy olyan érzésem, hogy esetleg piszok jó ötlet lenne minél hamarabb elhúzni innen.
2: Na persze,
0: pislantott rá Cohen gúnyosan.
2: Feltételezem jobban tennénk, ha megkérnénk ezeket a fickókat, hogy köpözzenek már kész, hagyjanak minket elmenni, mi?
0: Cohen még nem sok időt töltött két virág társaságában. Máskülönben nem lett volna meglepve, amikor a kisember élénken bólintott, és azt mondta azon a hangos, tagolt és óvatos hangon, amit idegen nyelvek megtanulása helyett használt.
5: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt, bocsánat!
0: Betán oldalvást Cohenre sondított.
3: Ezt szokás mondani?
2: Eredeti megközelítéssel is, nem?
0: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól, és feléjük tartott.

0: Ez igazi?
1: Ez igazi, és neked van, Balázs.
0: Aj, de édesek vagytok.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók. Én Szabi vagyok a pult innenső oldaláról.
2: Csabi erről az oldalról, és kettőnk között pedig.
0: Balázs, sziasztok.
2: Hát úgy volt már, hogy a Balázs többször lesz a műsorunk vendége, egy volt is, sőt úgy volt, hogy műsorkészítőtársunk is lesz, volt is, de most valami egész más miatt van itt. Most mezei vendégként fog nekünk beszélni egy kicsit, remélem, hogy miután eltettétek a telefonjaitokat, egymás szemébe nézve fogunk őszintén arról beszélgetni,
0: hogy... Megintem a Facebookon, hogy hallgassanak minket a hallgatók.
1: Nem ilyen egyszerű ez a kérdés, Csabi, mert hogy amióta, nem tudom, pár hete lett egy ilyen modern telefonom, azóta egy régi álmomat beteljesítettem, hogy nem nyomtatott papírt hozok magammal, és ezzel is pusztítom a fákat, majd kitalak egy más módszert, Csabi, nyugodj meg, hogy legyen globális felmelegedés, hanem a telefonba írom bele, és onnan olvasom fel azokat a kis témát.
2: Igen, hogyha hallgatók nem tudnák, törekvésünk arra szolgál, hogy a híreket még alternatívabban megoldhassuk, tehát a műsorok által készített saját hírek utána a napi rotációba belekerülhessenek, és erre volt már egy kitűnő kísérlet a harmadik utas, IT fanatikus műsorkészítő társának, ugye?
1: Így van, Zabina? De a műsor nem erről szól, hanem igazándiból valami olyasmi lenne a téma, hogy mit tanulhatunk mi Amerikától, illetve mit tanulhatunk mi általában külföldről, ugyanis az elméletem, hogy be kéne áramoltatni egy pár jó dolgot a világ más szegleteiből. Nem tudom, például, amikor most Amerikában jártunk, akkor az egyik ilyen dolog volt az, hogy minden busz elején legyen kerékpárszállító.
0: Igen.
1: És pont így, az elején legyen, tehát hogy lássa a buszvezető, amikor fölteszem vagy leveszem, és ingyenesen használható legyen.
0: Igen.
1: Ezt nem tudom, hogy Amerikán kívül bárhol másot csinálják-e, ez azonnal.
2: Jó, hát Amerikában rengeteg nagy találmányt szeretnénk, hogyha honosítanának, nekem a bőséges reggeli, ami elérhető, és 8 dollárba kerül, szerintem az is kitűnő lenne.
1: A szalonás rántottál suharszirupos palacsint?
0: Az.
1: Szeretnék.
0: Igen, egy kis vaffellal.
2: Igen. De te már jó sok óta laksz Amerikában, sőt azt hiszem két laki vagy, vagy hogy is van ez nálad?
0: Leginkább ilyen, azt szoktam mondani, igen, most az elmúlt 5 évben inkább kint, és most ez egy nagyon izgalmas szakasz jön, hogy most akkor kis bébivel most ez hogy alakul majd, hogy akkor is tudjuk ezt az ide-oda utazgatást csinálni, vagy azért az túlzás lenne, szóval ez most a következő egy évnek lesz a műsora, hogy ez hogy alakul. Egyelőre azt gondoljuk, hogy ugyanazt fogjuk csinálni, csak úgy, hogy visszük a palomát magunkkal.
2: Hát azért ezek a óceán átrepülések egy darabig viccesek, aztán utána már nem lesz annyira vicces.
0: Nem, már régen vicces.
2: Már nem vicces. Voltak fél éves a lányod?
0: 8 hónapos.
2: 8 hónapos.
0: Igen, és egy angyal. Majdnem bejöttek integetni, de helyett elmentek egy ringató nevű dologra, amit ő imád, és nagyon éli. Ilyen gyerekes zenés program, és gyakorlatilag ott tartok, hogy lehet, hogy veszek egy gitárt, és előveszem a 30 éves gitártudásomat, mert hogy annyira rá van kattanva ott a gitárra, hogy úgy tűnik, hogy ez teljesen ez a hangszer.
2: De akkor kezdjük ezzel a gyerekek foglalkoztatása Amerikában. Biztos találkoztál lehetőségekkel, az ottani ringatókkal. Kijutottál oda már a gyerekeddel?
0: Nem, ez az első útunk.
2: Már most mentek
0: együtt, aha, október végén, és be fogok számolni arról, hogy ez hogy működik. Hát az látszik, hogy Amerika az ős hazája a helikopter parentingnek, ugye? Tehát amikor a szülők helikopterszerűen lebegve a gyerek fölött annak minden lépését árgus szemekkel figyelik. Épp tegnap volt egy jó cikk a HVG-n ennek a dolognak a hatásairól.
2: Ja, a kinderarchi.
0: Igen, a kinderarchi, így van. Tehát hogy ennek az a veszélye, hogy másképp éli meg a világot az a gyermek, mint mondjuk mi vagy a szüleink élték meg. Szóval nagyon érdekes, hogy leng az ing a gyereknevelés ügyben. De én azért jöttem igazán, hogy meghallgassam a Szabinak a road trip sztoriát. Hogy
2: de az két hetem volt, vissza kell hallgassam.
1: Az már legkisztibb.
0: A fenébe.
1: Tehát, hogy pont az volt, hogy az egyik adás, amikor bejöttünk Laurával és meséltünk Amerikáról, az számunkra a legérdektelenebb részről szólt, vagy látáspontról szólt, hogy mi történt velünk Amerikában.
0: Azt, de azt meg tudom hallgatni az archívumból.
1: Igen, ezt meg is fogom.
0: Hogy a legközelebb, amikor találkozom, akkor ahol tudjunk beszélgetni.
1: De az, hogy egy csomó nagyon izgalmas lehetőséggel találkoztunk, és hogy ezeket az izgalmas lehetőségeket szeretnénk. Hát az Csabinak volt izgalmas, nekem kevés.
2: Nekem nagyon, én nagyon szeretek enni, nem tudom, hogy...
0: És nekem a reggeli a kedvenc foglalatosságom az összes evés közül, tehát egy rendes reggeli szerintem az olyan jól beindít.
2: Amúgy gyerekkel együtt igazán izgalmas ez a dolog, mert akkor ugye aztán tényleg a karácsony asztal minden percet ki lehet élvezni a rohangálással és a bőségességgel együtt. De most például a gyerekem az ott tart, hogy...
0: Ő
2: most 2 volt nemrég, hogy fel kell éjszaka, és akkor kakaó, sajt, virsli. És simán
1: de ezt hajnali négy. Ezt megcsinálja magának, ugye?
2: Nem, sajnos ezt nekünk kell prezentálni ezt a dolgot. De a reggelizés az tényleg egy nagyon fontos része ennek a dolognak szerintem is. Úgyhogy ne hagyjuk ki a kajálást, mert Amerikából, amit tanulhatunk, azok a mérhetetlen adagok és a borzasztó sok szemét.
1: Hát ez a...
2: Ami a kajából keletkezik, a túlfogyasztás.
0: Hogy breakfast all day, tehát ez nem csak sima reggeli, hanem az, hogy ezeken a helyeken, hogy a rendesenken ki van írva, hogy egész nap a reggelit fogyasztod.
2: Ugyanezt kapod végig.
0: Igen, megkapod a reggelit.
1: Meg a másik, amit tanultam kint, az a heart attack on a plate. Az adag nagyságáról, tehát infarktus a tányér fölött. Ez jól hangzik, ez annyira jól hangzik, mint az all you can eat, de valójában ez egy nagyon, nagyon veszélyes trend.
0: Hát főleg ugye az, amikor észreveszed, hogy mennyire, tehát hogy mondjam, Amerikában, ami nagyon hiányzik nekem továbbra is 5 év után is, azok az igazi ízek. Tehát egyszerűen az alapanyagok, amiből ezeket a kajákat csinálják, azok gyári alapanyagok. Tehát mondjuk a Whole Foods-ban, ami ugye egy ilyen az organikus dolgoknak a mekkája és medinája egy személyben, ott sem találsz tulajdonképpen igazi paradicsomot, kivéve mondjuk szeptembert, amikor valahogy akkor tudják szüretelni a nem tudom melyik moneymaker típusú paradicsomot, amit amúgy a japán is termelt 40 évvel ezelőtt, de még mondom, a legorganikusabb helyen sem olyanok a zöldségek, mint amikor itt egyszerűen lemész a piacra. És
1: Farmers Market?
0: Farmers Market még azt tartja magát, de ugye ott viszont olyan árakat fizetsz már, amit ugye itthon könnyen megfizetsz, hál' Istennek, kint viszont azért ugye, tehát mondjuk egy Farmer's Marketból megfőzni egy ebédet, ugye akkor már majdnem ott vagy, hogy elmehetsz egy szuper étterembe. Tehát egyszerűen hiányoznak az ízek, akárhányszor jövünk haza, mindig újra felfedezzük egyszerűen a tojásnak más az íze, a zöldségeknek, paradicsomnak, paprikának, hát nincs is igazi. Tehát egyszerűen ez jó ilyen szempontból, már önmagában ezért nagyon szuper mindig hazajönni.
1: Aha, tehát mi ezt tanítjuk meg majd Amerikának.
0: Igen, pontosan.
1: De egyébként azon gondolkoztam, hogy az, hogy hiányzik
0: csirke,
1: az íz, az azt jelenti, hogy hiányzik a tápanyag, meg mikroelem tartalma is.
0: Meg már, hogy a csirkének ugye hal szaga és hal aromája van, mert ugye darált halakkal etetik a csirkéket a gyárakban, tehát úgy, ahogy van minden estül, megdarálják a halakat szemmel.
1: Halat töltött csirke.
0: Igen, tulajdonképpen halat töltött csirkét kapsz. Tehát azt csináljuk, hogy Magyarországon eszünk csirkét, Amerikában eszünk marhát például. De ott viszont vannak rendes marafarmok, ahol nem fejik a teheneket, hanem hamburger.
2: Húsra dolgoztatják.
0: Húsra, igen. Tehát innentől kezdve viszont Magyarországon nem lett, ugye most már azért szerencsé az elmúlt 3-4 évben egyre inkább igen, de nagyon sokáig nem lehetett igazából, nem volt érdemes igazából sztéket vagy ilyesmit enni, mert hogy öreg és kiteljeltetett marhákból jöttek a
2: sztéket. És mi a helyzet a mesterséges adalékanyagokkal, vagy amit Ázsiában használnak, mindenre egy jó kis kanál GMO-t rászórnak.
0: Igen. Hát ugye mi szerencsénkre ezt nem annyira érezzük, vagy látjuk, mert hogy ez erre nagyon érzékenyek Kaliforniában, meg Észak-Kaliforniában különösen, tehát mi azt látjuk, hogy azokban az éttermekben, ahol mi eszünk, ott mindig ki van írva, és komolyan van véve az, hogy ezek nem, és nyilván az olyan boltokba vásárolunk, ahol szintén nem, hogyha meg mondjuk a Safeway-be vásárolunk, akkor pedig ott is van egy organikus szekció.
2: Az a Tesco, nem?
0: Az körülbelül a Hát nem Ocean. Tesco, mert Lidl. Inkább, tehát ahogy mondjam, Spar. Spar. Aha.
2: Tehát egyen válogatottam.
0: Igen, tehát a Tesco az inkább...
2: Ja, mert a Walmart lenne.
0: A Walmart az a Tesco, igen.
2: Hát sajnos én még nem jártam arra, úgyhogy nekem csak az a legendásom, hogy az, hogyha valamit szeretnék venni, és a Szabi ebben meg is erősített, hogy ott a spájzok és a hűtőszekrények tulajdonképpen egy hosszabb hónapos atomtámadás utáni ellátásra vannak berendezkedve, mindenből a 100-as pakkot veszik meg, és még 20-at legalább kapnak hozzá ajándékba, és ugye ebből is ered egyrészt ez a túlfogyasztás, hogy sosem tudják ezeket elfogyasztani, és hát bizony lejár a szavatosság, mennek a sehova, a kukába, és a hűtőnek mindig teli kell lenni, a spájzban mindig mindenből 500-nak kell lenni, hogy nehogy elfogyjon. Ez nem tudom, hogy titeket mennyire érintett meg, vagy rendes magyar spájzot tartotok, és hetente vásároltok. Vagy.
0: Igazándiból, igen, tehát nem volt lehetőségünk arra, hogy itten kiépítsünk éves rezervöket, vagy nem ebben utazunk, igen.
1: Hát az egyik érdekes jelenség az az volt, hogy átszeltük Amerikát, hogy mindenki, akivel találkoztunk, de tényleg mindenki azt mondta, hogy ő túlfogyaszt. Túlvásárolja magát, és az élelmiszerek esetében érdekes módon mindenki ugyanazt a számot mondta, hogy 80%-át dobja ki az élelmiszernek, amit megvett. És ez teljesen reális is volt, hogy láttuk a hűtőszekrények nagyságát, meg a benne lévő termékeket. Tehát nem lehet azt elfogyasztani annyi idő alatt.
0: Hát nekem a nevelésem ezt tiltja, tehát én nem tudom, én nekem nagyon nehéz kidobnom élelmiszert. Ez nem vagyok egy jó amerikai ilyen szempontból. Én már érzem előre, hogy hazudni fogok az állampolgársági vizsgán, amikor megkérdezik jövőre, hogy rendes amerikaiként kidobnám-e a 80%-át a frigider.
2: De mert most készülsz esetleg 2-es, 3-as, 1-es állampolgár?
0: Igen, jövőre ez.
2: Leváltod a magyart?
0: Hogy nem, hát én 2-es. És hát aztán... EU amerikai. Aztán irány Costa Rica.
2: Ezt nagyon sokan mondják, főleg akik már megjárták Amerikát, hogy nem rossz, meg vannak lehetőségek, de ha élni akarsz, azért inkább menjél egyen lejjebb.
0: Hát Costa Rica az ugye rendszeresen az élenvég, ez a legboldogabb országok. Élhetőség, svájci várató élettartam van. 40-es években, amikor egy miniszterelnök azt gondolta, hogy diktátor lesz, akkor inkább a hadsereget is megszüntették, azóta azt beteszik oktatásba és egészségügybe, tehát, hogy...
1: Hol lehet jegyet foglalni?
2: Tényleg erről teljesen nem maradtunk, de amúgy már jártál arra?
0: Na, nagyon sokat, elmúlt 10 évben majdnem minden évben voltam.
2: Tehát ha már Amerikán vész, mész Costa Ricában.
0: Igen, abszolút. Tehát, hogy nagyon szuper, egy 4 milliós ország, ahol gyakorlatilag nincsenek igazi pártpolitikák, mert hogy mindenkinek az unokatestvére. Ez az én személyes megfigyelésem.
2: A Svájcban, meg Izlandon is ez van.
0: Igen, tehát, hogy gyakorlatilag az elmúlt 5 miniszterelnökből 3 börtönben volt, és nem azért, mert hogy csak Costa Ricában utána, mert lopnak, hanem hogy ott börtönbe csukják őket, de nem hosszan, tehát akkor 3 év bőri, akkor bemegy a prime minister, és aztán kijön, érted? Tehát, hogy egyszerűen komolyan veszik azt, hogy ezt nem kell csinálni, és nincsenek szekértávolok, ami mögé be lehet bújni.
2: És vajon miért nem tudunk mi Costa Ricáról?
0: Túl nagyok, ja, azt nem tudom, mert sokkal nem tudnak róla, de mi azért, hogy szerintem 10 millió az túl sok. Tehát ez jó méret az olyan 4 millió, ahol ez a típusú dolog, ez még nehéz.
1: Van ez a trend, hogy fogyasszuk az ország
0: létszámát. Lasszon elérjük a...
1: Gondolom, szóval ez a cél, hogy egy olyan rendszer legyen, mint Costa Rica.
2: Costa Ricáról miért nem tudunk? Ez volt az előző kérdésem, mert közép-amerikai országot azért van egy csomó más, inkább problémás vidék, és Costa Rica így, mint a béke szigete, ugye most kiderült, hogy a legjobb természeti öröksége is Costa Ricának van elképesztő.
0: Hát ott van elképesztő, olyan ilyen mérsékelt égővi esőerdők vannak. Tehát ilyen kontinentális éghajlatú esőerdők vannak ilyen 2-3 ezer méter magasan. Mi most ott beszállunk egy ilyen hippie community építésbe, egy ilyen esőerdő mellett. Úgy hívják az esőerdőt, hogy az unokák esőerdője, tehát ami mindig is a következő generációknak a megmaradt ilyen természeti kincs, és arra ráállítólag az egész telek, ahol most beszállunk egy ilyen superfood farming és egyéb ügyekben. Szóval ez komoly a Costa Ricai dolog.
2: Ez nem rossz, és akkor mint amerikaiak számára ilyen kis elmenekülési lehetőség van, vagy ez még Amerikában sem ennyire nyilvánvaló?
0: Amerikában most elég népszerű ez. Hát főleg
2: most tényleg a te kaliforniai, San Francisco élményeidről beszélünk, ahol egy kicsit más a mentalitás.
0: Ott lejárnak Costa Ricában ilyen retreatekre, ilyen elvonulásokra. Tehát az ilyen szempontból nagyon megy Costa Rica, mert egyszerűen egy békés hely a Közép-Amerikában, ami nincs nagyon sok, tehát és nem egy kerítésekkel elkerített hely, hanem egyszerűen egy olyan hely, ahol senki nem, tehát se nem utálják a külföldieket, se nem mondjuk felnéznek a külföldiekre, hanem egyszerűen egy ilyen békés egymás mellett élés van a külföldiekkel, mindenki tudja, hogy ez így nagyon jó, örülnek, hogy jönnek hozzájuk a turisták, és költik a pénzüket, de nem a lehúzás megy.
2: Tehát igen, Ázsiában, merre jártunk, ott élő ATM automatának tekintik igen, a turistákat, igen, és tulajdonképpen bármi, ami van, persze, és már...
1: Igen. Ismered a skintex szót?
2: Skintex?
1: Nem, skintex. Tehát, hogy a bőrszín alapján fizetsz többet.
2: A bőrszínadó, igen. Igen. Hát reméljük, szóval ez itt nem fog így megvalósulni. De menjünk csak vissza még Costa Rica és Amerika kapcsolatára, hogy te hogy keveredtél oda először, és egy-két Costa Rica-ra ment, azt hiszem Costa Rica még nem volt a műsorunkban, ugye? Pedig már sokfelé jártunk.
0: Én bármilyen sztorizok Costa Rica-ra.
2: Nem kell, csak egy párat, hogy így a kedvünket megkozd.
0: Én a jelen találkoztam a Costa Rica-i pénzügyminiszterrel, aki
1: éppen aki, kijött a börtönből.
0: Aki ő volt az, aki nem volt soha börtönbe, sőt, az volt, hogy felkérte az ellenzék, a győztes ellenzéki párt, hogy maradjon pénzügyminiszter helyettesnek. Tehát ez se egy szokásos eseménysorozat. Aztán később elmesélte, hogy ez túl unalmas lett volna, így aztán egy pár hónap után lemondott, mert csak ottan ő gyelgett, és nem kell semmi munkát végezni, és egy dolgos ember, és nem szeret csak úgy lenni egy pozícióban azért, hogy kap egy fizetést, meg autót, meg minden. És akkor inkább lemondott, és elment dolgozni vissza a bankszektorba, de egy zseniális figura, és azóta is nagyon jóban vagyunk itt családilag, mondom, nagyon sokat voltunk náluk, és ő elég sokat mesél arról, hogy milyen ez az ország. Milyen vallásos, tehát ez egy érdekes dolog, ahogy azt látni, hogy például egyik legfontosabb ilyen társadalmi verseny az a betlehemi széna mérete, kivilágítottsága és különböző tartozékai a karácsonyi időszakban, hogy ez mondjuk egy komplett szobát foglal el a házban, vagy esetleg kín van az udvaron, megfelelően fedett módon, nyilván kis Jézus behelyezésével szenteste magasságában a megfelelő jászolba. Tehát, hogy egyszerűen őket nagyon megérintette ez a mém komplex, és láthatólag itt mindenki ebbe utazik, de ezt is olyan édesen csinálják.
2: De ez elég békésnek tűnik.
0: Igen, tehát nem, ebből sem. Tehát ez olyan természetes, hogy egyszerűen, tehát ott szerintem az a típusú, tehát amit én szívesen látok, vallásosság van, amikor egyszerűen komolyan veszik, hogy aha, akkor van ez a 10 parancsolat, emlékeztek, akkor azt szerint kéne élni, és akkor
2: ez van?
0: Abszolút, tehát hogy ez a megélik a hitet, ami a jó része nekem, mondjuk egy ilyen...
2: Ez azért nagy dráma, hogy mondtad, mém komplexeknél, mert itt Magyarországon is hivatkoznak a 10 parancsolatra sokat, de azért, hogyha kikérdeznénk, nem biztos, hogy mindenki végig tudná mondani.
0: Így van, meg hát a ne lopj meg ezek a problémákkal, ugye a gyűlöletkeltés, meg innen.
1: Ez meg az is benne van, hogy mit jelent az. Mit jelent az, hogy ne ölj például?
2: Hát mi mindent jelenthet, igen. Hát mert ugye a dráma a mémekben a szociokulturális beágyazottsága, hogy az most éppen az utóbbi 30 évben hogyan lett előadva. És hogyha nekünk ez jutott, hát akkor bizony ez jutott. Igen. És akkor mondjuk filozófusnak vagy vallástörténésznek kell lenni, hogy egy kicsit megkapargassam, hogy ez hogy volt eredetileg, hogy van más országban, hogy kéne legyen ennek, vagy egy elvonult szerzetesnek, hogy azt mondjam, hogy hagyjátok.
0: Igen.
2: Úgyhogy ebből a szempontból ez a vallásos, de ez egy izgalmas dolog a 21. századra, ami amikor már többször meghaladtuk a vallásosság szemléletét, az intézményeket, felülírtuk, utána újra visszavettük őket, utána igen, még több pénzt kaptak, még több hatalmat. Hát ugye
0: igen, most na ez mind nem történt meg Kosztarikában. Tehát ott egyszerűen úgy működik a történet, hogy azt látod, hogy templom, iskola, focipálya. Tehát ez a kis háromszögük, ami, és ebből épül föl, ebből épülnek föl a kis ilyen falu központok. Tehát ugye a nagyvárosok is ilyen falu központokból állnak, meg a kisebb városok is, és akkor ezek ilyen kerületalkotók is izélyek, amik körül vannak. Mindenki focizik, imádják a focit, tehát a teljes foci őrület van, nemzeti hős volt a kosztarikai válogatott ugye a VB-n újra, és erős vallásosság, mindenki a templomban van vasárnap, és mondom, iskolában, tehát gyakorlatilag nincs szemét például az utcán. És ugye kérdezem a David barátomat, hogy miért nincs szemét? Hát mert oktatás van, érted? Intelligens emberek nem szemetelnek, miért szemetelnének? Tehát úgy vagy, hogy ugyanolyan, hogy mondjam, mondjuk este felé azért lepukkantnak tűnő mondjuk fővárosban, mint hogyha mondjuk lennél, nem tudom, Panama Cityben, vagy mondjuk annak a régebbi részeiben, vagy Nicaraguában, de nippen nincs szemét, sehol. És
2: közbiztonság bűnözés?
0: Tehát az van, hogy a fővárost érdemes elkerülni, de nem azért, mert szerintem nagy bűnözés lenne, hanem azért, mert nem szép. Tehát, hogy nem. Tehát egy igazi ilyen megnőtt, organikusan megnőtt, nem szép hely. És mindenhol óriási kerítések vannak, és egyetlen egy ilyen erőszakos mozdulatot se láttam az elmúlt 10 évben, és mindig megkérdezem a helyektől, hogy miért vannak ezek kerítések? Hát a nicaraguak. Tehát, hogy az van, hogy bejön 1 millió nicaraguai vendégmunkás, hogy leszüretelje a kávét. És konkrétan ugye a 4 milliós ország bejön közel 1 millió szezonra, és aztán hazamegy, és ez a válasz át a Kosztarikában, hogy a nikoszok ellen vannak a kerítések. Nem tudom, mondom, tehát nem hallottunk betörésről, nincsenek sztorik erről, hogy mi történt volna, lehet, hogy pont a kerítések miatt, én nem tudom, de a megélésünk az, tehát semmilyen, egy olyanról hallottam, hogy turisták kocsiját egy óvatlan pillanatban csomagtartóilag kipakolták. Mondom, ez tavaly előtt volt egy ilyen sztori, de mondom, 10 év alatt az egyetlen olyan, tehát amúgy minden szuperül működik, vannak még olyan, tehát vannak ilyen nagyon amerikai részek, ahol tehát mondjuk egy egész öblöt megcsináltak, tudod, ilyen $300 szobaárú hotelekkel, meg $500-osokkal, de vannak még ezek a kis ilyen, hát van a teljesen érintetlen, tehát van, amikor effektíve elmész egy ilyen érintetlen öbölbe, és akkor ott el vagy egyedül, mondjuk, vagy a kedveseddel, meg vannak ezek az ilyen, mit tudom én, a kedvenc helyünk egy Playa Samara nevű hely, oda szoktunk járni, ahol mondjuk lakunk egy derék holland fickónak, aki ott él már 20 éve a kis magán bungalóiban, és a legjobb olasz kajákat esszük a helyi oda vándorolt olasz konyhán a kín a tengerparton esténként. Tehát olyan olasz kaják, Kaliforniában nem volt ilyen olasz.
2: Pláne olasz.
0: Igen, ez zseniál, és meg ugye ott fogják nyilván a halászok a jó kis tengeri herkentjüket, és akkor azokat ott megeszegetjük a naplemente után, ami amúgy 6-kor ugye így bekötkezik, hogy tuk, így világos, sötét.
2: És akkor ott korán kell a napunk.
0: És ugyanúgy, hát 6-tól 6-ig van, igen, tehát 6-kor így fel kell, és 6-kor így lemegy.
2: Tehát amúgy Tél-Ázsiában is valami ilyesmi volt, nem tudom, hogy függenek ezek össze.
0: Hát egyenlítő.
1: Egyenlítő közeliség.
2: A kérdés az, hogy ilyen expatok miből élnek? Oké, olasz kajáda, bungalow. Hát de az egyértelmű, az alkimista hipnotizőre, kérlek szépen, a híred megelőzés követ téged egyfolytában.
0: Cink már rég nincsen, de ez a cink, ez az valószínűleg örökére.
2: Szerintem sokat dobott. Mennyit fizettél a Szilinek ezért?
0: Ja, ennek olyan szép története van ennek a cinknek. Na mindegy. De hogy, ja, hogy mindenkinek javaslom, hogy Kosztarika, hogy ne menjen a fővárosban, nézzen működő vulkánt, tehát mondjuk egy, képzeljétek el, mondjuk egy ilyen termálvízbe ücsörögve, mondjuk egy valami finom csilei bort iszogatva, mert ugye az csilei bor mindenhol van, mert annyira dotálják, hogy nagyon finom borokat lehet 1 euróért kapni itthon. és mondjuk egy jacuzziba ülsz, és nézed, ahogy jön ki a láva az Arenál vulkánból, tehát az egy spirituális élmény. Tehát az olyan, hogy így hogy elgondolkodsz, hogy mi is ülünk, érted? Tehát ülsz a vulkáni vízben, és nézed, ahogy jön ki a piros cucc izéből, és úgy ülsz egy órát, és úgy kontemplálod a mondjuk a föld, mint bolygó, a föld kéreg vastagsága, miért gondoljuk azt, hogy bármi állandó, amikor igen, tehát hogy az egy nagyon komoly élmény volt.
2: Az a szegény hallgatókat már összespiritualizáltad, ne felejtsd el elmondani azt a sztorit, mert most a hallgatók már tükön ülnek, hogy ez az őrületes mém és legenda gyártás, ennek még története is van, ez nem csak úgy csöppent.
1: Megvan nektek egyébként az az arány, hogy körülbelül milyen a földnek a szilárd kérge a földhöz képest?
0: 1%.
2: Vékony bőrréteg.
1: Kb. Olyan, mint az almának a héja az almához képest.
0: Ne. Hát ez, ennek a megélése az ott Kosztarikán nagyon első kézből. És zseniális ilyen, az egész Arenál környékén zseniális fürdőket építettek ki ebből a vulkáni termálvízből. Tehát úgy hűtik mondjuk, képzeljétek el mondjuk egy olyan rudas fürdőt, ami egy őserdőben van, és ugye felviszik a vizet a tetejére mondjuk egy, mondjuk mit tudom én, a szintkülönbség lehet mondjuk, mit tudom én, 6-7 méter, és akkor ott, ha oda fölmész, akkor ott a legmelegebb, és akkor lecsorgatják, érte? És akkor a csorgással mondjuk veszt egy pár fokot, akkor a következő az a kevésbé meleg medence, akkor megint lecsorgatják, érte? És akkor van mondjuk 4-5 medence egymás alatt, és akkor az alsóban már ott már rendeled.
2: Már
0: 23 fokos. Igen, és ott már a pinyakoládákat rendeled, és akkor ott ücsöröksz a izével a hihetetlen, és közben egy esőerdőben vagy, érted? Tehát, hogy tehát
1: nagyon izgalmas, amiket mesélsz, egy kicsit attól tartok, hogy már az emberek csomagolnak.
0: Már hallod, már hallod a bőröndő.
1: Már én is csomagolok, de közben rájöttem, hogy
0: de én... mi megyünk, mi bevállaltuk megint, tehát megyünk, fogjuk palomát, feltesszük a hónom alá, és megyünk.
2: De a kérdésem az arra vonatkozott, hogy az életvitelszerű kosztarikaiasság megvalósításához szerinted mi kell? Hát mert általában az egyenlítő környéki országokban inkább szegénység és inkább munkanélküliség van, bár alacsonyak a költségek, de azért, hogyha te ott pénzt szeretnél szerezni, akkor egy kicsit ezt mondd már el.
0: Tehát az van, hogy addig dolgoztak az oktatáson, amíg valamikor a 2000-es évek elején megérkezett az Intel, neki rengeteg adókedvezményt adtak, mert tudták, hogy az első fecske az minden, tehát hogy innentől kezdve, és akkor onnantól kezdve jöttek a következők. Tehát ugyanott vannak a shared service centerek, egymás mellett a kicsit a repülőtér az egy ilyen, mondjuk egy ilyen szentendrei távolságban van a várostól, és akkor ott a repülőtér környékén kiépült abban a megyében egy ilyen komplett ilyen IT és shared service beszállító központ. Tudtam, hogy a munkanélküliség rendkívül alacsony. Hát és olyan mondom, tehát ugye nem hiába hívják a Közép-Amerika Svájcának, mert egyszerűen mondjuk a város mellett mondjuk nem egy Mártonhegy van, hanem egy vulkáni hely, tehát ott fel tudsz mászni mondjuk 2000 méterre, és tehenek legelnek a hihetetlen zöld, tehát ugye eleve olyan zöld van, ami itt nincsen, tehát ugye leszállsz a repülővel, és rögtön a színek már teljesen, tehát a piros meg a zöld, az ilyen ázsiai vonalú piros-zöld, ugye az egyenlítő közelség miatt. És akkor ebbe a zöldben mondjuk ott 1000 méteren a tehenek ott legelnek, és akkor ott azt mondod, hogy akkor ide akarsz költözni most, tehát ezt a kaibát itt megveszed, sajtot fogsz termelni, hihetetlen finom sajtjaik vannak emiatt, ugye az egész sajtkultúra, kávékultúra nagyon megy, kosztarikai kávé egyik legfinomabb kávé, amit ott onnan jön, voltunk ilyen kávé manufaktúrában, ahol ugyanezt az ilyen gravitációs kávé, tehát hogy úgy van megcsinálva az egész a hegyoldalban, hogy megy le ugye az elejétől a végig, és a végén már megvan a pörkölt kávészem, tehát zseniális
1: magától.
0: Az is. Magától. Úgy magától, hogy vinni nem
1: a
0: kell.
1: Vulkán.
0: Vinni nem kell, igen, tehát vinni nem kell, viszi a víz, ami jön le, meg viszi a gravitáció. Tehát ezeket mind exportálják, és a barátomnak, ők azt hiszem, hogy hatan vannak tesók, és ott az idősebb tesó, beházasodott az elnöknek a családjába, akinek Nobel-díja is van, mert kibékítette a nikaraguai harcoló feleket, az Arias, és és így aztán mondom, tehát elnöki családi kapcsolataink vannak. Tehát, hogy, és mondom, tehát az, hogy azt mondják neked, így a szemedben néznek, és azt mondják, hogy a mi házunk a te háza. És ezt egy percig se gondolj. Igen. Tehát ez olyan, hogy tudod, hogy te azt mondod, hogy figyelj, most kéne egy szoba, akkor mondják, hogy akkor el kettő közül választhatsz, ez ennek jobb a kilátás.
1: Az olyan megható volt, emellett egy olyat hallottam egy mexikóitól, hogy az én házamban mindig lesz neked függőágy. Ugyanígy az öribari, vagy valami ilyesminek a kifejezése.
0: Igen, szóval tényleg, tehát gyakorlatilag van egy kosztarikai családunk. Zenéljünk, igen. Van mi jó kosztarikai zenén.
2: Most találtam MC Kekertől a Párciú című nótát, egy mostani júniusban tették fel ezt a számot, de már 46 milliós megtekintésnél tart, szuper. Egy kosztarikai ember, és ez a harmadik utolsó vendégünk Szegfi Balázs, és vissza fogunk jönni azzal, hogy hogyan is lett, nem belőled lett mém, hanem, na mindegy, majd elmondod.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Ahogy egy kedves hallgató írja a cseten, olyan jó itt Magyar Honban, kosztarikás jacuzziban pinyakoládázást meg társait hallgatni, aztán lemegyek kefirért és kifliért!
2: Azt mondja a hallgató, hogy szerintem egy csóró hely. Én azt mondom, hogyha kiveszi a budapesti agglomerációt a magyar egyfőre jutó GDP-ből, akkor szerintem nem vagyunk messze Kosztarikán.
1: Hát meg az a kérdés, hogy
3: csak ez a jó kedv, fontos... ugye az általános jólét, hogy is mondják ezt, a, van ennek valami neve?
2: A... Ők úgy jelenti, hogy Pura Vida. Tehát a Pura Vida, az a, ugye a Pure Life, az náluk az elköszönés, a találkozás, az oké, okay, a rendben, a bármi. Tehát ez a kultúra, Pura Vida. Bármi történik, Pura Vida. Ez nagyjából nekem úgy összefoglalta a kosztarik.
3: És Amerikában hogy hívják ezt a dolgot?
2: Amerikában az, hogy I'm fine, ugye úgy hívják, ha bármi van, I'm fine. Tehát ott gyakorlatilag ugye az I'm fine-nak a kultúrája van, ami hát sajnos nem annyira mindig nagyon...
3: De nem az, hogy ez egy ilyen képmutatós ügy, egy ilyen kis távolságtartva beszélős?
1: Ugyanezt mondjuk mi is, ugyanezt használjuk mi is.
3: Hogy vagy jól?
2: Nem jól.
1: Nem jól. Képzeld el, annyira szeretem, amikor a világ kis elemei maguktól összeállnak valami nagyobb képé.
2: Aha,
1: tegnap néztünk egy dokumentumfilmet a Milliómos leszel vagy hajléktalan címmel, amit Barta Máté csinált kint leginkább San Franciscóban.
2: Nem az, amelyik online van?
1: De online van.
2: És egész jó lesz.
1: És a film egy adott pontján beintegetsz te.
2: Igen, a László bárban.
1: A László bárban, és meg is kell kérdezni, a László bárt rólad nevezték el?
2: Persze, abszolút. Nem, ez egy trükk volt, használtam az időgépet, oké, tehát ez nem érvényes, hogy visszamentem az időbe, igen, hogy mire odajövök, addigra
1: így legyen. Azt nem használjuk, Balázs.
2: Igen, tudom, ezzel elkövettem a Star Trek törvények iránti.
1: Az a lényeg, hogy a nagypapáddal ne találkozz. De ott két dologról volt szó, egyfelől bemutattak téged, mint a Neumann Society alapítóját, másfelől meg beugrott nekem az a nagyszerű kis mondat, amit többször hallottam Amerikában, hogy amerikai mondta nekem, hogy a magyarok azok olyanok, mint a zsidók, miszerint a lélekszámhoz képest a társadalmi vagy a világi vagy a hatásuk a világra sokkal nagyobb, mint amit elképzelnénk.
2: Aha. Hát főleg a magyar zsidó. Igen, a hétem az uniója az a most powerful, igen, abszolút. Tehát magyarok mindenhol vannak, tehát az teljesen egy egyértelmű dolog, tehát ilyen magyar sztorikkal, meg ilyen, tehát tényleg bárkivel beszélsz, annak van egy nagymamája, akinek volt egy magyar szerelme, esetleg a nagymama az onnan jött, a nagymama már itt született, de a dédmama onnan jött, tehát mindent tényleg az van, hogy nagyon kevés beszélgetés sem volt, ahol nem rezonálta valamilyen módon a magyar vonal, ha csak úgy, hogy bűvös kocka, vagy
1: Houdini, vagy Bela Lugosi.
3: És ez a San Franciscói Neumann közösség, az ugye magyarokra épít, ha jól tudom.
2: Igen, ott csináltunk egy Neumann Society nevű dolgot a Tiles Gyuri barátommal.
3: Ő mivel foglalkozik?
2: Ő sokáig volt egy olyan szervezetnél, amelyik arra a szép ötletre épült, hogy adjunk oda szoftvereket civil szervezeteknek a világon, ezzel óriási adókedvezményeket csinálva az amúgy szegény szoftvercégeknek. Tehát, hogy zseniális ötlet
1: volt. Ez a win-win szituáció?
2: Ez az iszonyúan win-win, ami konkrétan hippik találták ki a 80-as években, tehát konkrétan ez egy 30 éves történet, ahol tényleg arról volt szó, hogy kuncsorogtak szoftverek, hogy elküldjék azokat szerte a világon, gondoljatok tényleg ilyen Microsoft meg egyéb ügyekre. Majd rájött a Microsoft, hogy ja, hát ő a leírhatja a rendes bolti árát az ő szoftvereinek az adójából, hogyha odaadja nekik. És azt mondták, hogy hát mennyit kértek? És akkor onnantól kezdve, tehát a biot elkezdett bejönni, basszus, millió dollár számra az adomány, mert hogy mindig évvégén megnézték, hogy ugye mennyi az, ami nekik jó adó szempontból, és betoltak néhány millió dollár értékű szoftvert. Tehát ugye a TechSoup nevű vállalkozás az ilyen szempontból egy komoly, komoly cégé nőtte ki magát, több száz országban van kapcsolatuk, terítik a szoftvereket, tényleg NGO-knak a rengeteg, tehát szóval egy nagyon komoly cég lett, és akkor itt dolgozott sokáig, és most meg egy Binnovative nevű magyar gyökerű startupnak az egyik munkatársa, akik ilyen kreatív együttműködési támogató szoftvert csinálnak, és általában elég jó. Én nem használtam még, csak láttam, de nagyon kíváncsi vagyok a következő Neumann konferencián.
3: Na igen, és még ez lenne a kérdés, hogy hát ugye a Neumann konferenciát azért osztod össze, hogy a San Francisco, Silicon Valley-beli magyarságot, startuposokat egy kicsit összeterelt, magyarság tudaterősítés, gondolom.
2: Hát inkább az, hogy tehát mondjam, azért azt képzeljétek el, amikor mondjuk összegyűlik a egy ilyen San Francisco-i öböl kilátással, vitorlásokkal minden, összegyűlik mondjuk 150 ilyen magyar és hungarofil, és jól érzik magukat. Tehát, hogy nem tudom, 150 boldog magyar, hát tudok képzelni egy hát helyen.
3: Ezek szerint a kulcs az, hogy nem Magyarországon.
2: Nem Magyarországon, nem magyarul beszélve, mert ugye rengeteg külföldivel. Egyszerűen annyira szuper volt az első Neumannos találkozó, hogy teljesen zseniális volt.
3: És volt egyetértés abban, hogy miért is jöttetek össze, azon túl, hogy egy hatalmas mosoly legyen mindenki?
2: Sőt, az amerikai módon csináltuk, tehát megkértük, hogy meséljék el, hogy miért jöttek el, és ilyen workshopokat csináltunk délután, ami arról szól, hogy miket csináljon a Neumann Society, tehát hogy ebből lettek a programjai.
3: Egy kicsit, hogyha erről is beszélni, mert a hallgatók azért ritkán járnak arra.
1: Sőt, engem a személyes is érdekel, hogy miért jöttek el.
3: Igen.
1: Ami publikus ebből persze.
2: Miért jöttek oda?
1: Igen.
2: Hát azért, mert azt látták, hogy de jó, végre van egy olyan közösségépítés, ami se nem vallási, se nem kulináris alapú. Tehát iszonyú jók a kolbászfesztiválok, meg az ökumenikus, meg katolikus, meg református bulik, de ugye egy Google-ös programozónak ezek nem rezonálnak. De hogyha az van, hogy össze lehet jönni azokkal, akik a különböző tech cégeknél dolgoznak, és amúgy magyarok, meg startupoknál, meg ilyeneknél, akkor az nagyon izgalmas volt, és az tetszett. És egy csomó ember pedig dolgozik magyarokkal, meg üzletel, meg barátkozik, meg minden, és akkor ők is jöttek. Tehát kb. A harmada az nem magyar volt, hanem ilyen magyar barát, és kb. 100 volt, aki effektíve vagy kint született magyar volt, akinek ugye ez egy jó élmény, hogy találkozni egy csomó hazaival, vagy pedig ilyen frissebb.
3: És mi volt az arány, így a Magyarországon született magyarok versus ezek, akiket elsoroltál?
2: Az egy jó kérdés, ezt annól megnéztük, de most
3: hát
2: már
3: te biztos, hogy ott voltál.
2: Igen. Nem, hát szerintem most sacra azt mondanám, hogy a többségben voltak a mostani, az újabbak.
3: Mármint a?
2: Akik nem ott születtek, hanem most.
3: Tehát a kivándorló népség.
2: Hát mindenki kivándorló, csak mikor, ugye? Hát Amerikában mindig az a kérdés, hogy
3: mindenki bevándorló
2: volt. Hát, hogy nem, hogy útlevéllel vagy útlevél nélkül jöttek.
3: Még a
2: migráns, belegondoltuk, ugye ez a migráns kérdésnek is egy jó, ez klasszikus de megközelítése, hogy oké, de most akkor útlevél vagy útlevél nélkül.
1: Hát az is kérdés ebben, hogy hány évet nézünk, mert azért azt se lehet mondani, hogy a magyarok, bár van ilyen trend is, amelyik azt mondja, hogy a magyarok 60 ezer éve egyszer csak itt teremtek a Kárpát-medencében, de azért lehet tudni, hogy voltak mozgások erre arra a világ
2: Igen.
1: történelemben.
2: Igen.
1: Na, szóval ez szuper, de én azt érzem, hogy megint arról kezdünk el beszélni, hogy milyen izgalmas dolgok történnek a világ más részein, és nekem pont ez a nehézség. Az a problémám, hogy látom ezeket a jelenségeket, látom ezeknek a jelenségeknek a pozitív hozadékát, és egyszerűen nem tudom, hogy hogyan lehetne ezeket meghonosítani itt Magyarországon, hiszen valami miatt azért mi nagyon szeretünk itt élni.
3: Mert szeretnénk.
1: Szeretnénk.
2: Jó lenne itt élni.
3: Szeretnénk jól élni itt.
2: Jó lenne itt.
3: Jó kedvűen, egymásra mosolyogva, örülni a pillanatnak, hogy együtt lehetünk.
2: Hát nem, a mosolygás kultúrája, ami ugye nekem annyira otthonos Kaliforniában, San Franciscóban, egyszerűen mindig le kell, hogy szokjak Magyarországon, mert egyszerűen úgy néznek rám, mint hogyha hülye lennék. Mint hogyha
3: na jó, de túltolják azért, nem? Egy kicsit Amerikában ezt a hát minden oké, hát minden szuper.
2: Túltolják, de ugye tudják azt, hogy ugye az egész neurológiai bekötésünk az működik fordítva is. Tehát nem úgy, nem csak az működik, hogyha boldog vagy mosolyogsz, hanem az is működik, hogyha mosolyogsz, akkor boldog leszel.
1: Tehát hogyha a kutya farkát csóválod, akkor örömet gerjesztesz benne.
2: Igen. Tehát, hogy ez tény. Tehát ez így persze. Megy. Tehát, hogy effektíve jobb, ilyen szempontból egy jobb, boldogabb élet tehát ad az, hogyha nem az a búskomorság valami itthon. Tehát nem is, nehéz ezt észrevenni különben, hogyha valaki itt él, de nekem mindig akárcsor jövök vissza, elképesztő kontraszt.
1: Nekem az egyik nagy élményem volt Amerikában, hogy persze volt a fejemben valamilyen fajta prekoncepció erről a keep smiling kultúráról, és ehhez képest, amikor azzal szembesültem, hogy az emberek folyamatosan pozitív dolgokat mondanak nekem, arról, hogy mit csinálok, arról, hogy mit mondok, amikor túltettem magamat azon az első hullámon, hogy mi, hogyan, akkor utána

0: Ez... ként értelmezel valamit.
1: Hát miért? Milyenként értelmezek valamit?
0: A magyar koncepcióval értelmezett, hogy egy, akar tőlem valamit,
2: így van.
0: Kettő, hazudik. Miért hazudik?
1: Nem ezt feltételeztem, hogy hazudik, meg nem azt, hogy akar valamit, hanem akkor is pozitívan jelzek vissza, fogalmam sincs az egészről.
0: Biztos benne van ez. Biztos benne van ez, de még azt mondom, hogy globálisan voltak furcsa élményeim a pozitív visszajelzéssel.
1: Tehát, ahogy arról szó volt, a pozitív visszajelzés pozitív dolgokat szül, csak engem ez a kontroll nélküliség, ami érdekel benne. Tehát, hogy ha mindenre pozitívan reagálunk, akkor egy pozitív világba fogunk élni, ugye ez a hirdetmény ennek a dolognak, és ehhez képest én mondom, hogy én szeretem azt is, hogyha tudom, hogy miért zajlik ez a dolog. És akkor ebbe azért számít az, hogy most mi is ez, aminek
2: igen, mert a hátsó szándékot keres.
1: Semmi átcsó szendék, szeretném a dolgot megérteni, amivel foglalkozunk. Most az, hogy örülünk egy sikernek.
2: Ez nem egy rendes posztmodern hozzáállás, káosz.
1: Hát én elég old school vagyok ebből a szempontból.
2: Az iskoládat már tényleg értelme, mióta volt értelme a dolgoknak?
1: Hát kemény szavak ezek. Mondjuk Amerikában igen, könnyen megy ez így, mert ott azért... hogy mondjam, elég szélsőséges az intelligenciának az elterjedése is, és a felhasználása is, és ennek a honorálása is. Tehát nem kell feltétlenül okosnak és minden tudónak lenned ahhoz, hogy bizony elérjed ezeket a magas tudással és kapcsolatokkal ennek az ő pozíciókat, de ez is egy izgalmas része Amerikának, amit itt Magyarországon már úgy látszik, hogy ez meg kezd kimenni. Szóval nekünk egy ilyen kis dráma az, hogy mi még tanultunk, nem is tudom, nem is mondom el, miket tanultam, mert nagyon rég volt. Felejtsük.
0: Na, tanulás jött eszembe, hogy szintén meghonosítanám Magyarországon azt, hogy legyenek tanulókörök. Tehát ne kelljen kötelezően iskolába járatni a gyereket, hanem nyugodtan legyen minél jobban támogatott otthontanulás, meg tanulókörök.
2: Nem kell kötelező iskolába járni egyébként Magyarországon. Óvodába kötelező iskolába ne.
0: Nincsen már ez, hogy 14 éves korig iskolába kell?
2: Nincs, óvodába kötelező. Tehát óvoda kötelező, de iskolám kötelező.
1: De akkor még angolul se kell beszélni ezek szerint, mert hogy az óvodai kommunikáció az nem biztos, hogy az angol nyelvet feltétlenül.
2: Nem, itthon mondom.
1: Ja, itthon.
2: Kín izgalmas, tehát nekünk egy nagyon izgalmas kérdés, hogy például Paloma, hogy ő milyen, tehát hogy amerikai legyen-e, nem szeretnénk, tehát azt látjuk, hogy nem szeretnénk, hogy amerikai gyerek legyen, mert hogy mi sem lettünk amerikaiak, és az, hogy mi toljuk otthon az anti-amerikai mémeket, és közben pedig be kell illeszkedni egy amerikai mém környezetbe, az nem egy jó setup, tehát az nem egy jó indítás. Kicsit olyan, mint amikor apám a demokratikus ellenzékből tolta otthon a mémeket, és én meg már nem kirugattam magam az iskolába, amikor elkezdtem ezekről beszélni. Tehát hogy nem akarnám ezt újra termelni, ezt a kettős mém kultúrán.
1: Hát, hogy meg kell alapozni szépen, hogy ez tudható legyen, hogy hol, mikor.
2: Hát igen. Akkor én is megtanultam 86-ba, tehát hogy ott merre van az előre. De például lehet, hogy Kosztarikában leszünk egy ilyen hippie kommunában, érted? Tehát még az is lehet.
1: Hát annak lenne értelme, azt szerintem sokan támogatnák, mert a kivonulás ebből a kusza és uralhatatlan, átláthatatlan társadalomból, az mint alternatíva már nagyon-nagyon felmerült. Tehát Amerikában végtelen hagyománya van az 50-es, sőt, hát már... Torónak az elvonulásától szerintem számolják ezt az elvonulósdit. És hát már ez a akár hanyadik poszt-hippizmus él.
2: És annyira él, hogy azt képzeljétek el, csak azért tudom, mert pont most beszéltem a barátommal, aki ennek a főszervezője hosszan tegnap előtt, hogy ezt úgy képzelik, hogy gyakorlatilag alkotnak egy blueprintet, egy rendes tervet arra, hogy ezt hogyan kell csinálni, tehát hogyan lehet, tehát tulajdonképpen egy ilyen igazi 21. századi részben kivonulós történet, ahol ki van találva az, hogy miből él a közösség, hogy ilyen superfood, nagyon menő superfoodokat fogunk termelni, tehát amiket lehet csinálni mondjuk kakaóbabból, meg egyéb ügyekből. Már a dolog úgy kezdődik, hogy bevezetnek egy szuper vastag internetet, az első beruházás a community-nak az az, hogy jobb interneted legyen, mint a San Francisco-i lakásodban, és utána, tehát utána pedig ezt open source-á teszik, tehát azt mondják, hogy az elmúlt öt évben mi ezt csináltuk, csináljátok ezt meg

0: bárhol, mert hogy nagyjából ezeket a hibákat követtük el, meg ezek működtek jól, meg ilyen anyagokat használtunk a környezetbarát ilyen ház építéshez, valami a legújabb anyag, most már elfettem a nevét, persze az valamilyen földből döngött tégla, azt ismeritek, hát zseniálisan néz ki, amiket ebből tudnak csinálni.
1: De nem vályog,
0: hanem mondom, ilyen magas struktúrákat építenek belőle, zseniális. Tehát, hogy ezt ők oda akarják adni a közösségeknek, hogy nézzétek meg, mi erre jutottunk, Brave Earth, az a neve a közösségnek, aminek a tagjai leszünk, és az a cél, hogy ezt a típusú ilyen off the grid, de azért úgy off the grid, hogy mondjuk folyamatos előadás sorozatok, ilyen retreatek vannak ott, tehát oda lehet jönni, tanulni arról, hogy milyen alternatívái vannak a rendszernek, tehát hogy elismerve azt, hogy a rendszernek mindig is a tagja, vagy része leszel, de ugyanakkor megnézed, hogy mennyi az, amiből ki tudod vonni magadat tudatosan.
2: Elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol föl kell tennem azt a kérdést, hogy milyen nehézség beilleszkedni egy ennyire más világba. Arra gondolok, hogy én nagyon örülök mindig, amikor hazajövök Magyarországra, hogyha kinézek a villamos ablakán, akkor látom, hogy ő egy kamukoldus, látom, hogy ő egy ellenőr, látom, hogy ő egy tébláboló turista, spontán beléd futok Bali, vagy beléd Csabi az utcán. Ezek, bármennyire boldog életet élek a világ akármelyik más táján, ezek nem fognak így megtörténni, mert nincsen az X évtized beágyazódás, amivel kialakulhat ez az érzelmi kapcsolati rendszer.
0: Igen.
2: És ez nekem nagyon problematikus. Tehát, hogy abszolút megértem az elvándorló fiataljainkat, öregeinket, és azt látom, hogy borzasztóan nehéz ez nekik.
0: Igen. Én azért szoktam azt mondani, hogy én nem gondolom, hogy mondjuk 40 év fölött az ember kivándorolna saját jó szándékával, saját jó szántából.
1: Ezzel már túl vagyunk sajnos, az a baj, hogy kényszer kivándorlásban van.
0: Igen, de azt gondolom, hogy azért, hát én ezt ki, legalábbis lehet, hogy még egy illúzióba rigatom magam, de én ezt egy ilyen kétlakiságnak élem meg. Tehát amíg olcsó a kerozin, addig lehet elképesztő árakért, lehet, hogy a New Yorkba repülsz $500. Tehát azért ez olyan, tehát úgy élünk, mint mondjuk a 60-as években a milliómosoknak a gyerekei. Tehát, hogy ez teljesen elképesztő, ami rendelkezésünkre áll, közben persze gyilkolva ugye a természetet, tehát nyilván nyugodtan szelektíven gyűjthetsz egész évben, hogyha megteszel egy transatlanti repülőutat, tehát akkor azzal kezit csókolom. Tehát ennek is vannak nyilván ilyen fenntarthatósági problémái, nyilván az ember megválogatja, hogy mivel rongálja a környezetét.
1: Meg akárhogy is ez, amit mondott a Szabi, az otthonosság érzése, illetve annak a hiánya, az megint csak szociokulturális adalék, tehát te mennyire tudsz abban az adott környezetben, ahova éppen elkerülsz, feloldódni, a nyelvükön és a kultúrájukon keresztül elkezdeni meglátni annak a sajátságait. És ez az, amiben például nagyon sok magyar ember ugye nem teszi meg a lépést, mert fél kilépni, vagy a munkai környezetén túl nem tud lépni, és ez is egyfajta probléma, hogy akárhogy is vannak barátságos magyarok, de általában külföldön még kerülik is egymást a magyarok. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek, de biztos láttatok ilyet, hogy ha találkozol egy magyarral, az tök jó, de kettővel már nem fogsz, mert akkor valahogy ők elkerülik egymást, és igen, 15 éve már találkoztak, és az elég is volt.
0: Tehát erről sztorikat tudok mesélni, ahogy tőlem kérdezik, hogy ez hogy van. Tehát nézzétek meg, ott vannak a csehek, ott vannak az izlandiak, ott vannak a amióta meglátták egymást, nem lehet levakarni őket egymásról. A magyarok, tehát egyik ott van, a másik ott van, a harmadik ott van, és nem képesek. Ez tényleg van.
2: De ez nem kell. Lehet, hogy ez megint ez a negatív alapkommunikáció.
0: De, turáni álltok, be, abszolút.
1: Így van, Siriuson is külön helyeken voltunk, és az
2: volt. Jó, én például azért nem emlékszem erre, mert pontosan.
0: A Sirius különböző holdjai.
2: Igen, de az is van, tudjátok, hogy azért Amerikát alapvetően olyan emberek rakták össze, akik elég vállalkozókedvűek voltak, hogy az akkor nagyon veszélyes óceánt átszeljék, és elmenjenek lelövöldözni azt a mindig.
1: A király kegyelméért, a király kedvéért és az ő gazdagodásáért. Most, hogy megjelent a cikk, hogy második Leopold belga uralkodó, hogyan sajátította ki Kongót, és hogy ezt mennyire nem tudjuk, hogy ő volt a korai Hitler, és hogy milliókat ölt le és csonkított meg. Attól, hogy tudjuk, ugye, attól nekünk ez nem lesz
0: belgák a legkeményebben tolták. Tehát ők találták ki a hutukat, meg a tuszikat, a szvágot. Igen, tehát az tudom. Nem két külön nép, hanem a belgákkal rájöttek, hogy adod meg és uralkodnál nincs jobb, és elkezdtek osztogatni random személyigazolványokat. Egyiknek ott egyes, másiknak ott kettes.
1: És aki egyes volt, az utálta a kettest, vagy ha nem, akkor csak választásuk idején elkezdték összehergelni őket. Tehát ez elképesztő. És ugye, ami a hírnek a másik fele, hogy Belgiumban van az egyik legsokszínűbb közösség, ami létezik.
0: Igen, tehát gyűlölik egymást otthon is, tehát azt tudod, hogy egyszerűen nincs belga kormány. Tehát ugye a valonok utálják
1: a flamandokat.
0: Mindenből kettő van.
1: Tehát és a belgák de, hova álljanak.
0: Tehát a liberális pártban van egy flamand, meg egy valon, szóval nagyon komoly. Ja, azt írja valaki, ha barna cukor, hogy splendid isolation, de nekem pont az izgalmas ebben, hogy nem ez a cél, hogy splendid isolation, hanem az, hogy élünk egy olyan rendszerben, ami szerintem nagyon ember ellenes. Tehát az egész ipari társadalom, azt nem hiába hívják ipari társadalomnak, és nem mondjuk humanista társadalomnak, mert hogy ez nem a humanoidoknak a jólétére van optimalizálva. Tehát szerintem a kapitalizmus nagyjából ugye abból nőtt nagyra, hogy a humán és a környezeti externáliákat nem áraszták be. Tehát nem egyszerűen az emberi és a természeti kizsákmányolás ment. És ettől nőtt nagyra maga ez a rendszer, és ugye kezdünk rájönni mind a kettőnek a problémáira, és arra, hogy ezen kell majd változtatni, és valószínűleg ez lesz a vége is ennek a nagyon jól működő, profitábilis rendszernek. Közben ugye bejött az információ technológia, ami egy szép csavart fog erre az egészet tenni, tehát lehet, hogy ez tényleg megmenti, vagy új fázisba tolja ezt az egész rendszer. De a lényeg az, hogy vegyük észre, hogy az emberek azért nincsenek jól, mert ez nem egy olyan hely, ez a világ ma, ez a kapitalista világ, ami arra van kitalálva, hogy az emberek jól legyenek. Tehát, hogy nem jó nekünk nukleáris családokban, mert hogy egy falu kell, hogy egy gyereket fölneveljen, vagy egy törzs. Nem jó nekünk bezárva a kis dobozainkba, nem jó nekünk elszakítva lenni a természettől, nem jó nekünk egy csomó dolog ebben a mai világban. Tehát mindenkinek üzenem, minden hallgatók üzenem, aki úgy ébred, hogy nincsen nagyon jól, hogy ő jól van, tehát nem ő vele van a baj, hanem a világgal. Tehát ilyen szempontból, amit megpróbál mondjuk egy ilyen közösség csinálni, az pont az, hogy megnézi, hogy hogyan lehet direkt nem izolációra, hanem a rendszer részeként tételezve önmagát, hogyan lehet visszahozni, megteremteni, újra teremteni azokat a részeket, ami működővé, jóvá, emberbaráttá tesz mondjuk egy életet.
2: Mindenképpen ezzel folytassuk, addig muzsikálunk egy kicsit, ez itt a harmadik utas a Tilos Rádió folyamában, a vendégünk dr. Karafiát Balázs.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Vendégünk pedig Karafiát Balázs, és beszélgetünk erről, arról, ki tudja miről.
2: Hát most éppen arról beszélgetnek a csetelők itt a tilos.hu csetfalán, pedig be is lehetne telefonálni ugye a 2153773-ra, de egyrészt arról beszélgetnek, hogy a belgák nem is utálják egymást, úgy. Másik oldalról pedig azt mondják, vagyis azt kérdezik, hogy mi a helyzet az érzelmi vámpirokkal, akik ugye túlmosolyognak mindenkit, és a mosolyukkal próbálnak energiát kicsalni belőlünk. Tehát, hogy az előző témakör, és ugye ne felejtsük el, hogy még van egy mémed, amiről be kell számolni, ami önmagadról szól.
1: Egyébként én találkoztam egy olyan emberrel, aki nagyon túltolta ezt a pozitív visszajelzést, és ez egyszerűen nem volt, hogy egy bizonyos távolságot tartottam tőle. Ugyanúgy, mint attól is távolságot tartottak.
3: Borzalmas arcok vannak Amerikában, az igazi felszínes szar.
2: Erre próbáltam egy kicsit.
3: Hogyne, tehát ne vicceljetek, hát az egész kultúra az ugye pénzközpontú, ugye a rengeteg érték összejön, és az rengeteg értéknek ugye a közös értékmérője, a legkisebb közös többszöröse az a dollár. És innentől kezdve csak az számít, hogy mennyi dollárod van, és a dollárod fogja, dollárai száma fogja visszamenőlegesen indokolni azt, hogy mit csinálsz. Tehát mindenkinek az az első kérdése, vagy egy német srác annyira fel volt ezen háborodva, hogy írt egy New Yorki dating kódexet, meg lehet találni az interneten, és ott elmondja, hogy amit ő megélt New Yorkban, az hogy hogyan működik a dating, a randizás, és rendesen megvan az, hogy mondjuk az első randi neked nyilvánosságra kell hoznod a anyagi körülményeidet.
1: Velem megtörtént ez. Jó, nem randin, hanem amikor leesett az a nagyon nagy hó 2 évvel ezelőtt januárban.
3: Ja, igen, akkor elakadtam a reptér felé.
1: Akkor elakadtam a reptér felé, és ezért bepecóztam egy barátom barátjához, aki egy nagyszerű írónő és ügyvédnő, és Manhattan közepében egy nagyobb háznak a 39. emeletén van saját lakása a Central Park mellett. És azzal viccelődtek ezek a lányok, hogy hát természetesen majd le kell vele feküdnöm, tehát valahogy vissza kell fizetnem ezt a jóságot, hogy nála alhatok. És amikor megérkeztem hozzá, akkor kb. Az első 5 percben túlestünk azon, hogy mennyit keresek, és valójában mi a célom, hogy mennyit keresek. És én mondtam, hogy tökéletesen elégedett vagyok azzal a pénzzel, amit keresek, én nem akarok többet keresni, a kevesebben sincsen baj, de hogy így én nagyon boldog életet élek. Láttam a szemében, ahogy kialszik a fény, és tökéletesen elvesztette az érdeklődést irányomban.
2: Nem vagy motivált, hogy mi is ez?
3: Nem, az ő világában
1: dollár.
3: Igen, az ő világában ez nem értelmezhető. Igen, abszolút. Nagyon, nagyon izgalmas.
2: De te nagyon sok ilyen emberrel találkozol, akik ráadásul pénzben fürdenek, abból igen. Élnek, hogy a pénzről beszélnek, a pénzt pénzét eszik.
3: Én tovább is mentem a keleti parton, vagy a keleti partról, mert egyszerűen nem volt nekem ott jó, tehát a lelkemnek ez nem volt jó. Ugye mindig érdemes megnézni az eredetet, ugye New Yorkot 2 dolog tette nagyjá, a színház és a rabszolgatartók pénzének a forgatása a bankokban. Tehát és ma is ez van, tehát színház van, és abból lett ugye a Wall Street. Tehát, és ezért mentem tovább a nyugati partra, ahol legalább egy olyan illúziód megvan, hogy az embereket érdekli az ötleted. Tehát míg a keleti parton csak az érdekel, hogy mennyi pénzed van, a nyugati parton ott van egy ilyen fétise a kreativitásnak, meg az ötleteknek. A második kérdés akkor is nyilván az, hogy ebből hogy lesz pénz, és mi, de ott legalább a kicsit van egy olyan érzésed, hogy a pénz mondjuk az értékmérője az ötletet hasznosságának, vagy kreatív voltának, vagy ilyesmi, tehát ott van legalább egy illúziód, megtarthatod arról, hogy fontos a gondolatod, meg az ötleted, és az biztos, hogy például az a kultúra, hogy rangrejtve járnak az emberek a szilíciumvölgybe, az zseniális. Tehát, hogy egyszer nem tudhatod egyik szakadt farmeros, konkrétan az egyik ilyen multimilliómos, több százmilliómos fickón, akivel dolgoztam, annak effektíve, tudjátok, ez az agyonmosottan lukas pólója volt. Egy. Én csak abban láttam, tudom, amiknek így a varrás mentén elkezd kilukadni. És soha nem mondtad volna meg róla, hogy ő most adta el a Solar cégét 500 millió dollárra. Bemész egy izébe, partiba, és azt mondod, hogy kivel akarok beszélgetni, és ha van egy embered, aki valakit ismer, vagy ismeri azokat, akik ismerik a válságokat, kiderül, hogy mondjuk hát az az emberrel érdemes beszélgetni, mert mondjuk ő a legnagyobb tudóra mondjuk a Szilíciumvölgyben a rakéta meghajtásnak dolgozik ide-oda, de már mit tudom én, már eljött az Elon Musk-tól, mert hogy az már unalmas, mert őt már a következő generáció érdekli, akkor azzal beszélhetsz, mert ő nem tudom, ezt és ezt a robotot találta ki, aki nem tudom, forgatja inkább a naperőműveket, ahelyett, hogy azok maguk forgatnának. Tehát gyakorlatilag egy ilyen tök átlagos ilyen partin, ahol Magyarországon arról lenne szó, hogy a migránsok, meg a foci, meg a nem tudom mi, ott elképesztő beszélgetéseket folytathatsz olyan emberekkel, aki ránéz és azt mondhat, hogy ez valami tehát ez egy tarisznyás bölcsésznek az informatikus megfelelője, és közben pedig érted, tehát olyan mém viharba kerülhetsz, hogy utána Google-özzel érted két hétig, hogy rájöjjön, hogy mi történt. Tehát, hogy ez elképesztő, akinek kedve van ilyen lifelong learning-et csinálni, erre a Szilíciumvölgy a zseniális.
2: És ott vannak ilyen képzési lehetőségek is? Tehát maga beavatása a kortárs tudományba? Vagy...
3: Folyamatosan. Tehát mindenkinek, ez a mániája mindenkinek, hogy hogyan tegyék elérhetővé a tudományukat. Tehát ha akarsz, akkor minden nap másik helyre mész. Van egy biciklid, meg van egy viszonylag élhető ugye buszok, villamosok és metrók által jó kezelhető távolságok, és innentől kezdve te a Stanford és a Berkeley között ingázol a különböző nyílt napokon, meetupokon, community buildingen, előadásokon, ingyenes előadás, $5 előadás, tehát hogy ugyanúgy rájöttem arra, hogy New Yorkban meg lehetne abból élni, hogy énekre jársz, mármint hogy kajáilag, tehát hogy folyamatosan, tehát hogy ott rájöttem arra, hogy annyi könyvbemutató, vernisszázs van, hogy ha akarsz, akkor gyakorlatilag fel tudsz építeni egy életet úgy, hogy élsz egy haverodnál, és könyvbemutatókon és vernisszázsokon eszel délben és borozol este. Tehát gyakorlatilag ez gond nélkül.
1: Van ilyen életmód Budapesten is. Én magam is egy rövid ideig éltem ezt.
2: Megnyitok, rengetegen, igen.
3: Igen, tehát gyakorlatilag szerintem meg lehet élni. Tehát úgy megetett, hogy étkezni, abszolút, tehát ingyenes, tehát az ingyenes étkezést megteremthető New Yorkban is teljes mértékben. Ugyanez San Franciscóban megteremthető ez a diéta az agyadnak. Tehát, hogy tényleg tehát minden nap van lehetnek olyan élményeid, hogy megnyílik egy új univerzum, hogy na hát erről még így soha nem gondolkodtam. És nekem, mint ilyen learning junkie-nak, ez tényleg egy paradicsom. Tehát, hogy ilyen szempontból egy nagyon, tehát San Francisco az zseniális olyan szempontból, hogy nagyon sok minden van. Tehát van kultúra, nyilván az a színházi kultúra nincs, amit én nagyon szeretek, tehát az New York, de van független film és dokumentumfilm kultúra abszolút, van ez a jövőbelátós tech kultúra, tehát ez a Long Now Foundation, hogyha ezt ismeritek, meg ez a környéki csapat zseniális, van ilyen politikai beszélgetések, és hát rengeteg technológiai meetup, AI, a legkülönbözőbb súlyosságok. Tehát szoktam járni például, ami engem szokott érdekelni, a Quantified Self meetupokra, ami ugye egy pici mozgalom volt 3-4 éve, és ma több száz ember méri magát a legkülönbözőbb módokon, tehát ott ezek az órák, hányat lép, milyen a pulzusa, hogyan tudja elérni az optimális humán eredményeket.
2: És van ennek valami kézzelfoghatósága, mert ugye...
3: Rengeteg, persze, például az amerikai Bringa csapat az elhatározta, hogy ő semmit nem fog doppingolni, hanem csak ilyen quantified self alapon megy, és elképesztő eredményeket érnek el azáltal,
2: hogy tudják, hogy
3: mikor kell aludni, mikor kell és mit enni, hogyan működik, tehát hogy gyakorlatilag az, hogy komolyan veszik azt, hogy megadják a szervezetnek azt, ami kell, ebből nagyon komoly eredményeket érnek el. Tehát, hogy ugye a VB nyertes német egy csapat már az előző VB-n 4 éve úgy volt bedrótozva, hogy mindent tudtak a kispadon, azt, hogy a játékos hány lépést tett, futva, gyalogolva, mikor elérte már a píkjét, vagy nem, és úgy nyerték meg a VB-t, hogy egyszerűen a játékosokat a gép lehívta a pályára.
2: Hát akkor ez már a Big Data Science-ba
3: abszolút, tehát a német csapat a Big Data-val nyert 4 éve.
2: Ez már kemény dolog, mert itt ugye visszacsatolunk ez az egész IT-hez, hogy az emberi teljesítmény számosításával kontrollálhatóvá válik ez a dolog, és hogyha megvan az ember, aki megmondja, hogy mi a jó neki, vagy hogyan lehet ezt fejleszteni, akkor innen már csak egy lépés az, hogy hát tömegek legyenek így befolyásolva, és ugye ez a csel, hogy ez jó-e nekünk.
1: Hát nekem a régi álmom ugye az intelligens ingecske, amelyik méri a testemnek a vitamin, mikroelem tartalmát, megmondja, hogy mikor, mennyit, hogyan kell innom, mikor kell aludnom, és mennyit, hogy mennyi fehérhidrátot fogyasszak.
3: Abszolút.
1: Ez nagyon praktikus. Most is ezt csinálom a magam egyszerű módján, ugye, hogy figyelek a dolgokra, és megpróbálom optimalizálni, sőt, szerintem mindenki ezt csinálja a világon.
3: Így van, és a figyelésre segít ez tulajdonképpen, érted? Tehát amint valamit így tudsz mérni, azonnantól kezdve fejleszthető, és össze tudod kötni testi érzésekkel, érted? Amikor ebben nem volt, most szomjas vagyok, érted? Egy csomó ember annyira nem figyel oda, hogy észre se veszi, hogy folyamatosan dehidrált állapotban van. Például.
1: Ami például nem jó az agynak.
3: Így van.
2: Semminek se jó, hát a testünk több mint 70% vízből áll, és ezt mindig elfelejtjük, főleg amikor sok sört iszunk, egyre kevésbé iszunk vizet, és pedig kéne minden pohár sört után egy kis vizet is.
3: Így van, így van.
1: Mondjuk a dolog árnyoldalához hozzátartozik, hogy Kaliforniában, amit most mondjuk azt mondom, hogy San Franciscótól San Joséig terjedő szakaszon, úgy tudom, hogy az amerikai viszonylatban a legmagasabb a válások és öngyilkosságok száma, mert van ez az up or out elv, hogy mindig többet teljesíts, többet keres, ami hát leginkább mesterséges szerekkel felturbozva tartható fenn egy darabig.
3: Igen.
1: Tehát ott nagyon nagy a gyógyszerhasználat, amfetamin használat, igen, bár mondjuk pont ebben a milliárdos leszel, vagy hajléktalan dokumentumfilmben, ott azt mondták, hogy egy átlag San Franciscói az füvet szív, Toyota Prius-szal jár, ha nem azzal megy, akkor biciklizik, egészségtudatos és környezettudatos.
3: Igen.
1: Tehát érdekes ez a kettőség.
3: Abszolút jelen van.
2: Ez egy Kalifornia nagyon nagy országrész.
3: Bizony, hát a...
2: És ebből San Francisco az ezerszeresen kiemelkedik.
3: Igen. És nyilván teljesen más Dél-Kalifornia, mint Észak-Kalifornia, tehát az messziről megmondott, hogy
2: valaki. Pont Kaliforniában van most egy illető, aki egy börtönből csinál Kender telepet, tehát Kender gyáratok, egy megszűnt börtönből csinál, csak azért, hogy a körforgás ne szűnjön meg.
3: De
1: szerinted nem fog összeomlani ez a rendszer? Ez a túltermelő, túlfogyasztó rendszer?
3: Én azt gondolom, nem biztos, hogy megússzuk forradalom nélkül, tehát ez nagyon... Én alapvetően evolúciópárti vagyok, tehát nem hiszek abban, hogy a világforradalom az segítene minket, de van, abszolút van egy olyan vonal szerintem itt, hogy ezt nem fogjuk megúszni, tehát hogy nagyon más világ lesz itt viszonylag hamar.
1: Ugyanerről gondolkozunk itt mi Magyarországon, hogy hogyan lehet ezt a rendszert, ezt a bebetonozott rendszert megváltoztatni, igen, mert nem nagyon látszik most a lehetőség.
2: Se fék, se ellensúly, ugye? Vagy hát legalábbis ami van, az nem a mi kezünkben van, vagy nem elérhető, illetve igen, nem megszólítható.
3: Igen. Igen, tehát ez ilyen szempontból kicsit ebben én most már olyan nyugodalmasabb állásponton vagyok, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, tehát azt gondolom, hogy egyszerűen bizonyos dolgokon keresztül kell mennünk, óriási tanítómester, mondjuk a mostani miniszterelnök abban, hogy az inga hova lenghet ki, és...
2: Ez most melyik ország, amiről beszél?
3: Mondjuk Magyarországon, ja. és nagyon sokat, hogy mondjam, tehát egy ilyen teher alatt nőhet egy demokrácia pálma, hogyha az ember jól megtanulja, hogy mit nem akar. Tehát...
2: Ez nagyon pozitív, amit mondtál, de ezrek és ezrek hördültek fel most a rádiókészülék előtt, hogy bölcsvezérünk teher alatt növeszti a demokrácia pálmáját?
3: Ja nem, azt mondtam, hogy tehát, hogy mondjam.
2: Egy
3: tehát,
2: lehetséges emberről beszélgetünk.
3: Ja nem, én pont az ellenkezőt mondom, azt mondom, hogy minden élmény tanít, vagy arra tanít, hogy hogyan, vagy arra, hogy hogyan ne csináljad, érted?
1: Minden vagy el, vagy megerősítés.
3: Igen.
2: És itt egy telefonáló 2153. Szia hallgató, mondjad.
4: Szia. Mélységesen egyetértenék, ha nem érezném azt, hogy a többség azért egyetért ezzel, ami itt folyik. Tehát nem úgy élik meg, hogy változtatni rossz, hanem tehát igenis, hogy a kétharmad ott van, basszus.
2: Igen, a többség szereti bölcsvezérünket.
4: Igen.
3: Minek a többsége?
1: Minek a többsége? Ez egy érdekes kérdés.
4: Magyarország lakosságának, állampolgárainak, polgárnak.
3: Ez
1: nem olyan egyértelmű. Igen. Nem olyan egyértelmű.
2: Hát azért...
4: De miből derül ki az ellenkezője?
3: Hát mondjuk ebből a népszavazási dologból.
4: Hát ez... Én is amellett lennék, de...
1: Ismered azt a történetet, nem, hogy Orbán Viktor sört rendel. Kér egy korsó sört, kap 2 decit, és azt mondja, hogy de hát ez csak fele annak, amit szerettem volna. Igen, de ennek 98% a sör.
4: Szaggat, nem hallom, háló.
3: Oké, halljó.
2: Szóval itt a kérdés felmerül, ugye jövőkutatásról beszélünk. Egyrészt azt mondják, hogy ha lenne változás, mondjuk kormányváltás, és ezek után ugyanott folytatnánk, ahol eddig, akkor ugyanúgy nem történne változás, sőt, lehet, hogy még rosszabb szituációba kerülnénk. És ez a csapdája ennek, ami most van, ugye nincs alternatív, nincs ellenzék, ami felé lehetne menni. Mondják egyrészt, hogy milyen jó lesz majd, hogyha a kétfarkú kutyapárt kerül kormányra, akkor szakértői kormányt fog létrehozni szakértőkből, és kizárja az eddigi csókosokat, talpasokat és táskahordozókat. Én is olvasnám ezt a könyvet tovább, úgyhogy majd küldjétek el a második részét is.
1: De van-e vajon olyan jövőkép, amiben a lehető legjobban beleszólhatok én, mint választópolgár, vagy honpolgártárs az ország, vagy legalábbis a szűkebb, tágabb lakhelyemnek a döntéseibe?
3: Van, én csináltam egy ilyen rendszert, amit lehetne szerintem üzemeltetni. Tehát én arra gondoltam, hogy családokból és törzsekből kéne alulról építkezve felépítenünk egy olyan típusú rendszert, ami arról szól, hogy a fölfelé rétegződően képviseleti módon menne a történet, ahol mondjuk egy ilyen családméretű, mondjuk egy ilyen 15 fős képződményt képviselne egy családfő, a családfő része lenne egy törzsnek, ahol csak családfők vannak, abból lenne egy ilyen 150 fős közössége ezeknek a családfőknek, akkor annak lenne egy képviselője, egy ilyen törzsfőnek, az megint része lenne egy ilyen családméretű klánszervezetnek.
1: Ez a 150, ez honnan jött?
3: Az a törzsi szám, tehát 120-150-ben voltunk, ez egy Robin Dunbar nevű kutatóhoz kötődő. És akkor ezek a 15-150-es dolgok azok váltogatnák egymást egy ilyen rendszerben, ahol az egész rendszeren végigfutna mondjuk radikálisabb esetben fél évente, vagy évente, két évente egy választást megerősíteni azokat az embereket, hogy még mindig akarom-e, hogy ő képviseljen minket.
1: Volt itt bent többször adásban egy nagyszerű magyar etológus, aki azt mondta, hogy ez az a szám, amilyen közösségben kéne élnünk.
3: Igen.
1: Azért kérdeztem vissza.
3: Abszolút, ezért az a szám. Közösségben. Ezért az a szám, igen. Abszolút. Abszolút, tehát ezt Csányi nagyon gyakran emlegeti. Tehát szerintem valami ilyesmi, és az izgalmas az, hogy most már egyre inkább meg lesz rá a technológia. Tehát egyre inkább birtokában vagyunk annak a technológiai háttérnek, hogy el tudjunk kezdeni ténylegesen ilyen típusú irányítás támogató rendszereket globális méretekben is végig gondolni és megalkotni. Tehát szerintem egy izgalmas ilyen szempontból a technológiai világ szempontjából nézve nagyon izgalmas lesz a következő 50 év, hogy milyen új irányítási rendszereket tud az emberiség magáévá tenni, mert jelen pillanatban ugye ezek a technológiai rendszerek csak támogatják a régi rossz rendszereket, tehát ugye a Magyarországon az, hogy 10 millió ember hogyan szavaz, ez egy adatbázisban, egy ilyen pici sarokban elfér, hozzáférő kis gépen ez kiszámolható, és innentől kezdve követhető, tehát nyilván azért kellenek ilyen hadgyakorlatok, mint a vasárnapi, hogy ugye ez végigfut egy ilyen rendszeren, egy ilyen sorozat, és akkor még pontosabban tudják, hogy hova érdemes az erőforrásokat allokálni. Amerikában ezt az Obamáék fejlesztették tökélyre 8 évvel ezelőtt, és látszik, hogy Amerika méretben is működött egy ilyen. Tehát tudták úgy koncentrálni az erőforrásaikat, hogy pontosan azokat meg tudták célozni, akik megmozdíthatóak.
1: A 8 évvel ezelőtti választásról beszélsz?
3: Igen, tehát ott volt egy, arról sokat lehet olvasni ilyen különböző metodológiai cikkekben, hogy csinálták meg azt, hogy el tudták érni a magukat függetlennek vagy undecidednak, tehát még nem eldöntött módon szavazónak tartó emberek barátait, hogy ők velük beszéljenek. Tehát ez volt a titka a történetnek, így tudták gyakorlatilag a Obama győzelmét.
1: Mindenki hozom még egy embert?
3: Igen, ennek a szofisztikált és iszonyúan célzott változata.
1: Meg tudom, hogy a színesbőrű lakosság leszavazási aránya is sokkal magasabb volt, mint a korábbi választások idején.
3: Persze, hiszen ugye ott ugye ez egy nagyon régi trend Amerikában a 60-as évek óta, hogy próbálják kizárni a színesbőrű lakosságot a választásból, tehát ne legyenek illúzióink, amikor itt kopaszok állnak a választás irodában fizikailag. Amerikában törvényeket hoznak a helyi republikánusok államszinten, hogy hogyan, mit tudom én, egy előre meg nem nevezett választások előtt 2 hónappal lévő napon egy kicsi, ám de sötét és eldugott helyiségben kell megjelenni a jogosítványod mellett még egy másik identifikáló dokumentummal, ami nincs senkinek, és akkor lehet szavazni. Tehát gyakorlatilag kitalálnak olyan törvényeket, hogy hogyan lehet a nem nagyon érdeklődő lakosságot kizárni a szavazásba.
1: Ez nagyon jó. Emlékszem, amikor elpusztították a Földet a Galaxis Utikalóz Stoposoknak című dokumentumregényben, akkor az volt, hogy de hát 20 éve ki van állítva a dokumentum.
3: Az Alfa Centaurira.
1: Mindössze 10 fényévre lévő hivatalban. Ha valakit ennyire nem érdekelnek a lokális hírek,
3: akkor mire számít, igen. Így van, hát körülbelül ez.
2: Arról keveset beszéltünk, hogy az információs társadalom korában az információ, ami az egyik métej lehet. Tehát ha túl sokat tudunk valamiről, akkor az keserűségbe, apátiába dönthet bennünket, illetve mihez kezdjünk az információkkal, amiről eddig mit sem tudtunk. Nem tudom, hogy ennek van-e már tudománya a túlinformáltság kezelésének, de ez szerintem manapság egy igazán különös dolog, amikor még a nagymamám is olyan helyekről szerzi olyan információit, aminek már a verifikálás is probléma.
1: Hogy Tinder? Mire gondoltam? Szerzi a nagymama az e-bot.
2: Szóval te volt!
1: Jóra húztam a nagyit, szeretetből.
2: Kedves tőle, azóta is imádok.
3: Mindenre fel, nagyi. De jó.
2: Szóval hogyan lehet ezt kontrollálni még akár?
3: Minden kontroll csak illúziókával, hát ez a neved is mutatja, most tényleg ilyen kérdéseket nem
2: de most van egy 2 éves gyerekem, akinek próbálok egy utat mutatni, hogy amit én nem tapasztalhattam meg, hogy beleszületek egy információs társadalomba, és magam bőrén kell kitalálni ezeket az utakat, tehát talán a gyerekemnek már lesz ilyen tantárgya, aminek az a neve, hogy
3: információk kezelése.
1: Vagy demokrácia.
3: Verifikálás. Igen. Izgalmas, ez szuper izgalmas dolog, és nekem én nagyon nem szeretnék mondjuk a 7-8 éves gyermekkel bíró barátaim helyébe lenni, akik mesélik ezeket a sztorikat, hogy hogyan működik a cyberbullying, érted, a 7 éves gyerekek között, hogy felteszik valakinek a képét a Facebookra, odaírják, hogy hülye, és akkor azt kell lájkolni, és mindenkinek szólnak, hogy lájkoljátok azt a képet, hogy Jancsi hülye, és akkor innentől kezdve, ami korábban ugye egy osztályteremben működött, az most működik az internet nyilvánossága előtt, és Jancsik a kurva szarul érzi magát emiatt. Tehát, hogy van egy iszonyú sötét oldal ennek a történetnek, az önmagam utogatása, a tények helyett a tényekről alkotott percepciónak a fontossága és előtérbe kerülése, tehát nekem ilyenkor az egyetlen válaszom tényleg a kosztarikai őserdő, tehát hogy...
2: Akkor visszajövünk egy kis zene után a kosztarikai őserdőből.
1: Korofia,

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, és hatalmas öröm, hogy itt van velünk Karafiát, Balázs, Szabi, Csabi, és hát Amerikából eljutottunk oda, hogy mihez kezdjünk akkor, hogyha az állam kezd el olyan pecsétes papírokat küldeni nekünk, vagy már azt sem küldi, hogy hát egyszerűen az életünket teszi egy új vágányra, és ez ellen mit lehet tenni?
2: Ez de szépen mondtad.
1: Hát igen,
3: hát, figyelj,
1: a gettósításról
2: egy új vágány.
1: Mi, sorry.
2: Basszus.
1: De...
2: ez a nem mindegy.
1: Igen,
2: tehát egy új vágányra kerül az életünk pályaudvaron. Közben csinálok egy tíros.
3: Egyébként a CIA-mon is sem mert volna szerintem korábban olyan eszközökről, persze, amivel ilyen szinten nyomon lehet követni a hétköznapi ember életét, mint például a Facebook vagy a Google.
2: Persze.
3: De tehát szerintem...
2: abszolút, meg a kamerák. Hát nézzetek meg a Matt Damon-nek a legújabb filmjét, ez a micsoda, a Bourne-ban, azt hiszem, most már a negyedik film. Ott van egy kis izé, van egy kis bemutató arról, hogy hogy működnek ezek a technológiánk. Nyilván kicsit el van túlozva, de nem nagyon.
1: Hát ott a Snowden-es sztori, ott azért... igen. Elvileg nincs eltúlozva semmi, ott keményen beírják a keresőbe, és a magánlevelezés legutolsó szögletéig mindent kiadnak.
3: Tudom, hogy minden az Egyesült Államokban forgalmazott telefonkészüléken van egy pici app, ami az összes billentyű lenyomást azt jegyzeteli. Tehát mindent, amit írok üzenetben, saját jegyzetben, miket hallgatók.
1: De hát ennek a párja, ami egy éve vagy két éve jött ki, az, hogy a legtöbb nyomtató kábelében van egy olyan dolog, hogyha felcsatlakozik az internetre, akkor bizonyos ilyen megfigyelő cégeknek elküldi a listát, amit nyomtattál. Tehát a kábel be van beleépítve.
3: Ez annyira megnyugtató, tehát ez azt jelenti, hogy például nálam nagyon sokszor megkapták a különböző rága leírásokat, tála leírásokat, és akkor ezzel mint egy növelem a közérdeklődését az indiai klasszikus zene irányában.
1: Hát igen, Snowden is ezen szenvedett, hogy ő csak egy ilyen csoportosító programot szeretett volna csinálni, és valami egész mást hoztak ki belőle a munkatársai, hogyha lehet ezt mondani, munkatársaknak. Igen. Mindegy, nem is erről beszélünk most. Nem, tök másról. A vendégünk egy olyan önmegvalósító dologba vesz részt, ami túlmutat a nullákon és az egyeseken, és konkrétan a nulláról, önmagáról szól. Az ember önmaga felfedezéséről nem lépünk túl az egyről.
2: Az egyről szól, legyen az egyről, kávas.
1: A megvalósított önmagunkról beszél?
2: Igen, legyen az.
1: Hát akkor a hallgatóknak is egy pár szóban, mert olyan dologgal foglalkozol, ami egyrészt távoli a valóságtól, másrészt viszont mi közelebbi annál, mint saját fejlettségünk, vagy fejlesztésünk.
2: Igen. Tegnap volt pont csináltam egy workshopot egy 25 emberrel, és ott arról beszéltem, hogy magunk vagyunk a felelősség a saját valóságunkért, és azzal illusztráltam ezt, hogy nem lehet mást tenni úgysem. Tehát az, amit mi mondjuk látunk a világból, az körülbelül úgy épül föl, hogy van egy valóság és a tények, amit még senki nem látott. Akkor utána van egy szelektált valóság, ami a te valóságod. Utána ezt a szelektált valóságot te interpretálod, utána ezt az interpretációból levonsz konzekvenciákat, utána ezekből a konzekvenciákból építesz hitrendszereket, és aztán pedig a hitrendszerekre építesz akciókat, amik nyilván teljesen függetlenek és a valóságra támaszkodnak szerinted. Tehát, hogy olyan mértékben csináljuk úgy is a saját valóságunkat, hogy akkor azt javasoltam az egybegyűlteknek, hogy akkor már csináljuk tudatosan. Tehát hogyha így működik ugyan a valóságunk megélése, akkor viszont miért ne vállaljunk felelősséget ezért a valóságépítési folyamatért, hiszen might as well, tehát akkor már miért ne csináljuk okosan? És akkor elmondtam ennek az eszközeit. A kedvenc példám az szokott lenni, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt, hogyha bejöttünk egy ilyen helységbe, akkor borzalmas bűz volt, mert egyszerűen a higiénia nem volt semmilyen módon része a kultúrának. Az elmúlt 100 évben egyszerűen olyan elképesztő kulturális változás állt be a civilizációban, civilizációban, hogy ciki lenne, hogyha most mind a ketten itt fintorognátok, mert én mondjuk egy pár hete nem mosakodtam volna.
3: De az, hogy bűz volt akkor, az csak, hogyha most időutazóként visszamennénk, akkor tűnt volna föl.
2: Persze, hát ez tök természetes volt. Így van, abszolút időutazóknak lenne csak ilyen szempontból baja. Persze, abszolút. Na most innentől kezdve viszont ugye azt látjuk, hogy úgy ugyanez a higiénia nem köszöntött be a mentál higiénia területén, tehát hogy nem tartjuk karban a saját fejünkbe lévő dolgokat. Miközben ugyanúgy, ahogy vágjuk, mossuk mondjuk a fejünk külső oldalán növő dolgokat, ugyanúgy dolgozhatnánk a fejünk belső oldalán lévő dolgokkal is. Tehát tulajdonképpen ennek a módszereit részleteztem ott ebben a kis előadásban, amiről lesz amúgy videó hamarosan. Közzétesszük.
1: Mi a címe kb. Vagy hogyan lehet erre rákeresni?
3: Hát ugye azt mondom, hogy szerintem osszuk meg majd a harmadik utas oldalán, és akkor meg.
1: Igen, csak ugye viszonyításként, mert most annyi kulcsot mondtál el hirtelen, hogy igen. Így azért nehezebb megtalálni.
2: Igen, felébredt vezetőknek szoktam ezeket hívni, és archetípusok a vezetésben, meg ilyen talányos neveket adtam ezeknek, de leginkább az éber élet az, amit én ilyen mémként igyekszem tolni. És az Éber élet jegyzetek című kis blogomban írogatok erről, mely szerint szuper egyszerű eszközei vannak annak, hogy az ember egyszerűen karban tartsa mondjuk a tudatalattiát, és a tudatalattián keresztül a kapcsolatát mondjuk a kollektív tudattalannal, és hogy biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy pár száz év inkvizíció előtt ez egy mindenki által űzött mesterség volt. Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy elektromosság előtt nem tudtunk más csinálni, mint beszélgetni és elképzeltetni egymással dolgokat, meg magunknak elképzelni dolgokat a tűz körül vagy a szoba melegében. Tehát ilyen szempontból az elképesztő nekem, aki most leginkább ilyen transzsal foglalkozom, mindenféle transzokkal, hogy mennyire egyszerű transzban lenni, transzba kerülni, és hogy nem az a kérdés, hogy kerülsz transzba, hanem az, hogy nem kerülsz transzba. Tehát hogy tudsz kikerülni mondjuk a politika által csinált transzból, hogy tudsz kikerülni az embertársaid által csinált transzból, hogy tudsz kikerülni a magad által csinált transzból. Az sokkal fontosabb és nehezebb kérdés, mint az, hogy tudsz belekerülni. Tehát igazándiból ez a mostanában, ami engem igazán érdekel, hogy hogyan tudjuk ezt a típusú munkát elérhetővé tenni a tömegeknek, mert ez az egyetlen ellenszere szerintem az ilyen Putyin, Trump, Orbán, vagy akár a másik oldalon Clinton, Gyurcsány típusú nekifutásoknak, nem, hogyha te magad tisztában vagy azzal, hogy hogyan nem tudják a te gombjaidat nyomkodni. Ugye Orbán nem csinált mást, meg ez a csapat, mint pár milliárd forintért nyomkodta a gombjainkat, felépítve ugye egy nem létező ellenség képét, ugye még erősebb, amit a egyik hallgató is idézte az Új Péternek a mai cikkét, érdemes olvasni a 444-en, ugye, hogy minél messzebb van az ellenség, annál könnyebb felépíteni. És ezzel foglalkozva valahogy egy kicsit aztán megértettem azt, hogy működött a náci propaganda gépezet is, hogy megéreztem azt, hogy mi van, amikor mondjuk akkor még ugye kellett egy stadion, ahol ezeket tudják csinálni, hogy az érzelmeket felkorbácsolva meg tudják csinálni azt, hogy az összes pozitívat behozzák magukra, és közben az összes negatívat viszont azt valahova irányítani kell. Érted? Tehát, hogy a felkorbácsolás utáni szétválasztás csak az ellenségkép megnevezésével tud történni, mert akkor tud minden letisztult pozitív bennmaradni. Tehát akkor lehet a vezért imádni, hogyha van kit utálni, mert különben basszus, nekem kénytelen vagyok a felkorbácsolt érzelmeimet itt belül megoldani. Tehát ez a működési mód valahogy így lejött nekem, hogy basszus, ez mindig így fog működni, mert ezt tudja megtartani az üstben az imádatot. A feltétel nélküli szeretet, a végiggondolás nélküli szeretet, az, hogy mindig van egy cső, amin kimegy egy általuk irányítható módon, közben itt magyarázom a Tilos Rádió hallgatóknak, vagytok, nem tévénézők, próbálom itt képileg is megfogalmazni ezt az elméletemet, de szóval...
3: Ott 1984-ben ott volt a gyűlölet órája, azt úgy hívták, amikor a gyűlölt vezérképét vetítették ki, és meg lehetett dobálni bakancsal, meg lehetett húrogni, utána jött a saját vezérünk képe, amikor fölállva lehetett sírva örülni, hogy ilyen fantasztikus vezetők
2: van. Újra kell olvasni. Most a Szép új világot olvastam újra, hát az is borzongató, 21-ből vagy mikor, yeah. Tehát zseniális.
3: De az meg hogy az 1984-et eredtentésül írták, és nem tanácsadói kézében.
2: Valahogy ez nem jött át, igen, úgy látszik.
1: De ez hát a fajta öntudatra nevelés, amit te mondasz, ezt korábban is felvetettük, amikor a gyerekeknek, illetve egyáltalán mindenkinek az információ áradattal szembeni tevékenységében egyfajta kritikára nevelés, vagy odafigyelés.
2: Igen. Ez része volt a Jobbik tradíciónak a 20. században, tehát mindig megvolt ez a tradíció, de úgy tűnik, hogy jelen pillanatban ez most hát vagy vesztésre áll, vagy visszahúzódott, vagy legalábbis újraértelmezés előtt áll, pontosan az általatok említett, hogy mondjam, információfogyasztás, kritikai információfogyasztás tantárgy hiánya, vagy várható bevezetése kapcsán, igen.
3: De az nem probléma, hogy információfogyasztásban is érzelmeket követünk, tehát az, hogyha én azt mondom, hogy nem tudom, intellektuálisan közelítem meg a kérdést, akkor pont ellene dolgozok a saját belső triggereimnek, miszerint én a macskás videókra szeretek kattintani, mert azok mennyire cukik, és bennem az érzés lesz, hogy
2: De ezzel kapcsolatban pont te olvasnál egy tök jó kis cikket, egy rövid cikket, ami arról szólt, hogy a mindless facebookozást is lehet mindful módon csinálni. Tehát érezd meg azt az egeret az ujjad alatt. A kattintást figyeld meg. Olvasd el a cikket, és hagyd, hogy hasson rád. Örömet okoz-e? Ha nem, azonnal csukd be. Ha igen, egy válasz egy hasonlót. Nézd meg, hogy gördül lefelé az egér. Tehát, hogy igenis lehet. Tehát, hogy ha már úgy döntesz, hogy most 10 percet rászánsz, érted arra, hogy örömet okozol magadnak a macskás videókkal, akkor ez nagyon fontos, hogy ezt mindful módon csináld. Tehát tudatosan akkor most az örömszerzésre fordíts az időt. És akkor lehet, hogy csak 5 perc elég lesz például, érted? Mert ha hatékonytalanul csinálod a buta a facebookozást, akkor lehet, hogy az akkor több időt fogsz lehet tölteni.
3: Hát nekem annyira kezelhetetlen volt ez az egész rendszer, hogy egyébként pont a te tanácsodra fölraktam a Kill Facebook appot, és ezért nincsen
2: newsfeed. Igen, ugyanez van, ugyanez nincs newsfeed-em nekem.
3: Tehát valakire, hogyha akarok, Csabi, hogyha érdekel, hogy mit csinálsz, akkor rád nézek, de amúgy nincsen ez, hogy az emberek folyamatosan nyomják.
2: A newsfeed eradicator, igen, című Chrome applikációt javaslom mindenkinek.
1: Na, ez nagyon jól hangzik, azért most már gyakorlati tanácsok idejében vagyunk, így az utolsó 10 percben, különböző programajánló, jövőkép, bemutató.
3: Mondom, hogy miről nem esett szó, egy pár dolog, amit szerettem volna, hogyha meghonosítunk, és itt rögtön ki is találjuk, hogy hogyan lehet megcsinálni. Az egyik az, hogy Bogotában egy időben bevezették, hogy nem volt köztéri reklám. Nem volt poszter.
1: Az Buenos Airesben van.
3: Nem volt óriás plakát. Szintén itt kitalálták, hogy inkább a közösségi közlekedésre helyezik a hangsúlyt, és azokat az utakat, amit korábban autóknak építettek, azt elkezdték befüvesíteni, és egy-egy sávot hagytak meg a busznak, volt még bicikli. Ezt is jó lenne, hogyha behoznánk az országba, de hogyha konkrétan Amerikára próbálok meg visszaemlékezni, akkor amiket nagyon szeretnék csinálni, az ugye az egyik az, hogy a busz órába legyen ilyen kerékpártároló, a másik,
2: Nagy reggeli, igen. Mosolygás az utcán,
3: szuper jó. Szeretném, hogyha piros lámpánál lehetne jobbra kanyarodni, hogyha forgalmat nem zavarom.
2: Abszolút. Én egyszer meg is jelentem Magyarországon, és amikor a Rákóczi úton mentem, akkor jöttem rá, hogy ezt itt ne csináld, Balázs. Ezt itt semmiképpen ne csináld.
3: Összekeverted az országokat?
2: Igen, amikor a Síp utcára simán bekövettem.
3: Aztán a közlekedésben még nagyon tetszett az, hogy az egyenrangú utak kereszteződésénél nem egyszerűen jogkész szabály van, hanem mind a négy befutó útnál van egy elsőbségadás kötelező tábla.
2: Így van, és aki előbb ért oda, igen, az megy utána.
3: Ami nagyon csökkenti a baleseteket, hiszen mindenképpen meg kell állnod, tehát nem mész egy ilyen kereszteződésen lendületből.
2: Igen, az nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy bevállalják azt, hogy igen, ezt forgalomlassítás miatt csináljuk. Tehát nem azért, mert hülyék vagyunk, hanem azért, mert azt akarjuk, hogy álljál meg. Érted? Tehát, hogy ez baromi jól működik, nyilván autósként baromi idegesítő, hát pont azt nem, tehát ugye a zöld hullámnak a poláris ellentétjéről beszélünk, borzalmas.

0: egy félelemben tartási eszközt az embereknek. Tehát, hogy emberek beleülnek ilyen fém, ilyen harci eszközökbe, és azokkal így egymásnak és másik embereknek mennek állandóan.
1: Érted? Meg erre épül az egész városunk. Tehát nem arra, hogy itt mi szeretnénk jól érezni magunkat,
0: hanem az autó.
1: A drága kis autómnak legyen hol pihennie, sétálgathasson erre.
0: És nagyon szép látni azt a budai környéken, ahol én felnőttem, hogy az autók lehetetlené teszik az autók haladását.
2: Igen.
0: Tehát ugye, hogy ezek az utcák nem arra, nem az autóforgalomnak itt állva, messze nem a parkolóautó egyik sáv, másik sáv parkolóautó, ez majdnem sehol, és innentől kezdve egyszerűen nem tudnak haladni az autósok szerencsére a többi autós miatt. Tehát gyakorlatilag olyan természetes forgalomlassítás van érvényben mondjuk azon a környéken, mert egyszerűen nem lehet menni.
1: Aminek a problématikája az, hogyha közelben lakom például, és hosszú időn keresztül az álló autók csak pöfögnek, mert annak sincsen kultúrája, hogy ilyen esetben mondjuk leállítsák a motort.
2: Hát mert várják, hogy menjenek
0: tovább. Tehát jönnek az elektromos autók, ugye egész pontosan visszajönnek az elektromos autók, ugye, mert azt mindenki tudja, hogy először az autók elektromosok voltak, mielőtt benzinesek lettek volna, mert hiszen akkor mindenki azt mondta logikusan, hülyék vagytok, egy 30%-os hatékonyságú benzinmotor, egy szuper elektromos. Hát ez szóba se jött. Tehát a kapitalizmus versenyében nem lehet 30%-os hatékonyságú motorokkal nyerni, de igen, lehet nyerni, mert kiderült, hogy ingyen a cucc a földbe.
2: Igen.
0: Tehát innentől kezdve ugye visszatérünk az elektromos autókhoz, és akkor már ez működhet, hogy akkor már nagyon kevésre vagyunk attól, hogy az föltenni valamilyen izére, ami úgy húzza, érted, és akkor már úgy kötött pályás közlekedésre.
1: De klasszikus ugye, hogy van ez a viszonylag fordítható rendszer, hogy az olajból, ebből a véges mennyiségű anyagból elhasználunk nagyon-nagyon sokat azért, hogy a testünket egy tonnás eszközökben tologassuk.
0: 30%-os
1: hatékonysággal, illetve ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz az olajnak egy másik részével beborítjuk a földet, hogy ne legyen ez a felesleges hülyeség, ez a por,
0: meg... Igen. Én konkrétan növény. Emlékszem arra, amikor ezt a 30%-os hatékonyságot az úgy leesett nekem valamikor 10 éves koromban, és így többször visszakérdeztem, hogy biztos valaki van itt félreértett, hogy mi nem tudtam elhinni, hogy ez így működik.
1: Szuper, véget ért az adásunk. Köszönöm szépen, Balázs, hogy itt voltál.
0: Hadd mondjam el a kedvence, az ismertek az a that awkward moment típusú mémeket, hogy az a kínos pillanat, amikor, és a egyik kedvencem ebből az a kínos pillanat, amikor rájössz arra, hogy a műanyag dinoszauruszok azok igazi dinoszauruszokból vannak.
2: Kemény, gyönyörű. Én még a hétvégére egy rövid programajánló, a ritkán hallható Qualitons együttes lép fel az Aquarium Klubba szombaton, és vasárnap pedig délután 3-tól hanglemez bőrze lesz a Műsziben. Én ezeket szeretném nektek ajánlani, illetve...
1: A Qualitons, ha jól emlékszem, a Red Hot Chili Peppers kedvenc zenekara.
2: Így van, és még október 12-én Krisztóf Penderecki is fel fog lépni a Műpába. Ez a három, ami engem biztos, hogy érdekel, remélem a hallgatókat is fogja. Köszönjük szépen Balázsnak, hogy itt volt vendégben, ez volt a harmadik
1: utas.
2: Facebookon kövessétek a csoportunkat, már majdnem megvan az 1000 rajongója a harmadik utas Facebook csoportnak. 1000 után, ugye, mi jöhet más?
1: 1001.

0: Újra. Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-3773. Az idei év utolsó polkult műsorát halljátok Fekete Balázssal, Lojkó Miklóssal, Zöldi Zsoltal és velem, és tietek a szó.
1: És Szalai Tamás Maxal. Sziasztok, kedves hallgatók! Itt ülünk a stúdióban, az utolsó műsor várjuk, hogy elinduljon, és nem tudtuk igazándiból, hogy miről beszéljünk, mi legyen a téma, és Balázs vetette fel, hogy beszéljünk általában a 2016-ról, erről az évről, amit én Annus Horribilisnek tituláltam a Facebookon, hogy ez egy...
2: Ezek szerint te tudsz latinul.
1: Ezek szerint én tudok egyrészt latinul, tanultam is egyrészt az egyetemen, másrészt pedig, hát egyébként is tudok, hiszen egy művelt értelmiségi vagyok. Na, ez az értelmiség sokszor előjött itt az év során, azért mondtam. Na, azt akarom csak mondani, az első kérdésem csak annyi, ilyen egyszerű lenne. Szerintetek is szörnyű volt 2016? Brexit, Trump?
3: Én nem szeretem ezt, hogy Annus Horribilis meg ilyeneket. Én szerintem nem volt szörnyű olyan értelemben, hogy amikor elindult, akkor sokan érezték, hogy ebből, hogy olyan dolgok vannak folyamatban, amik nem fognak jól kisülni. Ezt szerintem mindenki érezte. És nagyjából úgy kezdtük, hogy két évvel ezelőtt megemlékeztünk az első világháború kitöréséről, és már akkor ilyen visszhangokat, ekókat kerestek a 100 éves 19. századi béke és a lassan 100 éves 20. századi békét veszélyeztető körülményekre. Én nem hiszem, hogy szóval közhely, amit a Mark Twain mondott, hogy a történelem nem ismétlen meg önmagát, csak rímelő sorok. Uh-huh. Tehát igenis, egy hosszantartó, stabil, nehéz, izzadságos módon kialakított körülményekre támaszkodó, alapokra támaszkodó békerendszer, világrendszer kezdett el most már nem csak nyikorogni, hanem azt lehet mondani, hogy tekintve az emberek, a fiatalok attitűdjeit gyakorlatilag véget is ért. Hogyha erre ráébredünk, és nem próbáljuk védeni a bástyáit annak, ami elhalt vagy halódik, akkor ezzel sokkal többre jutunk. Tehát ezért nem mondanám Annus Horribilisnek, mert ez azt feltételezi, hogy van egy Annus Mirabilis, amiben minden jó működik, és ezzel szembe az ostrot, az oszmánok ostromolják a Konstantinápoly falai. Lehet, hogy ez nagyon rosszul fog kisülni, ami történik, de nem hiszem, hogy azért, mert valakik felróható hibákat követtek el volna, vagy azért, mert valakik felróható módon elkezdték ostromolni ezeket a várfalakat. Effektíven nem lehet fenntartani olyan, tehát a hidegháború 20 évvel ezelőtt, vagy több, 25 évvel ezelőtt véget ért. A második világháború kikényszerítette azokat a körülményeket, amik nagyjából a nyugat számára egészen kiválóak voltak. Egyébként bárki bármit rám követ dobhat, szerintem a kelet számára se voltak olyan egészen, kivéve az 50-es éveket tényleg, ami kriminális volt, de a konszolidáció idejében nem volt annyira borzalmas, mondjuk az egészségügyet vagy az oktatást tekintve. Ezeknek az alapjai, a raison d'être, tehát az őket létrehozó és fenntartó logikák véget értek.
1: Milyen? Mik ezek a logikák, amik véget értek? Mik a fenntartó logikái ennek a, hát a békés jólétnek?
3: A fenntartó logikája ennek az volt, hogy hogy mondjam, ugye én olyan, az én gyerekkoromban mindenek a referencia végpontja a második világháború túlélő generáció emlék halmaza volt. Lám-lám, ők ezt csinálták háború. Lám-lám háború végén ez történt. Lám-lám, mi azért éltük túl. Lám-lám, ők ezért élték túl. Ezt kellett csinálnunk 45-48 között. Tehát nem beszélve a nyugat-európaiakat, a franciákat, vagy az angolokat, vagy akár a németeket, akik összejöttek a háború végén, mint túlélők, és azt mondták, ha ebbe bele tudtuk dobni a szolidaritásunkat, el tudtuk törölni a közöttünk levő különbségeket azért, hogy azok, akik meghaltak azoknak a halála révén létrehozzunk egy új szociális rendszert, leromboljuk az osztálytársadalmat, leromboljuk az igazságtalan gyarmatbirodalmat.
1: Az országhatárokat az, Európában.
3: Az a későbbi, de az ENSZ-en keresztül megszüntessük a világ, hogy mondjam, az egész világtörténelem legszörnyűbb betegségeit, tömegjárványait, megszűnt a pest is, a gyermekbénulás, az analfabetizmus, Kína, India, valami egészen horrorszerű világok voltak ott, és ezek gyakorlatilag megszűntek. Ezek azért voltak lehetségesek, mert tényleg az osztálytársadalom, mint olyan, ami abszolút jellemezte például Nagy-Britanniát, és Amerikát is, a polgárjogi mozgalom, tehát mind azért volt lehetséges, mert az embereket fűtötte egy közösségi szolidaritás.
1: Ez valójában a második világháborúnak a traumája.
3: A második világháború
1: volt a kiinduló pontja ennek az egésznek.
3: A traumája és a győzelemnek a
1: mámora.
3: Mámora ünneplése volt az alapja, akár a politikusok szemében, akár az emberi, a kis hogy mondjam, családi emlék, hogy mondjam, nosztalgiák fényébe. Ami hát mondjuk a szovjet szatellitországból azt is tartalmazta, hogy így elvittek embereket, a Malenki, robot, stb. Most ez az egész referencia közeg, hogy ilyen csúnya szót használjak, ez most már az idősebbé váló középkorú embereknek a referencia közege, de az se.
1: Már tulajdonképpen nekik se
3: annyira. Már nekik se annyira. Ez olyan mértékben történelemmé vált, mint mondjuk a 20-as években egy embernek a Kossuth Lajos, vagy a porosz francia háború. Uh-huh. Na most ilyen körülmények között egy olyan erkölcsi rendet, egy olyan gazdasági pénzügyi rendet, a Bretton Woods és az uruguayi gazdasági egyezményeket, amik mind arra alapultak, hogy lám, ott a tiltó és figyelmeztető táblák, amik a Müncheni egyezményről szólnak, amik a Potsdami egyezményről szólnak, amik nem tudom, ezek mind olyan kódrendszerek, amik ma már nem aktívak, nem mondanak semmit. Ebből kifolyólag ezt nem lehet tovább csinálni. Ezt ha nem alakítja át az elit, már pedig nem alakította át az elit, mert őt szolgálta, illetve olyan állásokat töltött be, amik rendkívül jövedelmezők és stabilak voltak, akkor azok fogják megváltoztatni, akik számára ez már értelmetlen, ez az egész. Szoktak ilyen apróságokra lemenni, hogy mi az értelmetlen, hogy a politikai korrektség az értelmetlen. A politikai korrektség is oda megy vissza. A polgárjogi mozgalom előtt igenis Amerikába rendszeresen ki volt írva, kirakatokba, aki nem hiszi, nézzen utána, meg kis motel, meg hotel ajtókra, hogy négerek és kutyákat és négereket ne hozzanak be. Nem volt jogtalan, volt egy 1950, most nagy butasság volt, azt hiszem, 50-es évek végén, azt hiszem 1959-ben egy Ferguson és Plessy volt, az az alapeset, bírósági eset, legfelsőbb bírósági döntés, ami törvénytelenné tette ezeket. Nem volt tilos azt mondani, hát én azt mondom, hogy nem akarok itt egy feketét látni, akkor kiírom az ajtómra. Angliában az 1950-es évek végéig ki volt írva, hogy kutyák és írek ne üljenek.
1: De ennek amit most mondasz, viszont ennek a gyökere nem a háborúra visz vissza.
3: Ennek is a háborúra visz vissza, mert a háborúban védte meg Truman a hogy mondjam, a néger katonai századokat. ott mutatták, ott tűnt el gyakorlatilag az Egyesült Államok hadseregében a diszkrimináció, stb. Tehát ott az a fajta büszkeség, az a fajta önbecsülés, ami Amerikát a világ legnagyobb szuperhatalmává tette a háborúba, az adta a négereknek is azt az önbecsülést, amivel ugye 1 millió ember 1963-ban oda masírozott Washingtonba és győzött. Tehát ez, de hogy ez, és azok után ugye elharapózott az, hogy a pozitív diszkrimináció, nem a negatív, hanem a pozitív. Ugye én Iowa-ban jártam egy fél évet egyetemre, és ott bizony nagyon kevés a sötétbőrű. Azt hiszem, hogy 3 diák volt, talán több ezer közül. De miután van egy törvénykezés, hogy a feketéknek juttatások járnak, többek között minibusz. Tehát őnekik járt egy minibusz, amit használhattak benzintérítéssel mindenről, és járhattak az ország körbe-körbe, akárhova, és mások meg nem. Na most hát ennek már akkor 86-ban, amikor ott van, elég visszás volt, de nem szólt senki, mert mindenki tudta, hogy miért van. Aki morgott egy kicsit, az olyan viccesen morgott. Tehát mindennek az indok rendszere, ami miatt ennek elfogadható volt, mindenki visszavezette az eredetére, hogy hát igen, igen, mert mit műveltünk mi évszázadokon át a feketékkel, ez mind eltűnt, maradt a PC, a politikai korrektség, ami viszont tényleg előrült mértékeket öltött. Hát egyes egyetemeket tényleg be kell jelenteni előre, hogy az előadásod 27. perc, 4. másodpercében lesz egy kijelentés, amit esetleg valaki rossz néven fog venni.
1: Nagy bajban lennék, mert...
3: Mondjuk az egy örmény...
1: Nem tudom, mit mondok még az elején.
3: Mondjuk az egy örmény diák úgy fogja tartani, hogy az a mondat, hogy nem teljesen olyan az örmény holokausztról, ahogyan az van, akkor az előre bejelented, és akkor egy biztos helyre ki kell küldni. Na, ez őrültség, szó szerint. Ez agyamentség. És ebből kifolyólag az e felé való tolerancia sincs, mert ugyanis már senki nem tudja, hogy ez miért van. Úgy gondolják, hogy azért, mert vannak felfogalkodott, jól fizetett pókhasú idióták, akik ezt valamikor kitalálták.
1: Meg az elit egyetemeken végzett politikai vezető réteg, meg az elit egyetemeken végzett értelmiségi réteg, értelmiségi, rákényszerítik ezeket a marhaságokat.
3: Akik fekete limuzinnal járnak, amit a fene tudja, honnan szereztek, körülbelül úgy tekintenek ő rájuk, mint itt tekintettek.
1: És ebben van is valami igazság.
3: Oké, okay. Nem mondom, hogy nincs, tehát nem, igen, csak nem, tehát én most analizálom, hogy miért lett ez. Körülbelül úgy tekintenek Isten mindannyi ő rájuk, mint itt tekintettek a jogtalanná és szavazatoktól mentes állampolgárok a szocializmusba. Hát gondoltad volna, hogy egy ás rendszámú pobjede autóba ülő valaki, tehát valaha neked bármiféle jogosultságod lesz őt eltávolítani. Hát tudtad, hogy nem. Ilyen mérvű jogvesztettséget érez egy átlag amerikai. És emiatt...
1: Megnézem, egy átlag brit is, nem?
3: Nem annyira. Az átlag brit az vicces, egyre jobban érzékelem, hogy miért lett ez a Brexit szavazat. Ugyanis ez az analízis, hogy a tanulatlan, középkorú, sörhasú, odavert az asztalra, amit itt is mondtunk.
2: Futball szurkoló.
3: Igen.
1: Ez ilyen borzongban.
3: Igen, igen.
1: Futball szurkoló. Igen,
3: tehát a 4,5%-os sörtivó.
1: Fokozzuk!
2: Sixpack John.
1: Joe Sixpack. Telet hallottam, igen, ez nagyon jó.
3: Joe Sixpack, aki tényleg sokat iszik, de az olcsó és hig-hig fajtából. Nem ez volt a lényeg. Elég sok, hogy mondjam, jól képzett középosztálybeli fizetést kapó ember is úgy érezte, hogy megszűnt a döntéshozók és a döntések és ő között a kapcsolat.
1: Miért ez valaha megvolt?
3: Hogyne? Hát a Nagy-Britanniában iszonyú erős volt a kis önkormányzati...
1: Meg a szakszervezetek, nem?
3: Igen, de hát az tényleg túlzásba is vitték.
1: De megvolt.
3: Megvolt. Jó, igen, az is hiányzik. És akkor még most átadok a szót másnak, mert itt még most franciákról is akartam volna beszélni, mert ez talán még érdekesebb, amire rájöttem a többi napokban.
1: De azt még ezt a szállatot. Nem csak a sörhasonlók szavaztak a Brexitre, hanem középosztályos ők még
3: is. Abszolút a magas fizetésű, ott tanult
1: de ők is a kontroll, amiatt meg úgy érezték, hogy a kontrollvesztés miatt.
3: Nézd, vegyünk egy Tesco áruházat, ami egy olcsó dolog, de azért minőségi élelmiszer is van benne. És tegyük fel, ez van legközelebb ő hozzá, jó fizetésű, egyetemi vagy közigazgatásbeli ember, mondjuk évi, mondok, hogy 50 000 fontot keres, ez egy olyan jó középfizetés. Nem rossz, és nem túl jó. És lemegy, és azt mondják, hogy hát a Cumberland nevű kolbász megszűnt, amit ő mondjuk 25 éve vesz, ami egy ilyen tradicionális angol, ilyen fűszeres kolbászfajta. Helyette itt van ez az egész sort kicserélték lengyel élelmiszerfajtákra, de úgy, hogy van. Ami ő kipróbál, mert nyitott kozmopolita ember, sokat utazott, és lehet, hogy ki 3 nyelven beszél, és azt mondja, hogy ez egész jó. Ez tök jó, de ki találta ezt ki, hogy miért van most csak lengyel? És akkor azt fogják neki mondani, hogy nem tudjuk, de azt mondták, hogy ki kell cserélni. És akkor elmegy a, mit tudom én, hova az újságos, és azt mondja, hogy hát a nyomtatott változata az Independentnek nincs, a Telegráfot nem tartjuk, a Guardiant, ezt ne haragudjon, de az rossz néven veszik bizonyos vevők, azt azért nem tartjuk, és helyette ott van, én nem tudom, 50 olyan újság, amit ő megért, ha jön akar, mert tanult ember, de nem angol újságok. Ki tudja, hogy ez, és tudok valakiket, akik ezért mondták azt, hogy ez nem, tehát akarom tudni, hogy ezek miért történnek. Ezek nem piaci erők okozták, nem a piaci erők nem okoznak ilyesmi.
1: Hát, hogy a kontrollt kivették a kezünkből.
3: Akkor a kontrollt kivették, semmiféle kontrollja nincs, és akkor ki fog derülni, hogy ez valamiféle egészen elképesztően eldugott helyen egy adminisztratív döntés, ami a döntés mechanizmust is olyan mértékben és olyan módon változtatták meg, amihez nem tud már hozzáférni.
2: Puha. Köszönöm, hogy mindenki rám néz kérdő tekintettel.
1: Már meg se szólaltál eddig.
2: Igen, részben csatlakozom Miklóshoz, és visszamegyek az eredeti kérdésre.
1: Mert ez is nagyon kíváncsi a véleményre. Te azt mondtad, hogy nevettél, mikor Trump győzött, ugye ez az egyik ilyen emlékem erről.
2: Igen, régen nevettem olyan jót,
1: azon a reggelen. A másik pedig az, hogy te tényleg egy másik nemzedék vagy, mint mi a Miklóssal.
2: Tehát abszolút a Miklóssal másik nemzedék vagyok.
1: Nemzedék vagyunk, te pedig egy másik nemzedék vagy. Te vagy az a nemzedék, aki azt arra csapott most,
3: vagy mi van? A Trumpon.
1: Vagy mi van?
2: Hát nem szavaztam sem a Trumpra, sem a Brexitre, tehát így.
1: Hát igen, nehéz lett volna.
3: De lélekben sem?
2: Lélekben sem.
3: Ja, az a lényeg.
2: Nem, bocsánat, tehát a Trumpnál meginoktam, tehát azért inoktam meg, mert a Hillary Clinton szerintem egy borzalmasan rossz jelölt volt. És mondok egy nagyon durvát, ti mind ismeritek a politikai világképemet, ezt én erősen így jobbra sorolnám, de a Bernie Sanders nekem sokkal szimpatikusabb volt. Hát és az borzalmas, hogy kimondani, de
3: miért
2: így
3: nem, de miért nem lehet azt kimondani, amit én mindenütt leírtam Facebookon, mindenütt, hogyha van egy olyan bináris választási lehetőség, amit dilemmának lehet nevezni, mert ez az volt a Clinton és a Trump között, akkor miért nem lehet kimondani, ahogy ezt régen mondták, a dilemmának a lényege az, hogy az már eleve el van veszve, ha dilemma.
2: Én ezért valószínűleg, ha amerikai lettem volna, nem szavaztam volna.
3: Na így
2: volna.
3: Van, tehát egyik se volt elfogadható. Az nem kell választani, ugye nem lehet választani. Volt egy nagy, Alfred Sherman, ez egy kevéssé ismert nagy angol, ilyen népfilozófus volt, ami Angliában még mai napig létező kategória, bár mindent megtesznek, hogy eltűnjön. Aki a király...
1: Publicistának hívják ezt.
3: Hát egy...
2: Közíró.
3: Inkább... Fene tudja, hogy...
2: Moralista.
3: Igen, de ő közszájon terjedtek a mondásai, az a vicc, nem nagyon írt le semmit. A királynővel is álltak, néha teázott, és ott anekdotáztak. Az Alfred Sherman mondta, hogy a dilemmával egy dolgot lehet csinálni, hogy az egy olyan, mintha az ökörnek a szarvai, ha megfogod, akkor kész, nem tudod az egyiket elengedni, mert akkor véged van, tehát akkor le kell vágni mind a kettőt. Ezzel a dilemmákkal egyébként magánéletben is általában így van, hogy ezt nem lehet megoldani. A Bernie Sanders az nagyon magam el... Igen, nagyon magam ellen beszélek, mert én minden a... szempontból tehát olyan, sokan mondják, hogy a Sanders és a Trump az ugyanannak a pénznek a két oldala. Ha ezt nem így látod, akkor mondjad.
2: Nem, én nem akarok ebbe különösebben belemenni, mert tőlem távol áll egyébként is az Egyesült Államok, nagyon távol áll, én 2 hetet voltam az Egyesült Államokban. És életem legboldogabb pillanata volt, amikor Brüsszelbe visszaértünk, tehát így...
3: Én szerettem Amerikából lenni.
2: Erősen tartózkodó vagyok, de annyit mondanék még, nem akarok ebbe belemenni, mert ezt tényleg nem értek meg, nem a that's not my cup of tea, ahogy ugye ezt így szokták mondani. Hogy azért olvastam sokat a Trump után, alternatív oldalakat is, és azt hiszem értem a frusztrációt, ami a Trump győzelméhez vezetett. Tehát ez az epelecshegység,
3: Közép-Amerika,
2: Denver, stb. Tehát hogy azt hiszem ezt értem, de ezt szerintem hagyjuk most, mert mondom én ehhez keveset. Ebből keveset látok, és mondanék még egy érdekes reflexiót, hogy rólam köztudott szakmai körökben, hogy hát ha jó indulatú vagyok, akkor az úgynevezett eurorealistákhoz tartozom, mert elég sokat foglalkoztam európai joggal, meg európai politikával. Mások üvölte vádoltak már dühöngő, örjöngő euroszkepszissel is rossz pillanatokban. És bevallom, hogy engem a Brexit teljesen Európa pártivá tett. Tehát sose gondoltam, hogy megélem ezt a pillanatot. Hogy igazából a Brexit óta úgy vagyok ebben, hogy ez nagyon nem tetszik nekem.
1: Churchill se gondolta, hogy valaha még a kommunistákkal együtt fog harcolni.
2: Tehát, hogy, de nem, őszintén mondom, tehát, hogy ez egy ilyen érdekes átalakulás, ami a fejembe lement, hogy nekem nagyon komoly problémáim vannak úgy általában az Európai Unióval, meg az európai projekttel, meg minden. Ebben nagyon egyedül is vagyok a szakmában, de így megtanultak elfogadni, mint valamilyen szent barmot. És én a Brexit óta határozottan Európa párti lennék, tehát előtte sokat gondoltam arra, hogy Magyarországnak is húznia kéne kifelé az Európai Unióból, most már eleve úgy vagyok vele, hogy Isten ments. Nagyon sokokból, ebbe sem menjünk bele, de ez egy ilyen érdekes változás a fejemben.
3: Ez a lámpa 3 napon belül szerintem.
2: Ezt nem tudom.
3: Én igen. Jó,
2: legyen így, de mondom, tehát, hogy láttam azt, ami lezajlott Angliában, meg láttam azokat az indulatokat, meg ugye nekem is van agyam, én is elkezdtem gondolkodni. És én most már abszolút azt gondolom, hogy az Európai Unió nem szuper, nagyon sok gond van vele, de sokkal jobb, hogy ott vagyunk, mint hogy nem vagyunk ott.
3: Várjál.
1: És melyik része jó az Európai Unió? Ugye van ez az Európa projekt.
2: Válaszolok majd az eredeti kérdésre.
3: Erre muszáj válaszolom azt, hogy a Brexit az nem úgy néz ki, nem is úgy nézett ki, és nem is úgy néz ki az utó életében, hogy van egy Európai Unió, amelyik ottan kisebb-nagyobb hibákkal éleget, és aztán van egy berzenkedő őrült tag, amelyik idegen gyűlöletből kifolyólag kilép, hanem ez interakcióban, egymásra hatásban, és szimultán jelzi a Brexit is, és a többi dolog, ami zajlik Európában, az Európai Unióban, a diszfunkcionalitását.
2: Ezzel teljesen egyetértek,
3: Nekem van egy egészen sötét elképzelésem, amit több helyen elmondtam. Eléggé csúnya dolog lenne, hogyha ha fogadnék, és azzal nyernék valami pénzt, hogy a katasztrófa révén. De van egy olyan elképzelésem, hogy a Brexit azért nem fog effektíve létrejönni, mert amennyiben 2019 márciusára, ami a lehető legkorábbi időpont, de nem lesz betartva, mert el fog húzódni, de tegyük föl 2019 márciusára jogilag ki lehetne cserélni a papírokat a kilépésről, addigra már nem lesz kivel kicserélni. Olyan mértékben látom veszélyeztetettnek, illetve önpusztítónak, belülről és kívülről veszélyeztetettnek az európai projektet, biztonságpolitikailag, gazdaságpolitikailag, politikailag a folyamatosan dezintegrációs folyamatok szerepelnek, amik megkérdőjelezik, hogy fenntartható-e maga az Unió, és nem csak egy ilyen üres kéreg marad, mint a Római Birodalomból, amit úgy tettek állati hosszú ideig, 476 után, és úgy tettek, mintha lenne Római Birodalom, mert már nem volt.
2: És ugye a Római Birodalom joga az, ami a legtovább élt ebből, és a legizgibb, hogy...
3: Hát az a Kelet-Római Birodalom joga volt, amit a nyugat valahogy átlopott magának.
2: Igen, hogy például azt gondolom, hogy csak rejátszunk a gondolattal, most egy ilyen zárójel nyitok. és 2019-re vége az EU-nak, mint ahogy mondod, akkor is azt gondolom, hogy az Európai Unió jelenleg hatályos jogának egy csomó eleme tovább
3: él. Ez így van,
2: ugyanúgy napi standardekben, napi ilyen dolgokban.
1: Különösen a gazdaságszervezőben.
2: Ez egy ilyen érdekes.
1: Ugye ez a standardizáló része az európai projektnek, mert ugye ez az, ami legkevésbé látszik. De az az, ami legfontosabb. Ez biztos, hogy fenn fog maradni. Hát egyszerűen hozzáigazították. Ugye ez a, ha csak ránézek az elektromos készülékekre, megfordítom ezt a telefont, itt ez a CE-jel.
2: Válaszolok akkor az eredeti kérdésre. A Miklós tök jól elővezette, és bizonyos szempontból, amit mondok, az kapcsolódik hozzá. Kicsit olyan, mint amikor így ezek az ilyen kerekek így részben összekapcsolódnak, részben nem. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 2016-os év egyáltalán nem volt borzalmas. Sőt, azt is gondolom, hogy igazából nagyon izgi, amikor a történelem láthatóvá válik. Mert én nem értek a történettudományhoz, meg főleg ilyen közegből nem merek erről beszélni. Viszont szeretek olvasni, és különösen szeretek történészeket olvasni, és az a történészek közül különösen szeretem az angol történészeket. És nekem az a benyomásom, hogy a történelem az valami olyan, hogy nagyon, de Fernand Braudelt is nagyon szeretem, tehát a francia történészeket is, hogy a történelem az egy olyan jelenség, ami nagyon sokáig a háttérben zajlik, és nem lépnek a főbb hatások felismerhetően elénk. Mert ugye nagyon fontos, hogy az úgynevezett történelmet a jelenben éljük meg, és a jelenben nagyon nehéz fölismerni, meg szelektálni, hogy mi az, ami valóban fontos, mi az, aminek pedig nincs történelmi relevanciája. És én azt gondolom, hogy 2016 azért egy végtelenül jelentős pillanat a modern politika történetben, mert több olyan dolog is láthatóvá vált, amit akár a 80-as évekig vissza lehet vezetni, viszont most manifesztálódott, és most kaptunk egy ilyen képet róla. Ez részben összefügg ezekkel az élményekkel, majd erre visszatérnék, hogy ugye az én nekem már tényleg a II. Világháborúról olyan értelemben átételes élményeim vannak, hogy a nagyszüleimtől hallottam róla, de ez így nem tudom, mennyiben érint meg engem, meg mennyiben nem, de én egy ilyen közép generációnak tartom magam, hogy én azért még a nagypapám szemében láttam a könnyeket, láttam a fényképeket a lágerből, meg mindent, tehát hogy ilyen módon átélem, de az én gyerekeim már biztos nem fogják úgy átélni, mert ők már a nagypapát sem ismerik. Tehát szerintem az enyém az pont az a szürke zóna, vagy ez az átmenet, aki még tudja értelmezni, van felé empátiája, viszont már nem áll olyan közel hozzá, mint mondjuk a ti generációtok. Na de hogy mi az, ami igazából láthatóvá válik? Én látok egy nagyon érdekes összefüggést, és ez az európai projekttel kapcsolódik össze. Többször fejtegettem már, mindig nagyon merev elutasítással találkoztam magyar kollégáknál, ellenben külföldi kollégáknál sokkal kevésbé találkoztam ebben a kérdésben elutasítással. Most szerintem igazából az európai projektnek, az európai integráció valódi fordulópontja, bármennyire is furcsa, amit mondok, az 1992 a Maastrichti szerződés. Ugyanis ez az a pillanat, amikor minőségileg megváltozik Európa, mert a nagyon sikeres gazdasági pillér mellé odalép a politikai unió projektje. És ez nagyon sokáig sikeresnek tűnik, vagy legalábbis működőképesnek, és szerintem már 92-ben voltak olyan inherens problémák, aminek a valósága az most ebben az évben mutatkozott meg. Még egy gondolatot hagy tegyek ehhez hozzá. Hogy alapvetően szerintem az az igazi probléma, ezen nagyon sokat morfondíroztam, és az is nagyon érdekes, hogy Magyarországon semmilyen fogadókészség nem volt kollégák közül, ellenben például angolok nagyon jól megértették, vagy franciák, amit mondtam. Hogy ugye az európai integráció addig volt sikeres, amíg alapvetően olyan területeken mozgott, amik a szuverenitásnak a magját nem érintik. Tehát ugye most azt tényleg, hogy mit tudom én, a váltóáramot hogy kell beállítani egy készülékben, ez nem egy ilyen szuverenitás kérdés, és itt az európai államok nagyon jól fel tudják mérni, hogy ebben sokkal többet nyernek, mint veszítenek, hogyha átadják valami távoli intézménynek, hogy ott majd megmondják, hogy nem tudom, hogy kell beállítani. És ezért volt elképesztően sikeres a belső piac. Először ugye közös piac, majd belső piac, és ehhez akart Anglia is csatlakozni. Tehát ez az, amit a 70-es évek legelején felismert Thatcher, és végigvitt. Azonban 92-ben zavar kerül a gépezetben, noha ezt ilyen nagy sikerként ünnepeljük. Ugyanis a politikai unió létrehozatalával, ami csak nagyon finom lépésekről szól, most nem untatnám ebből a hallgatókat, de mégis elindul egy erős lépés, hogy a gazdasági egység mellé egy politikai pillért is felépítsenek, ezzel igazából belegyalogolnak az európai politika történet egyik legmasszívabb hagyományába, ami ezt a Miklós sokkal jobban tudja, mert ugye ő foglalkozik modern politika történettel, én csak itt dilettánsként beszélek, ami igazából az állami szuverenitásnak a hagyománya. És nagyon fontos, hogy az állami szuverenitás már 92-ben is illúzió, ha jogi, gazdasági, egyéb szempontból nézzük, de ugye, ahogy Péter László mondja, hogy a tények nem, de az eszmék formálják a történelmet, és még mindig egy olyan valid, nagyon fontos eszme, ami minden politikusnak, minden államvezetésnek a fejében ott van. És ezért van az, hogy noha 92 utáni időszakot nagy sikerként ünneplik, majd ugye jön az Európai Konvent, megpróbálnak valami alkotmányos alapszerződést letenni, ami aztán két magállamban bukik meg, egyébként Hollandiában és Franciaországban. Akkor ugye van 2009-ig egy ilyen euroszklerózis, kicsit kisebb formában, mint a 60-as években, de egy dolog látszik, hogy nem működik. És akkor lezárnám ezt azzal, hogy szerintem ebben az évben az látszott nagyon, számomra teljes mértékben láthatóvá vált, hogy az európai projekt ebben a formában, ahogy ez most zajlik, politikai értelemben működésképtelen.
3: Gyorsan hozzáteszem, hogy 1991-ben tehát a Maastrichtig vezető út az előkészítésébe a Margaret Thatcher egy nagyon erőteljes, erőmozdító és pozitív szerepet játszott.
2: Ezt nem tudtam.
3: Ez így van.
2: Ellenkezőjére tippeltem
3: azt
2: volna.
3: Azt lehetne mondani, hogy harcolt érte. Ez azért volt, mert érzékelt, mert 1986-ban Londonban a tőzsdén lezajlott a szép csöndben az egyik legfontosabb eseménye a 20. század végének, a Big Bang. Ami azt jelentette, hogy a tőzsde a fizikális, személyes, brokeri tevékenység megszűnt. És ebből kifolyólag a londoni tőzsde az egész világ kereskedelmi, pénzügyi magjává vált. Hiszen oda települt az elektronikus kereskedelem, onnan az a hub, tehát onnan vonul ki az még a Tokió, a Frankfurt, Szingapúr, New York is ott fut össze, miután ahelyett, hogy egy broker fülén lenne három telefon, lógna és idegbeteg módon kiabálna és csapkodna és liciteket és nem tudom miket dobálna be annak, aki beírja, hogy most mennyiért vették meg ezt a legutóbbi 1 trillió tonna rizst. Ezek a műveletek a londoni tőzsdének a letitkosított vonalán, kódolt vonalán a másodperc egyre kisebb töredéke, most már úgy tudom, 1 milliómod másodperc az létrejövő mega dílek és tranzakciók özöne folyik. Ez volt a Big Bang. A Thatcher fölfogta, hogy amennyiben az úgynevezett Single European Act, az egységes európai törvény Európával, vagy direktíva, nem tudom, mi volt, létrejön, azzal Nagy-Britannia a City-n keresztül gyakorlatilag eminens szerephez jut Európában. Külkereskedelme megnő értékben, és független attól, hogy a gyártóipar, tehát a manufaktúra, a gyártási tevékenység, a termelő tevékenység, hogy milyen iparcégi gyártás szinte null, teljesen visszaszorult, a közvetített, és így a közvetítés által értéknövelt szolgáltatás révén fel fog virágozni az ország. Ezt előre látta, és ez így is lett. Igen.
2: Annyit tennék hozzá, hogy nagyon érdekes, amit mondasz, ugyanis az úgynevezett Single European Act, amit egységes európai okmánynak hívnak a magyar tankönyvekben, az igazából szerintem a végpontja, ahova el lehetett vinni a gazdasági integrációt.
3: Értem, de érdekes mondani a Thatcher, aki azonban eljutott oda később, már meg miniszterelnöksége utolsó szakaszában is, de főként már a nyugdíjas korszakában eljutott a kiábránduláshoz is. Tehát érdekesen mondod, hogy az volt az utolsó pont, mert...
2: Mert utána a 92-es Maastricht az már egy minőségileg más szemléletet tükröz.
3: Itt arról van szó, hogy úgy... Azt látta, hogy amit ő gondolt, az
2: félre siklott.
3: Igen, tehát ami gondolta, addig bizonyos fokig jó lett, de bizonyos kinövéseit, bizonyos őrültségeit ő már nem volt hajlandó lenyelni. Ugyanis tényleg, ténylegesen, hát a Jacques Delors személyében...
2: Igen, hát ő volt az emblematikus alak, ugye Lámfalusi Sándorral a háttérben, aki hát... Meséljek erről?
3: A Lambsdorff. Na, jó. Tehát a
2: Alexandre Lámfalusi.
3: Igen, a Lambsdorffot.
1: Nem, Lámfalusiról beszél.
3: Igen. Kérdek, sose hallottam róla.
1: Lámfalusiról?
2: Akkor nem, hát ugye...
3: Kire van szó?
2: Nem, tényleg nincs meg.
3: Egy Lambsdorffot is meg.
2: Nem. Hát van
3: azt hiszem, lefordítottad, de nem,
2: van egy érdekes.
3: Vilmosnak nevezték Shakespeare.
2: Ugye, hogy egy kicsit ilyen populárisra tegyem a műsort, a magyar vonal mindenhol kell. És természetesen a Single European Act-ben és az utána következő eseményekben is van magyar vonal. Ez a magyar vonal pedig a tavaly elhunyt Lámfalusi Sándorhoz kötődik. Őről annyit érdemes tudni, hogy 49-ben pár társával együtt, például Rezsőházi Rudolffal, aki még él, érkeztek Lővenbe, és ott kezdtek új életet fiatal egyetemistaként. Rudi bácsit egyébként nagyon szeretnénk elhívni, reméljük, hogy még a vendégünk lesz egyszer. Nekem ő jó barátom. És Lámfalusi Sándor futotta be talán a 12 emigráns diák közül, akikből egyébként heten lettek egyetemi tanárok, a legnagyobb karriert, mert ő Oxfordba ment után, Lőven után közgázra, és ott csinált azt hiszem PhD-t, és utána a bank szektorba helyezkedett el. És az euró, nyilván nem lehet azt mondani, hogy csak Lámfalusi Sándor ötlete volt, de, és akkor ezt el is akartam egyébként mondani, hogy Lámfalusi már ott volt, ott bábáskodott az euró születésén, hogyha ki lehet keresni a dokumentumokat, volt egy fehér könyv a közös európai valutáról például. Azt hiszem talán 85-ben vagy 84-ben, annak már ő volt az egyik ilyen spiritus rektora, és őt szánták az Európai Központi Bank első elnökének is, de akkor már idős volt, és mondta, hogy ezt nem vállalná el. És ezt mindig el szokták mondani, meg lehet látni, hogy a Jean-Claude Trichet, aki az első elnök volt, 2010-ben is például, amikor, vagy 2009-ben, amikor ugye a nagy 2008, nem is tudom, tehát amikor kitört a válság, akkor tartott egy ilyen piacnyugtató nagy sajtótájékoztatót, hogy ugye akkor még így nézték az amerikai buborékot, hogy valami fog történni, és akkor többen mondták nekem, hogy nézd meg, ott ül a Lámfalusi a Trichet-vel, tehát hogy egy nagyon erős kapcsolata volt. Ő választotta ki a vezetőket például az Európai Központi Bankban, még a Központi Bank megalapításánál. Ugye az Európai Központi Bank előtt volt az úgynevezett Európai Monetáris Intézet, aminek az volt a feladata, hogy a közös pénzt előre görgesse, annak az ilyen technikai részleteit vezesse, és azt még Lámfalusi elnökölte, de a bankot már nem. Na de annyit akartam mondani, tehát, hogy Lámfalusinak volt egy bizonyos értelemben zseniális elképzelés, amit sajnos azonban szerintem nem úgy igazolt a történelem is 2016 sem, ahogy ő gondolta.
3: Hát tudod, hogyha most megnézed Olaszországot, akkor ebből kilábalást nagyon kevesen látják.
2: Én elmondom, hogy mit gondolt Lámfalusi, és akkor lehet látni a problémát, vagy a dilemmát, amivel nem biztos, hogy tudunk mit kezdeni. Ugye eljutott az egységes piac abba a pontba, ahol már nem nagyon lehetett tovább lépni, mert ugye már lebontották a vámokat, ilyesmi, tehát megvalósult az úgynevezett negatív piaci integráció, majd elkezdték harmonizálni a standardeket, elindult a belső piaci integráció, és nagyon jól haladtak abban, hogy igazából tényleg egy valódi egységes piac jön létre. Nem is véletlenül, hogy így hívják, hogy a történetileg így hívják, hogy közös piac, egységes piac, belső piac. És látszott, hogy innen valahogy lépni kell, és ugye a következő lépés az úgynevezett közös valutának a bevezetése lett volna. Na most az ilyen integráció elméletekben, amit egyébként egy Balassa Béla nevű közgazdász dolgozott ki 64-ben, van egy világhírű cikke, ami valahol Oxfordban volt, és ott jelent meg valahol, tehát nagyon idézett cikke. Abban van egy ilyen probléma felvetés, hogy a közös valutával az a gond, hogy amint a közös valuta megszületik, akkor az már nagyon erősen a föderatív államberendezkedés felé lök egy ilyen integrációs alakzatot. Ugyanis a közös valutának az is a feltétele, hogy mellette egy ilyen úgynevezett fiskális, tehát mondjuk így budgetary, hogy mondják? Költségvetési integráció is kialakulja, mert ugye a közös valutának az a gondja, hogy egy adott, vannak ilyen elméletek, hogy mi az úgynevezett ideális egységes valutatérség, és amit ki szoktak mutatni például Paul Krugman is, hogy ugye Európa az nem ilyen, tehát hogy történnek ilyen sokkok, és kell a kiegyenlítés, mert ugye a közös valutával az államok elvesztik a monetáris politikájukat, nem tudnak leértékelni, kamat politikát se folytatni, és így tovább, tehát csökken a mozgásterük. És Lánfalusi azt gondolta, hogy ha létrejön a közös valuta, akkor a közös valuta, ami ugye 94-ben kezdett el működni, egy ilyen spillover effekt keretében tovább viszi a politikai integráció felé az uniót.
3: Ez természetes.
2: És erről szól igazából szerintem a 90-es és a 2000-es évek európai politika története, és a Maastrichti szerződés az ezt a politikai pillért próbálja mögé rakni. Csak az a gond, hogy nem ment.
3: Jó, hát
2: tehát, hogy megvan a...
3: De hogy miért nem ment, ez egy másik kérdés.
2: Egy adatot még, tehát hogy megvan a közös pénz, meg van a belső piac, viszont a fiskális, föderatív jellegű újraelosztás, az elenyésző mondjuk Németország föderális költségvetéséhez, vagy akár az USA-hoz képest is. És ez a probléma, hogy itt mondom, hogy megint a szuverenitás hagyományával találjuk szembe magunkat, hogy nem akarják a költségvetési önállóságot föladni az államok, és amíg nem adják föl, addig nem lehet kompenzálni a közös valuta által okozott károkat, mert a közös valuta nem csak előnyöket, hanem károkat is okoz.
3: Ez egy inherens ügy Európában, ez, hogy mondjam, ezért, mint egyfajta mantrát ismételgeti az összes felelős európai politikus a szuverén európai államok soha nem látott eddigi kísérletét arra, hogy bizonyos szuverenitás bizonyos elemeit megossza, de nem adja fel. Na most ez fából vaskarika. A nagyobb kérdés az az, mivel sok kis európai állam, most szinte eszembe jut, a litvánok is szokták mondani, hogy mindenütt van egy litván elem, a románok is mondják, mindenütt van egy litván.
2: Hát legalább ennyire legyen, ugye? Tehát, hogy
3: a lengyeleknek van egyedül igazuk, mert egy lengyel mindenütt van.
1: Azt tényleg igaz.
3: Ez egyedül őnek van. Na most, hogy miért nem adnák föl az európaiak a szuverenitásukat? Ez az érdekes kérdés, nem az a tény, hogy nem adják fel, hanem mert ez egy adott. De ide szerintem most nem fogunk erre választ találni.
2: Nem, viszont hogy mondjak annyit, hogyha megnézed, hogy mi történt ebben az évben,
3: igen,
2: akkor
3: igen,
2: valahol mindig ott van a háttérben az, hogy csak azért sem. Tehát, hogy
3: na de hát azért, mert
2: a
3: nem.
2: A lengyelek, a magyarok, az angolok.
3: Azért, mert nem. Ahogy miért?
1: Akkor mondok egy provokatívat. Szerintem egyszerű. Ezek a politikai elitek, akik nem akarják kiadni a
2: kezdőből
1: a hatalmat, és felhergelik a népet is.
3: Nem.
1: Na, akkor tessék, vitatkozzatok. Ez szándék, hogy mondom, ilyen provokatív.
3: Nem, ez sajnos.
1: Szűk politikai elitekről van szó, akik utálnák átadni a
3: szuverenitás.
1: Ez nekem kevés, tessék indokolni.
3: A szuverenitás feladása, az elmondom, hogy mi mindenből áll. Az abból áll, hogy megszűnnek az európai parlamenteknek a szuverén törvényhozó, az, hogy mint amikor annak idején Európában ugye a hatalmas feszültség volt a pápaság és a királyok között. A királyok azt mondják, hogy én nevezem ki ezt a érseket, mert a mi érsekünk, mert a mi ügyeinket a pápa kinyúl messziről, és az mondja, hogy nyet.
2: Rómából ide lesz szövegeljenek,
3: Rómá,
2: ugye?
3: Rómá,
2: ugye
3: na most
4: vagy Avignonból.
2: Avignonból, meg Rómából ne szóljanak
1: be. Avignonból nekem ne szóljanak
3: be. Ha csak azt nézzük, hogy az Amerikai Egyesült Államok alkotmányozó nemzetgyűlésén, vagy alapító ülésén Philadelphiában 1787-ben milyen vérre menő viták voltak arról, hogy egy New Yorki, vagy Rhode Islandi, vagy egy Vermonti embernek Washingtonból ne szóljanak bele abba, hogy ha ő öl, akkor mi történik vele? Mert ő igenis az eredeti Vermonti telepes hagyományaira, a kvékerekre, a nem tudom, ti az átkozott katolikus német telepesek a Pennsylvániában ne mondjátok meg nekünk, mert semmi közünk hozzátok, mert ti Németországba jöttetek.
2: Mi meg
3: 150 éve itt vagyunk Hollandiából, tehát még az Egyesült Államokra is, és a mai napig ez az Egyesült Államok belpolitikájára ráüti a bélyegét. Tehát a szuverenitásról egyszer már beszéltünk itt, az nem egy kitaláció, annak a megszűnésének kell egy kialakított alapja legyen. Kell egy konszenzuális alapja legyen, hogy igenis elfogadom, hogy Angela Merkel fogja megmondani, hogy itt mi legyen.
2: És mondhatok.
3: És kész. Na most, szeretném azt a francia ügyet elmondani, amit találtam, ez az egész 2016-hoz, amit egyszerűen csak rábukkantam.
2: Oké, akkor egy apróságot teszek hozzá, tehát, hogy hogy a...
3: Ez hiába, ez van.
1: Tehát magyarul a népnek is fájna.
2: Nem. Ennél, tehát a Miklós tök jól exponált, hogy ez, egyrészt ez egy politikai kérdés. Tehát, hogy akkor, ha feladod, elfelejteted
3: a nemzeti, plusz a nyelv,
2: a nemzeti parlamentet. De én azt akarom mondani, hogy ez nem csak politikai, hanem kulturális kérdés is. Gondold el, hogy kéne a magyar történelmet újraírni, hogyha kivonnál belőle
3: abszolút,
2: a szuverenitást.
3: Abszolút, hogy ne.
2: És
3: nem
2: ez viszont, ez már nem csak az elitek.
3: Ez viszont nem ártana. Na, de az nem ártana. Az nem, ez az elképesztő transznacionalizmus.
2: De akkor ugyanígy meg kéne írni a román történelmet, ugyanígy meg kéne a lengyelt, stb. Csak ezért
3: abszolút,
2: mondom, hogy milyen
3: erős. A lengyelek azok teljesen, azok elkezdenek pörögni, és odáig pörögnének, ami stratoszféráig fölmennének.
1: De ezt mert mondom, hogy a királyságban nem áll. Mert ugye tanítanák Mohácsot egyszer magyar szemszögből,
2: egyszer török szemszögből. Jól nagyobbunk a
4: kémamároknak. Egy valaki.
3: De a Mohács az hagyján, de hogyha...
2: 48-at próbáld meg megmagyarázni a szuverenitás
3: nélkül. Az is meg, de meg lehet, ha majdne lehetne, sőt, meg kell. Hát ugye a híres, a Norman Davies angol történész direkt azért írta a The Isles című angol-brit történelemkönyvet, hogy mindent a másik szempontjából írt. Azt mondja, hogy ő most viking, tehát nem a Alfred királyt, nem a vikingek támadták meg, hanem ő a vikingek szempontjából, hogy néz ki ez a szakállas marha, ez az angol, ez az Alfred.
2: Csak éppen Norman Davies-t olvasok, a Europe-ot.
3: Tehát mindent a másik szempontjából írt meg, mert attól látod meg a dolgot, attól látod meg a fájt,
2: de én csak erre akartam utalni, tehát hogy abszolút, sem politikailag, abszolút, sem kulturálisan, de nem, emlékezetileg.
3: Ezt viszont meg kell csinálni, attól függetlenül. Ezt meg kell csinálni. Az, hogy lengyel történelemkönyvben bele legyen írva, hogy azok a területek, és itt aztán az életveszély, szerintem...
2: Litvánia, litván lengyel personál unió,
3: azok a területek, amiket a sztálinék család és kriminális módon elfoglalta két héttel a német támadás után, azok etnikusan alig-alig voltak lengyel területek, és azok nemrég kerültek Lengyelországhoz. Az első világháború után,
2: persze,
3: a
2: szovjet
3: lengyel háború révén, ahol a lengyelek Kijev határánál voltak, és egészen elképesztő területi elképzeléseik voltak, tehát itt ott semmiféle balansz nincs a történetírásban.
2: Na, de szóval csak ennyit, tehát, hogy 2016-ban
3: ami nem mondaná azt, hogy a Katyn nem egy tömeggyilkosság és egy holokasz. Oké. Hadd mondjam el ezt a...
2: Oké, akkor egy gondolat, hogy nekem erről szólt 2016, hogy azt láttam, hogy ez így nem megy. Tehát, hogy mindig beleütközünk ebbe a
3: dologba. Kulturális szóval, úgynevezett, amit a kulturális szóval, arra szükség is van ráadásul, hogy az valami.
2: Hát ez meg a másik, hogy akkor hogy lehet identitást építeni úgy, hogyha nem tudsz mögé tenni egy ilyen
3: nézőpontot. De nemzeti identitásokból idáig van az egész.
2: Franciaország
1: és utána majd egy percben én is elmondom, hogy nekem
3: miről szólt 2016. Az európai identitás egyáltalán nem lehetetlenség. Egy értelmes ember számára mondta, hogy úgy, ahogy egy texasi mondhatja, hogy ő amerikai elsősorban, másodszorban texasi, harmadsorban texasi német, miért nem mondhatná?
2: Én európainak tartom magam, csak szerintem ez nem az identitás, amire... De mindegy, ez messzire
3: vezet. Oké, hát
2: magyar és európai.
3: Másoknak lehet más a sorrendje. Az teljesen rendben van. Nem, itt van egy érdekes történet. 1953-ban egy Pierre Pujard, egy Pierre Pujard nevű szakszervezeti vezető Franciaországba maga mögé állította a kiskereskedők és kézművesek szakszervezetét, és egy fenyegető kis Jean d'Arc hadseregére emlékeztető brigádot hozott létre, általános sztrájkot indított a parlamenti tagok ellen, az elit ellen, a csalások és a korrupció ellen, azzal, hogy közvetlen korporatista hatalmat át kell venni. És megindultak, úgymond. És az akkori gólista kormányzat, akinek az algériai háború, meg a tunéziai, meg a marokkói konfliktus elvette az erejét a belpolitikáról a koncentrálásra, nem tudta ezeket, nem akarta leverni. Kialakult már az a szó, hogy puzsárizmus. Elolvastam ennek egy bizonyos irodalmát, nagyrészt csak franciául van, mert nem szedték ezt elő eléggé. És amikor 1961-ben Nagy-Britannia beadta a legelső európai közösségi vagy közös piaci tagság kérelmét, még a, azt hiszem a Macmillan miniszterelnöksége előtt, akkor az, azok az angolok, akik elemezték a lehetséges következményeit egy angol tagságnak, aki akkor még csak a hatokhoz csatlakozott volna, ha minden jól tudok, kifejezetten kihozták annak a lehetőséget, hogy átterjedne Angliára a puzsárizmus. Már akkor ilyen... Na most itt arról van szó, hogy kifejezetten egy elit ellenes, populista, dogmatikus, militáns mozgalomról volt szó, amire aztán 1958-ban de Gaulle lecsapott, és ezeket szétverték a szó legszorosabb értelmében, de kifejezett félelembe tartották az elitet. És látok referenciákat erre a modern korban, néha-néha előjön, hogy valakit puzsárisztának neveznek Franciaországban, ha demagóg, hogyha erőszakot szakkal fenyeget, és hogyha az egyszerű munkásruhába öltözött, böcsületes, zsír, olajos kezű, bérből és fizetésből élő ember jogaiért küzd a felfogalkodott öltönyösökkel szemben. Ezért gondoltam azt, hogy létezett ez már egy másik történelmi korszakban, és ők Európa egyébként a közös piacot is megemlítette a Pierre Puzsár azzal, hogy a nagy tők konspirációja.
2: Hát ezt majd halljuk néha.
1: Azt akarom mondani, hogy ehhez szerintem jó köthető az én rövid leszek, mert én azt akartam behozni a diskurzusba, mert persze a puzsárizmus ma is van, csak szerintem attól lett ez az egész jelenség jóval kiterjedtebb és nagyobb, és szerintem azért van ennek sokkal, ez szerintem inkább egy ilyen elszigetelt dolog lehetett.
3: Igen, akkor mert
1: hát az internet miatt. Tehát ugye behoznám itt a diskurzusba ezt az egész internet dolgot, hogy a 2016, ugye mind a kettő, a Brexitnél nem tudom, de ugye mondjuk a három dolgot szoktak mondani, ugye a menekült válság, Trump és a Brexit, ez a három ilyen nagyon meghatározó esemény a 2016-os évnek, és ahogy megrázta az Európai Uniót a menekült válság. A menekült válságnál is Trump esetében mind a két esetben kimutatták azt, hogy mekkora hatása volt az internetnek, leegyszerűsítve azt, hogy ez arról szól, hogy miközben azt gondoltuk, hogy az internet ki fogja nyitni a világot számunkra, demokratizálja a vélemények cseréjét, lehetővé sokkal gyorsabbá teszi ezt, sokkal plurálisabb, egy színesebb véleménypaletta lesz, fog rendelkezésünkre állni, nem fogják ezek a vélemény monopóliumok ugye befolyásolni a kisembert, a szabadságot ki fogja teljesíteni, ehhez képest buborékba zár bennünket, azt látjuk. Egyrészt ugye látjuk azt, hogy például a menekültek menekülésében mekkora hatalmas szerepe volt annak, hogy milyen, ez hihetetlen ezt így kimondani, de hogy tulajdonképpen az emberek eddig azért nem indultak el, mert nem tudták, hogy milyen jól élnek a nyugaton a többiek.
2: Hát meg nem volt Google Maps például. Tehát.
1: Igen, és akkor elindulnak, és lehet, ugye, amikor kiposztolja háromszor a szomszéd faluból a szegény gyerek, kiposztolja a Merci mellett magát minden két-három szögből, ez egy teljesen más incentíva, tehát teljesen más indítatás, mint amikor kapott egy levelet, meg egy csomagot a távoli vidékről. Ugye a Trump esetében a hamis hírek, amiket látunk, vagy az alternatív valóság, mert azt se tudjuk, hogy mi igaz, mi nem igaz. Ugye lehet látni, néhány hírt nyomon követtek egész a forrásáig.
3: De amit mondasz, a kulcs, ezt ki akarom hangsúlyozni, hogy fél szóval, fél mondattal mondtál, de rendkívül fontos, hogy a Facebook egy szoftver, amit egy hatalmas ilyen mainframe computer özön támogat valahol, nem is tudom, azt hiszem Nyugat-Amerikában valahol ez a maga a fizikai jelenléte. És ez a szoftver azt hozza létre, azért ilyen népszerű, mert te barátokat gyűjtesz, és nem az ellenségeidet.
1: Így
3: nem
1: van,
3: az,
1: pont nem a buborék hatás miatt népszerű.
3: Amit a buborék hatásnak nevez, ilyen visszhang kamrák ezek.
1: Visszhang kamrák, igen.
3: Ahonnan visszaverődik az, hát hiszen te olyat imádod, ha valaki megnyomja azt a like gombot, hogy jaj, hát tetszett neki, Istenem, de jó, hát én egy népszerű kis fószer vagyok. Hát,
1: mekkora nagyot mondtam.
3: Mekkora nagyot mondtam, és őt imádom én is, őt, ő is imád engem. A nagyon kevés az az ember, aki megtűri a barátai között azt, aki folyamatosan olyat mond, amitől a falra mászol, mert nem szeretsz falra mászni, persze. Nem azért tartod ezt a nyavaját a zsebedbe, hogy állandóan idegesítsenek. Ebből kifolyólag létrejönnek egymással kapcsolatban nem levő, de egymásot utáló és egymás démonizáló csoportok, tehát igazad van, rosszabbá. Most már azt mondom. Régebben azt

0: használni a tanulmányomba, és azt mondom, hogy na hát, tényleg a Facebook hozzásegített. De mi igaz? De most már azt mondom, hogy a plusz-minuszokat összeadva globálisan egyrészt nem a szakmai körök a lényege, tehát nem a legtöbb kör ezekben, nem szakmai kör, hanem egyszerűen...
1: Öndicsérő kör.
0: Önfényező, öndicsérő. És egy nagy része handabandázó kör, vagy a szabad...
1: Facebook forradalmár, fotel forradalmár és társai.
0: Tehát igazából...
1: Milyen szép kifejezés.
0: Valószínűleg veszélyessé váló, elkülönülő, hermetikusan elkülönülő, egymás elleni utálatot korbács, felkorbácsoló csoportok jöttek létre.
1: Viszont nekünk is van egy Facebook oldalunk, és itt tudtok minket lájkolni,
2: és tudtok nekünk levelet írni, és
1: hát én akkor hagyd mondjak valamit. Ugye nagy örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy januárban vendégünk lesz Markó Béla, elfogadta a meghívásunkat, és jönni fog, és tudunk vele majd beszélgetni politikáról és irodalomról. Ennyit.
2: Jó. És ezzel műsorunk nemzetközivé vált. Határon túlról is érkeznek vendégek. Gyorsan elbúcsúzunk, jó? Az január 6, ugye?
3: Nem tudom.
2: Emberek, számoljátok ki, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek, meg sikeres.
1: Ott. Bizony, és ne csak a politikával foglalkozzatok, sőt, foglalkozzatok kevesebbet a politikával.
3: Foglalkozzatok mással.
1: Annyi minden, sokkal jobb dolog van ennél.
2: Igen, egyetek forral bort, meg egyetek sok bájgét.
1: Fedezzétek fel a családotokat, ilyesmi.
2: Elbúcsúzunk.
3: Offline.
2: És két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
3: Sziasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Rusz Leukogeránusz.
1: Csalogánydal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes, friss és hajnali. Légy, ne üsd agyon a kis legyet, nézd, tördeli kezét, úgy kér kegyet.
0: Gallus domesticus.
1: Állat beszél, hattyú. Hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, berét, csicsörke, banka, vattyúk.
0: Párus major.
1: Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csibogjanak, legyen meg akar.

0: Szent János után. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyon. Az némából szeret. Rajta.
1: Nincs sehol egy fix pont, csak odabent a fejemben, ha találok egy képet, emléket, amiben önmagamra ismerek, vagy akár csak egy szót,

s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek a lepelnek árnyán, egy könnyű, síma, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik-e lepelt tehernek. Olyankor bárhol járja nagy világon, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a mustaholdat, vagy országúton, melyet porlepettel, álmos kocsisod góbiskolva hajthatod,

így szól a kis bálna. Sira, ha kérdezed áre, apály van, így víjog a sirály. Kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok.

0: Bekaak.
1: Brekkekeks. Gyere bújj, víz alá, ha szeretsz.
2: Ide len, soha sincs vadidő, ide len, sose hull az eső.
0: Kacsaúsztató.
2: Tóvize, csupa nátszál. Egy kacsa, két kacsa, oda császkál.

Csóka. Ághegyről a csóka pislog a hóra. Ott üldögél már órák óta. Nincs egyéb dolga. Nincs egyéb dolga. Mert ha lett volna valami dolga, erre kívül. Fekete rigó. Ablakomban nagy a hó, hali hó. Ott sétálnak egy fekete. Jár a szeme, oda néz, ide néz. Sétálgatunk az igazi zenét. De most nekünk nagy a hó, hali hó. Nem fúvaláz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet.

0: Na most elmondom. Szóval az úgy volt, hogy az állatkertben csavarogtam.
1: Az állatkertben. Állatkerti útmutató.
2: Csak füvön élt a kis zebra, de most rákapott a zabra.

0: A várakozók között talán a legtürelmetlenebb a tyúkanyú, és a legbüszkébb is. Be akarja mutatni népes Csibe családját. Megállás nélkül káriszál, úgyhogy a kakasnak, a mélyből magasba ívelő, majd a klarinéton elcsukló dallama is csak rövid ideig szólalhat meg. A tyúkanyó a zongorával és a vonósok egy csoportjával minduntalan kotkodácsol.
1: De mi ez? Mi ez a... Ez az izé, ez a furcsa. Ugyanis az a furcsa éppen, hogy nem tudom mi. Sőt, talán éppen csak az, hogy nem tudom mi van, és mégis van valami, ami még sosem volt.
2: Pista bácsi, te raktad ide ezt a sok képet?
3: Azt mondja nekem, hogy szép, hogy ezeket a régiségeket itten gyűjtögetjük. Tetszik magának ez?
4: Nagyon tetszik, hogy a régiségben még nem, hogy eltiporni, hanem akarnak még elni valamit, hogy ami is volt, hogy meg akarják valósítani, meg tudni akarják, hogy hogyan is volt. Most meg ezekből is, hogy össze lesz gyűjtővel az, aki mit tudott a régiségi. Most már majd lassan kihallunk, akik ilyeneket tudunk, már a 80 év ma elviszi velünk majd ezeket is. De a fiatalabbak meg már nem is tanulják, meg nem is lesz kitület tanulni.

0: És az én is származott nyavalak. Mondják Érzi angyalának, Érzi angyala mondja Szent fiának, Szent fia, távoztassod el a nyavalákat, hogy megakadhasson húsába, se csontjába, se nyiféle tetevejbe megakadhasson.
1: Steinhuhn.
0: Boldog asszó, szent ígéret, szent parancsolatidat parancsolod a nyavaláknak, hogy megakadhasson se húsába, se csontjába, se nyiféle tetevejbe megakadhasson. Töl szülte fát, fa szülte virágját, virágja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűzmáriát, Szűzmária szülte Szent fiát, Szent fiat távoztassad el a nyavalákat, hogy megjakadhasson se húsába, se csontjába, se miféle tetevébe megjakadhasson. Dominom, mégis mondom Dominom, hadd felé a hajába, boldog asszó igényébe, úgy ne arthasson, mint Krisztus Urunknak. Amen. No, új szék! Ezt az ön témátságot. Vagy háromszor, vagy ötször, vagy hétször. Ennyiszer kell mondani, ha valakire rámondják. Egy másik.
2: Hallgatt.

útra kerünk. Megyünk az őzbe. Víjogva, sírva, kergetőzve. Két lankat szárnyú héjamadár. Újra blói vannak a nyárnak. Csattognak az új héjaszárnyak. Dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból, űzve szállunk. Valahol az őszben megállunk, fölborzolt tollal szerelmesen. Ez az utolsó mászunk még. Egymás húsába beleték. Lehullunk az őszi avar.

Annának. Az ősz teréti dús rőt szőnyegét a nyár halott vállára csöndesen. Én kedvesem. Én hűtlen kedvesem. Te hallod-e a hervadás neszét? Hajadnak bársonyát zilájai az elmúlásnak dúdoló szele. És a halál hűvös lehellete az ajkad bíborát csókolja-e. Vagy rajtad nem fog a szörnyű varázs, mely minden szépség átka erre lenn, s megvéd minden rontástól énekem. Ez örök vágyból szőtt tündérpalást.

cáfám. Szegény magyar volt. Fejfámra. Szegény magyar volt, költő volt, senki, nem tudott élni, csak énekelni. Nem volt rossz, sem jó, csak ember, fáradt, várt, várt, és nem lelt soha csodákat. Mély szürkeségben színeket látott, magyar volt, költő, átkozott, áldott.

magyar táj, magyar recepttel. Kis sömjék szélén tehenek legelnek, fakó sárgák a lombos alkonyatban, a szürke fűzfák egyre komorabban guggolnak a bús víz holt ága mellett. Távolba néznek, és a puszta távol egy gramofon zenéjét hozza nékik, rikácsolón rekedten ide rémlik, a pocsétában egy vén kácsa gázol. Az alkonyat a merengő festő fest, violára a lemenő felhőket, s a szürke fákra vérző aranyat ken. Majd minden színét a Tiszának adja, ragyog, ragyog a búbánat iszapja. Magyar táj, így lát Mélán egy magyar szem. A végeken. Második rész. Ma hull a hó, és álom hull a hóban. Bólint a láng az üres kaszinóban. Az öreg doktor német labba süllyed, mint vén kámzsás, nézi a kódbetűket. A szolga fát tesz a beteg parázsra. Horácius. Hol mezeid varázsa? Itt ólomlában jár a gond a hóban, és Amerika rémlik a viskóban. Amerika, az arany hímű távol, szőve remény és kétség fonalából. Ma hull a hó, és álom hull a hóban, befüggönyözve a világ. Valóban. S a függönyön túl zene szűri hangját. Egy operában ma Puccini tanít.

megint a Tiszánál. Egy nyaram elmúlt, fénye elapadt, és téged szent folyó nem láttalak. Talán azért is voltam oly beteg, mert nem ringattad fáradt képemet. Hisz habot párna, szőke, lágy sejem, melyen hold nyugszik, és álmot terem. Ó, ez a hold, és ez az éjszaka, a csendesség és békesség maga. A csendesség, mely mégis hall zene, az Úr világok végüzenete. Se béke úgy legyinti lelkemet, miként, ha gyöngyvirággal verne meg. Ó, Tisza parti holdas éj, te mély, szívembe csöndet és békét zenéj. Sződd át ezüsttel rajta a borút, feledjen el világot s háborút.

Nektek hagyom, ha innen elmegyek, e búcsúzó pillanatból emberek. Ha emlékeztek, mit daloltam én, ne kérdezzétek majd, ki voltam én. Nem a pacsírta fontos, csak a dal, mely a nem múló szent összhangba hal. Én botorkáltam, s botlottam sokat, de nem szűntem dúdolni dalomat. Szomorú volt a versem, jól tudom, csüggetten álltam sokszor félben. Én vétkem, én nagy vétkem érezem, hogy nem láthatta könnyemtől szemem sokáig a fölpirkadó napot, de ti ezen ne csodálkozzatok. Ha én a gyöngyvirágos kant alatt nem álmodom, csak fekszem majd hanyatt, kívánom, és ez testamentumom. Akarom én, ez így is lesz, tudom, hogy meg ne értse többé senki sem, miért vérzett el lassan a szívem? Miért volt nékem fájó, ami szép, s a fiatalság tavaszi ízét? Miért érezte fanyarnak a szám, s az asztal végén vidám lakomán? Miért sírtam én, mint az elátkozott? Ne értsétek meg!

sóhaj. Meg akarjátok ölni a facsirkát, harsány darost, mert pirkadást tarod. Hisz könnyüket már a mezők kísírták, s a nap kél már hagyta. És mit bántjátok a szomorú hattyút, ki fölriadt a fekete tavon, s énekbe kezd, mely oly édes búsan szól, hogy kélyesen borzong a fájdalom. És mit akartok a fáradt darostól, ki búsrobotban vigaszt énekel, és áhítattal az ünnepre gondol, mely jönni fog még, ó, mert jönni kell.

0: Petőfi centenárium. Nevét idézik, de a szellemét nem. Az él és gyújt szívekben észrevétlen, mint a futótűz korhadó avarban, terjed titokban, és nő láthatatlan. Még égbe nem csap, éjbe nem világol, és pirkat tőle közel és a távol, hűs csillagok sápadnak rőt hevétől, és bíbor bernyék hullanak az égből, és futva futnak dúvadak riadtan. Petőfi lángol a világviharban. Elég babona, mágia, bamba gasság, és napod virrad, szent világszabadság.
1: Krisztusodon.

0: Debrecenből utaztam Pestre 1844-ben Kopotruhában gyalog, egy pár húszassal és egy kötet versen. Egy kötet versben volt minden remény. Gondolám, ha eladhatom, jó, ha el nem adhatom, az is jó. Mert akkor vagy ilyen halok, vagy megfagyok, s vége lesz minden szenvedésnek. Egyes egyedül mentem itt a hegy alján. Egy lélekkel, egy élő lényel sem találkoztam. Minden ember födelet keresett, mert iszonyú idő volt. A süvöltő szél havas esőt szólt el. Éppen szemköztük. Arcomon megfagytak a könnyek, melyeket az ivatar hidege és a nyomorúság fogasztott. Egy hétig kínos vándorlás után Pestre jöttem. Nem tudtam, ki ezt fordulja. Nem törődött velem senki a világon. Kinek is akadt volna egy szeme, egy szegény, rongyos kis vándor színészem. A végső ponton álltam. Kétségbe esett, bátorság szállt meg, és elmentem Magyarország egyik legnagyobb emberéhez, oly érzéssel, mint amely kártyás utolsó pénzét teszi föl, hogy élet vagy halál. A nagy férfi átolvasta verseimet, lelkes ajánlására kiadta a kör, s lett pénzem és nevem. E férfi, kinek én életemet köszönöm, és kinek köszönheti a haza, ha neki valamit használtam, vagy használni fogok, e férfi, Vörös Marti.
1: A Nemzeti Kör jegyzőkönyvéből.

Sándor. Visszaemlékezés az 1848-1849-es évi szabadságharcra. Úgy ült ott benn Malován, mintha érzből lett volna öntve. A süvöltő golyókat számosra vette, csak fejét fordítgatta jobbra-balra, vizsgálva a csata folyamát, s osztva parancsait a minden percben érkező tábortali segédeknek, kik közt már Petőfi Sándor biskupot láttuk. Petőfi Sándor szintén ott volt a jobb szárnyán, ki tajtékzó lován hol előre a csatárlánchoz, hol egyetlen ágyunkhoz, hol mi hozzánk vártatott. És megvetve a félelmet, a halált, lelkesített, bátorított mindent. Ami annál feltűnőbb volt, mert honvédeink közül Petőfit kevesen ismerték. Miután ő nem katonatiszti öltönyt viselt, magyar öltönyt viselt ugyan, de emlékem szerint minden tiszti jelvény nélkül. Fejét tollas, Kossuth kalap vette, s kardot hordott. Minket gróf Bethlen Gergely alezredes rohamra vezetett, amit alig kezdtünk el, s már megállt, s visszavonulást parancsolt. Petőfi a más oldalon, ki a nagy zajban, lármában nem hallotta Bethlen vezényszavát, rohamra lelkesített, s így aztán századunk egyik része előre rohanni, a másik pedig visszavonulni akart. Midőn aztán fölhangzott ismét Bethlen alezredes dörgő hangja. Vissza. Vissza.

Ady Endre, piros és fekete. Petőfi írta. Hagyjátok el ezt a piros-fehér-zöld színt. Lejárt az ideje. Más szín illeti most a magyar nemzet. Piros és fekete. Ez a Petőfi mondta, amikor az ifjak központi választmányát szétzúzta a hivatalos megalkovás. A forradalomnak vége van. De nincs vége. Ez csak az első felvonás volt. A viszontlátásra. Az a Petőfi mondta ezt, aki úgy érezte előre a forradalmat, mint a kutya a földrengést. És aki azt vallotta, hogy a népnek csak akkor és ott van hazája, ha és ahol joga van. Ugyanaz a Petőfi mondta ezt, aki szerint ég be a népet, pokolba az arisztokráciát. És aki nem csak Magyarországnak, de egész korszakának szociális lelkiismerete volt. Mert az volt Petőfi. Korán fejlett nemzettársadalmi ambícióinknak legtelítettebb valakia, akármilyen naívan, bibliásan és babonásan hangzik, prófita. Nem skatujázzuk őt. Nem fogjuk ráfogni, hogy a történelmi materializmus már vérében volt és idegeiben dolgozott tudatosan. De igenis látjuk, és bárki láthatja és lássa, hogy Petőfi több volt, mint amennyit a világ várhatott a Duna-Tisza tájékán. Ha gazemberek és ostobák bele nem kergetik a háborúba, ahol elveszett, bizonyosan Párizsba kerül, konspirál harmadik Napóleon ellen, gyönyörű dolgokat ír, és talán a kommun alatt éri.

fehér gyolcsban, sötét égen, 1514-ben, a kakas ég harmadszor szólt, Dózsa feje Szegeden volt. Pálfi bíró fölemelte, hajnal előtt sírba tette, lenn a sírban némán mélyen, alszik a fej vaksötétben. Pálfi bíró piros lánya, hófehérlő nem sokára, mint viola rózsa mellett, hervad ő is Dózsa mellett. Zsarátnok lesz, ami tűz volt, síri virág, aki szűz volt, koponyák és szívek porán, új dalba fog, új csalogány. Hely, a sírok egyre nőnek, szőnyegén a temetőnek. Elhervadnak mind a rózsák, hős kertedben,

déli szélben lehúnyom szemem, és gyöngyvirágok szagát érezem. Az esti égen violás a szín, és kikeletben járnak álmai. A hó alól már dobban boldogan, a föld nagy szíve, s csöndesen fogan a csíra, melyből új élet terem, s bimbók bomolnak majd szűz réteken. Az örök nap még bágyattal ragyog, de tavaszosok már a csillagok, s az éjszakában zizzenő nezek, egy új világ susogja már leszek. A földre fekszem, hallgatom szívét, az égre nézek, kémlelem színét, ég föld között angyali üzenet hirdeti a jövendő életet. Mert boldog ige ez, és szent igaz, és örök törvény, és áldott vigasz, hogy győz az élet, duzzad és dagad, s elönti mind az ócska gátak.

A gyermek mindenki előtt. Ez a kommunista jelszó. A gyermekben van letéve a kommunizmus megvalósulása. Mi felnőttek megcsinálhatjuk a kommunista társadalmi és gazdasági rendet, és abba belekényszeríthetjük a burzsóáziát, mint egy fájdalmas kalodába. Mi pedig vállalhatjuk, mint boldogan vállalt feladatot. De mindez csak keret. Tartalma, megvalósult valósága az új világnak, csak az új lelki emberfajta lesz, amelynek nem csak törvényei, hanem érzései és ösztönei lesznek kommunisták. Az új gazdasági rend csak eszköz, végcél az új ember, melynek máma még gyermek a neve. Mi felnőttek pedig a ma kommunista Mózesek vagyunk, akik elvezettük gyermekeinket az ígéret földjének határához, és megmutatván nekik az ígéret földjét, abba be nem léphetünk.

a fejszegyvásár. Egyszer egy öreg katona hazafelé mendegélt a falujába. Elfáradt útközben meg is éhezett. A legközelebbi faluban bezörgetett a szélső házba. Adjatok szállást a fáradt vándornak. Öreg asszony nyitott ajtót. Gyerülj beljebb, vitéz uram. Akad-e valami harapnivaló a háznál, anyóka? Az öreg asszony gazdag volt, de olyan fösvény, hogy még a levegőt is sajnálta másoktól. Magam is éhezem, jó ember, bizony nincsen semmim. No, ha nincsen, az se baj, feleli a katona. Meglátott a lóca alatt egy nyeletlen fejszét. Ha egyéb nincs, fejszéből is lehet kását főzni, mondja. Összecsapta a kezét az öreg asszony. Fejszéből kását? Világ életemben nem hallottam ilyet. Add csak a bográcsot, majd én megtanítalak rá, hogyan lehet fejszekását főzni. Az öreg asszony odaadta a bográcsot, a katona megmosta a fejszét, beletette a bográcsba, vizet öntött rá, és a tűzhelyre tette. Nézte az öreg asszony a katonát, leste, nem vette le róla a szemét. Az meg fogott egy kanalat, megkavarta a főztjét, megkóstolta. Jó-e? Kérdezte az asszony. Mindjárt készen lesz, felelte a katona. Kár, hogy nincs benne só. Adok én sóz, csak meg. Megsózta a katona, újra megizlelte. Hely, még egy jó marok köles hiányzik belőle. Ment az öreg asszony a kamrába, hozta a kölest. No, hát add meg a módját. Főzte a katona a kását, kavargatta. Leste az öreg asszony, nem vette le a szemét róla. De jó ízű, dicsérte a katona. Még csak egy csepp zsír kellene bele, akkor mind a 10 ujjadat megnyalhatnád utána. Adok zsírt is, a kamrában van. A katona jól megzsírozta a kását. No, végy egy kanalat, anyóka. Neki láttak a kásának, nem győzték dicsérni. Sose hittem volna, hogy fejszéből ilyen jó kását lehet főzni, ámuldozott az öreg asszony. A katona meg csak evett, és jót nevetett magában.

0: Barbárok. A kiskutya, a puli fülelt, szimatolt, s a következő percben vicsorítva kezdett ugatni.
1: Mia?
0: Szólt rá Juhász.

0: kutya csak még jobban ugatott.
1: Városi félék?
0: Kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott.
1: Puszta béli?
0: A kutya ugatni kezdett.
1: Akkor mi bajod?
0: A juhász végig heveredett a subáján, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az egésszel. Egy idő múlva két komondor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély, konduló ugatással ők is rákezdték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik. A puli azt jól megmagyarázta neki. Jó sokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leégett pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. A puli a gazdája lábához állt, s abba nem hagyta egy pillanatra a csikorgó csaholást. A komondorok lassan megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a puli nem hagyta abba, az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevénykutyákkal, egybekeveredtek, s a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamárról rájuk bőgött, a botját is felemelte, hogy mindjárt agyon csapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, s bedöcögött a baktatóval a bunda felé.
1: Hé! Ne te hé!
0: A juhász felkönyökölt és nézte a közeledőket. Elkurjantotta magát.
1: Iszki te!
0: Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú, kacsázó léptekkel közeledett. Adjon Isten! Fogadj Isten! Elállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta a múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Miért mond ilyet? Mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahova csak szegődése engedi. De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol. Kezet fogott velük, és azt mondta. Szájletés is. Erre a másik juhász is leszállott a szamárról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egy álltó helyükbe, s meg sem moccantak többet, csak a bőrük reszkedett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, s egy igét se szólt. A két juhász levette a szamárról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s ráheveredtek. Így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három ember, olyan juhász, aki egész esztendőt kint töltött a nyájánál, soha falunak színét se látta, ha csak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. Kemény, pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég semmi más, mert az égen csak kerengtek felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök peregtek. Meg egy vadkörtefa búsult görbén, nemigen messze. A nagy nyáj messzebb járt, a kis fattyú volt vele, a juhász kisfia, olyan 12 esztendő sihederke, csak egy nagy kalap meg egy kis szűr, ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. Ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva. Ha együtt vannak, együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába jön, akkor se vakognak.
1: Hát az asszony,
0: mondta az egyik vendégjuhász. Aki megszólalt, nagy veres ember volt. Szeplős, nagy kemény ember. Kékszemű és verhenyeges bajszú. Hogy a haja milyen volt, nemigen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, törpeorrú, vizslatószemű. Szíjta a pipáját, oda nézett, de nem szólt.
1: Itt volt.
0: Mikor?
1: Van egy hete.
0: Mikor gyűn megint?
1: Majd elgyűl.
0: Van-e lesé?
1: Van valami? elég lesz két hétre? 10 napra? 10 nap. Újra hallgattam.
0: Most már a gyerek is itt állott. Csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólani. Meg nem is akart.
1: Ha azok nem,
0: ő sem.
1: Nem sürgős.
0: Már lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a három embert. Azt se tudta, kik ezek, és mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell menni a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisül-e? Hát, nem sült ki, mert csak feküdt a három ember és pipázott. Ültek keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha a nyáj után nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e. Mikor a nap lement, egy kicsit megelevenedett a határ. Madarak kezdtek felettük repkedni, apró madarak nagy csapatban. A muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan, arra vadáztak.
1: Hallod? Van neked egy szíjad? Van. Láttam tavaly búcsúkon, ki van velve része. Megvan. Aztat kéne eladni. Eladni? El. Nem eladom. Nem? Nem. Miért nem? Csak nem. Magamnak csináltam. Magadnak. Magamnak. Meg a fiamnak. Meg a fiadnak. Annak. Kettőtöknek. Hát.
0: Ezzel újra tovább ültek. Aztán már egészen sötét lett. Olyan hirtelen lett sötét, mintha elfújták volna a gyertyát.
1: Hát. Nem adod el? Mondtam.
0: Erre a nagyobbik juhász vette a botját, s csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állani. A gazda juhász meg sem moccant. Lesett, mint a komondor, de résen volt.
1: Ez az utolsó szabad?
0: De már akkor a gazda ugrott is felfelé. A másik kettő meg rá. Egy-kettő csattantak a botok. Elébb a két bot az egy boton, azután az egyik bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ezért gyüttetek! Nem szólhatott többet. A két vadember ráhajtott, és egy perc alatt agyonra verték. Ott feküdt a juhász a földön, s még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. A kisfiú ott volt mellettük, és csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg sem moccanhatott.
1: Vedd le az apád szíját,
0: mondta neki a veres ember. A fiú állott.
1: Veszed le rögtön.
0: A gyerek halál sápadtan, s az embereket szemmel tartva odament az apjához, s annak a derekáról leoldotta a szíjat.
1: Add ide.
0: A gyerek a szíjat felemelte, s nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, s nem vette észre, hogy az egyik bot a levegőbe emelkedett, és fején érte. Olyan sújtást kapott, hogy abba a percbe leesett, és kiadta a lelkét. A négy kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A két komondor nekiesett a másik kettőnek, storkon kapta egymást és hempergett, vérben és nyíva ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával verte, rúgta, még agyon nem csaphatta. A négy komondort látni se lehetett a sötétben, azok kikészítették egymást. A két ember állva, botra támaszkodva várta el, még a kutyáik végeztek, s mikor azok véresen a sebeiket nyalogatva közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász. Kaparjatok! A két kutya hozzá fogott kaparni, gödrött, de lassan ment. Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette. De az ember mégis nagy volt.
1: Ott a szíj.
0: Rákötötte a nyakára, avval húzta bele. Mire a holt feljött, akkorra be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és a három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, s megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsoráztak. No, e megvan, mondta a veres juhász. Akkor ballagjunk. Megindította a nyájat, a 300 jó elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna éjszakázni. Nem értették, hogy miért kell éhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán. De ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a 4 szamár, meg a 2 sebesült komondor. A 2 juhász nyugalmasan léptelt megettük. 10 nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott a nagy pusztán. Fehér vászonruhája volt, a lábán nagy bocskor volt, madzaggal erősen megkötözve, és feje be volt kötve vászonkendővel. A hátán batyú volt, sebesen ment, pedig már 3. napja gyalogolt. Nagyon messze van a falu, mert az ura, hogy a maga nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt. Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörte fát. Ennek a táján szokott volt az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert. Tanya, falu errefelé napi járóföldre nem volt. Ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki nincs a helyén, azt meglelni és megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet. Elüldögélt felette. Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett. De még a nyáj nyomát se lelte. Nem találta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat. Elszáradt régi nyomok, több hetes. Eső is volt, vihar, már régen elmosta. Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, s nem bírta ésszel felérni, hova lett az ember. Kevés szunnyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat lejjen, akik talán tudnak valamit róla mondani. Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott, vidám füstöt. Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének, szegénynek még arra se volt kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent, s idegen az ételt. Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnát, hajmát. Csak délére tüzelt, vagy estére, hogy tarhonyát vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt. Nagy veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük. Tudott a nyelvükön, juhász gyermek volt, juhászné maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották. Jó napot, jó emberek, állított be a tűzhöz. Nagy veres juhász gazda volt ott, 3 bojtár. Nem látták, merre jár az én uram a nyájjal. Az az én uram, aki napnyugatra jár. 300 birkával. 300-dal, igen, azaz, éppen az, Bodri juhász, az a neve nekie. No, üljön lekend, néném asszony. Az asszony csak állott, de hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt, úgy batyústól, s a 2 bokájára guggolva juhászosan pihent. Hát, én nem tudom, merre van az ura. Elment, napnyugtára. Ugyan hová ment volna? Azt meg nem mondta, hová megy. Dunántúlra eredt. Dunántúlra? 12 napja, vagy 13, erre járt. Mondta, hogy egy kicsit el kell innen menni neki, mert valami baja van a fogdmegekkel. Neki? Neki. Fogdmegekkel? Törvénnyel. Sose mondta. Éppen ma 2 hete volt, amit nála. Nem szólt felőle. Hallgató ember volt. Hallgató, de azt megmondta. A veres juhász odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte. No, egyébként. Ettem. Egyék csak, mintha magáé tenni. Nem szánom én kentül. De az asszony csak megingatta a fejét. Nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, pedig abba jó hús volt kásával. Jól élnek ezek így reggelente már. Nézte a juhokat. Volt ott vegyesen birka is, magyar szőrű juh is. Csak nézte mereven, mintha magáét nézné. Ha az ura elment, nem lesz neki többet se birkája, se juha.
1: Még arra is emlékszek, mondta a veres juhász, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíja. Rézzel volt kiverve.
0: Az ő volt, mondta az asszony. Szerette azt a szíjat, mindig derekán viselte.
1: Kértem tőle, adja ide. Nem adta.
0: Nem, azt nem adta volna senkinek ez világon.
1: Ígértem neki mindent, de meg se billent rá. Ó, én lelkem egy uram,
0: riadt fel az asszony, s a kezeit összekulcsolta.
1: Akkor mondta, hogy el kell neki menni.
0: Mondott-e engem?
1: Nem. Csak kérdeztem, nem felelt.
0: Egy szót se.
1: Annyit mondott, volt itt. Kérdeztem, mikor? Vagy egy hete? Így mondta.
0: Vagy egy hete? Úgy mondta.
1: Ó.
0: Tehát akkor csak egy hete, hogy itt járt.
1: Csak egy hete volna.
0: Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták.
1: Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt.
0: Hon voltak?
1: Ki erre, ki arra?
0: Újak?
1: Újak nem voltak velem.
0: Mégis akkor min együtt?
1: Csak együtt. Erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, mert nagyon hallgatott.
0: Ő volt, mondta az asszony. Száraz szemekkel nézett maga elé, de egyre jobban nyugtalan lett a szíve.
1: Semmi jelt nem hagyott. Jelt? Minek? Nem volt olyan adó.
0: Hát akkor felállott. A gyerek nem volt vele?
1: Gyerek? Láttam egyszer egy suttyó gyerekkel, ketten voltak a nyájjal.
0: Igen. Két komondora is volt, meg egy pulija. Úgy.
1: Hát várja meg, talán visszagyűn őszre.
0: Majd utána még.
1: Hát csak menjen kent, itt is elmaradhat, vagyunk emberek, itt is elmaradhat egy napot.
0: Dunántúlra, mondta,
1: Dunántúlra.
0: Hát akkor elmegyek utána a Dunántúlra.
1: Csak mindig napszállat felé, majd megkérdezem.
0: Ezzel az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, és elment. A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak, bort a csobolyóból. Azután felkeltek, s anyáj után néztek. Az asszony pedig ment, elment. Elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballagott a pusztán. Az pedig csak ment. Haza se nézett, csak elment, addig ment, míg a puszta el nem nyelte. Addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is áttal ment, ladikos embert lelt, az áttette. És ment. Ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hó le nem esett, minden földet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden juhásszal leült, s megkérdezte, ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a 300 juhával. Télére hazament a falujába. Kinyitotta a házat az erezbe dugott kulccsal, s eltöltötte a telet. Már akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai, csibéi megszaporodtak, mert a szomszédok vigyáztak rá, míg ő odajárt. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a Pulinak egy fia, az is olyan okos kis fekete kutya volt, azt mondta neki, gyere Puli, keressük meg a gazdád nyomát. Ment újra a pusztára. Vitt magával, amit a hátán vihetett, s kigyalogolt, ahol tavaly hagyta volt a gazdát. Rátalált a nagy körtefára megint. Letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. Ott is volt 2 hétig, 3-ig, nem számolta. a kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, megint hazament, s aztán újra megpakolta magát és kiment. Ki a nagy pusztába, ahol már más juhász terelt anyáját. Teltek a meleg napok, az esős napok. De ő nem tudott elszakadni a helytől, csak téblábolt a nagy merevemben. Egyszer augusztusban a puli valamit talált. Egy kalapot hozott. Az uramé, mondta az asszony. Hol vetted, Puli? A kutya elvezette. Egy kicsi, sima homokban kotort a kutya, dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva, kapart. Aztán egy kezet kapart ki. Az asszony a tíz körmével esett neki a homoknak, és nem sokára ott volt előtte az ura, megrothadva, megundokodva. A nyakán volt a részveretes szíj. A fiát is meglelte. Úgy feküdt a gyerek hason, a fejében volt a nagy kalapja, ahogy azt megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya száraz szemekkel, csak egy botütés és vége, nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett, estére bekaparta a homokot, kis dombot rakott rá, s a domba két kórót tűzött keresztformán, akkor elment kelet felé. Reggelre nyájat ért. Hun van az a veres juhász, kérdezte, aki tavaly erre felélegelt. Szögedébe, mondták idegen juhászok. Ugye? Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallatni. Az asszony meg se szállt, elindult, s ment Szögedébe. Harmadnap odaért. Ment a csendbiztoshoz, s mindent előmondott. Pandúrok mentek ki, s őt is vitték szekére lovon. Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hótjuhászról, s vissza Szögedébe.

0: A vizsgáló biztos vallatott. Egyik rabot a másik után. Szó-szóra ment, ez a szó a másikra hajazott, a veres juhászra lassan sereglopás gyilkosság igazolódott. Már megérett a kötél, mikor azt mondja a vizsgáló ember. Hát a bodri juhász? A veres ember szeme megserezdült. Bodri juhász, az. Úgy hívták, míg élt? Még élt. Még élt, bodri juhász volt a neve. Hát az hova lett? Nem esmerem, uram. Ott legeltetett Kentek mellett a Csobori pusztán, a kisfiával. Lehetséges. Esmeri már? Hajazok. Amék elment a Dunántúlra. Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúlra-e vagy merre? Volt nálam, mikor elment, igen. Hogy valami baja van a törvénnyel, egy időre elmegy napszállatra. Szállatra vagy nyugovásra? Nyugovásra, gondolom. Én is úgy gondolom. Hát, azt is Kent nyugtatta el. Én, uram, fiával egybe. Soha, uram. Nézze, gazda, magának már úgy is kész az igazság. Még ezt az egyet meg kell ismernie. Mit tett magának a bodri juhász? Semmit, uram. Semmit se tett? Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe. Akkor miért mondta Kend a csűri csárdában, hogy bodri juhász is ott legeltet, ahun nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét. Nem mondtam én azt. Hallották? Azt nem hallotta senki, fia. Hallották, maga tudja jól. Kinek mondta? Ha mondtam, nem azért mondtam. Hát miért? Nem miatta szóltam. Juhásznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése volt. 300 juha volt. Hova lett vele? Főt hátán el nem sikkadhatott, igaz? Igaz. De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka volt vagy juh? Inkább birka volt. Ha volt.
1: Volt, volt. Övé volt, vagy uraságé volt.
0: Ő tudná megmondani. Magának hogy mondta? Én nem szóltam vele soha. Akkor honnan tudja? Mondták. Láttam. Mellettem legeltetett. Nem volt beszélő ember. Hallgató ember volt. Hallgatott? Hát, hallgatott. Akkor is hallgatott? Mikor? Mikor Kentek agyonverték a bottal. Ütet is, meg a fiát is. Fia is volt. Volt egy fia. Csak egyet vágott Kent a fejére. Kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha. Se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akar tőlem a tekintetes úr? Hogy megkönnyebbüljön. Egyel több vagy kevesebb. Ami nem illet, nem vállalhatom. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozzak. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodri juhász. Maga szerezte, maga takarította. Lehetséges. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend? Nekem ilyet ne tessék mondani.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető.

0: Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöljük dr. Szentgyörgyi Albert akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagját, a Szegedi József Attila Tudományi Egyetem diszdoktorát, és természetesen, mint közismert, mint Nobel-díjast. A nemzetközi tudományos élet egyik kimagasló személyiségét. A tudós ismereteit részben az iskolában és nagy részt munkája során szerzi meg. De valahogy a szellemi karakter és talán a pályaválasztás alapvető kérdéseinek eldöntésében mégis jelentős szerepe van a családnak, a gyermekkornak, az ifjúkornak, az otthon kapott intencióknak. Az ön esetében hogy volt ez?
1: Én azt hiszem, hogy sokunknak a nevelés és a tanítás az már születés előtt kezdődik. Ugye az én neveltetésem az a múlt század elején, kezdve az 800-as évek elején, mikor egy mezitlábos paraszt gyerek, az akkor elmaradott szegény Észak-Magyarországon az útnak indult délfelé, hogy tudást keressen. És lement Pozsonyba, és ott elszegődött egy patikushoz kihordó gyereknek. De aztán két évtizeddel később már Bécsbe találjuk, mint a fiziológia professzorát. És akkor Bécs volt a tudománynak a központja. És ő lett a fiziológus anatómia professzora. Aztán később visszajött Magyarországra, és ott a magyar egészségügyi főnöknek, az egész ország egészségügyi kezelte. Azt hiszem, onnan indul az én tanításom. Az ő fia egyetemi tanár volt, szintén kutató és professzor volt, és annak a fia az én nagybátyám, a Lenhasek Mihály anyai részről, az is professzor volt, egy nagyon neves histológus, szövettan a mikroszkópi anatómiával foglalkozott, és ő uralta az én családomba a szellemi irányzatot. Ugye az én édesatyám az egy földbirtokos volt, őt nem érdekelték annyira a szellemi dolgok, de a nagybátyám az uralta az egész családot. Ugye egy kis bajom volt a nagybátyámmal, mert ő egy nagyon kora érett gyerek volt valamikor, és azt hitte, hogy a kiválóság az mind nagyon kora érett. És én nagyon későn kezdtem fejlődni, úgyhogy a családban én rám mint egy hülyére néztek általában. És amikor 15 éves koromban azt mondtam a nagybátyámnak, hogy én tudományos pályára akarok menni, akkor kézzel-lábbal tiltakozott, és azt mondta, hogy legfeljebb kozmetikus lehetnek csak belőle. Aztán később javult a véleménye egy kicsit, és aztán beleegyezett abba, hogy fogász legyek. Aztán amikor elvégeztem a középiskolát, akkor megengedte, hogy a laboratóriumában jöjjek dolgozni, és ő neki aranyerei voltak, úgyhogy itt nagyon érdekelte a végbélnyilás, úgyhogy az én első dolgozatom a végbélnyilásnak a szerkezetéről szól, tudományos munka, úgyhogy én a rossz végén kezdtem a tudományt. 3 évig dolgoztam anatómián, de ez nem elégített ki. Én az életet akartam látni, hogy micsoda, azt átmentem élettanra, de az se elégített ki. Egy házi nyúl, az túl bonyolult volt, azért egyszer kezdtem, ezt nem bírtam átfogni. Úgyhogy aztán bakteriológiával foglalkoztam, azok a baktériumok nagyon kicsinyek. Aztán rájöttem, hogy az is egy egész világ egy olyan baktérium, az is nekem túl komplikált volt, és aztán kezdtem én molekulákkal foglalkozni, és akkor kezdtem vegyész lenni. Akkor aztán rájöttem arra, hogy a molekula is nekem még túl komplikált, úgyhogy akkor kezdtem az elektronokkal foglalkozni, ami a molekulának egy nagyon kis része, és ez egy külön nagy tudományág, a kvantummechanika vagy a hullámmechanika, amelyik az elektronokkal foglalkozik, és én már egész őszfejjel kezdtem egy egész új tudományággal foglalkozni, úgyhogy én tudományról tudományra mentem, éreztem, hogy az élet az mindennek az összessége. Akármelyik szűk vonalon indulunk meg, sose értjük meg az életet. Csak akkor tudjuk talán megérteni, hogyha az egész tudományt átértjük, azért én tudományágról tudományágra mentem.
0: A szűkebb értelembe vett család.
1: Igen.
0: Hatása.
1: Igen.
0: Az nem játszott ez a tudományos művészet érdeklődés fölkeltésében?
1: Igen. A modern pszichológia mind nagyobb figyelmet szentel a korai gyermekkornak. Mert akkor tanuljuk meg, hogy mi az élet tulajdonképpen, annak, hogy észrevennénk. 3-6 éves korunkban tanuljuk meg, hogy mi fontos és mi nem fontos, mi az élet. Lenhasek Mihály és az édesanyám az ő nővére hatása alatt az alakult ki a családba, hogy ami fontos az életben, az a tudás, a tudomány, a művészet, ami szép. A legnagyobb vágya az embernek az lehet, legmagasabb vágya, hogy ahhoz hozzájáruljon egy kicsit. Hozzáadjon az tudáshoz és a szépséghez. Úgyhogy én ebbe a környezetben nőttem föl. És máma is még a 80 éves koromban azért rohanok olyan türelmetlenül reggel 8:30 a laboratóriumba. Mert én gyermekkoromban azt tanultam, hogy ez az egyetlen fontos és az egyetlen szép dolog, amiért érdemes élni, az emberi tudást gyarapítani.
0: Úgy tudom, hogy egy nagyon jelentős világtörténelmi esemény jött közbe. Az első világháború.
1: Igen, mikor beiratkoztam, hogy orvos tudom, már az egyetemen, már több tudományos munkám jelent, megjött a világháború, ahol engem besoroztak. Tehát ez egy teljes szellemi testpedést jelentett. Először fönt a Dnyeszternek a tájékán voltam a hadseregnél, de aztán körülbelül 2-3 év alatt rájöttem a teljes értelmetlenségére a dolognak, akkor egy kicsit tudott az ember gondolkozni, akkor látta, hogy a háború elveszett. Mindaz, amit nekünk gyerekkorunk óta beadtak, hogy a legnagyobb dicsőség a királyért meghalni, az mind csak maszlag, az mind csak hatalmi érdek volt, és abból mindegy szó se igaz, és minket mostan ezrével a magyarokat áldozzák föl, a vezetők Bécsbe, hogy a saját bőrüket mentsék, mert látták ők is, hogy háború elvezet. És rám olyan borzasztó vágy jött, hogy visszamenjek a tudományhoz, hogy egy nap elkeserésembe vettem a revolveremet, és átlőttem a csontot a karomon, ami akkor nem azért volt nehéz, mert veszélyes volt, mert ha rájönnek, felakasztják az embert azonnal, hanem azért, mert gyerekkorom óta belem volt préselve, vagy legnagyobb dicsőség a királyi meghalni. Hát most így kivonulni a hadseregből, lelkileg nehéz volt, de én megtettem. És így visszatudtam menni a laboratóriumba, és aztán olasz frontra kerültem. De ott is mindjárt bajba jutottam az olasz fronton. Egy kórház mellett egy laboratóriumban dolgoztam, mert ott volt egy magántanár Bécsből, aki olasz hadifoglyokon végzett veszélyes gyógyszertani kísérleteket, és amikor én a szavamat fölemeltem, akkor azt látom, hogy ezek csak hadifoglyok, ugye. Bennem már akkor is kialakult az nagy emberi közösség érzése, hogy olasz vagy magyar vagy, az mindegy, mindannyian emberek és testvérek vagyunk, és felázattam és feljelentettem a hadseregnél ezt az orvost, de neki 2 csillaggal többje volt, tehát engem kellett megbüntetni. És büntetésből kihelyeztek a nagy olasz posványok közé, mocsarak közé, ahol a tropikus malária dühöngött, és átlag 4 hétnél tovább senki sem maradt életbe. Ugye? De aztán szerencsémre 2 héttel később az egész háború összeomlott, és akkor haza tudtam még élve jönni. Úgyhogy ez az én hadi múltam.
0: És a továbbiakban hogy alakult? Én olvastam, hogy ön a trópusi betegségekkel is foglalkozott.
1: Igen, Pozsonyba mentem asszisztensnek, a Mansell professzor mellé, akkor elmentem először Prágába, onnan Berlinbe, hogy tanuljak egy kis valamit, de akkor a pénzem kezdett kifogyni teljesen, nekem már családom, feleségem és egy kislányom volt, úgyhogy hát azoknak a jövőjét, hogy biztosítsam, onnan Hamburgba mentem a trópusi higiéniai intézethez, avval a gondolattal, hogy megtanulom a trópusi higiéniát, trópusi betegségeket, mert a trópusokon mindig kellett orvos, mert azok meghalnak ott mindig, a járványokat megkapják, aztán meghalnak, úgyhogy mindig van üresedés. Már megvettem a trópusi felszerelésemet, a szép fehér sisakot és fehér ruhát és mindent, amikor véletlenül ugyanott Hamburgban volt az ülése a holland élettani társaságnak, és ott volt Verzár professzor is, akinek ott egy jó állása volt Hollandiában.
0: Ő magyar származás.
1: Ő magyar származás, most Svájcban él. Éppen hazakészült Magyarország, és az állás üresedésben volt, és engem beajánlott az ottani főnökinek, aki aztán befogadott, úgyhogy átkértem Hollandiába. Ott először Leidenben dolgoztam, aztán fölmentem Groningenbe, és ott kezdtem komolyan kémiával foglalkozni. Nagy szerencsém volt, mert hát állásom nem volt, általában is már pénzem sem volt, de ott a professzor, egy öreg professzor, egy bonyolult állatműtétet csináltatott, és az összes állatot megdöglötte. És a professzor hallotta, hogy ott egy fiatal magyar fiziológus, hát azt mondta, hát próbálja meg ő is. Hát én is megpróbáltam, az én állataim mind életben maradtak.
0: De vajon a sejtlégzés tanulmányozása, amit először növényeken kezdett a professzor úr próbálni, az általánosabb következtetésekre, élettani következtetésekre is ad lehetőséget? Mondjuk az állatok, esetleg az ember szervezetének bizonyos megoldatlan életjelenségeit szempontjából?
1: Én azt hiszem, hogy igen. A természet az mind nagy elveke van építve. A természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, egy virágnak, egy embernek. Az mind egy nagy közös alapelv van építve, Úgyhogy végedben mindegy, hogy mit tanulmányozunk, ha elég okosak vagyunk, megértjük az életet, az egész életnek az alap elveit, az egész szerkezetét. Úgyhogy én akkor korán növényekkel kezdtem foglalkozni, mert az egyszerűbbnek látszott. És hamar láttam azt, hogy kétféle növény van. Olyan, amelyik megbarnul, ha megsértem, például mindenki tudja, az almáját leejti, másnap egy barna folt keletkezik az alma megütődött. Ugye? Ez az egyik fajta növény, amelyik megbarnul, és ez a barnulás ez nekem azt jelentette, hogy itt van valami rendkívül folyamat, amit lehet tanulmányozni, mert a tudománynál nem csak az a kérdés, hogy mit gondolunk, hanem hogy mit lehet kísérletileg megfogni. Azt a barnulást azt meg lehetett fogni, úgyhogy azt kezdtem tanulmányozni. Aztán kisült, hogy az egy érdekes folyamat, de nem vezetett oda, hova én akartam eljutni. Az inkább csak egy védekezési reakciója a sejteknek. Akkor aztán áttértem azokra a növényekre, amelyek nem barnulnak meg, például a narancs vagy a citrom, az ember hiába ejti le, vagy lép rá, az sose fog megbarnulni. De akkor ezeket kezdtem tanulmányozni, és azt láttam, hogy egy bizonyos reakciót elvégzek, akkor ott egy egész kis késés figyelhető meg. Ugye? Egy reakció, aminek azonnal kellett volna bekövetkezni, az késett egy másodpercet, vagy egy fél másodpercet. Eredményeimet annak köszönhetem, hogy én nagyon szeretem az életet, mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már mind fontosabbak lesznek, hiszen beteszik egy gépbe, aztán azt csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó útra vezet.
0: Tehát nem az eredmény, hanem a folyamat.
1: Nem az eredmény, hanem a folyamat, igen. Úgyhogy én itt láttam egy kis késést, mert most egy vegyész lát valamilyen folyamatot, tudja, egy anyag okozta, akkor amit kell csinálni az, hogy azt izolálja. Ez nagyon fontos. Izolálás azt jelenti, kérem szépen, hogy meg kell tudni, hogy ez anyag micsoda. És ez néha nagyon nehéz. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nehéz, mert minden sejtben 100 és 100 különböző anyag van, mind rendesen, nagyon kis koncentrációban. És azok külön, hogy én megtudjam most, hogy egyik anyag micsoda, ahhoz ki kell tisztítsam, ki kell vegyem a többi 100 anyag közül. És ez néha egy nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat. De ez a vegyésznek a dolga. Úgyhogy én, mint leendő vegyész, hogy így mondjam, kezdtem nézni, hogy mi okoz ezt a kis késést. Ez kisült, hogy ez egy redukáló anyag, én oxidáltam valamit, ez megint redukálta, úgyhogy ezért késett az egész folyamat, és akkor végre kikristályosítottam az anyagot, amiről aztán később kisült, hogy a C-vitamin.
0: Illetve az aszkorbinsav.
1: Az aszkorbinsav. Kisült, hogy az aszkorbinsav.
0: Na most, hogy az aszkorbinsav az azonos a C-vitaminnal, az rögtön kiderült?
1: Az nem. Engem a vitaminok nem nagyon érdekeltek. Úgyhogy vetettem a fiókomba egyszerűen az anyagot, de akkor pár év múlva jelentkezett nálam egy nagyon derék, magyar származású amerikai fiú, aki azt mondta, hogy ő ezt csinálta egész életén át, meghatározni, hogy valami vitamine vagy nem. Akkor aztán, hogy itt van egy por, nézze meg, azt fogja találni, ez a C-vitamin. Ugye, és akkor ő megnézte, és ez volt a C-vitamin. A C-vitamin sosem nem volt egyszerű, mert ugye mostan megvolt az anyag tisztán, most meg kellett mondani, hogy az micsoda. De ehhez nagyon kevés volt belőle. Én egyszer Amerikába átmentem, mert csak ott tudtam egy anyagot találni, amiből kristályosan elő tudtam ezt az anyagot állítani. Úgyhogy egy évi munka után 15 g-nyi anyaggal értem vissza, ami egy óriási eredmény volt, amire nagyon büszke voltam. De azt a 15 g-ot is elhasználtuk, anélkül, hogy megtudtuk volna, hogy micsoda. Úgyhogy tulajdonképpen a vizsgálat itt megállt. És én az világ összes növényeit átnéztem, és sehol se találtam kellő mennyiséget, és akkor Szegedre kerültem, mint tanácsadó. Szeged a paprikatermelés központja, és egy este a feleségem paprikát adott vacsorára, nekem, amit nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt mondani. Úgyhogy akkor nézve a paprikát, az jut eszembe, ezt a növényt én még sosem próbáltam ki, és azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyem. És még aznap éjjel tudtam, hogy ez egy kincses tárháza a C-vitaminnak, és egy pár héttel később 1,5 kg vitamin volt a kezemben, addig csak ezredgrami mennyiségek voltak, 1,5 kg. A szétosztottam az egész világon, onnan tudtuk meg, hogy micsoda, és ennek a következménye, hogy máma tonna számra gyártják az emberi egészségnek egyik nagy kútforrása.
0: Tehát így lett egy vacsorai kifogásból egy Nobel-díjas.
1: Így lesz egy férj gyávaságából egy elfedezés.
2: Igen.
0: A vitaminok körül heves viták folytak. Hogy reagált a tudományos világ? Elfogadták?
1: Minden felfedezés azért felfedezés, mert ellentétbe áll az ösmert tudással. Ha nem áll ellentétbe, akkor csak egy kis adalék. Én életemben három dolgot fedeztem fel, az egyik a C-vitamin. A felfedezés lényegéhez tartozik, azonnal elvetik, és azt mondják, hogy ez hibás. Úgyhogy a C-vitaminnak akkor volt egy nagy szaktekintélye Londonban, aki azonnal egy cikket közölt, hogy ő nagyon keveset tud a C-vitaminról, azt az egyet tudja, hogy amit én csinálok, az hibás, és az rossz. Sajnálatomra később aztán, hogy kidobták az állásából pontosan ezért, mert ő föltartotta az egész fejlődést ezzel a kijelentésével. De aztán később izomról tettem nagy felfedezéseket, azokat is azonnal teljesen elvetette a standard tudomány, mert újszerű volt. És ma is úgy vagyok még, hogyha valamit mondok és elvetik, akkor azt mondom, ez nagyon jó, ez lehet, hogy ez egy felfedezés. És ha valamit elfogadnak azon, akkor elszomorodok, azon úgy látszik öregszem, és már semmi újat nem tudok mondani.
0: Professzor úr, mi a véleménye arról, hogy az ember és a környezet közötti diszharmónia, és ez a vitamin ellátásra is vonatkozik, egyre fokozódik. Mit lehet itt tenni?
1: Kell alkalmazni a környezetet a mi szervezetünk szükségletéhez. Ugye, szóval a mi szervezetünk nem csak szokva arra, hogy levegő helyett püstöt lélegezzen, vagy benzingőzöket, a környezetet kell magunkhoz alkalmazni, mert mi nem tudunk alkalmazkodni, az millió évekbe telik, amíg egy szervezet alkalmazkodik egy új környezethez.
0: De ez vonatkozik például a lakóházakra is. Hát a minden. Beton sem tesz nyilván jót a napsugárhoz szokott emberi szervezet.
1: Ez mindenre vonatkozik, igen. Nem lehet azt mondani, hogy nincs jó környezet és rossz környezet. Ugye, mert egy halat kiveszek és kiteszem a legszebb fűre, azt mondja, hogy ez nem jó környezet. Viszont egy nyulat beteszek a környezet. Szóval nincs jó és rossz környezet, csak ahhoz mihoz vagyunk szabva.
0: Professzor úr beszélgetésünk elején röviden összefoglalóan elmondotta, hogy először elkezdte a nyullal, mint kísérleti alannyal, aztán átért a baktériumokra, majd a molekulákra, majd tovább az elektronokra. Amikor a molekuláris biológia egy sor problémája még megoldatlan, akkor ön miért tartotta szükségesnek, hogy lemenjen a molekuláris szint alá, tehát a szubmolekuláris szinten keresse ezeknek a problémáknak a megoldását?
1: Az életnek a nagy bája, az a életjelenségeknek a finomsága és a gyorsasága adja. Például az agynak a működése az hihetetlenül gyors, mert egy egyszerű mozdulat kiviteléhez sok-sok központnak, agyi központ kell együtt működnie. És az ilyen borzasztó gyors és finom reakciókat molekulák nem tudják elvégezni. A molekulák azok elég nagy egységek, amelyek nagyon nehezen tudnak mozogni, és hogy valamit csinálnak, ahhoz meg kell őket lökni, kvázi egy aktivációs energiát kell nekik adni. Az én érzésem szerint nagy molekulák az élet finomságát nem tudják létrehozni. Ahhoz sokkal kisebb és mozgékonyabb részek kellenek, és ilyen csak egy van, azaz maga az elektron. És az emberi szervezet össze lehetne hasonlítani az emberi társadalomhoz, és a tudományos embert, aki nem vesz tudomást az elektronokhoz, összeállásos lehetne hasonlítani egy Mars lakóval, aki megpróbálná megérteni az emberi társadalmat, anélkül, hogy tudná, hogy van elektromosság, hogy van telefon, és vannak hullámok. Teljesen az emberi társadalmat elektromosság nélkül nem lehet megérteni. A tudománynak mindig az volt a betegsége, hogy mindig a nagy problémákat mindig avval a tudással akarta megoldani, ami volt. Ugye én emlékszem, medikus koromban alig tudtunk valamit, de meg tudtuk magyarázni az életet. Azt hittük, hogy meg tudjuk. A mai molekuláris kémia is megmagyarázza az életet, de az én érzésem szerint ez egy borzasztó tökéletlen magyarázat, és azt a nagy finomságot és gyorsaságot azt nem tudja megmagyarázni. De az én vizsgálataim teljesen föltárták most ezt az elektromos dimenziót, úgyhogy most egy nagy fejlődést lehet várni. Az elektronok szabadon tudnak mozogni, nem az egész szervezetben, de bizonyos pályákon. Ugye, mert az elektron magában nem tud mozogni, csak akkor, ha egy vezetőre kerül. Ugye elektromosság csak akkor tud menni, ha a drót van. Úgyhogy az egyik nagy alapkérdés az, hogy a proteinek ezek vezetőke vagy nem.
0: Értem, tehát az élet fonalát kell valahol megtalálni.
1: Így van.
0: És ez nem feltétlenül a DNS.
1: Az nem a DNS, nem.
0: Értem, tehát a molekuláris és a szubmolekuláris biológia között tulajdonképpen ebben a kérdésben van az alapvető különbség.
1: Igen, igen. A molekuláris téma teljesen helyes, ez rendben van, de nem elég.
0: Egy más dimenzió.
1: Egy más dimenzióba kell.
0: Vagy más szint.
1: Más szintre kell lemenni, igen.
0: Most engedje meg, professzor, hogy egy olyan kérdést tegyek föl, amiért lehet, hogy egyes orvosok megharagszanak. Ha az ember bevesz egy gyógyszert, ami jó arra, hogy elmulassza a fülfájását, vagy a hascsikarását, akkor annak a hatásmechanizmusának bizonyos részével vagyunk tisztában, ha egyáltalán tisztában vagyunk.
1: Ezeknek a hatását csak akkor fogjuk megérteni, hogyha értjük az egész élet lényegét. Amíg nem értjük az egész élet mechanizmusát, addig nem tudjuk megérteni a gyógyszereket is. Amit eddig a tudomány csinált, az úgynevezett szimptomatológia, a szimptomákat írja le. Ha fejem fáj, veszek aspirint, akkor nem fáj a fejem. Ezt tudjuk, de ez nem magyarázat, ez egy tünet.
0: Tehát a tünetet és nem az okot szüntetjük.
1: De az okot nem ösmerjük. Ugye a tünetet, azt le tudjuk pontosan írni, és az orvostudomány erre alapítja a gyógyítást, tudja, hogy tünetek hogy változnak, de az igazi magyarázatot majd a kémia fogja megadni, de még ma nem tudjuk.
0: De nem az a kémia, amit mi klasszikus kémia.
1: Nem a klasszikus kémia, hanem az a következő nagy fejezet a kémiának, az úgynevezett hullámmechanika. Az elektronokról nem tudjuk, hogy azok részecskék vagy hullámok, lényegében mind a kettő egyszerre. De nincs még komoly elképzelés, hogy micsoda, csak tudjuk, hogy nagyon kicsi és nagyon mozgékony. És az én nézetem szerint ezek magyarázzák meg az életnek a finomságát.
0: Az ön utóbbi évtizedben megjelent cikkei közleményei arra mutatnak, hogy érdeklődése szinte teljes mértékben a sejtbiológia problémái felé fordult. És mivel köztudott, hogy a rákkutatás alapkérdései a sejtbiológia alapkérdéseivel szervesen összefüggenek, ezért különösen érdekesek a számunkra. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a hagyományos rákkutatási módszerek, illetve irányokkal szemben ön egy bizonyos értelemben ellentétes, illetve újszerű megközelítést választott.
1: A legtöbb kérdés a tudományban, ami bonyolultnak látszik, az borzasztó egyszerű, ha már értjük. És az igazi kutatás abból áll, hogy az ember azt látja, amit már ezren láttak, de más dolgok. Ez a fölismerés. Szóval én kerestem ennek a rejtélynek a titkát, és egy gyermekesen egyszerű. A megoldás egyszerűen az, hogy a nagy életjelenségeket, amit tulajdonképpen életnek nevezünk, az, hogy gondolkozom, az, hogy mozgok, ugye vannak kiválasztások, mind ezek a nagy életjelenségek, amit az életet teszik, ezeket mind struktúrák végzik. Struktúra azt jelenti, hogy egy valami, ami szilárd, mert össze vannak kötve a részecskék benne. Ugye az agy az egy struktúra, a máj egy struktúra, a vese egy struktúra, ez mind struktúra. De ezeket a struktúrákat, amiket ezeket nagy működéseket végzik, kiszolgálja egy nagy rendszere a fehérjének, ami egyes fehérjékből áll, és nem csinál struktúrát. És a lényege az, hogy nem csinál struktúrát, mert például ha azért véremben ott vannak ilyen fehérék, azok struktúrát csinálnak, akkor a vér megalvadnak és meghalnak. Szóval a lényege az, hogy nem csinál struktúrát, és nem vezető, nem elektromos, mert minek legyen neki vezetője, az kis molekulákból áll, amik el vannak különítve, nem működnek együtt, nem kell, nincs vezetésre szükség. Na most, mi történt, és ez nagyon mulatságos, az történik, hogy a struktúrából az egyes molekulákat kiszedni majdnem lehetetlen. Úgy bele vannak építve, hogy nem jönnek ki, ugye? A folyadékokban vannak ezek az egyes molekulák, amit vederszámra lehet kapni. Ha kimegyek a vágóhídra, kapok egy vedervért, amit az éppen protein. Most a protein vegyészek, akik protein kémiával akartak foglalkozni, azok mit csináltak? Próbáltak a struktúrából kiszedni, nem sikerült, vették az oldható proteineket, amik nem vezetők, ugye? De nekem vezetésre csak a struktúrában szükségem, amik azon életjelenséget csináltak. Most a vegyészek avval oldották meg, hogy kivonták ezeket a proteineket, amiket könnyű kivonni, és a struktúrát elnevezték maradéknak és kidobták. A megoldhatott megoldásnak nevezték el, és elfelejtették, hogy a lényeget kidobták. Ugye? Most én ezzel kezdtem a működésemet, hogy a struktúrákat kezdtem nézni, és akkor egyszer láttam, hogy a szemmel megnézem, olyan színesek, színesebbek, mint ez a terítő, majdnem feketék.
0: Mitől színes?
1: Ez kérem, azért színes, mert vezető. A vezető azt jelenti, hogy az elektronok mozgékonyak. És egy ilyen mozgékony elektron könnyen vesz fel fényt. és amint a fényből én kiveszek egy bizonyos hullámozat, akkor színt kapok.
0: Tehát a telítettség az fehér.
1: Telítettség az fehér, az nem vesz föl fény.
0: Ahol az elektronnak van mozgási lehetősége, ott színes.
1: Ahol meg vannak rögzítve, nem tudnak semmit se csinálni. Ahol mozgékonyak, ott fölveszik a fényt, és a fény fölvétel az színt jelent. Úgyhogy itt borzasztó egyszerűen megoldás. És most egyszer ez egyben el is vezetett engemet a rák kérdéshez. Aztán megnéztem a ráknak a struktúráját, és az teljesen színtelen. Teljesen színtelen, mint a papíros. És szóval ott hiányzik nekem a ráknak valami, ami azt vezetővé teszi. Ugye? Most az a valami, ami hiányzik, az valami, ami kivesz elektronokat, és vezetővé teszi, és színessé teszi. És a rákban ez hiányzik, a rák ezt nem tudja megcsinálni. Úgyhogy aztán ezt ellen lehet őrizni avval, hogy veszem ezeket az anyagokat, amik színesít, hozzáteszem a rák proteinhez, és abból olyan színes lesz, mint a máj, vörös-barna lesz. Úgyhogy egyszerűen átalakítom a rákot egy normális valamivel, azáltal, hogy beleteszem azt, ami neki hiányzik. És most ebből aztán magától adódik a rák betegségnek a gyógyítása, az, hogy egyszerűen bele kell vinni azokat az anyagokat, amik ott hiányolnak. Amik a rákból vezetőt csinálnak, és nem csak vezetőt, hanem struktúrát is csinálnak. Ugye? Struktúra azt jelenti, hogy összeköti a molekulákat, mert hogyha ez az anyag, most van egy anyagom, majd kivesz elektron, kivesz egy elektront ebből, és kivesz egy elektront ebből a molekulából, az a kettőt összeköti. És abból struktúra lesz. Most a ráknak az egyik nagy veszélye épp az, hogy nem csinál struktúrát, és csinál áttételt, metasztázist. Szóval itt van egy rákom, és az elterjed, mert nincs, ami összetartja. Belejutnak a ráksejtek a vérbe, és elutaznak, és új gócot kezdenek.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne Szentgyörgyi Albert egy régi televíziós interjúját halljátok Bakelitről a C-vitamin felfedezésére emlékezünk.

0: megengedi professzor úr, a sejtbiológiára visszatérve,
1: Tessék.
0: Hallottunk arról, hogy ha valakinek a kezét egy sebet vágunk, vagy sebet ejtünk, akkor a hiányzó szövetek egymás felé nőni kezdenek. Mi az oka annak, hogy a hegedés akkor, amikor ezek a szövetdarabkák összeérnek, akkor megáll? Tehát a sejtek nem növekednek tovább.
1: Az én vizsgálataim tulajdonképpen ebből indultak ki. Ebből az egyszerű megfigyelésből, ha megvágom magamat, a sejtek kezdenek oszlani, hogy betöltsék a sebet. Aztán, amikor betöltötték, akkor egyszerre megáll minden. Ugye? Most ebből az egyszerű megfigyelésből három nagyon fontos dolog következik. Először, hogy van ott egy kapcsoló, amelyik megindítja a növekedést. Aztán van egy kapcsoló, amelyik megállítja a növekedést, és még egy nagyon fontos, hogy a sejtekben megvan egy óriási növekedési tendencia. Mert avval, hogy én egy bajt csinálok, megvágom, mert én nem alkottam semmit, én nem tudok egy új valami képességet alkotni, ez benne van minden sejtben. Szóval a nagy probléma nem az, hogy miért nő a rák, és ez félrevezette eddig a rákutatást. A probléma az, hogy miért vannak ezek a sejtek csendbe, amíg meg nem vágom magamat. Mint vegyész, persze azt gondoltam, e mögött, mind a két kapcsoló mögött kell egy anyagnak lennie, ami ezt végzi, és azt az anyagot, amelyik megállítja a növekedést, vagy visszatartja, azt elneveztem retinnek, mert angolul retin az visszatartani. És prominnek neveztem azt az anyagot, amelyik megindítja a növekedést, ugye? Mert az promótol-e, promótolja azért. Prominnak nevezem. Előbb említettem, hogy az a rákba hiányzik egy anyag, amelyik összeköti a molekulákat egy struktúrába. Most, amíg egy struktúrám van, addig a sejt nem tud oszlani, mert egy szilárd anyag nem tud ketté válni, ugye? Úgyhogy a sejtoszlást meg kell, hogy előzze az, hogy elhasítja ezt az anyagot, ami összetartja a molekulákat struktúrává, ugye? Szóval a sejt megindul, akkor először el kell hasítani a retint, ugye? Ez az egésznek a magyarázata.
0: A sejtek növekedése az egy természetes folyamat, igen. És állandóan történik a testben.
1: Igen. Ha megvágom, akkor rendetlenséget csinálok tulajdonképpen, és akkor összekavarodik minden, és az enzimek megeszik a retin. A rák nem tud retint csinálni. Ott a rendetlenség megmarad. Szabályozni valamit mindig csak két ellentétes dologgal lehet. Egy dologgal nem lehet szabályozni. Például a forgalmat az utcán nem lehet zöld fénnyel szabályozni, se piros fénnyel. Csak úgy lehet, hogy zöld fény is van, és piros fény is van. Mindig két ellenkező dolognak lenni, csak úgy tudok szabályozni. Egy dologgal nem lehet szabályozni. Ezért a retin és a prominnak a kölcsönös viszonya szabja meg, hogy lesz-e mozgás, vagy lesz-e növekedés, vagy nem lesz. Na most a különböző életfeltételek között különböző hajlandóságnak kell készen létben lenni, hogy elkezdjen nőni. Valamelyik szövetnek gyorsan kell nőni, ha baj van, mások szövetnek lassan kell, vagy nem szabad nőni. Úgyhogy a természet ezt a különböző szövetekben, vagy állatfajokban avval regulálja, hogy ezt a két anyagot, annak a viszonyát egy kézbe tartja. A retin az az anyag, amelyik vezetővé teszi a proteint. Ez megeszi a retint, a protein többet nem elektromos vezető. Szóval akkor belejön most az elektromosság, az elektron, a kvantummechanika és összes többi.
0: A nagyon mély a kút.
1: Nagyon mély, de van feneke.
0: Egy nagyon népszerű ismeretterjesztő könyv jelent meg 1940-ben, ami nem régen a kezembe került, aminek ön írta a bevezetőjét. És abban egy olyan mondat van, ami szállóigévé vált. Úgy hangzik, hogy a természet az értelmesen feltett kérdésekre értelmes választ ad. Hogy kell ezt ismeretelméletileg értelmezni?
1: Hát erre van egy nagyon egyszerű magyar mondás, ami azt mondja, hogy ostoba kérdésre égben sincs felelet. Ez tulajdonképpen a válasz. De például, ha azt kérdem a természettől, hogy miért van fából a vas, arra a természet mit mondjon? Mond valamit, mert ha egy gépet megint, az valamilyen választ ad, csak az egy ostoba válasz lesz, aminek nincs értelme. Vagy azt kérdem, hogy 2x2 miért 5? Erre nincs válasz. Ha azt kérdem, hogy 2x2 az mennyi, arra a természet felel. Szóval egy értelmes kérdésre értelmesre felel. De értelmetlen kérdésre nem tud felelni. Vagy hogy mond valamit, hogy nesze semmi fog meg jól. Aztán ez a válasz.
0: Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a természet objektív válaszokat ad.
1: Objektív és a természet az egy tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak. 2x2 az 4. ugye?
0: Természetben van az igazság, és a rosszul feltett kérdésekben vannak a tévedések.
1: Azok a tévedések, igen. Igen.
0: Ön, amikor Szegedre került, már világjárott ember volt, és nagyon sok intézetben, egyetemen megfordult, és bizonyos értelme rendhagyó professzor volt, ahogy nevezték, rendhagyó professzori, pedagógusi, kutatói magatartást írt be. Mi az ön véleménye tulajdonképpen az oktatásnak, az egyetemnek? Milyen jelleggel kell bírnia, hogy megfeleljen a kor követelményeinek?
1: Én azt hiszem, és ezt már gyermekkorom óta magam iskolai tapasztalataiból tudom, hogy az egész oktatás ügyét áthatja egy nagy tévedés, egy óriási tévedés, ami abból áll, hogy azt hiszik, hogy a könyv az arra való, hogy az ember a tartalmát belenyomja a fejébe. Az én nézetem szerint a fej az gondolkozásra való, és a könyv arra való, hogy ne kelljen mindazt itt tartani. Az sokkal egyszerűbb a könyvtárba tartani, ugye? És akkor a fejemet használhatom sokkal jobb dolgokra, a gondolkozásra például. De a fejemet megtövöm szecskával, szóval mindenféle adakkal, akkor ezt nem tudom használni semmire, ugye? Nemrég valaki nekem küldött egy könyvet, amiben nagyon atyailag tanácsot ad, hogy hogy kell kutatói pályára menni. Az azt mondja, hogy először zárkózz be 4 hónapra egy könyvtárba, ugye? Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmire. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségeit, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni. Ugye én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell, ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni, ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítattak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És ezzel meg is bénítják, ez egy borzasztó kár tesz neki, mert megbénítják az ember. Mert az a sok szecska, amit az ember fejbe vele megy, az úgyis elpárolog, abból semmi sem marad. Azt az ember mind elfelejti. Ami megmarad, az a tudomány, vagy a művészet, vagy a szépség szeretete. Az, hogy egy problémát próbálja megoldani, a tetrekészség, ezek az egyéni kvalitások, ezek a fontosak. Amikor Szegeden voltam rektor egy évig, akkor én is próbáltam a tanügyet így változtatni, nem sok sikerrel, mert úgy beleette magát ez a régi gondolkozás, hogy nehéz volt egyszerűen irányt változtatni abban.
0: Tehát ezek szerint a kutatóképzés az elsősorban egy felfedezésre való készséget kell, hogy kialakítson az ember.
1: Először egy szellemi éhséget kell, hogy jelentsen, ami aztán megmarad egész életre. Mert ha én befejezem a tanulást, amikor befejeztem az egyetemet, akkor én ott úgyis mindent elfelejtek, ugye? Ami megmarad a szellemi éhség, és akkor tovább táplálom az agyamat tudással is, tetrekészséggel és problémákkal. Magam igyekeztem az egész biológiát megismerni, azért sokszor változtattam irányt egész más és más irány, anatómiából végre hullámmechanikába kötöttem ki, ugye? És minden új iránynál úgy csináltam, hogy nem könyvet vettem először, hanem először bementem a laboratóriumba. És kigondoltam valami egész ostoba teóriát, és azt kezdtem bizonyítani vagy cáfolni. És aztán, amikor már ösmertem az önök, akkor elmentem a könyvtárba. Akkor már érdekes volt a könyvtár, mert volt hova betenni az adatokat. Voltak nagy lukak az én tudásom, azokat aztán szépen betömtem a könyv. De ha engem a könyvtárba küldenek először, akkor én onnan vagy nem jövök ki élve, vagy pedig soha vissza nem megyek.
0: A Szabó Ervin könyvtárban találtam ezt a füzetet. Az Egyetemi Színjátszó Társaság ismeretterjesztő füzetei címet viseli. A Szegedi Egyetem adta ki, és ez történetesen a Hamlet szegedi bemutatók 100. évfordulójára készült. Szerkesztette Pakó Imre, és a bevezetőt a társulat elnöke Szentgyörgyi Albert rektor írta. Egy zseniális fiatalember volt a rendező ennek a darabnak, ifjú Horváth István, és nem sokkal a bemutató után a Gertrudis alakító színésznővel együtt öngyilkos lett. Ez az eset valahogy mindegy jelzésként eszébe juttatja az embernek azt a folyamatot, ami 33-ban megindult. Professzor úr, nehéz erre a kérdésre válaszolni, tudom, de hogy reagált a magyar értelmiség a fasizmus fokozódó előretörésére, nyomására, ami Magyarországra is nehezedett?
1: Igen. A véletlen úgy hozta, az én jó szerencsém azt hozta, hogy Ugyanakkor volt a hallgatók közt egy igazi ritka, zseniális fiú, a Horváth Pista, akinek a szenvedélye volt a rendezés. Aki Stanfordba tanult, a Shakespeare iskolába, Angliába, és teljesen szakember volt, a fiatal korodacára egy nagyon zseniális fiú volt, és ő rendezte az egészet. De sajnos akkor ez az én tevékenységem már belejött a két ütköző közé, a faszizmus és a jó magyar régi felfogás közé.
0: Az egyetemi tanárok, most ne értsen félre, professzor, nem neveket.
1: Igen.
0: Hogy viselkedtek? Szóval általában hogy reagáltak? Hiszen a tudomány, a művészet, általában az emberi lét, az veszélyeztetett a faszizmus által.
1: Hogyne,
0: fölismerték ezt?
1: Igen. A tudósok általában a faszizmus ellen voltak. Ez nagyon előfordul itt-ott a tudósok között is valaki, aki megtévejeli, és aki elfogadja ezeket a fasziszta elveket, de a nagy többség a tudósok között, hála Istennek, mindig a faszizmus ellen volt, ugye? Sajnos ez a két fő alakja az én Hamletemnek is, ennek a nagy összeütközésnek lett az áldozatja, mert Horváth Pista Tóth Katiba nagyon beleszeretett, aki a királynőt, Gertrúdát játszott. A Horváth Pista zsidó származású volt, és a Tóth Katinak a szülei pedig faszisták voltak, és semmiképp se akartak beleegyezni abba, hogy összeházasodjanak. És a Pista érezte, hogy őt ez szét fogja zúzni, és az egyetlen megoldást, a halált választották. Sokszor kívántam, hogy hozzám jöttek volna problémájukkal, akkor én találtam volna más megoldást.
0: Professzor, visszatérve arra, hogy a magyar értelmiség, a magyar szellemi élet azért egy részben elzárkozott, egy részben elutasítóan viselkedett, amint ön mondotta. Voltak olyanok is, akik a fasizmusnak behodoltak. De voltak-e olyanok, illetve akadtak-e megfelelő számban olyanok, akik aktívan is ellenek?
1: Igen.
0: Azért kérdezem öntől, mert tudomásunk szerint ön azok közé tartozott, akik tettek is.
1: Igen. Nekem is volt egy nagyobb szervezetem, és akit mi rendes embernek ismertünk, az mind készséggel csatlakozott, ami akkor nagyon veszélyes volt ilyenben bármiben részt venni, és nagyon készséggel és nagy számmal csatlakoztak.
0: Professzor úr, a háború alatt, különösen amikor a németek megszállták az országot, akkor úgy tudjuk elég nehéz helyzetbe került. Erről nagyon sok legenda, mendemonda kerint.
1: Igen.
0: Szeretnénk, ha a leghitelesebb forrásból öntől értesülnénk erről.
1: Igen. Hát ami ott történt, az volt, hogy egy nap hozzám jött egy úr, akit én nem ismertem, és azt mondta, hogy a magyar vezető értelmiség, egy pár kitűnő, akik nem vesznek részt a hivatalos kormányba, csak azok már látják, hogy a háborút elvesztettük, és most már csak lelkismertenül áldoznak föl mindent, hogy a bőrüket mentsék, akik a háborút csinálták. És hogy itt valamit kell csinálni, hogy az országot megmentsük. És arra eredményre jutottak, hogy nekem kell valamit csinálni, mert én tudok angolul, tudok a nyelvükön beszélni. Úgyhogy én menjek el Isztambulba, és próbáljak valamit csinálni. Ugye, és összeadták a pénzt az utazásomra, és én elindultam. De persze én tisztában voltam avval, hogyha én mint magánember megyek Isztambulba, én nem tudok semmit se csinálni. Nagyon veszélyes lehetőséget vettem a kézbe. Akkor Kálai Miklós volt a miniszterelnök, aki hirtelen ordított a zsidók ellen és a németek mellett. Ugye? De nekem az volt az belső érzésem, hogy egy rendes magyar ember, és ennek ezt muszáj csinálni, hogy Magyarországot valahogyan védje a németek ellen. És azt a veszélyes lépést tettem, hogy bementem hozzá, és azt mondtam, hogy most megyek Isztambulba, hogy felvegyem a kapcsolatot az angol és amerikai diplomáciával, és megnézzük, mit lehet csinálni. És én azt vártam, hogy erre azonnal letartóztatta, de meglepetésem, mert azt mondta, nagyon jó, menjél, mondd meg az angoloknak, hogy én azért ordítok a zsidók ellen, mert ha én nem ordítok, akkor egyszer jön a Hitler is kérde, mi van a zsidókkal. De amíg én ordítok, addig azok biztonságban vannak, és mondd meg az angoloknak, hogy én, mint miniszterelnök, kész vagyok bármikor átállni hozzájuk, amint a lehetőség megvan. De most nincs lehetőség, mert itt a német hadsereg.
0: Ez nem tartozott a híres Kálai-féle hintapolitika módszerei közé?
1: De igen.
0: Professzor úr, hogy sikerült az isztambuli kiküldetés?
1: Az egész vállalkozás nagyon furcsa volt nekem, mert én tudós ember vagyok, aki kémcsövek közt él, és Isztambul a világ kémközpontja volt akkor. És közben kioktattak, hogy igen, gyufaszálat se szabad elejteni, mert a kémek azonnal fölszedik és mindent kiolvasnak. Úgyhogy amikor elmentem Isztambulba, először felkerestem egy magyar újságírót, akiről úgy gondoltam, hogy rendes magyar ember. Elmondtam neki a mondókámat, és azt mondta, hogy össze fog hozni két angol diplomatával másnap egy klubhelyiségbe, és összehozott két angolat. Most az ilyesmi nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon izgalmas volt, mert az ember nem tudta, hogy ez két német kém, vagy tényleg két angol diplomata. Nekik elmondtam mindent, és ők akkor azt mondták, hogy legyek másnap szürkületkor egy bizonyos kis mellékutcába, Isztambulba, és egy bizonyos számú ház előtt fog állni egy autó. És ne kérdezek semmit, csak üljek be. Ez az egész, amit mondtam. Hát másnap, mikor este ledett, sötétedett, elmentem a kis utcába, és ott állt egy bőjük szám előtt, és abban beültem, és fél éjjel hajtottunk, és akkor egyszerre megállt be egy ház előtt, ahol fölmentünk az emeletre, és ott egy úriember azt mondta, hogy ő az angol kémszervezetnek a feje. És hogy örül, hogy eljöttem, mert neki utasítása volt Londonból, hogy velem keressen kapcsolatot. De az angolok tudták, hogy én az ő oldalakó vagyok, mert én kiálltam mindig a fasizmus ellen, és azonnal jelentette Londonnak, hogy én ott jelentkezem, és a mondókámat is azonnal továbbította az admiralitásnak. És a másnap jött vissza a válasz Londonból, hogy én menjek vissza Magyarországra, állítsak föl egy titkos rádióállomást, és azután közvetítsek köztük és a Kállai között. Visszamentem, és a Bai professzor azonnal felajánlotta, hogy segít a rádióállomást összeszervezni. Most nagyon egyszerűen hangzik, mert azt minden szerelő meg tudja csinálni, de akkor az életveszéllyel járt. A németek fölfedezik, azonnal akasztás járt, érte? Úgyhogy ezt elkezdtük azonban szervezni, azonban sajnos közben valamiképpen ez kiszivárgott, és a németek megtudták, és akkor elértem életem csúcspontjára, mert a Hitler teljes dühhel ordította a nevemet, és kirendelte a magyar kormányzót Horthyt magához, hogy követelje, hogy engemet kiszolgáltassanak Németországnak, hogy megtanítsa a világot, hogy egy ilyen disznóval hogy kell bánni. Úgyhogy biztosan nagy vendéglátásban lett volna részem ott. De Denika a kormányzó se tudta, hogy hol vagyok, de nem is akart kiadni. De akkor aztán letartóztattak, és szobafogságba helyeztek, és megértették, hogy bejelentés nélkül nem hagyom el Szegedet. Én egyszer fel akartam menni Pestre, és így előre bejelentettem, és megkérdeztetem, mehetek-e Pestre, és azt mondták, mehetsz. De aztán utólag megtalálottam, hogy már az állomáson várt a titkos rendőrség, hogy azonnal letartóztassanak. És ami véletlenül megmentett, az, hogy a vőm, a leányomnak a férje váratlanul pont az elutazásom előtt megjelent kocsival, és azt mondta, nem menjek vonattal, menj, ő fölvisz kocsival. De alig indultunk el, jött egy német patrulj, hogy engem letartóztasson és elvigyen. A feje a patrulynak nőnek volt öltözve, egy ilyen nagykezű ember. Az a hírem járt, hogy én nőkkel nagyon barátságos vagyok, úgyhogy így gondolták, könnyen nem fogok mindjárt lőni, mert akkor az ember úgy járt, hogy az ujja mindig a pisztolynak a kakasán volt, hogy azt védekezzenek el. Így följöttem Pestre, elmentem a vőmnek a házába, és alig érkeztem, jött egy telefon a sógornőmtől, ami azt mondta, hogy a rendőrség náluk van, és azt hitték, hogy én oda mentem. Jöttek letartóztatni, és letartóztatták az ő apját, ahol összetévesztettek engem. Úgyhogy én azonnal tűnjek el, mert itt most már nagyon komoly a helyzet. A svédek akkor nagyon sokat segítettek, volt egy idő, amikor nem tudtam már hol bujkálni. Akkor a svédek először bevettek egy kis svéd különítménybe Budán, de onnan aztán átvettek a főkövetségre, de szerencsére, mert azt a házat egész elrombolta egy bomba, miután én kimentem. A svéd követségen ott az volt a baj, hogy akadály, hogy a törvény szerint a svéd követség csak svédeket engedhet be a kapuján, magyarokat nem. Hát, hogy ezen túlessünk, mert a svédek tisztelik a törvényt, a svéd király engem kinevezett svéd állampolgárnak. Neki joga van. Még nevet is adott, én voltam Mr. Svensson, és a feleségem volt Mrs. Svensson. Útlevelünk teljes polgári összes jogai megvoltak, úgyhogy én sokáig a svéd útlevélen utaztam a háború után. Szóval ott voltunk egy darabig a svéd követségen, de ott is egy véletlen következtében, ott is hamar kiderült, hogy ott vagyok. Tudnék, az történt, hogy mint svéd állampolgárnak nekem jogom van svéd tudományos lapokba közölni, azt csak svédektől fogadnak el. És én akkor komoly felfedezéseket tettem, mielőtt lebuktam volna, és azt nem akartam, hogy elvesszenek. Azért összeírtam,
0: és az izomkutatásról
1: volt, összeírtam,

0: ami legfontosabb volt, volt egy német diplomata, aki Hitler ellenes volt, bár Hitler szolgálatába állt, de Hitler, és azonnal meghívta a svéd ügyvívőt, és kérdezte, hogy hol van a Szentgyörgyi. És a svéd ügyvívő persze azt mondta, hogy én ezt nem tudom, egyik se szólhatott semmit, de a német sokáig így nézett a szemébe, mereven, és egy csószer szólt, ami azt jelenti, hogy mi tudjuk, ugye? Úgyhogy a svéd követ hazajött, és azonnal eltűnt, és bepakolt hátul alul a kocsijába.
1: Professzor urat, hol érte felszabadulás?
0: Én a legvégén a Városliget szélén bujkáltam. A út túloldalán az oroszok voltak, és oda a gestápónak a kémjei nem tudtak jönni ügynöke, mert félték, hogy ott agyonverik őket. Veszélyes hely volt, mert lőttek ágyúval, de kevésbé volt veszélyes, mint a német szitkos rendőrség. De ott már nem mertem a feleségemmel együtt bujkálni, az túl veszélyes lett volna. Ő pár utcával bejebb volt a Vörösmarty utcába, és amikor az ő utcája is felszabadult, akkor én átmentem meglátogatni, megkeresni, hát folytak a harcok, és jobbra-balra röpködtek a golyók, és a hullák feküdtek. Megtaláltam a feleségemet, de alig voltam ott, egyszer jelentkezett egy orosz őrnagy, ki jól beszélt angolul, és azt mondta, hogy ő itt van egy csoporttal, és neki a személyes megbízás van a Molotovtól, hogy engem megtaláljon, és biztonságba helyezzen. Úgyhogy aztán nagyon kedvesek voltak, mert azt mondtam, hogy a feleségem nélkül nem megyek, és a feleségem azt mondta, hogy a családja nélkül nem megy. Tehát akkor, hogy megoldják a dolgot, az egész család, 12 tagú családot, mind levittek Szegedre, ahol már biztonság volt. Engem pedig elvittek Malinovszky főhadiszállására, ahol egy szép házat adtak, és minden nap meglátogatott egy nagyon jó angol beszélő kapitány, hogy megkérdezze, hogy van-e valamire szükségünk. Hát nagyon-nagyon kedvesek, mindennel elláttak. Én akkor nagyon rossz egészségi állapotban voltam, de hát vissza tápláltak megint az élethez. És hogy ilyen kedvesek voltak, azt avval tudnám mutatni, hogy a kapitány egy nap megkérdezte a feleségemet, hogy nincs-e valami különös kívánsága, nem hiányzik-e valami. És a feleségem tréfakép, azt mondta, a mozi hiányzik neki, ami akkor egy tényleg tréfa volt, mert ott a háborúban a főhadiszállások. De másnap beszereltek egy mozit a házunkba, hogy azt se hiányozzon a feleségemnek.
1: Ez egy komfortos vendéglátás.
0: Ez egy nagyon jó, kedves. Ez, amikor ennek vége szakadt, akkor elvittek engem Moszkvába a feleségemmel, ahol egy nagy akadémiai ünnepség volt, valami több száz éves évforduló, és ott engemet egy nagyon szép szállodába, a legszebb szállodájukba helyeztek el, és úgy bántak velem, de azt mindjárt éreztem, hogy nem volt semmi politikai szándékuk velem, csak mint tudomány emberét becsültek, ami nagyon szép, ami kevés más nemzet tenne meg. Mert ugyanezt megtették Parnasszal, az egy nagyon jó lengyel tudós, aki zsidó volt, de Lemberget már elfoglalták a németek, akkor beküldtek egy patrulyt, és kiemelték a Parnasszt. És ez nem volt egyáltalán politikailag érdekes. Szóval ezt az oroszok megtették a tudomány pártolásáért. Moszkvából úgy bántak, mint a legmagasabb diplomatákkal, amit azzal lehet mérni, hogy hányszor adnak kaviárt az embernek. Nekem háromszor adtak egy nap kaviárt, ami a legmagasabb fok Moszkvában. Hát szóval ez volt a felszabadulás részemre.
1: Professzor úr, fogadja köszönetünket ezért a számukra rendkívül nagy jelentőségű és nagyszerű találkozásért, de kérem azt, hogy mind a film befejezéseképpen egy néhány szóval üzenjen a magyar televízió nézőknek.
0: Hát először meg akarom köszönni a türelmet és a szeretetet, amivel ezt hallgatták. A szellemi életben nincsenek országhatárok. Én innen nagyon messze élek, és sok országhatár választ el bennünket, de a szellemi életben ilyen határok nincsenek. Én egy más országnak igyekszem a hasznos állampolgár lenni, Amerikának, sőt, egy még nagyobb egységnek is igyekszem a hasznos polgára lenni, az emberiségnek, a közös emberi célokat szolgálva. De mindez nem változtat azon, hogy épp úgy magyar ember vagyok, mint valaha is voltam. És épp úgy a hazám Magyarország, mint valaha is gyerekkoromban volt. És abból a nagy szeretetből, amivel itt körülvettek, és nagy figyelem, megnyilatkozásából látom, hogy az ország sem tagadott meg még engem, mint a fiát. És azért jöttem haza, hogy ezeket a szálakat is még erősítsük, nehogy azok elsorvadjanak. Amint ahogy említettem, a szellemi életben nincsenek országhatárok, és egy országnak a nagysága attól függ, hogy mennyiben járul hozzá a

közös emberi értékekhez. És mint magyar ember azt kívánom, hogy Magyarország a nagy hatalmak közé tartozzon, és legyen nagy mindenbe, amiben egy kis ország nagy lehet. És erre minden adottság és lehetőség megvan, csak a szellemléletet kell támogatni, és nem szabad elválasztani a nemzeti mi voltunktól, attól, hogy magyarok vagyunk. Ugyebár én a legbékésebb ember vagyok, szeretném, hogy Magyarország az egész világot meghódítsa. Az ország határait politikailag nem lehet bővíteni, anélkül, hogy másokat eltiporna az ember, vagy megbántana. A szellemi életben mindenki olyan nagy lehet, mindenki szabadon fejlődhet olyan nagyra, amennyit az esze megbír. És ebben az értelemben kívánom, hogy Magyarország tartozik a legnagyobb országok közé.

0: Miss.
1: School days, dear old golden rule days.
2: Nominate your favorite teacher to win a WMEX prize. Each day, Color Radio will award a prize to the teacher of the day. All teachers are eligible, grammar school, high school, and college. Be sure to include your teacher's name, school, and city, and your own name. Do something nice for your teacher. Send your favorite teacher's name to Teacher of the Day, the new WMEX Boston 15.
3: Hey, all the WMEX winners coming your way. Arnie Ginsberg, Night Train Show on Color Radio. And checking the tops and pops, here's the number one song on the number one station with Del Shannon.
4: Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig Ips, Bécs, Rajka, Bezdán és Zimony, Moldova veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115, 10. Hofkirchen 230, 15. Passau 425, 25, duzzasztott. Engelhartzell 378, 33, duzzasztott. Linz 125, 11. Ips 185, 13. Kinstock 226, 16. Bécs 158, 11. Pozsony 200, 12. Dunaremete 312, 21. Medve 155, 18. Gönyű 140, 17. Komárom 160, 18. Esztergom 168, 19. Nagymaros 88, 17. Budapest 195 cm, 18%. Dunaújváros 146, 15. Dunaföldvár 128, 17. Paks 166, 17. Baja 263, 21. Mohács 295, 25. Bezdán 134, 25. Apatin 218, 31. Gombos 168, 27. Vukovár 140, 25. Újvidék 167, 27. Zimony 272, 44. Moldova veke 624, 83, duzzasztott. Drenkova 884, 100, duzzasztott. Orsova 2418, 99, duzzasztott. Turnu-Severin 148, 25. Gyurgyu 170, 29. Csernavoda 108, 31. Brajla 197, 34. Gázló viszonyok a Dunán szeptember 18-án. 1814-1813 folyamkilométer között hajóút szűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyamkilométer között 21, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 1785 km között 25 méter, szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajóvontás találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter, szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 56, 8. Árpásnál mínusz 10, 1. Győrnél 125, 9. A Marcal-Móricz-hidánál mínusz 6, 15. Az Ipoly-Nógrád-szakálnál 55, 8. A Kapos-Kurdnál 14, 6. A Sió-Siófoknál 20, 4. Simontornyánál 117, 15. Szekszárdnál 169, 25. A Mura Letenyénél 128, 17. A Dráva Varasdnál 35, 6. Őrtilosnál 98, 28. Barcsnál 14, 7. Dráva Szabolcsnál 61, 9. Eszéknél mínusz 27, 13. A Száva Brodnál 234, 29, Belgrádnál 224, 45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77, 18, Huszt 109, 15, Tiszabecs mínusz 56, 11, Vásárosnamény mínusz 64, 14. Záhony mínusz 100, 19. Dombrád 96, 27. Tokaj 463, 57. Duzzasztott. Tiszalök alsó mínusz 34, 29. Tiszafüred 388, 53. Duzzasztott. Kisköre alsó 93, 29. Szolnok 198, 39. Csongrád 121, 37. Szeged 201, 35. Zenta 252, 41. Titel 230, 36. A Szamos Désnél 184, 1. Csengernél mínusz 30, 6. A Kraszna Alsószopornál 82, 9. Ágerdőmajornál 34, 9. A Latorca Munkácsnál mínusz 195, 6. Az Ung-Ungvárnál mínusz 139, 3. A Bodrog Felsőbereckinél 240, 33, Sárospataknál 256, 36. A Sajó Csoltónál 40, 3, Sajópüspökinél 58, 8, Felsőzsolcánál 47, 9. A Hernád Aboskőszegnél 122, 9, Hidas Németinél mínusz 37, 3, Gesztejnél 37. A Zagyva Apcnál 50, 5, Jászteleknél 16, 9. A Berettyó Szalárnál 44, 3, Berettyó Újfalunál mínusz 126, 9, Szeghalomnál 97, 23. A Sebeskörös csúcsánál 20, 14, Nagyváradnál 34, 14, Körösszakálnál mínusz 88, 5. A Feketekörös Belényesnél 25, 3, Tenkénél 58, 6, Sarkadnál 9, 11. A Fehérkörös Honctőnél 19, 3, Kisjenőnél 62, 6. A Kettőskörös Békésnél 100 cm 21%. A Hármaskörös Gyománál 337, 43, duzzasztott. Hünszentmártonnál 130, 31. A Maros Sobocsinnál 71, 9, Aradnál 15, 5, Makónál 10, 13. A Balaton közepes vízszintje 77 cm 57%. A vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3 Celsius fok. A Velencei tó Agárnál 132 cm 38%. Vízhőfok 11,5 Celsius fok. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.

0: De mongos ez a nyavallás potenciál egy, így már jó.
1: Aladár! Hagyd békén azt a kolbászt! Már úgyis olyan kövér vagy, hogy nem kész a nadrágod.
0: Most ne veled, mi? Kitömte mindig csokival süteménnyel. Hízik, hízik, aztán egyszer csak eléri a kritikus tömeget, és puh, maghatod.
2: Jaj, csak nem a Flóriás!
0: Ugyan már az minimum dübög, meg üvölt, hogy frászt kapjon az ember.
2: Jé, két gyerek jön fölfelé.
1: Mit csinálhatnak ezek ilyen későn a potenciában?
0: Egy Isten. Hát ti meg mit kerestek itt, ahol még a pacsitron sem jár?
1: Nem tudjátok, hogy mindjárt jön Flóriás? A rettenetes Flóriás?
3: Ti mit kerestek itt?
2: Hoztuk neki ennivalót.
0: Bizony. Hét gamma éjjel ezelőtt szörnyűséges hangon leüvöltött a hegyről, hogy minden este fel kell neki hozni, mert különben jaj a falunak.
3: Aha. És látta már valaki azt az óriást?
0: Úgy közelről még senki sem merte megnézni.
1: De messziről már látták sokan. Hatalmas.
3: Félek, de mi nem félünk valami Flóriás.
4: Jaj!
0: Én vagyok a szedjük gyorsan a talpunkat.
1: Nektek is azt ajánlom, tűnjetek.
2: Jaj, rohanjunk!
5: Most bennünket?
6: Na, Katála meg Eszterre nem gondolsz. Maradj itt, maradunk!
5: Na de...
6: Nyomás, nyomás a bokor mögé, gyere!
3: Befúl egy óriás. Egy hatalmas kukás láda.
6: Vigyázz! Kinyílt egy kis ablak, ott fölül.
7: Úgy látom, tiszta a levegő. Mind elpucoltak. Na, kimászok. Megnézem, mit kaptam ma vacsorára.
5: Oda néz, ez a főnök.
3: Beöltözött óriásnak.
6: Így szerzi a hippitronoknak az ennivalót.
7: Itt van minden a falat. Kolbász.
6: Deme, a CB rádiót letette a földre.
1: Meg kéne szerezni.
6: Várjál, majd ha visszamegy a sonkáért. Most, gyorsan!
7: Na, készen is van, mindent bepakoltam. Viszem ezt is a varázslónak, no, meg az ajándékot.
6: A kötelet itt hagyták a falusiak.
8: Aha, kötözzük körbe Flóriást.
3: A kereke alá van két nagy követ.
7: Na, még egy kis üvöltést, aztán indulás.
9: Hát engem beszálltak.
10: Segítség! Segítség! Segítség!
9: Tiszteletem, kedves Flóriás óriás!
3: Hát, hogy ityeg a fityeg?
9: Hogy ityeg a... Mi a csoda fityeg? Büdös kölkei! Ha nem engedtek ki, mindjárt rendelek egy kis erőtérvihart, kvantum-pantultam!
3: Csak tessék, tessék!
11: Nem erre tetszett gondolni véletlenül?
10: Jaj, nekem! Ha! Ellopták!
6: És most azonnal megmondod, hogy hol van az embergyerek, hol van Kata?
9: Jól van, na, alkuthatunk. Én visszaadom ezt a Katát, ti meg az adóvevőt. Oké? Okay?
3: Hát, nem tudom, hogy...
6: Egy szóra visszaadjuk.
3: Jó.
7: Tehát, van egy kis rejtek ajtó a Flóriás hátába. Oda csomagoltam.
6: Na, lássuk csak.
7: Pedig milyen szépen becsomagoltam.
12: Ede! Döme!
3: Kata, jól vagy?
9: Adó bevőt!
11: Tessék!
7: Quanto fantom jelentkez, quanto fantom. Mi van?
9: Jaj, Istenem, hát ez nem működik.
11: Lehet, hogy azért, mert nincs benne elem.
9: Micsoda? Kiszedtétek belőle az elemet?
3: Az egyenség csak az volt, hogy adjuk vissza a rádiót, nem?
7: Végem van. Mi lesz velem? Gyerekek, engedjetek ki, na, igazán. Megjavulok be egy szóra, jó leszek, verseket olvasok, meg egy krumplit kaphálok. Na.
12: Már késő?
3: Indulni kéne már, gyerekek.
12: Persze. Még vissza van a digitális kanál is.
3: Gyerünk.

0: Figyelj csak! Igen? Nem hallod?
1: Lehet, hogy kvantum-fantum hangja minket is el akar rabolni.
2: Segítség!
3: Ho-ho! Ki van ott lenn?
2: Én vagyok! Mimikronapó!
0: Júj! Mimikronapó! Tudod,
4: akiről tanultunk az iskolában is.
0: Az ősz öreg bölcs kóbor elektron.
2: Ez az iszonyú erőtérvihar belesodort a potenciál gödörbe.
5: Kihozunk, Mimikronapó!
3: De hogyan?
2: A potenciál gödör mögött hagytam a fotonpuskámat. Azt hozzátok ide!
0: A híres fotonpuska. Gyere már, gyere, itt van.
4: Jó, de nehéz.
2: Támasszátok a gödör széléhez, és célozzatok meg vele. Ha pontosan találtok, a fotongolyó a gödörből kilök, és megmenekülök.
5: Állj odébb, Mimikronapó! Még egy kicsit balra.
3: Dehogy balra, nem látod, hogy jobbra.
0: Ide, akkor lőj te egyedül.
2: Vigyázzatok! Pontosan kell céloznotok.
3: Egy, kettő, három.
6: Nagyon köszönöm, hogy kiszabadítottatok. De nincs csak, hisz ez a két elektron gyerek. Hogy kerültök ide Gamma ének évadján? Elcsavarogtatok otthonról?
0: Ez úgy történt, hogy az elektromos viharban kvantum-fantum elrabolta a tesónkat, Esztert. És így a családunk szerkezete felbomlik. Mi ugyanis egy vasaton vagyunk. Proton, papa, neutron, mama is a sok kis elektron gyerek.
7: Ő az öcsém. Döme, vagy más néven a nagy, fekete lábú elektronfőnök. Pardon, én pedig Elektron Ede vagyok.
4: És szeretnénk megkeresni ezt.
6: Aha, nagy fába vágtátok a fejszéteket. De tudjátok-e, hogy még ha meg is találnátok kvantum-fantum félelmetes várát, akkor sem mennétek semmire, hiszen elektronoknak nincs hatalma az ő szippantógépe fölött.
7: Még Mimikronapó sem tud vele elbánni.
6: Hát a gépével még én sem. De kvantum-fantumot már elfenekeltem egy párszor.
5: A nagy varázslót?
6: Nem egészen, tudjátok. Én tanítottam az iskolában annak idején. Nagy kupi volt már akkor is, pedig nagyon jól tanult.
7: Kedves Mimikronapó, nincs valami jó ötlete?
6: Hát, ha bátrok vagytok és ügyesek.
4: Igen, bátrak vagyunk, és ügyesek
6: vagyunk. Na, akkor jól figyeljetek. Végtelen, beláthatatlan a világ mindenség. Benne a mi világunk bizony icike-picike. A ti családotok a vasatom. A millió és millió vasatom alkotja magát a vasat, és hogy a vasból mi lesz, azt egy hatalmas, csodálatos lény dönti el. Az ember.
4: Az ember.
6: Mi például egy kalapácsban.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

kamaszkorom verselő vidéke. De jó, hogy nem kell verset írni, elég, ha szólítani, hívni a múlhatatlan nevű falvakat, s már jönnek is, már versbe állnak, Szatmárhegy pálfalva Amatsz, Hirit, Homoród, Ombód, aztán a másik költemény, Színérváralja Handal, Sikárló Iloba, s innen már kavicshajításnyira a világ közepe, ahol nem adja erdőnél alább a szelíd gesztenye, ahol zöldnél zöldebb a zöld, ahol az alma bévül is piros, ahol a zazar úgy szalad, csempészve visz a víz alatt homokszemekbe csukott aranyat, ahol a Ferenci család úgy vert tanyát, fénycölöpökre épített hódító iskolát, ahol a toronyban a csókák s a piacon a népek tersánszkiul beszélnek, ahol a ligetben az ágak, mint az ő hosszú karjai úgy szállnak, megáldva minden kapualiban háló, kocsmabúvó szegény. Hát szólítsuk, hát hívjuk az egyszavú költeményt, hogy elénk álljon Isten földre küldött, kék homlokú, derengő arcú lánya, Nagybánya.

haragzó, hazul megy, szívem rokonai, kedvesség. Emlékeimben látlak szeríden bólintani, izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdők, titokösvények, farkasszagok, lombkunyhók, égbolhi lombfelhők, csukott szemű lombalakutak. Fürdik frissül a fáradtság is, ahol a konok csöndüget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezbetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kinnyát kiáltaná. Napvére hullott, elöntött a mindenség fia fénysugogás. Szívemen, mint ághegyen mókus, ült a várakozás, mint az éjszaka tetején a lilium szirmú csillagok. Pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott. A várakozás, hogy olvashassam reményvirág betűitek, s belém lehelyétek a mindenség erejét. Hegyek, fák, füvek. Hegyek, fák, füvek, erdő. Haragzöld, azúr menj, szívem rokonai, kedvesek, emlékeimmel látlak szeliden bólintani. Szeliden, ti vagytok a jóság, meghitten, ti vagytok a csönd, jobbik felem ti bennetek önmagát ismeri föl. Ti vagytok a béke, levegő, hogy lélegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver, védekezni a halál, ha újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk, miattatok és érettetek türelmes. Ózon leheletű táj, források, ti erdők csillagai. Titeket hívtak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, ha ujjaim begyén kiillan az akarás, szememből fénytelen porba hull a fény. Ti éreztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt, tőletek orvozzam a szó, a muzsikát, az észt, a szívet, tőletek, mindig tőletek, hegyek, erdők, fák, üvek. Hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, azúr menny, szívem rokonai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Karcsú sziklák, szép fejűek, felhőlépők, bátorítók, szélben dzsiggerő bokorgyermekek, gondolkodó felnőtt fenyők, táncos patakok, újjáteremtők, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, mint a szerelem újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acélpengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl, ki fiául fogad, s biztat, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét. Üt is, hogy edzen, izzítja küzdelmem tüzét, ki hű hozzám, hogy hű maradjon, és józan, és fegyelmezem. Köszönöm nektek, hegyek és erdők, sziklák és lombok.

hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, azur menny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szelíden bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn, erdők, titokos fények, farkas szagok, lombkonyók, égbolt nyilomb felhők, csukott szem lomb alagutak, fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csönd üget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezbetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kínját kiáltaná, napvére hullott. Elöntött a mindenség fia fénysuhogás. Szívemen, mint ághegyen mulkus ült a várakozás. Mint az éjszaka tetején a liliumszirmú csillagok pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás. Hogy olvashassam reményvirág betűitek, s belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek, fák, füvek, hegyek, fák, füvek, erdők, haragzöld, azurmenny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szelíden bólintani, szelíden. Ti vagytok a jóság, meghitten. Ti vagytok a csend. Jobbik felem ti bennetek önmagát ismeri föl. Ti vagytok a béke. Levegő. Lélegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver védekezni a halál, ha újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és miattatok türelmes, ózonleheletű tájak, források, ti, erdők, csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, ha ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek ujját, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt. Tőletek orozzam a szót, a muzsikát, az észt, a szívet. Tőletek, mindig tőletek. Hegyek, erdők, fák, füvek, hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, azurmenny, szívem rokonai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Karcsú sziklák, szép fejűek, felhőlépők, bátorítók. Szélben dzsiggelő bokor gyermekek, gondolkodó felnőtt fenyők, táncos patakok, újjáteremtők, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, s mint a szerelem, újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acél pengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl, ki fiául fogad, s bíztat, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét, üt is, hogy edzen, izzítja a küzdelmem tüzét, ki hű hozzám, hogy hű maradjon, és józan, és fegyelmezzen.
Köszönöm nektek. Hegyek és erdők.

0: Hegyek.
1: Fák. Hegyek, fák, füvek.
0: Füvek.
1: Hegyek, ága. Fák, füvek, ága. Haragzöld, az úr menj, szívem rokonai.
0: Az úr menj.
1: Kedvesek. Emlékeimben látnak szerintem bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdő.
0: Emlékeimben látlak szeliden bólintani.
1: Lombkunyhó, égboltnyi lombfelhő,
0: csupott izmaim emlékeznek ernyedőn.
1: Fürdik frissül a fáradtság, ahol a konok csöndüget.
0: Titokos róztam
1: az erdőt, lépéseimből róztam a nezdetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyogták alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kinyát kiáltaná. Napvére hullott,
0: csukott szem lombolagot.
1: Fia fényes ugogás.
0: Szívemen frissül a fáradtság itt, ahol a konok csönd üget.
1: Mint az éjszaka tetején
0: róttam az erdőt. Lépéseimből róttam nezvetüket. Libegő muzsikát. Lobogó kedvet mosolyos fánkkal.
1: Olvasosam remény virág betűjtek.
0: Napvére hullott, mintha leterített szarvas kínját kiáltaná. Napvére hullott. Elöntött a mindenség fia fénysuhogás.
1: Haragzöld, azúr menj.
0: Szívemen, mint ághegyen mulkus ömlött a várakozás. Mint az éjszaka tetején a liliomszirmú csillagok, tilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás.
1: Ti vagytok a béke.
0: Hogy olvashassam reményvirág betűitek.
1: Ti vagytok a fegyver.
0: S belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek,
1: ültök vakint magasságba, agyunk szemünk szoktatni a
0: végtelenhez. Fák,
1: a halál mi hozzánk,
0: füvek,
1: erdők,
0: haragzöld, az úr menj, szívem rokonai, kedvesek.
1: Forrás, erdő,
0: emlékeimben látlak szeléden bólintani szemünk.
1: Hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, ha ujjaim begyen kiillanak a karásra, szememből fénytelen
0: bólogatni. Ti vagytok a csend.
1: Ti éreztétek
0: meg. Jobbik felem ti bennetek önmagat ismeri föl. Ti vagytok a bék.
1: Tőletek ő lesz a maszkó.
0: Levegő.
1: A muzsikát.
0: Lélegezhessék az emberiség.
1: Mindig.
0: Ti vagytok a fegyver védekezni a halál, ha újra kísért. Ültök vakítónyosságba, agyunk, fát, szemünk fát, szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és miattatok türelmes. Ózon lehenetű tájak, források, ti erdő csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idéznek, vidítani, segíteni. A ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek újját, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a remény.
1: Pihentetős, mint a szerelem.
0: Tőletek orozzam a szót, a
1: sűrű örömök szövét. Kovácsolják bennem az acélben,
0: hegyek, erdő,
1: simogatunk kéz, puha ágy, okos elmények, bármilyen
0: szívét. Ádám, haragzöld, az úr menj, szívem rokonai, titeket hívtalak, idézlek, vidítani, segíteni,
1: kapcsol szépen,
0: szép fejnek, felbőlékő, bátorító, szélben dzsiggelő bokorgyermekek, gondolkodó, felnőtt felnőtt, táncos patik,
1: tudját
0: teremtő, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, s mint a szerelem, újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acél pengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl,
1: sziklák,
0: ki fiául fogad,
1: fák,
0: s bíztat,
1: füvek,
0: hogy szép a harc, szép ez az emberi lét,
1: és fegyelmezelmet,
0: üt is,
1: köszönöm őszintek, hegyek és
0: hogy edzen,
1: sziklák,
0: izzítja küzdelmem tüzét,
1: fák, füvek,
0: ki hű hozzám, hű majd.
1: Küzdelmem tüzét, aki hű hozzá, hű maradjon, és józan, és fegyelmegyen. Köszönöm összeg hegyek és erdőek, sziklák és lombok, fák, füvek.
2: Maszek ballada. Végig világutca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó maszek. Innálom csillag a faszek. Kinek kell repülő szörnyek? Az én inasaim szörnyek. Nékem panaszkodnak a holdak. Este kigyújtom a holdat. Színvaknak csiszolok prizmát, olajozok aforizmát. Az ég alatt, a föld felett hűtök nyarat, fűtök telet. Ha kifogy a szűzdohányból, tőlem veszi a tűzhányó. Ki a földön helyet keres, jó iránytűt nálam szerez. Szabok hallgat, leány álmok, boldogságok, és ez álló. Göndrítek bárányfelhőt, s a hétmérföldes cipellőt, ha elkopott, talpalom. Itt a ritka alkalom, végig világ utca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó maszek. Vagyok.

0: Szilágyi Domokos, Maszek ballada.
1: Végig világ utca hosszán, tessék befáradni hozzá! Vagyok az utolsó Maszek, én nálam csillag a faszek. Kinek kell repülőszőnyeg, az én irasaim szőnek, nékem panaszkodnak a holtak, este kigyújtom a holdat. Szimbaknak csiszolok prizmát, olajozok aforizmát. Az ég alatt, a föld felett, hűtök nyarat, fűtök telet. Ha kifogy a szűz dohányból, tőlem veszi a tűzhár. Ki e földön helyet keres, jó iránytűt nálam szerez. Szabokvarrok leányálmot, boldogságot, testhez állót! Göndörítek bárányfelhőt, s a hétmérföldes cipellőt, ha elkopott talpam. Itt áritka alkalom!
0: Végig világ utca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó mazár. Vagyok

Vers vagy te is. Indulsz, a mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut veled. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettelek. Vers vagy te is, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelked tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsza hang harmóniádba tép, és gunnyalint szivárványos magasban a büszke, győzhetetlen eszmeké? Vers vagy te is, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan cívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabánts. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésed dallamot kiépül, s zengő egész volt, zengő költeményed.

Köszönet a napsugárnak. Tavaszodik. Hol tavaszok fáradt szívembe visszajárnak. S fáradtan is köszönni kell. Köszönni kell a napsugár. Köszönöm, hogy hervadva is tavaszi halk mámorba estem. Köszönöm, hogy új fény ragyog a főtéri aranykereszten. Köszönöm, hogy kisgyermekek mezitláb malom kerekeznek. Ásott tövi vénalmafát, fiatalos kedvel ügyeznek. Köszönöm a szél jó ízét, aromáját a barkaszagnak. Köszönöm, hogy hegyoldalon ibolyászó lányok kacagnak. Köszönöm, hogy napos gyepen fehér fényjel vakít a vászon. Köszönöm, hogy friss fák alatt szelíd szívvel megint halászom, habos felhők fejem felett vitorláson feszülve szállnak. Üzekedő játékai, köszönöm életnek, halálnak.

Új hazát kerestem magamnak, és a völgyben találtam meg ezt az új hazát. A patak, a források, az erdő, a sziklák, már kisebb méretekben emlékeztettek az elhagyott pátriára. De nem csak természeti szépségeket találtam a völgyben, a visegrádi völgyben, hanem megtaláltam ott a csendet és a nyugalmat. Egy termékeny csöndet találtam meg. Termékeny csöndet, amelyben műfordításaim legnagyobb része született, és amely alkalmat adott arra is, hogy versek is szülessenek ebben a magányosságban. Aztán meg nem tudtam volna hagyomány nélkül élni, és itt nem csak a visegrádi várra és palotára és más visegrádi emlékekre gondolok, hanem gondolok arra is, hogy a völgy, amelyben házikót építettünk, a római őrvonal közelében fekszik. Nagyon régen találkoztam műfordítói problémákkal, azt hiszem 14 éves voltam, mikor megszerettem Ullannak a Di Capelle című versét, és lefordítottam. És onnan aztán hát meglehetősen hosszúra ívelt a vonal, az orosz klasszikusokon keresztül, a román költészet legjobbjainak a költeményeig. Tisztán emlékszem, hogy az első orosz irodalmi élményem Turgenyev volt, még diákkoromban. A tanárom hívta föl a figyelmemet és a figyelmünket a Költemények prózában című munkájára. Amikor a művel később orosz eredetiben összetalálkoztam, hát rendkívül nagy volt az örömem és az élvezetem, mert az orosz írókat 19-20 éves koromban jó részt német fordításokból ismertem meg. Annyira szerettem a prózában írt költeményeket, hogy egy nyáron, anélkül, hogy kiadó erre felszólított volna, merem azt mondani, két gondolatjel között, hogy lárpúr lár, lefordítottam önmagamnak. Így került azután később kiadásra. Emlékezetem szerint többnyire olyan verseket fordítottam, itt nem a terjedelmes Anyeginre, vagy Nyekraszov még terjedelmesebb munkájára gondolok, hanem lírai költeményekre, amelyeket a szívemhez közel tudtam hozni. Nagyon sokszor könyv nélkül tudtam már azt az idegen nyelvű verset, amelyet átültettem magyar nyelvre. Ha hat az idegen költő, nyilván elsősorban a költők fiatal korában hat reájuk, tartalmi vagy formai szempontból, vagy mind a két szempontból. Tisztán emlékszem, hogy amikor 24 éves koromban Hauptmann elmerült harangját fordítottam, magam is megéreztem a hatását. Vagy például Stefan George Szület után című versciklusának a fordítása után éreztem, hogy tanultam tőle, mégpedig lírai tömörítést, sűrűséget, sűrítést tanultam tőle. Érettebb korban úgy gondolom, hogy a műfordító, ha maga is versíró, önvédelmet épít ki magában a műfordítások ellen. Hogy a formai hatás lehetséges, vagy jobban mondva formáló hatás lehetséges, azt egy régi versem is bizonyítja, amelyiknek az a címe, hogy Madara. Ebben a formáló hatást ott érzem, és mindenki megérezheti, hogy Walter von der Vogelweide régi 12.-13. századi nagy német Minnesängernek a neve háromszor fordul elő benne. Kétségtelen, hogy ennek a

három strófás versnek a ritmusát ez a név döntötte el, Walter von der Vogelweide trocheusi ritmust adott a versnek. ...1935-36-ban voltam hosszabb úton külföldön, bejártam északi és nyugati országokat, tanulmányi kirándulás volt ez, akkor leánygimnáziumi igazgató voltam, és elsősorban leánygimnáziumokat látogattam. Nyelvi órákra mentem be, majdnem minden gimnáziumban elsősorban nyelvtanítás érdekelt. Skóciában jártam, Glasgow-ban, a nagy gyárvárosban, egy középfokú iskolában. Az igazgatónőki nagyon kedvesen fogadott, éppen a német nyelvet tanította és bevezetett az órájára. 18 éves lányok ültek előttem, nagyon egyszerű, puritánnak mondható kék egyenruhában, nem voltak olyan színesek, mint a svéd lányok, akiket nemrég láttam, pasztelszínű jumperekben ülni az osztályban, és körülbelül egy fél órai tanítás után az igazgatónő félbeszakította a tanítás munkáját, és azt mondotta, lányok, egy magyar ember érkezett ide közénk, mi még magyar emberrel soha nem találkoztunk. Magyar szót még sohasem hallottunk, kérjük meg ezt a mi vendégünket, aki egy leánygimnáziumnak az igazgatója, hogy mondjon valamit magyarul, hadd halljuk, hogyan hangzik az a távoli nyelv. Hát egy pillanat a zavarba jöttem, de gyorsan dönteni kellett, hogyan szólalok meg magyarul, hogyan teszem ezt a nyelvet rokonszenvessé a 18 éves skót lányok előtt, és döntöttem. Szeptember végén mellett döntöttem, tudtam könyv nélkül, németül megértették a lányok, néhány bevezető mondatot mondottam, Petőfiről, csatatéri haláláról is, Szendrei Júliáról, és hát a versnek a tartalmáról egészen röviden, hogy megértsék, hogy miről van szó. Körülbelül legalábbis hát a dallamon keresztül is megérezzenek valamit. Miért választottam ezt a verset? Azért választottam, mert hittem a Petőfi magyar anapesztusainak a muzsikájában. Hittem, hogy ez a zene, ez az anapesztikus zene olyan szuggesztív lesz, hogy valamit meg fognak érezni belőle azok a lányok, akik soha nem hallottak magyar nyelvet, és talán barbárnak is gondolták ezt a mi nyelvünket. Én azt hiszem, hogy a célomat elértem. Rendkívüli komolysággal hallgattak végig, egyetlen mosoly meg nem jelent volna az arcokon, és azután is sokáig nagyon komolyak maradtak, talán a bevezető mondatoknak a hatása alatt is.

Szokásuk a magyaroknak, hogy négyszögletű asztalok mellé ülnek le enni, és minden ételt mártásban tálalnak. Valamennyien egy tálból esznek, és senki sem használ villát. Mindenki előtt van valami kenyérféle, a közös tálból kiveszi, amit kíván, s azt falatokra vágva teszi ujjaival a szájába. Ezért a lecsöpögő, sáfrányos lé néha az egész ruhát bemocskolja. Ugyanis igen nagy mértékben használnak sáfrányt, szegfűszeget, fahéjat, gyömbér, borsot, meg más fűszereket. De Mátyás király, noha mindenhez a kezével nyúlt, soha nem szennyezte be magát, bármennyire elmerült is a beszélgetésben. Lakomái alkalmával, vagy valamilyen komoly dologról volt szó, vagy tréfálkoztak, vagy dalokat énekeltek. Mert zenészek és lantosok is vannak ám ott, akik a vitézek tetteit hazai nyelven, lantkísérettel eléneklik a lakománál. Szerelmes dalokat ritkán énekelnek. Leginkább a török elleni hőstetteket kerítik sorra, mindig a megfelelő énekkel. A magyarok ugyanis akár nemesek, akár parasztok, ugyanazt a nyelvet beszélik. Ugyanaz a kiejtés és hangsúly mindenütt. Innen következik, hogy a magyar nyelven szerzett dalt paraszt, polgár és főúr egyformán megértik.

0: Mátyás király Ferdinánd nápolyi király leányát, Beatrixot vette feleségül. Ez a bájos fiatalasszony irodalomban, tudományban jártas, ékes szóló és válaszaiban talpra esett. Mikor például egy nemes asszony változékony hangulatairól esett szó, nyomban idézte Vergilius versét. Szüntelenül meginok, s fordulgat kedve a nőnek. Beatrix leánykíséretet is hozott magával Nápolyból. Mivel Beatrix rendkívül szép volt, ők mellette csúnyának látszottak. Különösen Magyarországon tűnt ez fel, ahol a magyarok népe nagyon szép. Már most Magyarországon az a szokás, hogy a leányok úrnőjük kíséretében nem ülhetnek le, ha csak erre engedélyt nem kapnak. A nápolyi lányok azonban, mikor Beatrix éppen helyet készült foglalni, a királyné intését be sem várva letelepedtek. Ezek a lányok tisztára megbolondultak, hogy leülnek, mielőtt erre a királynétól engedélyt kapnának, mondta egy nemes úr, mire Mátyás király így felelt. Éppen ebben rejlik a leányok bölcsessége. Tudják, hogy rútak, s ezért igyekeznek, hogy a férfiak meg ne lássák őket. Ha állnának, mindenki szeme elé lennének kirakva, ülve azonban szinte meg se látszanak. Hasznos dolog ugyanis, hogy ami formátlan és rút, ne kerüljön szem elé, mert a szép gyönyörködtet, a rút pedig elszomorít.
1: Erősen kezdé ő béket lőttetni, sem porát, sem golyóbisát nem kéméli, nagy sűrűn gyalogmép mind körülveszi, puskával, szerszámmal a kőfalt lövi. Embereknek tetszik, föld menj rengeni. Erről a bécsiek sokat szólának, kegyelemért királyhoz bocsátának, kegyelemlőn király túl az városnak, sem fejek, sem marhájuk meg nem bántatnak. Nagy vígan követek Bécsbe térének, község előtt dolgokról beszélének, király kegyelmének mind örvendének, kapukat mind körül leeresztének. Vivé az gróf Bécs kulcsát az királynak, térdre esély kulcsot ad át királynak, dob, trombita, harsogni a fogának, király szép hadai megindulnának. Indul a magyar Balázs Trabant haddal, az várost elbontá szép gyalogokkal, rendel állanak utcákon hallgatással, fegyveres beméne az huszárokkal. Nagy urakkal és az udvar népével, király így méne be szép seregével, hópénzesek térden állnak szép rendel, királyt várják ilyen nagy tisztel.

0: A Visegrádi vár a Lukullus Szibillát is felülmúlni látszik. Itt el van különítve a király és a királyné lakosztálya. Az ebédlő és hálóhelyiségeket folyosók kötik össze. A gyönyörű ebédlők díszes kazettás mennyezetektől ragyognak. Ehhez járulnak az aranyozott oszlopcsarnokok és felettébb lakályos szobák, a nagy költséggel készített márványkutak, a kellemes labdázó termek, a kertek, a violákkal illatozó fedetlen oszlopsorok, a puszpánkfákkal szegélyezett nyájas sétány. Fűtött fürdő és uszoda gyúróhelyiségekkel. S hogy a vallás csorbát ne szenvedjen, díszes kápolna. Márványból készült aranyozott kilátó, halastavak, tornapálya és lóversenypálya. Mindez nem csak Visegrádon, hanem Budán is látható. A budai könyvtárban a csillagképeket és az égboltot is szemlélni lehet.
1: Petrus Ranszánus lucerai püspök, Mátyásnak, Magyarország legnagyobb és legbölcsebb királyának boldogságot kíván. Mivel 2 év óta tartózkodom királyi udvarodban, elmondom, hogy miért támad kedvem a magyarok történetének megírására. Amikor tavaly a te Beatrixed átadott nekem olvasásra egy könyvet, Túróci János magyar történet. A könyvet elolvasva észrevettem, hogy nem olyan ékes szólással íródott, ahogyan azt a magasztos téma megkíván. És ezért magának a királynénak buzdítására ékesebb stílusban kezdtem az íráshoz. A szerző az eseményeket nem a kellő latinsággal adta el. Én magam tanulmányoztam a magyarok írásai közül Szent István legendáját, Boldog Margitnak, IV. Béla király leányának legendáját, Pius pápa leveleit és az említett magyar történet.